0: fiatalokat, hogy tanuljanak, dolgozzanak, valamint büszkék legyenek származásukra. Az Aranypánt díj neve is szimbolikus jelentéssel bír. Az elnevezés Kovács József hontalan roma költő gondolatához kapcsolódik. Homlokomon két aranypánt van, az egyik a cigányságom, a másik a magyarságom, egyikről sem kívánok lemondani. Ez a gondolat azt fejezi ki, hogy a roma identitás és a magyar nemzeti hovatartozás nem zárják ki egymást, hanem együtt alkotják az ember személyiségét. A díj ezért nem csak egy kitüntetés, hanem a roma kultúra, hagyományok és értékek megbecsülésének jelképe. A díj hozzájárul a roma kultúra láthatóbbá tételéhez is. Minden évben olyan emberek történeteit ismerheti meg a nagy közönség, akik munkájukkal hidat építenek a különböző közösségek között. Ezek a történetek segítenek lebontani az előítéleteket és megmutatják, hogy a tehetség, a kitartás és a szorgalom nem származás kérdés. Az Aranypánt díj emellett összekovácsolja a roma közösséget is. A jelöltekre sokan szavaznak, megosztják a történeteiket és büszkék rájuk, és közösen ünneplik a sikereket. Ez erősíti az összetartozás érzését, valamint azt az üzenetet közvetíti, hogy a roma emberek eredményei az egész közösség sikerei. Legutóbb 2025-ben adták át az Aranypánt díjat, amikor a közönség Hadházi Renáta tiszaújvárosi magyar tanárt választotta az év hétköznapi roma hősének. Renáta pedagógusként és kutatóként dolgozik, tehetséggondozással foglalkozik, emellett felnőtteket is segít az írni, olvasni tanulásban.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
3: Szerbusztok, kedves rádiódik hallgatók, csütörtök este 9 óra múlt, és még érettünkhöz szíven visszajöttünk a zeneszünetről, és Varga Balázs zeneművét hallhattátok még a zeneszünet előtti zenerészben. Belementünk egy kicsivel komolyabb témába, viszont a szünet miatt ezt valamennyire félbe kellett szakítanunk, de én most visszakanyarodnék. Ugye a magyarországi jazzzene helyzetéről beszéltünk. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre abban, hogy Magyarországon mondjuk, hogyha beszéljünk mondjuk elsősorban a fiatalokról, mekkora közönsége van a fiatalok körében a jazzzenének és annak a részének a fiataloknak, akik nem művelik a jazzzenét, tehát nem foglalkoznak jazzzenével, hanem kifejezetten csak hallgatóként, élvezőként mennek el mondjuk egy jazzkoncertre.
4: Figyelj, én azt látom, hogy ez nagyon pozitív, mivel rengeteg fiatal jön koncertekre, és kíváncsiak, és az a nagyon furcsa, hogy tényleg teljesen laikusok. És eljönnek, figyelnek, tetszik nekik, lehet, hogy nem úgy hallgatják, ahogy egy hozzáértő jazzzenész, de ez teljesen mindegy. Szóval én azt látom, hogy egyre trendibb kezd lenni az, hogy eljárjanak fiatalok is jazzkoncertekre. Főleg a Budapest Jazz Club, amit tudod, ott van a Jászai Mari téren, ott sokat vagyunk, hogyha ha nem koncert, de koncertezni is szoktunk ott rengeteget, de hogyha nem koncert, akkor is lemegyünk, elbeszélgetünk, meghallgassuk egymásnak a koncertjeit, és rengeteg olyan fiatallal találkozunk, akik oda jönnek hozzánk beszélgetni, de nem zenészek. Szóval én azt meg sokszor hallom azt is, hogy beszélgetnek fiatalok, hogy hova kéne lemenni egy helyre, ami egy szórakozó hely, de nem egy diszkó mondjuk, akkor egyből bedobják azt, hogy menjünk el egy jazzklubba. Szóval én azt látom, hogy ez viszont jó irányba halad, hogy egyre trendibb és fancy dolog az, hogy elmennek egy jazzklubba, nem zenészek is.
3: Tehát azt látod, hogy növekszik ugye a jazzzenének a közönsége. Ugye rengeteget beszéltünk már arról mondjuk más zenei műfajjal kapcsolatban, ugye klasszikus zenei megvilágításban többször, hogy az internet világa minél több ugye zenei műfajt vonzott be, és ezáltal mondjuk azok a műfajok, amit akár a szüleink, nagyszüleink korosztálya szeretett hallgatni, mondjuk nekünk speciál kávéházi cigányzene, klasszikus zene, jazzzene, ezek úgy hátrébb szorulnak, de akkor azt tudod mondani, hogy az igazán fiatalok körében is lehet ennek jövője, hogy egyre többen szeretnének jazzzenét hallgatni.
4: Szerintem igen, biztos vagyok benne, hogy lehet jövőre. Legalábbis én azt látom, hogy amikor játszunk, főleg ugye most nyáron fesztivál szezon volt, tudod, folyamatosan fiatalok voltak. Olyan fiatalok, akik nem tanulnak zenét. Szóval szerintem tuti, hogy ennek van jövője, és talán azt látom, hogy jazz zenének egyre nagyobb közönsége van, meg közönsége lesz, és kíváncsiak rá amúgy az emberek.
3: Én azt figyeltem meg még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy a jazzzene az legtöbbször nem akkor hallunk jazzzenét kifejezetten, amikor mondjuk elmegyünk egy jazzkoncertre. És ezáltal igazából nem is tudják a műfajt behatárolni mondjuk a fiatalok, és nem tudják kifejezetten azt, hogy amit hallgatnak például egy bevásárló központba is olyan zenét tesznek be, mondjuk akinek jobb ízlése van egy bárba, vagy egy kávézóba, vagy a rádióba, ami jazzzene, és úgy szeretik a jazzzenét, hogy nem tudják, hogy a jazzzenét hallgatják és szeretik, mert koncertre nem mennek el, de hogyha tudnák, hogy miről szól a jazzzene, akkor lehet, hogy vennének ilyet, és elmennének az igazán fiatalok is, hogy mennyire érdekes, nem, hogy igazából az életünk nem azt az életünkben nem azt a részt tölti be leginkább a jazzzene, mikor koncerten vagyunk, hanem mikor, nem tudom, a mindennapi teendőinket csináljuk, mindenhonnan jön felénk.
4: Hát igen, ez érdekes, amit mondasz, mert...
3: Egyet értesz vele
4: egyébként? Egyet értek, mert tudod, rengetegszer van az, hogy valakinek azt mondta a jazzzene, és akkor azt mondta, hogy hagyjál már, hát az egy pokoli lárma, nem akarom hallgatni, meg megijednek, érted? Mert azt hiszik, hogy az valami egy ilyen össze-vissza dolog, de azért azt gondolom, hogy olyan ember, aki elsőnek ment el egy jazz koncertre, és úgy jött el, hogy ez egy össze-vissza dolog, és hogy nem tudom milyen, szerintem olyan ember még nincs.
3: Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy vannak olyan akár magyarországi vagy külföldi példaképeid, akiket meg tudsz nevezni, hogy fiatalkorod óta inspirálnak, és el fogom mondani, majd ebből következik egy következő kérdés. Van-e magyarországi és külföldi példaképed?
4: Külföldi példaképem most nyilván a nagy jazzzenészeket elmondhatnám Miles Davis, John Coltrane, és ott rengeteget mondhatnék, de ha egy embert mondhatnék, akinek az élete inspirál, és a zenéje inspirál, akkor ő a Robi Botos mondanám, aki egy magyar cigány származású ember, ugye, aki kiment és szerencsét próbált, és ugye ő mindent elért, amit egy jazzzenész elérhet, és az is nagyon inspiráló, hogy amilyen zenét csinál, mert ő nem hagyja el az identitását a zenében. Nem úgy játszik, mint a feketék, vagy nem tudom, a spanyolok, vagy az olaszok, vagy a franciák, hanem úgy játszik, mint egy cigány. És a kinti nagy feketéknek pedig azt tetszik, hogy ő más. És ezért ő egy nagyon nagy példa a szememben, hogy bármilyen zenét játszol, nem kell azt elhagyni, hogy a származásodat, mert az nagyon-nagyon fontos.
3: Képzeld el, hogy most egy személyes sztori, mi laktunk kint Kanadában, és volt ott egy baráti társasága apukámnak, és egy csomószor átjártunk egymáshoz, és ugye ott volt a Botos Robi is, és sokszor zongorázott, és nagyon tetszett nekünk, de én nem ismertem, hogy ő kicsoda, csak úgy ismertem, hogy a Botos Robi, akihez egy csomószor átjártunk, és ugye mikor hazajöttünk Kanadából, voltam 12-13 éves, és nekem az unokatestvéreim között, meg a barátaim között is van egy csomó jazzzenész, és amikor hallgatták a Botos Robit, én akkor jöttem rá, hogy ez az a valaki, akihez Kanadában nagyon sokat átjártunk, és ők ugye meg YouTube-on hallgatták, és hogy ez mekkora élmény rá, hogy, mekkora lett, igen, hogy igazából kinél én voltunk egy csomószor.
4: Én tudod, kivel voltam így?
3: Kivel?
4: Én a híres jazzdobos, a Balázs Lemér, ő vele, nem tudom, 14 éves koromban, meg 14 éves korom óta együtt lábteniszezünk a köztársaságtirel. És mindig néztem, meg fociztunk, meg ott voltunk ilyen nappal. Én akkor kezdtem el tanulni ezt, de én akkor nem tudtam, hogy ő egy ekkor ember. És akkor, amikor elsőnek lementem a jazzklubba, én láttam, hogy ő dobol.
3: Máshonnan ismertem, ja. A tengó pályáról.
4: Igen.
3: Azért értem ki egyébként a példaképekre, nagyon kíváncsi vagyok arra, és erre most tényleg kíváncsi vagyok, ez csak nem csak egy szófordulat, hogy mennyire fontosak egy fiatal jazzzenész életébe, aki jazzzenéből akar magának karriert, a példaképek, és lehet-e úgy elindulni egy pályán, egy zenei irányba, hogy ezekből a példaképekből, akiket rongyosra hallgatsz mondjuk otthon, nem merítesz senkiből, mert ugye említetted, hogy rengeteg egyéniséget igényel a jazzzene, és erre lennék kíváncsi, hogy mikor valakiből merítesz, mondjuk egy általad nagyon kedvelt zenészből, akkor lehet-e mellőzni azt, hogy jó, miatta szerettem meg a jazzzenét, de én semmit nem akarok tőle átvenni, hanem teljesen egyénileg akarok. Van-e egy egészséges szint, amikor, hogyha csúnyán mondva, utánozza, levesz dolgokat a másik zenésztől, mondjuk egy fiatal jazzzenész? Meddig egészséges ez a dolog?
4: Jó kérdés. Szerintem, ha valakit hallgatsz és inspirálódsz belőle, akkor elkerülhetetlen az, hogy a játékod valamilyen szinten ne hasonlítson rá. Ezt én tudom magamról. Van, amikor az ember elborul, és minden zsige, minden mozdulatát leszeded annak az embernek, amit csinál, a levegőt is akkor veszed, amikor, tehát az már nem egy jó szint.
3: Bocsánat, ez tudatos?
4: Hát figyelj, nem tudom, amikor valakit 0-24-ben hallgatsz, hogy mit csinál, akkor utána már lehet, hogy nem tudatos. Egyébként szerintem amúgy valamikor tudatos, valamikor nem. Én mindig úgy voltam, hogy akiket hallgattam, gitárosokat, én mindig azt néztem, hogy az a atmoszféra, amivel játszanak. És például nekem ezért a Petmetén a kedvenc gitárosom, mert az az atmoszféra, amit ő teremt, mindig az volt rám hatással. Érted? És sokszor, amikor játszom, próbálom direkt kikerülni mostanában azt. De én, amikor őt hallgattam sokat, akkor is próbáltam a saját utamat játszani, csak mégis hasonlított egy picit rá, mert őt hallgattam ilyen nappal, érted? És akkor volt, amikor én nem akartam abba az atmoszférába játszani be ő, de mondták a barátaim, hogy hasonlít. És van egy, szerintem nyilván az embernek nincsen nagyobb elismerés, mikor azt mondják, hogy hasonló játszol, mint nem tudom, akárki. De én próbálok azon lenni, hogy nem akarok senkire sem hasonlítani, hanem hogy valami olyat akarok játszani, ami most már az enyém. És én keresem magamat igazából. Úgy gondolom, hogy egy jazzzenésznek az élet az végig ilyen pszichológia az egész. Mert az első részben megtanulsz valamit, aztán azt mondják neked, hogy amit megtanultál, azt felejtsd el. Utána elkezdesz valakit utánozni, mert valaki sokat hallgasz, felejtsd el azt is. És utána keresd meg magadat. És ahhoz, hogy magadat megkeresd, hogy te ki vagy, ahhoz nagyon más utakon el kell menni messzire, hogy megtaláld magad, hogy magadat engedj érvényesülni.
3: Egyébként az ilyen változtatások nem tántorítják meg egy kicsit a zenész, mikor már valamilyen stílust, amit a magadénak érzel, és otthon érzed magad benne, szabadnak érzed magad benne, magabiztosnak érzed magad benne, akkor egyszer csak azzal szembesülsz, hogy akkor most töröljük le fehérre a lapot és újra. Ez nem tántorítja el az embert valamennyire?
4: Hát figyelj, nem tudom, igazából sok olyan sok olyan helyzet van, amikor azt mondod, hogy na most már nem tudom, mit kell csinálni. Tehát most az se jó, akkor most ha hasonló játszok, mint ő, akkor azt fogják mondani, hogy hát ez egy kopi, és igazuk van. De amúgy ez nagyon, nagyon érdekes, mert az utánzásra mondom csak, hogy hogy hát mi, semmi, igazából kell inspirálódni, és kell hallgatni mást. Aha. De 100%-osan valakinek a játékát levenni nincs értelme, mert az már volt. Tehát valaki aha. vele akar játszani, akkor szólni fog neki, hogy gyere ide, és játszani akarok veled. Rád kíváncsiak az emberek. Igazából, aki még egy nagyon nagy példaképem a zenében is, és emberileg is, az ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, mert ő van olyan, hogy nem is kell neki megmutatni azt hangokban, hogy mit kell csinálni, nem magyaráz zeneelméletet, vagy nem tudom, érted, hogy nem a zenéről beszél,
3: igen.
4: Csak mondd egy mondatot, valamit, hogy tudom én, hogy csak játszál, ne törődjél semmivel, csak játszál, és nincsen, nem baj, ha hibázol, nem fog történni semmi, csak játszál, amit te érzel. És akkor ő mond egy ilyet, és akkor egyből előjön az embernek a bátorénye.
3: Aha.
4: És egy jazznésznek arra van szükség, szerintem, meg unblock minden zenésznek, csak egy jazznész nagyon fontos az, hogy a bátorság, hogy nem kell, bátornak kell lenni, meg kell próbálni, érted?
3: Igen, igen, igen. Annyit hozzátennék, hogy ugye mondtad, hogyha egy az egybe leveszed a példaképedet, az annyira nem jó, mondjuk az annyira nem rossz, hogyha valaki a Pat Metheny-t leveszi egy az egybe. Hallottad egyébként már, jó, ezt nyilván vízből mondtam, hallottad egyébként őt már élőbe?
4: Igen, hallottam. Azt hiszem tavaly előtt apámnak azt a születésnapi ajándékot adtam, hogy elmentünk ketten egy koncertre, mert ő is egy nagyon nagy fan. Figyelj, olyat hallottam, amit semmihez nem tudok hasonlítani. Tehát ő tényleg egy De ő is egy azért egy nagyon nagy példakép a szememben, mert ő is mint zeneszerző, mint zenész. Persze, én azt gondolom, hogy ő, amit elkezdett gitározni, azt már nem fogja soha senki tudni überelni, amit ő mint gitáros tud. De mint zenész, meg mint komponista, figyelj, ez hihetetlen, érted? Ő egy nagyon, előttem ő egy óriási példa.
3: Egyébként említetted pont, hogy kivel láptenész ezt a köztársaság?
4: Balázs Remér.
3: Ugye a Balázs Remérrel, mert képzeld el, jövő hónapban úgy tudom, hogy ott lesz koncertje, ugye a színházban a Pat Metheny-nek.
4: Igen.
3: Melyik
4: igen.
3: színe a kedvenc?
4: Én ezért mindig mondom, hogy a Pat Metheny a köztérén koncert.
3: Ja, hogy most jön koncertezni, vagy már volt ott?
4: Nem, már most jön.
3: Most jön, igen, igen. Most jön először. Egyébként lehet, hogy arra el fogok menni, mert mondták is, nagy élmény a Pat Metheny-t hallgatni.
4: Hát figyelj, figyelj, én azt mondom, hogy a világ legnagyobb gitárosa, aki létezett valaha. És talán a világ egyik legnagyobb zenésze is. Egyébként most volt egy koncertünk, egy fesztiválon, és mindegyikünkről írtak valamit, egy pár mondatot, és csak annyit írt rólam, mert nem tudom, hogy hívták aki írta az újságba, nem tudom a nevét, csak hogy magyar Pat Metheny. Ennyit írt róla.
3: Ha mondjuk gondolom, ez nagyon jól esett.
4: Igen, jól esett, hát persze.
3: A Amit még szerintem fontos szóba hozni, főleg, hogyha már nagyon belementünk akár a pályakezdésbe, akár a színpadon lévő létbe, ugye jelen lenni a színpadon, mennyire vagy lámpalázas? Mennyire változott ez? Ugye nagyobb közönségek előtt is léptél már fel. Volt egyébként olyan határ, amit meg kellett ahhoz lépned, hogy ne legyen lámpalázat?
4: Figyelj, egy minimális druk, tudod, az van az emberben, amikor felmész egy MIPA színpadra, vagy egyébként, de mondjuk ez a MIPA azért ez egy elég nagy színpad. Van egy minimális druk, de én egy hívőmbe vagyok, és hiszek Istenbe, tudod, és mindig azt a minimális izgulást valahogy átpróbálom fordítani, tudod, így a hittel összekeverem, és akkor, mikor oda megyek, akkor egy ez így, hogy összekeverem a hittel ezt az izgulás, meg nem tudom, hogy imádkozok előtte, tudod, más lesz a játékom is.
3: Egy kicsit másmilyen állapotba kerül.
4: Így van. Igen. Igen.
3: Ugye szokták azt mondani, hogy van néhány zenész, aki nagyon jól szerepel koncerteken, de egyébként azt szoktam mondani, hogy otthon a konyhában még jobban csinálja. Meg szokták azt mondani, hogy otthon a konyhában úgy annyira nem izgalmas, de amikor kilép a színpadra, na akkor jön ki a 110%. Te inkább melyik alábbi kategóriába sorolnád magadat?
4: Én mindenképp inkább a koncert emberek előtt játszani, meg a közös zenélés a zenész barátaimmal, hát tudod, az inspirál, az, amikor ott vannak veled, és játszom. Most otthon lehet jazzzenét, szerintem otthon nem lehet gyakorolni.
3: Hallottam erre egy példát egyébként, hogy mi a lámpaláz. Ezt egyébként apukám mondta először, de már több mindenkitől hallottam, hogy a lámpaláz egy olyan dolog, hogyha például nem tudom, a Bernabeu stadionba kéne neked 11-es rúgni a világ legjobb kapusának, akkor biztos, hogy izgulnál, de hogyha üres kapura kéne berúgni, akkor már nem izgulnál, mert abban biztos vagy, hogy azt te jól tudod, az üres kapuba berúgni. Múlik a felkészültségen az, hogy mennyire van izgalmad, és mennyire vagy biztos abban, hogy jól el tudod játszani azt, amit éppen el kell játszani, szerinted?
4: Amúgy szerintem igen, és ez egy jó hasonlat, amit mondtál, de ha belegondolsz, egy üres kapura is ki lehet hagyni azt a 11-est. Egyébként én pont most voltam a Bernabéuba, Spanyolországba, kint voltunk.
3: Tényleg?
4: Igen, mert én nekem, aki a kedvenc énekesem, aki után kb. Ugyanúgy rajongok, de Pat Metheny iránt, az a Luis Miguel, mind zeneileg az, ami mögötte van, az a zene, az az éneklés és stílus, mert minden, és akkor kimentünk meghallgatni oda a Bernabeuba. Tehát az is egy óriási. Én próbálom egy kicsit úgy csinálni mindig, hogy elmegyek olyan jazz koncertekre is, amivel inspirálódni tudok, de elmegyek olyan populárisabb koncertekre is, amiből tudok tanulni.
3: Hogyha már szóba hoztuk valamennyire a sportot, pont kapcsolódik valamennyire a záró kérdés, mégpedig annyiban, hogy sok témában felszoktam tenni ezt a kérdést, például kibeszéltük az EB ideje alatt a fociban, ugye azt végigkövethették a hallgatók, aztán kibeszéltük másmilyen sport témában, box témában, akár klasszikus zene témában is régebben kibeszéltük azt a kérdést, hogy tehetség vagy szorgalom. Neked mi az álláspontod ebben? Van-e kifejezett álláspontod? Melyik a fontosabb? Melyik zenész viszi többre? Aki, mondjuk csak mondok két példát, aki nagyon tehetséges, viszont kevésbé szorgalmas, vagy akinek egy apró tehetsége van, viszont az kimaxolja. Te melyiknek vagy a híve?
4: Figyelj, én azt mondom, hogy professzionális zenésznek és előadónak és egy színpadi embernek nem, ezt mindenki tudja igazából, hogy nem lehet szorgalom nélkül. Lehetsz akármennyire tehetséges, de ha nem vagy szorgalmas, akkor érted? Tehát nem tudsz. A tehetség az egy olyan dolog, ami az Istentől jön. Sokszor szokták mondani, hogy 80% szorgalom, 20% tehetség. De azt gondolom amúgy, hogy az Isten, amit ad, a 100%-os. A a tehetség. Tehát, hogy én nem... Érted, hogy hogy mondom, hogy a tehetség önmagában, én azt nagyon nagynak titulálom, hogy valaki tehetséges, és kapott valami olyan dolgot Istentől, amit nem mindenki kapott. Uh-huh. De a zene az kimeríthetetlen.
3: Igen.
4: És a zenét azt nem tudod, a tehetséggel nem tudod, nem tudsz. Ha csak tehetséges vagy, és nem vagy szorgalmas,

0: annyira szorgalmas, hogy eljusson akár technikailag arra a szintre, hogy nagyobb zenészekkel ki tudja magát próbálni, akkor igazából lemarad arról, hogy megtudja, hogy mennyire tehetséges, mivel nem tudja magát kipróbálni. Igaz. Így szorgalom nélkül igazán a tehetséget se lehet meghatározni.
1: Ez igaz.
0: Lehet mondjuk azt mondani, hogy mit tudom, valaki kiskorában annyira tehetségesen zongorázott, hogy ő, hogyha szorgalmas lett volna, meg nem hagyta volna abba, stb., akár felléphetett volna, nem tudom, mennyiért hallok,
1: igen.
0: Igen, de ugye ez addig nem derül ki, hogy valaki felléphetette volna a petmetenivel, amikor még nem lépett föl több tízezer ember előtt a petmetenivel.
1: Hát igen, meg tudod, hogy lehet azt mondani, hogy mi lett volna, meg így lett volna, meg úgy lett volna, de ezeknek az embereknek az életút, érted? Ott nem csak annyi volt nekik, hogy figyelj, nem a hirtelen lettek a akár a Herbie Hancockot nézem, vagy a legnagyobb zenészeket, nem véletlen lettek, vagyis hogy nem egy perc alatt lettek a világ legnagyobb zenészei, vagy a világ legismertebb zenészei, hanem ott volt egy út, amin végig kell menni, és egy olyan ember, aki azt mondja, hogy tehetséges vagyok, nem akarok semmit csinálni, elég, hogy a konyhában, vagy valahol te elzongorázok, hogy elgitározok, ő nem tud a zenében sem olyan mélységekbe és magasságokba jutni, mint egy professzionális zenész, aki harcol azért, hogy azt mondhassa magára, hogy zenész vagyok.
0: Utolsó utáni kérdés, hogyha már nagyon belementünk a fiatalokba, te, mint több műfajban, mostanában nagyon járatos előadó, meg már annyira nem is vagy fiatal, nagyon hosszú szakállatban, stb. Most már nem lehet azt mondani, hogy fiatal vagy. Mégis mit lehet ajánlani azoknak a fiataloknak, akik jazzzenével szeretnének foglalkozni? Mi az az egy-két mondat, amivel ösztönöznéd őket, vagy mi az, amit ajánlasz nekik?
1: Ha csak egy dolgot lehet mondani, akkor azt mondom, hogy kitartás. Mindenképp legyenek kitartóak, és járjanak koncertekre, járjanak jazzklubokba, és kitartóak legyenek nagyon, és tudják azt mindig belül, amikor nagyon nehéz, hogy mi a cél.
0: Hát szerintem jó végszavakat kaptatok, kedves hallgató, küldjétek el a véleményeteket bármiről, amit az imént hallottatok, a 0630-3030-100-as telefonszámra. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, gyere majd legközelebb is.
1: Én is köszönöm, hogy meghívtál.
0: A hallgatóknak azt üzenjük, hogy ne felejtjék el továbbra sem hallgatni a 100.3 rádiódikket, jövő héten is ugyanitt, ugyanekkor lesz regeneráció. Baranyi Rolandot és Varga Balást hallottátok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Digitális benszülöttek, a világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Álmodozom, gazdag leszek, lottót veszek, mit megnyerek, búcsút intek, te szerény világ. Azonnal esmercit veszek, vele ülök, gizda leszek, a sok szép lány mind engem kíván. Hajót veszek, kapitány leszek, ha kedvem tartja Dubajból, a Maldívra megyek. Szép az élet, most úgy érzem, unalomban nem lesz részem, a kancslistám megírtam régen. Egy-két kézzel szórom majd a pénzt, nem érdekel, hogy mit diktál most a józan ég. Szép az élet, most úgy érzem, unalomban nem lesz részem, a kancslistám meg.

részem, bakancslistán megírtam régen. Hely, két kézzel szórom majd a pénzt,

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Kácsi Food 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását a hivatal számára. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálatokhoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alávont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán kedden azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent, mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A blokkjának hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokk teljesítményének csökkentése, olvasható az atomerőmű honlapján. Gyenge közepes év várható idén a mezőgazdaságban, a szektor teljesítménye elmarad az elmúlt 5 év átlagától, mondta Hollósi Dávid, egy nagy hazai bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója. A pénzintézet legfrissebb negyedéves elemzését ismertetve közölte, több olyan tényező hat az egyes élelmiszer termékpályákra egyszerre, amelyek közül egy is jelentős kihívás. A tartós aszály, a súlyosodó vízhiány, a forint erősödése, valamint a magas energia és alapanyagárak együttesen növelik a magyar agrárium termelési és piaci kockázatait. Legyártották az 50.000. járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb járműgyárának termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, jelezve a modellgeneráció első sorozatgyártású típusa iránti aktív keresletet is, közölte a BMW Group. Az 50.000. legyártott autó egy tűzpiros fényezésű BMW iX350 X-Drive.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 27-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékezünk. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem Szomora Zsolt prímás, az Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, akinek a nagyapja Farkas Gyula, a Rajkók atya. Köszönöm, Zsolt, hogy eljöttél és beszélgetsz velem itt a műsorban.
4: Én köszönöm a hívást, és szeretettel köszöntök mindenkit.
3: Térjünk vissza a kezdésnek a gyökerekhez. Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?
4: Én azt gondolom, mint minden muzsikus családban mindenkit, engem is a zenevet körül, nagyszülők, szülők által, mert papám még mind a két részben, anyukám és apukám családjából is, ugye mindenki zenész volt, bátyám is hegedül, ugye ő az idősebb, ugye 3 évvel idősebb a testvérem, őt láttam már kicsinek, hogy ő már nagyon korán kezdte, és hát természetesen a zene volt az, ami a mindennapunkat kitöltötte.
3: Tehát zenés család, ez nagyon fontos. Meghatározza természetesen egy gyermeknek a jövőjét. Mit jelentett számodra a nagypapád Farkas Gyula, és miként élted meg, hogy ez a családi hagyomány, tradíció tulajdonképpen jelen volt az életedben?
4: Én azt gondolom, hogy nekem egy, hát ennél fogva úgy, hogy a nagypapám volt, nekem természetes volt az a fajta közeg, amit ő nyújtott, és nem csak a Rajkóban, hanem otthon is, ugye mi ezt láttuk, hogy ott a 4 gyerekekkel foglalkozik, nevel, maga a pedagógia, amit csinált, ez nekünk természetes volt, mert ezt láttuk otthon, ha bementünk utána a Rajkóba, akkor ott is ezt láttuk. És hát mondhatni, hogy anyukám részéről ugye, hát ő is ebben a szellemben nevelkedett, és ő is arra nevelt minket, amit a nagyapám tanított, a rendszeresség, a tanulás, gyakorlás, és hát ezt próbáltuk el sajátítani. Én azt gondolom, hogy a gyereknek az ember, amikor még kicsi, akkor valamilyen szinten másképp látja ezeket a dolgokat, mert a nagyapát látja.
3: Így van, így van.
4: Én azt gondolom, akkor nem azt láttam benne, hogy ő mit csinál, mit tanít, és hogyan, és kinek milyen új rendet mutat, vagy mit hol fogjon meg, és akkor távol, hol helyezkedik el, hanem azt láttam, hogy mint nagypapa, ő neki ez mennyire fontos, és én ezt láttam benne, hogy maga az ő élete semmi másról nem szólt, csak a gyerekek tanításáról, pedagógiáról, a Rajkóról, és hát ezek a dolgok vették az ő életét teljesen körül, vagyis hát az ő élete semmi másról nem szólt, csak erről. Aztán ezt az ember később, ahogy már tegyük föl, voltam 10 éves, 12, először cimbalmozit tanultam tőle, és úgy tett át 10 évesen hegedűre, amit először elkezdtem hegedülni 6 évesen, de akkor még elég játékos voltam, és akkor utána bőgőztem egy picit, cimbalmoztam is, másik nagypapám a Szumora Kálmán, aki apukám apja volt, ugye ő is egy kiváló cimbalmos volt, akire mondhatom, hogy nagyon büszke vagyok mai napig. Hát ő is már 1990-ben hunyt el, úgyhogy de mai napig itt van velem, és én azt gondolom, hogy az ő tudása és az ő tanítása is hasonló volt, mert nagyon szeretett ő is foglalkozni fiatalokkal, és voltak tanítványai, és hát egy kiváló cimbalmos volt. Tehát a maga muzsikus értékek az őnek is ugyanezek voltak, őnek is ugyan fontosak voltak azok a fajta zenei értékrendek, amiket ő is képviselt, és hát az ember mind a két oldalról ezt látta, és hát anyukám is ezt próbálta neki nevelni, tanítani, úgyhogy ebben nőttünk föl.
3: Na jó, hát akkor gondolom fel sem merült, hogy esetleg nem zenével foglalkozol.
4: Nem.
3: Ez természetes.
4: Természetes volt.
3: Egy picit menjünk még vissza az időben. Nagypapádnak, vagyis Farkas Gyulának, a Rajkók atyának a felmenőire nagyon kíváncsi lennék, hiszen tulajdonképpen amikor most a napokban volt egy megemlékezés, itt azért nekem is voltak olyan új információk, amiket én korábban nem hallottam. Mesélj nekünk erről egy picit, az ő apukájáról, esetleg nagypapájáról.
4: Igen, az igazság, hogy a nagypapám, ugye én 12 éves voltam, amikor ő elment tőlünk közülünk. Ő nekünk nem túl sokat mesélt, ő csak mindig valamilyen apró jele, vagy éppen egy-két mondattal tudtunk rajta, hogy hát ő ebben nőtt föl, ezt látta ő is otthon. És az igazság, hogy amikor ő elhunyt, akkor én a kottáit megörököltem, és mindig lapozgattam, jött a nótáktól kezdve a csárdásokig, az operettig, a régi 150 éves kottákról beszélünk, partitúrákról, saját kézirataíról, hangszereléseiről, és rengeteg klasszikus zenei anyag volt, ami az ő kottatárában szerepelt. Az ő saját szerzeményei és feldolgozásai mellett viszont, ahogy lapozgattam, mindig észrevettem egy-egy olyan évszámot például, amikor el kellett gondolkozom, hogy ez most hogy van, mert nem stimmelt valami. Uh-huh. És azt láttam, hogy vannak olyan dátumok, hogy Farkas Gyula 1897.
3: Azta.
4: És mondom, ez hogy lehet? Hát mondom, ez nem a papi, én úgy hívtam ugye nagypapámat, hogy papi, és akkor mondom, ez nem lehet a papi, hát ez az ő apukája lehet. És utána néztem, csináltam egy családfakutatást, és hát az elmondottak alapján, ugye, meg hát a dokumentumok alapján, amit ő is mondott, de hát ő nekünk nagyon szűkszavúan fogalmazott erről, ő nem szerette az ő nagyságát, vagy tudását, vagy amit ő éppen tudott azt úgy előadni, hogy ő azt honnan és miként merítette, inkább ő csak mindig azt mondta, hogy hát ő is ebben nőtt föl, és ez ilyen szűkszavúan kezelte, de én azt gondolom, hogy jobb lett volna, hogyha egy picit mesél róla, mert az igazság, én azt gondolom most így ezzel az életkorral már, hogy ez egy nagy érték és nagy kincs volt, amire ő büszke volt, de nem volt vele dicsekvő. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy rájöttem, hogy az ő apukája is ugye zeneszerző karmester volt, és büszkén mondhatom, hogy van egy igazolványom eredetiben tőle, ami az Országos Cigányzenészek Egyesületének a tagsági igazolványa, és én úgy tudom, hogy ez az egy példány van meg az egész országban nekem, aminek 10 000 tagja volt ennek az egyesületnek, és a dédnagyapámnak ez a tagsági könyve megvan, ami 1937-re szól, és benne van, hogy ugye 1887-ben született, Sopronban született, és hangszere karmester. És itt kanyarodhatunk vissza a kottákhoz, kézirataihoz, hogy gyönyörűen írt, szinte ugyanúgy írt, mint a nagypapám, és hát én nekem már ez is egy feltűnő dolog volt, hogy ezt a fajta tudás, ezt én azért az ember zenészként látja, hogy mennyire szépen igényesen van írva az a kotta, partitúra, maga a kézírása, és hát elkezdtem nézegetni a kottákat, amik nálam voltak, és rájöttem, hogy rengeteg kotta van ő tőle. Partitúrá például Wagnernek a Tannhäuser nyitánya, amit meghangszerelt cigányzenekar 1897-ben 16 évesen, 17 évesen. Úgyhogy az ember elgondolkodott ezen, hogy milyen nagy tudású kotta ismerő embernek kellett, hogy legyenek, és hát a nagypapám ugye tényleg ebben nőhetett föl, és ezt látta otthonról. Aztán kiderült, hogy az ő apukája is Győrben katonazenekar tanított. Ezt már a családfakutatásból tudtam meg. Őről nem mesélt sajnos a nagyapám. Nem volt róla semmi információnk, de itt vannak a tények. És hát ő meg egy katonazenekar tanított, ahol 20 és 30 tagú zenekarokat tanított be. Szerintem nem is cigányzenekarokat mondhatni, hát a katonazenekarról beszélünk, akkor biztos voltak cigányzenészek is benne, de én azt gondolom, hogy itt már nem is a cigányzenénél vagyunk, hanem a magyar klasszikus és olyan műfajnál, ami abban az időben divat volt, mert nem hiszem, hogy az 1800-as évek közepén cigányzenét tanított volna nekik, hanem inkább katonadolókat vagy indulókat, verbunkosokat.
3: Akkoriban nagyon népszerűek voltak a verbunkosok, ami tulajdonképpen katonatoborzást jelent.
4: Pontosan.
3: Tehát
4: pontosan.
3: Akkor valószínűleg itt van a kapcsolat.
4: Igen, igen. És én azt gondolom, hogy az ember, hogyha belehallgat és egy picit belemélyül abba a fajta hangszerelésbe és zeneszerzésbe, mint a nagyapám például egy verbunkosban vagy egy cinkapannában hall az ember, akkor igenis itt hallható az a magyaros, cigányos, népies megszólalás, amit ő otthonról, apukájától, egyébként a nagypapájától hozott, mert ez másképp nem jön. Annyira egyedi és annyira különlegesek az ő zenei hangszerelései, feldolgozásai, saját szerzeményei, hogy én azt gondolom, hogy ettől is különleges az ő tudása, az ő nagysága.
3: Hihetetlen, hogy meddig mentünk vissza, tulajdonképpen a 19. század közepén vagyunk, tehát az 1800-as évek közepén. Igen. És ő tulajdonképpen a te, ők nagypapát, ha jól számoltam most így hirtelen, ugye?
4: Igen, ő is Farkas Gyula volt. Igen.
3: Ő is Farkas Gyula.
4: Igen.
3: Tehát akkor ezek nem véletlenek, tehát tulajdonképpen az ők nagypapád átadta a tudását a déd nagypapádnak, majd ez a fajta szemlélet átkerült a Farkas Gyulához, aki a Rajkók atya.
4: Igen, igen.
3: Beszéljünk róla is egy picit természetesen, hiszen azért most lehetőségünk van arra, megemlítsük akár a korai éveit, tehát ő nagyon fontos, hogy ő például már az Ostende kávéházban is muzsikált. Pontosan. A híres Kis Rajkuk zenekarában.
4: Igen, igen, igen. Hát arról mesélt nekünk egy picit bővebben, meg hát arról már vannak írásos dokumentumok.
3: Hát akkor ő már 10 éves volt, tehát ez igen. A 30-as évek igen. közepe.
4: Igen, igen. Hát előtte talán még az Aranyosi Rajkó zenekar, amiben még ő is nagyon fiatalon benne volt.
3: Igen, ez a 30-as évek.
4: Igen, igen. És ugye abból lett utána, ugye, ahogy hozzom, az Ostende Kávéház, ami megalakult, és hát munkát és lehetőséget adott akkori cigányzenészeknek.
3: Ez óriási dolog volt egyébként akkor, tehát, hogy összehozott 20-30 fiatal cigánygyereket az akkori zenekarvezető, és együtt játszottak, és feléptek egy kávéházban rendszeresen, és tulajdonképpen ennek az egyik bizonyítéka, hogy készült róluk számtalan képeslap, ugye? Azok igen, nagyon fotó, értékes képeslapok szerintem, hogy
4: igen, ez
3: érdekes kordokumentumok.
4: Igen, hát a külföldieknek, meg a vendégeknek ezt árulták itthon igen. is, szerte a nagyvilágban, akármerre jártak. És én azt gondolom, hogy ennek egy akkora súlya és akkora értéke volt akkor ennek az osztályoknak. Ez nem csak egy kávéház volt, ami megsegítette a cigányzenészeket, vagy hogyha nem is ezt az oldalát nézzük, hanem azt nézzük, hogy tegyük föl, volt egy üzletvezető, vagy egy tulajdonos, aki úgy gondolta, hogy a cigányzenészekből ő hasznot húz, és az emberek, a vendégek ezért jobban látogatják azt a vendéglőt, kávéházat, és ezért alkalmazta éppen a zenekarokat. Nem, hanem inkább az volt, hogy ebbe egy nagyon nagy módszer is volt, egy nagyon jó, sikeres, eredményes módszer, mert tudta az, hogy kell a fiatalokat képezni, tanulni, ott meg tudják tanulni, mit csinálnak, ott csinálják a régi nagypímásoktól, Rácz Laci, Magyar Imre, hasonló nagy nevek, és közben azok a fiatal gyerekek ott kinevelődnek, és hát belülük lesz a következő generációkra, akikből majd lehet muzsikust faragni, és éppen majd az Ostendében már felnőttként muzsikálnak.
3: De hát a cigányzene aranykoráról beszélgetünk. Pontosan. Tulajdonképpen, tehát igen. Azért ez nagyon jelentős időszak volt a cigányzene
4: történetében. Igen, én azt gondolom, hogy ez a fajta felismerések, akik ezt a fajta mecénáskodást végig tudták vinni a cigányzenészekkel és ebből a műfajjal, én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas érték és tudás és egy pozitív hozzáállás volt, mert ők ebben nem csak üzletet láttak, hanem azt a lehetőséget és értéket is látták benne, ami sajnos ma már nagyon-nagyon ritka és nagyon kevés helyen fordul elő.
3: Korábban is voltak egyébként már hasonló Kis Rajkó zenekarok, de azok közül egyik sem volt ennyire híres, mint az Aranyosi féle Rajkó zenekar az 1930-as években, ahol nagypapát Farkas Gyula is játszott.
4: Igen, igen.
3: Hát. És ott tanulta tulajdonképpen a szakmának egy olyan jelentős részét, ami későbbi éveit meghatározta.
4: Igen, én sokszor gondolkoztam ezen, hogy ez hogyan jött neki ez a fajta nagy tudás, ez a fajta szemlélet, ez a fajta hozzáállás, mikor, hol, honnan tanult ennyit, mert az igazság, hogy nem csak hangszerelni tudott, hanem a hangszerekhez is nagyon jól értett mindenféle, nem csak vonóshoz, ütős, pengetős, gitár, hárfa, fagottól kezdve mindenféle hangszerelését fel lehet lelni. És hát én azt gondolom, hogy az ember, amikor ebbe egy picit belát, akkor elgondolkozik rajta, hogy ezt mikor, hol, honnan tanulta, ugye. És hát az ember elgondolkozik, beszélgettünk erről a bátyámmal is, hogy mennyi időbe tellett ezt megtanulni. És akkor persze, hát ezt idő nélkül nem lehet. Erre kell időt szállni, de én azt gondolom, hogy amikor az ember arról beszél, hogy tényleg ebben nőttek fel, nem foglalkoztak máshol, nem volt más dolguk, más munkájuk, és ha szegénységben, ha jó módban éltek, nagyapámik elég nehéz körülmények között éltek, ugye fölkerültek a dédnagyapámmal, fölköltöztek Pestre, ők Sopronba született amúgy, és amikor fölköltöztek, és ugye gyereknek akkor nagyon nehéz volt a helyzet, ugye háború után, de azt beszéltük épp a bátyámmal, hogy ebben nőttek föl, ezt hallották. Nem volt más, ami érdekelje őket, nem volt más, ami elvegye a figyelmüket, és amit hallottak, legyen a cigányzene, klasszikus zene, operett, bármilyen műfaj, abból csak a legjobbat, legértékesebbet hallották, mert ez a korszak, ennek volt a zenei minőségnek talán a legnagyobb csúcsa, és a legnagyobb zeneszerzőtől kezdve az előadókig ebben a korszakban jelentek meg. És hát, hogy ő ezt hallotta, én azt gondolom, hogy hogy ez tényleg ragadt rá, és hát ez volt egy olyan plusz tehetség, ami ezt kiforrotta. És hát az Ostendében 17 éves korában már volt saját zenekara, akkor ő már játszott cigánzenekarral.
3: De ő 1821-ben született. 1921-ben igen, született.
4: Igen, igen. 1921-ben született, most augusztus 18-án. És én azt gondolom, hogy egy olyan fajta fontos szerepet látott ő abban a világban, amikor ez a fénykorát élte, hogy ő észrevette saját magán, vagy éppen észrevette azt, hogy abban az időben a gyerekek, zenészek, kollégák mennyire vágynak arra, hogy tanuljanak. Mm-hmm. És én azt gondolom, hogy az elmondásai alapján és a beszámolók, újságcikkek alapján, amit ő elmondott saját magára, hogy ő már tudta azt, hogy ő ebben tud foglalkozni, tud tanítani, meg volt a megfelelő tudása hozzá. Mert az igazság, hiába voltak abban az időben szenzációs muzsikusok, fantasztikus technikai hegedűsök, zenészek, cimbalmosok, bárki legyen, azért a tanítással akkor se foglalkoztak sokan. Voltak értelmesek, ott olvasott emberek, képzett muzsikusok, inkább hegedűsök, de hogyha képzett muzsikus is volt, attól még a tanítással nem foglalkoztak. És én azt gondolom, hogy az ő nagyság az abban is rejlik, hogy korán észrevette ezt, hogy ő ebben tud foglalkozni, szeretne foglalkozni, van hozzá érzéke is, és talán egyik pillanatról a másikra bele tudott úgy kezdeni a tanításba már fiatalon, már az Ostendében, amikor 17-18 éves volt, már rá felfigyeltek rá, és már ott tanított gyerekeket. Jó, hát ezt az apukájától ugye látta, ezzel foglalkozott, és hát a gyerekek, ezek fontosak voltak neki, hogy átadja azt a fajta tudást, és ő ezt magában érezte és tudta.
3: Természetesen az sem lényegtelen, hogy azért mégiscsak Ország Tivadarnál tanult, aki a Zeneakadémián tanította.
4: Pontosan.
3: Tehát, hogy nyilván azért neki is olyan tanárai voltak a családi háttér mellett, pontosan, tehát akik a kornak a meghatározó alakjai. Pontosan. Teljes mértékben. Igen. Tehát ez is hozzájárulhatott, gondolom, ahhoz, hogy ő ilyen magaslatokig tudta emelni a szakmai tudását.
4: Hát igen, és én azt gondolom, hogy az ő korában az ő baráti köre ugyanúgy egy olyan magas, kiemelkedő zenépályafutást tudtak elérni, megtanulni. Az egyik, mindegy, hogy cimbalmos volt, csellós volt, vagy brácsás volt, hegedűs volt, itt van a Boros Lajos bácsi, ugye, aki ugyanúgy szintén zenakadémiája, Lakatos Sándor, ugye, akik abban az időben az ő baráti köré voltak szó szerint, és hát mindenki egy olyan magas mércét, egy olyan magas szintet ért el, mind a cigányzenében, mind a hegedülésben, mind a klasszikus tanulmányokban, ami azt gondolom, hogy ők egymást húzták, és egymás zeneiségét alakították, és tudás, ez csak nőtt.
3: Ők a zenében voltak kiemelkedők, viszont Farkas Gyula elsősorban inkább a tanításban és a módszerében, hiszen ő ebben tudott kiteljesedni, mert végül is 1952-ben megalapította a Rajkó zenekart. Azonban még egy picit térjünk vissza ennek az előzményéhez. A 40-es években, a háború alatti időszakban mi volt vele? Akkor ő már tulajdonképpen megalakította a saját zenekarát, és akkor muzsikált több helyen is.
4: Igen, muzsikált, viszont ő már akkor aktívan tanított. Uh-huh. És hát a kézirataiból látszik, hogy háború alatt is mesélt, hogy a pincében is, amikor bújkáltak a bombázás elől, akkor hát ott vannak a dátumok, és látom, hogy hát háború volt, és akkor is írta a sötétbe, tegyük föl egy gyertya mellett a kottákat. Igen, ez történt, mert a kottán a dátumok ott vannak, szerepelnek, és hát az operettől az operáig, a nótáig, a csárdásig, a feldolgozások, minden ott van, mutatja, hogy ő akkor is ezzel foglalkozott.
3: Akkoriban ezek a műfajok nagyon népszerűek voltak. Igen. Persze beszélünk majd erről is a későbbiek folyamán, hogy ezek ma hova tűntek, de akkor ez volt a kornak a tánczenéje, a szórakoztató zenéje. Erre mulattak, erre vigadtak.
4: Hát igen, ez volt a sláger, és én azt gondolom, hogy ez a fajta több rétegű stílus, amit abban az időben játszottak, nóta, csárdás, operett, verbunkos, külföldi zenék, akkor is már Magyar Imrétől kezdve a legnagyobb primásokig már mindenféle zenekar próbálta, persze inkább Pesten, vagy éppen a nagyvárosokban népszerűbbek voltak a külföldi dallamok, sanzonok, muzettek, angol keringők, de abban az időben is már mindenki próbált minél színesebben és minél többféle zenét játszani, vagy éppen maga a programját úgy behoztani, hogy ezek ismertek, színesek legyenek, és hát ezeket valahogy át kellett tenni cigánzenekarra is, ugye? Mert abban az időben se foglalkozott sok ember. Ő, még azt meg kell említeni, hogy az ő egyik példakép az apukán kívül Csámpa Ivó volt, aki hát szintén egy nagyon nagy koponya volt, és nagyon nagy tudású cigány karmester, és hát betanító, és hát az mellett hangszerelő volt, akinek a mai napig a neve és szerzeményei, feldolgozásai forognak.
3: Amikor a kutatásaimat folytattam a Rajkó zenekar keletkezéséről és természetesen nagypapádról, Farkas Gyuláról, akkor gyakran felmerült Csámpa Ivónak a neve, és a dátum sem volt mindig tökéletesen pontos, hogy most 51, 52, vagy hogy pontosan mikor alakult a Rajkó zenekar, és a Csámpa Ivónak milyen szerepe volt ebben. Te erről esetleg tudsz valamiféle részleteket mesélni nekünk?
4: Én úgy tudom, hogy 52-ben kérték föl, és amire megalakult a Rajkó zenekar, ugye az lett 53. Én úgy tudom pontosan, de nem biztos, hogy én is jól tudom.
3: De... Hát most 52-t számolunk tulajdonképpen a Rajkó alapításának.
4: Igen. Hát nagyon hamar megalakult ez a Rajkó zenekar,
3: sőt,
4: ugye?
3: 9 hónap alatt fel is készültek egy nagy
4: koncertre. Pontosan. Hát ilyen nagyon hamar összeállt az a fajta légkör, az a fajta szisztéma, amit ő kialakított, hogy a gyerekek ugye tudjanak tanulni, felépni, de hát akkor még ugye nem is gyerekekről beszélünk, hanem az ő baráti köréről, az ő osztálytársairól, jóformán mondhatni így, mert akkor még nem sok gyerek volt a Rajkóban az első megalakulásnál, hanem az ő életkorban egyidős kollégái voltak, akik még a Rajkót alakították, és egy pár fiatal rajkós volt, vagyis hát a fiatal Rajkó volt, akik még tényleg tanulásra szorultak, a többi azok már profi muzsikusok voltak, mondhatni. Aztán
3: hát főleg nyilván az ő gyerekeiket kezdte utána már tanítani.
4: Igen, én a Csámpa Ivóról nem tudom, hogy a Rajkóban milyen szerepet ő vállalt, én nem tudom egyáltalán, hogy ő vállalt-e valamilyen tanításban ott a Rajkóban, de én úgy tudom, hogy a Lajos bácsival együtt kérték föl őket először, Boros Lajos bácsival. Lajos bácsi nem vállalta. Lajos bácsi ebben nem vett részt. Hát ugye a Lajos bácsi akkor már aktívan muzsikált, mindenfele jött, ment, akkor már mondhatni, hogy tényleg egy kiváló, ismert primás volt. És hát a nagyapám maradt egyedül. Ezt még a Kálai Kisernő bácsi mesélte.
3: Igen, hiszen ő is az alapítók mesélte. Között
4: igen,
3: volt.
4: Igen, pontosan van. Az első rajkók között volt, és ezt ő mesélte nekem. És hát nagy öröm volt, amikor ezt tudtam mesélni, mert hát olyan örömmel, olyan alázattal, tisztelettel mesélt ezekről a dolgokról, hogy hát öröm volt az embernek hallgatni ezeket.
3: Ez az az időszak, amikor tulajdonképpen a

0: mindig meséltek. Úgyhogy hát az nagyon szerette azt az időszakot, egy nagyon nehéz, de egy kialakuló, egy kiforrásban lévő zenei egység volt az, ami akkor ott kialakult, mert ugye előtte még azért nem voltak ezek a fajta együttesek.
1: Igen, tulajdonképpen kisebb együttesek voltak, illetve hogyha megnézzük mondjuk persze a egyes nagyobb kávéházaknak a zenekarait, azért ott is voltak 20-30 tagú zenekarok akár.
0: De az más volt.
1: De ez egy kicsit más volt a jellege, tehát ez inkább színpadi zene volt, és elment ez az időszak egyfajta népi kultúrát támogató irányba, hiszen itt valahogy át kellett alakítani azt a fajta cigányzenei hagyományt, ami korábban az urakat szolgálta ki, tulajdonképpen a nép szolgálatába kellett állítani, és az állami népi együttes valahol ezt a feladatot látta el. Én így látom.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy az állami népi együttes volt az első, aki talán ezt a műfajt színpadiassá tette, és kezdte kiforni magából azt a fajta műfajt, amikor a népdal, a népi muzsika, a csárdás, verbunkos muzsika, egy lisztrapszódia, és maga a cigányzere, akkor úgy színpadiasan tudtak megszólalni, megjelenni, és hát ennek volt intézményes háttere, ugye. Meg hát ez mellett a népi táncosok ugye ebben nagy szerepet vállaltak, hogy ez kiegészítette ezt a fajta egész színpadi megjelenés, megszólalást.
1: Ez nagyon fontos egyébként, a Rajkó is így alakult, hogy először tánckar volt, és utána jött tulajdonképpen a cigányzene. És már az elejétől nagypapád meghatározó alak volt a Rajkó zenekar tanításában, és az ő sajátos módszerével próbálta őket tanítani, hiszen például nem minden esetben voltak ezek a gyerekek, akiket összeszedett akár vidékről, mondjuk a kollégáinak a gyerekei, akiket tanított. Nem minden esetben tudta kottát olvasni, de szerintem nem csak ezért tanította őket kézről. Hát de persze, hogy látod? Persze. Hiszen az ő egyik, hiszen ez fontos, hogy csak az egyik sajátos módszere volt, az, hogy kézről tanította ezeket a gyerekeket. Hiszen nagyon hatékony ez a módszer.
0: Igen, de én azt gondolom, ez már a régi, talán még az apukától, a nagypapától is ezt látta.
1: Természetes, hiszen ez apáról fiúra pontosan így szállt, ez a műfaj. Hogy
0: ilyen tradíció, egy ilyen érték tudott végigmenni, és hogy megteremtődni. És én azt gondolom, hogy a nehéz világban ez a fajta átadás, átörökítés, ez volt a legkönnyebb módja ennek, mert kézről sokkal hamarabban és sokkal gyorsabban tudtak tanulni a gyerekek, sőt, még hallották is, hogy a másik mit tanul, nem csak a kottából. És én azt gondolom, hogy ez egy jó módszer. Én azt gondolom, hogy ez mai napig él, és ennek hagyománya van, mert mi cigányzenészek azt gondolom, hogy mai napig könnyebben tanulunk kézről egymás után, egymást hallva, hogy ki mit csinál, és ez egy olyan plusz tudott adni a kávéházi cigányzenész rétegnek, ami meghatározta ezt a fajta műfajt. De én még egy picit visszakanyarodnék az államnépi együtteshez, az 50-es évekre, mert ott ő ugye a második hegedűben volt szólamvezető, viszont már ott is hangszerelt az állami népi együttesnek. És hát ugye, amire ő oda került, addig ő neki már ismert neve volt, mondhatni így, hogy ő mennyire tisztában van a partitúrákkal, kottákkal, hangszereléssel.
1: 29 éves volt itt még.
0: Igen. És ő már itt hangszerelt az állami népi együttesnek is. És az ember ezt így belegondol, hogy ott ült a hegedűs sorban, és közben ő hangszereltet egy a lisztrapszódát, vagy éppen bármilyen külföldi dallamokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy olyan tanulság, ami sajnos már ritka.
1: Ő 10 évig volt az állami népi együttesben, párhuzamosan a Rajkóval, és kettőt együtt próbálta vinni, aztán nyilván választani kellett, válaszúthoz érkezett, hogy nem bírta, gondolom, mind a kettőt már vinni, és ezért végül is a Rajkó zenekart választotta, ami hát így utólag jó döntésnek bizonyult. Ha egy picit még a tanítási módszeréről beszélgetünk, tulajdonképpen, ahogy ugyebár Bartókék, Kodályék először lejegyezték a népdalokat, nyilván rengeteg problémát vetett föl ez a kérdés, hogy hogyan lehet egyáltalán ezt a műfajt, a népdalokat, magyar népdalokat lejegyezni. De ha akár a román vagy a török gyűjtéseire gondolunk, ott is ugyanezekbe ütközhetett. Tehát valójában a népzene, ez a fajta stílus általában, ez egy nagyon-nagyon nehezen lejegyezhető.
0: Igen, mert talán kötetlen.
1: Hát persze, és mindenki másként énekli. Na most akkor tegyük fel, hogy valahogy

0: tetszik. Na de abban valahogy nincs benne minden, tehát nem lehet a kottába minden apróságot beleírni. Bartók azért csinált olyan kis ügyes trükköket, hogy kisebb hangok, meg nagyobb hangok, tehát hogy ezzel is érzékeltetve, hogy melyek a fontos és melyek a kevésbé fontos hangok. Egyébként Lisztnél ez nagyon jellemző a magyar rapszódiákban, aminek természetesen pontosan a cigányzene a forrása. De ez más kottákban azért nem ennyire jellemző. Tehát az, hogy próbáljuk a kottát is hozzáigazítani ehhez a fajta szabad, kötetlen stílushoz, ha most csak a magyar népzenét nézem Bartókék esetében, akkor az szuper, de mégsem ad vissza mindent a kotta. Tehát a kotta inkább egy jegyzet. És valójában az az igazi, hogyha az ember oda megy az idős bácsihoz, és meghallgatja tőle, hogy milyen stílusban, milyen előadással énekli, és akkor azt megpróbálja visszautánozni. Tehát valójában ez az igazi tradíciója a magyar népzene átadásának is, mint ahogy a cigány népzene, illetve a cigány zene átadásának is, amit nagypapád Farkas Gyula is aktívan használt. Tehát ha ő át tudta volna adni kottából is, hogyha szeretné. És valószínűleg meg tudta volna tanítani a gyerekeket is a kottaolvasásra. De egyszerűen ebben a műfajban ez nem hatékony.
1: Igen.
0: Kész.
1: Igen, én azt gondolom, hogy a kotta ez egy olyan dolog, vagy éppen olyan dokumentum, ami kézzelfogható és kötelező, mint egy olvasmány. Attól még, attól, hogy elolvastuk, attól nem tudjuk szépen elmondani. Igen. Valaki. Azt szépen elő is kell adni.
0: Bizony. Az íz, hát az nincs benne.
1: Pontosan. Igaz? Hol van az a vesző, hol van az a pont. És hát itt még a szünetnek is rengeteg jelentősége van a cigányzenében, mert maga az érzelmekre hat. Ez ugyanúgy, mint aki szépen tud egy verset mondani. Mert mindenkire el tudja olvasni a verset, attól még nem lesz szép. Én azt gondolom, hogy a cigányzenés egy ilyen műfaj, és hát a tapasztalatok és a régi nagy tanítványai, amiket elmondtak, azok hallatán én azt gondolom, meg hát az élet útja alatt azt gondolom, hogy amiket ő letett, azt látom, hogy az ő tudása abban volt, hogy maga a cigányzenét hogyan kell jól előadni.
0: Ez az.
1: Szóval ő neki voltak egy-két olyan szólása is, megjegyzése is, amikor azt mondta, hogy hát jó, amit csinálsz, de valahogy azt próbálta kifejezni, hogy jó, amit csináltál, de valahogy hogy mégsem ez kéne. Így van, lehet, hogy a kottában így van, most te játszottad a hangokat, de ez nem az igazi. Ettől még nem lett cigányzene. Szóval ez ugyanolyan dolog, mint a népdalt, vagy az akácos utat, vagy a monticsárdás, mindenki el tudja játszani, nem abban van a nehézség. Hanem attól nehéz, hogy maga a stílus jegyeit és az előadás módot úgy tudjuk interpretálni, hogy azt észrevegye a közönség, és az érezhető, hallható és átjárható legyen a zeneiszek közt is. És én azt gondolom, hogy neki ebbe volt a nagyszerű zenei tanítása, tudása, hogy ezt ő annyira jól át tudta adni, hogy ezt a gyerekek már tényleg gyerekkorban érezték, hát és amire felnőttek lettek, rajkósok, igazi profi zenészek lettek, addigra meg ennek a profi elsajátítói, bemutatói és zenész nagyságai lettek.
0: Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás volt a mai vendégem, akivel a rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékeztünk. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miért fontos az Aranypánt díj a cigány közösség számára? Az Aranypánt díj a magyarországi roma közösség egyik legjelentősebb civil elismerése. A díjat a Roma Sajtóközpont alapította azzal a céllal, hogy bemutassa és elismerje azokat a roma embereket, akik mindennapi munkájukkal, kitartásukkal és emberségükkel példát mutatnak, nem csak a cigány közösségnek, hanem az egész magyar társadalomnak is. Az Aranypánt díj azt üzeni, hogy a roma emberek között számos olyan tanár, egészségügyi dolgozó, művész, rendőr, vállalkozó vagy közösségi vezető él, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak hazánk fejlődéséhez. A díj különlegessége abban rejlik, hogy nem hírességeket vagy politikusokat állít a középpontba, hanem olyan hétköznapi embereket, akik csendben, szorgalommal és elhivatottsággal dolgoznak másokért. Ez azért fontos, mert a roma emberekről gyakran jelennek meg előítéletes vagy éppen negatív hírek, miközben nagyon sok olyan ember él közöttünk, akik becsületes munkájukkal nap mint nap bizonyítják az értékeiket. Az Aranypánt díj segít megmutatni ezeket a pozitív példákat, és hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom reálisabb képet alkosson a cigányságról. Az elismerés a roma fiatalok számára rendkívül fontos. Amikor egy fiatal azt látja, hogy egy roma származású pedagógus, orvos, rendőr vagy művész országos elismerést kap, könnyebben hiszi el, hogy ő maga is képes lehet hasonló eredményeket elérni, és ez így is van. Ez önbizalmat ad, erősíti az identitást, és arra ösztönzi a fiatalokat, hogy tanuljanak, dolgozzanak, valamint büszkék legyenek származásukra. Az Aranypánt díj neve is szimbolikus jelentéssel bír. Az elnevezés Kovács József hontalan roma költő gondolatához kapcsolódik. Homlokomon két aranypánt van, az egyik a cigányságom, a másik a magyarságom, egyikről sem kívánok lemondani. Ez a gondolat azt fejezi ki, hogy a roma identitás és a magyar nemzeti hovatartozás nem zárják ki egymást, hanem együtt alkotják az ember személyiségét. A díj ezért nem csak egy kitüntetés, hanem a roma kultúra, hagyományok és értékek megbecsülésének jelképe. A díj hozzájárul a roma kultúra láthatóbbá tételéhez is. Minden évben olyan emberek történeteit ismerheti meg a nagy közönség, akik munkájukkal hidat építenek a különböző közösségek között. Ezek a történetek segítenek lebontani az előítéleteket és megmutatják, hogy a tehetség, a kitartás és a szorgalom nem származás kérdés. Az Aranypánt díj emellett összekovácsolja a roma közösséget is. A jelöltekre sokan szavaznak, megosztják a történeteiket és büszkék rájuk, és közösen ünneplik a sikereket. Ez erősíti az összetartozás érzését, valamint azt az üzenetet közvetíti, hogy a roma emberek eredményei az egész közösség sikerei. Legutóbb 2025-ben adták át az Aranypánt díjat, amikor a közönség Hadházi Renáta tiszaújvárosi magyar tanárt választotta az év hétköznapi roma hősének. Renáta pedagógusként és kutatóként dolgozik, tehetséggondozással foglalkozik, emellett felnőtteket is segít az írni, olvasni tanulásban.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 28-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ismét Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás a mai vendégem, akivel a Rajkuk atyának kiemelkedő munkásságára emlékezünk a beszélgetésünk második részében. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Nagy klasszikus zenészek is megmondták már többször, hogy tulajdonképpen a legfontosabb a jó ízlés. van. Igen.
3: És hogyha Farkas Gyulában megvolt ez a jó ízlés, akkor természetes, hogy nem kottából fogja a gyerekeket ezek alapján megtanítani, hanem az ő saját jó ízlését megpróbálja közvetíteni. Közvetlenül. Megmutatja nekik. Igen. És neki ez volt a nagy módszere. Egyébként volt egy ilyen riport is vele, ahol azt mondta, hogy ezeket a gyerekeket azért meg kell tanítani egy kis cigányosságra.
5: Pontosan.
3: Ugye? Igen. Valahogy így fogalmazott, nem emlékszem pontosan.
5: Igen.
3: Hát bele kell ültetniük.
5: Igen, pontosan ezt mondta, igen. Hát ő beléig oltotta, igen. Pontosan, amit az előbb mondtam, hogy jó, amit eljátszottál. Ugye hát volt neki egy időszak, amikor a gyerekeket úgy magázta, és hát volt, amikor már egy kicsit, amikor már úgy gondolta, hogy valami nem jó, hát akkor már úgy hívta a tanítványokat, hogy öcsi. Lehetett az lány is. És hát neki nem volt, én azt gondolom, hogy egy szóval hozzátéve az ő emberségét, nem volt neki semmi más fontos az életben, csak a tudást átadni, vagy éppen az a gyerek, az a hangszeres, az az előadó, az úgy tudja azt a dolgot, azt a zenét előadni, bemutatni, úgy nyújtsa át a közönség felé, hogy az tényleg jó legyen. Szóval ebben ő maximalista volt, és hát azért voltak neki ezek az egy-két olyan megnyilvánulásai, amit a mai laikusok még mindig nem felejtettek el. Például az egyik az olyan volt, hogy mondta valakinek, hogy öcsi, jó, amit csinálsz, csak rossz. És ezt az ember így tényleg így nevetséges, és azt gondolja az ember, hogy vicces, és de ha az ember belegondol, akkor a tanítás van benne, amit mondott, akkor a igazság van benne, hogy ilyet már nem hallani, és talán föl kell fogni, hogy ő ezzel mit mondott, mit tanított. Hát jó, amit csinálsz, elmuzsikáltad, de nem jó.
3: Uh-huh. Így van pontosan.
5: Most jó, amit csinálsz, vagy nem jó? Neki nem volt jó, mert tegyük fel, az a gyerek elmuzsikált a Brahms első magyar táncát, a hangok stimmeltek, de azon kívül nem volt cigányos, nem volt magyaros, nem irányította a zenekart, nem jól intette be, vagy ha még jól intette be is, akkor a közönség felé nem mutatta azt, hogy azt élvezi. Szóval ez egy összjáték volt, összetett zenei játék volt, amire ő ezt gondolta, hogy jó, amit csinál, csak rossz. Mert ettől annak a dolognak úgy kell összeállni, hogy az jó legyen, és az mindenki észrevegye, ne is akkor lesz jó. Na és ő ezt meg is tanította a gyereknek, és az ő másik nagy négybetűs szólás az volt, ugye, hogy valaki elmuzsikált valamit, és akkor mondta, hogy öcsi, négy betű. És akkor így csinált, felmutatta a négy ujját, ugye, és akkor mutatta, hogy H-O-G-Y.
3: Ja.
5: Elmuzsikáltad, de hogy? Szóval ezek mai napig megvannak, én azt gondolom, a rajkosokba és a régi nagyokba, és hát ha megnézik az ő tanítványaikat, akkor itt most büszkén mondhatunk egy olyan nevet, mint Kállai Kisernő, büszkén mondhatjuk a többi olyan zenész kollégákat, akiket ő tanított, Puka Sándor, Sándor János, de zenészek között nem is tudom sorolni, mert annyi tanítványa így volt, van. Hogy ezt lehetett Prímás, Brácsás, Cimbalmos, szólista, és hát annyi muzsikus tanított meg, és az igazság, hogy mindegy, mit mondunk, az ő tanítványaikon ezek a jegyek, ezek mind szerepelnek, ezek mind benne vannak az ő előadási módjukban, játékaikban, a tökéletesség, a precizitás, a cigányosság, az a fajta tökéletesség, ami ehhez a muzsikához kell. Meg kell hallgatni egy régi rajkós lemezt, meg kell hallgatni az ő tanítványainak. De beszélhetünk itt például, említhetem, amire én még emlékszek bőven, hogy Sánta Ferenc, ugye a Kossuth Díjas Prímás is járt föl, ugye a lakására nagyon gyakran mentek egy rádió lemezfelvételre, tévéfelvételre, és a nagyapám állította be nekik az előadandó darabot, vagy éppen egy klasszikus darabot, cigányzenét, bármit, nótaműsorra készültek. És hát amikor bementek a lakásba, akkor ugye az volt, hogy jaj, jöjjenek uraim, tegyük fel, ez már a 80-as évek elején, amikor a Feri bácsitól kezdve a legjobb zenekarok voltak vele, ugye mondhatni a legjobb, már abban az időben sztárok tagemberekként muzsikáltak vele, és hát ő úgy fogadta őket, hogy mint a gyerekeit, azt se tudta, mit csináljanak velük, ugye etette, itatta őket, kérdezte, hogy vannak, hát mindegyiket ő tanította, ugye, hát a gyerekei voltak szó szerint. Aztán amikor bementek a szobába, akkor már nem voltak a gyerekei, akkor már csak tanítványok voltak. És valahogy ez a dolog, ez nála nem veszett el akkor sem, amikor már tegyük fel az a tanítvány, hiába volt szenzációs profi muzsikus már, neves muzsikus, amikor nem jót ütött, nem jót húzott, akkor igenis megmondta, és ott ez van, ezt pengesd meg, azt kell, ez kell bele, ilyen basszussal, olyan elosztással, ilyen tempóval, ilyen dinamikával, és ezeket ő akkor már nem nézte, hogy milyen felnőtt muzsikus, már nem rajkos, már családja van, vagy éppen unokája van. Már nem volt nála fontos az, hogy ki milyen muzsikus, ismerje, nem ismerje az ő tanítványát, mekkora nagy művész lett belőle, hanem csak is a zene számított neki, és azt számított, hogy azt úgy adják elő, hogy tényleg a legjobb. És ezek a négy betűs dolgok, amiket ő mondott, ez a HOGY például, ilyenkor jön elő, hogy ő nem hagyta. Nem azt mondta, hogy jaj, uraid, nagyon jó, nagyszerű, nem baj, hogy most nem olyan jó, de hát nem szólok nekik, mert ők már profi, elismert muzsikusok, nehogy megbántsam őket, megsértsem őket. Önnál ez fel sem merült. De a zenészeknél sem. Olyan szinten fogadták el az ő tanítását, tudását, amit ő mondott, amit ő instrukcióként adott és tanított, hogy az maximális volt mai napig.
3: Kanyarodjunk vissza egy picit az objektív sikerekre, hiszen az, hogy számos világi ifjúsági találkozóra vitte a Rajkó zenekart, 50-es évektől kezdve nemzetközi sikereket arattak ezek a gyerekek, és tulajdonképpen olyan hírnevet szereztek a cigányzenének, Magyarországnak, és természetesen magának a zenekarnak, ami igazán különlegessé teszi a zenekart napjainkban is, hiszen ha visszagondolunk az elmúlt 73 évére, akkor ezért az hihetetlen teljesítmény.
5: Hát igen, én azt gondolom, hogy ezt a fajta értéket, amit ő tanított, amit ő át tudott adni nagyon hamar a rajkósoknak, a gyerekeknek, fiataloknak, ez egy akkora siker lehet, hogy ezt talán az egész világ észrevette, ezt az egész ország észrevette, Magyarországtól kezdve a zenészekig, a szülőkig, akik a Rajkóba vitték a gyereküket, hogy ott tanuljanak, akik szerették volna, hogy ott tanuljon. Szóval ez
3: hát nem véletlenül.
5: Pontosan.
3: Tehát akkora hírneve volt, hogy mindenki oda akart menni.
5: Pontosan.
3: Tanulni.
5: Igen, igen. És hát ezt nem lehetett leplezni, ezek a sikerek, ezek jöttek, és hát ez töretlen volt. Én azt gondolom, ez egy nagyon nagy dolog, mert azért a mai világban is, meg hát régen is azért nagyon sok minden volt olyan, ami elindult, és lehet, hogy éppen egy intézménynek, egy háttérnek, pénznek, anyagjogának, valaminek köszönhetően, de nem tudott tovább élni, vagy tovább vinni azokat a sikerek, mert nem volt valami meg, nem volt valami adott, vagy éppen nem volt már rá szükség. De a Rajkóra szükség volt, a Rajkó töretlenül ment előre, és ez a fajta képzés, tanítás, ez hatalmas sikert aratott, és én azt gondolom, hogy ez mai napig lenne erre igény, de én azt gondolom, hogy valamilyen formában ezt most már át kell formálni, ezt a fajta hozzáállást, ezt a fajta szemléletet, hogy ezt a fajta stílusokat, amiket most tanulnak éppen a fiatal zenészek, de én azt gondolom, hogy tanítás nélkül nincsen jövő, tanulás nélkül.
3: Egy picit tegyük azért helyre ezeket a gondolatokat, hiszen azt gondolom, hogy ez volt az alap, nagypapád és az ő sajátos nevelési, oktatási módszere, metódusa. Tehát az, hogy kézről tanította őket, többek között. Tanította ő sok mindenre őket, erről is majd még mindjárt beszélünk, de szerintem a Rajkó módszernek ez csak az egyik pillére. Van azért olyan vetülete is ennek a dolognak, hogy például volt egy olyan kultúrpolitikai háttér, ami ezt lehetővé tette.
5: Pontos.
3: Tehát például úgy támogatta a kultúrát a politika, ahogy ennek szüksége volt. Hiszen ez pénz nélkül azért ez nem megy. Mögötte hát egy olyan szervezet, az éveknek a nagy részében ez a KISZ volt, vagyis a
5: igen.
3: Kommunista Ifjúsági Szervezet.
5: Szövetség.
3: Igen. Tehát, hogy ők mögötte álltak, akik szervezték a zenekarnak a koncerteket. Hiszen, hogyha nincs mögötte egy menedzsment, akkor hiába nagyszerű a zenekar, nem kapnak lehetőséget.
5: Igen, igen.
3: Tehát kultúrpolitikai támogatás, a szervezeti háttér, vagy az, hogy például a gyerekek,
5: akár hogyha följöttek,
3: igen, tehát hogyha följöttek vidékről a gyerekek, akkor ott lakhattak az iskola keretein, az iskola épületében, a kollégium. Szerintem rettentően fontos.
5: Persze.
3: Mert így kialakult egy olyan közösség, egy olyan család, ahol a gyerekek egymástól tanulhattak. Tehát ezek is mind hozzátartoznak. Tulajdonképpen a világsikerhez, mert mondjuk így, hogy ez egy világsiker.
5: Pontosan.
3: És hogyha ezek közül valamelyiket elvesszük, akkor
5: már nem kerek, igen.
3: Igen.
5: Hát igen, hát ennek az egész iskolának, ennek az egész rendszernek ez, ahogy összeállt maga a tanítás a nagyapám iskola, konzervatórium, maga felvételi, a tanárok, kiváló tanárok tanítottak ott mindenféle hangszereken, konzervatóriumban, zeneakadémiáról voltak tanárok, akik szó szerint operaházból, és hát akik szó szerint tanították a gyereket, ottára, szolfés, zenelméletre, attól függően, hogy a nagyapám is tanította ezeket, de neki nem ez volt az elsődleges.
3: Igen. Hangszerre is tanultak.
5: Pontosan, meg hát ugye adottak voltak a feltételek, volt iskolai háttér, meg volt teremtve ez, és hát ezt a gyerekek, ahogy én azt gondolom, abban az időben természetesnek vették, én azt gondolom, hogy ez egy jó kultúrpolitikai hozzáállás is egy jó módszer volt, de hát én azt gondolom, hogy ennek az is egy hátulütője volt, hogy ezt látták, hogy ez egy sikeres dolog, ez egy működő dolog. Szóval a cigány gyereknek abban az időben nem csak az iskoláztatása, vagy éppen a zenei fejlesztése volt az elsődleges, hanem az integrálása is, amit ez az iskola egyedi módon végzett. Uh-huh. Egyedi módon be tudta vonni a gyerekeken, nem elkallódtak, hanem éppen a rajkóba zenészként tudták őket tanítani, és ebből profitot tudtak teremteni. Sikert, pénzt, lehetőséget, és ez így jött egymás után sorba, és ez mind egy összetett folyamat, egy összetett rendszer volt, ami jól működött.
3: Sőt, nagyszerűen működött.
5: Pontosan.
3: És ha csak arra gondolok, hogy például minden karácsonykor a Rajkó zenekar ott volt az Országházban.
5: Pontosan.
3: És ott léptek föl, melyet közvetített a televízió is. Tehát ők országszerte is nagyon nagy hírnevet kaptak. Ha jól emlékszem, egyszerre 3 zenekar is futott.
5: Volt olyan is, igen.
3: Csermák, Lavotta, Bihari talán, igen, az a harmadiknak a zenekarnak a neve, hiszen nem is tudtak annyi koncertet teljesíteni egy zenekarral.
5: Hát ők volt a lehetőség, mint a zenekari tagok, igen.
3: Sőt, az, hogy a hoteli fiúságban rendszeresen felléphettek a gyerekek. Ez megint egy olyan színpadi rutint adott nekik, ami megint csak hihetetlenül hozzájárult az ő sikerükhez. Hiszen ha megnézem a mai, mondjuk klasszikus zenei oktatást, akkor azért ez kevésbé jellemző, hogy ilyen sok koncerten játszanak a gyerekek. Akár a legtehetségesebbek is. Tehát az, hogy rendszeresen felléphettek, muzsikálhattak, ezzel olyan rutint szereztek maguknak, hogy ez nem mindenkinek adatott meg. És így igazi, hát tulajdonképpen számtalan generációt, mondjuk így, felnevelt a nagypapát, Farkas Gyula. És az ő nevelése, oktatása által kinevelt egy olyan társadalmi réteget.
5: Pontosan.
3: Egyébként. Akiket még az utcán is felismerünk. Tehát, hogyha látták elmenni az egyik Rajkóst bármelyik kis utcán, akkor felismertek, ó, biztos Rajkós, mert úgy néz ki. Igen. Azért, mert úgy viselkedett, úgy öltözködött, hiszen
5: pontosan.
3: Azért beszéljünk erről is, hogy nagypapád nagyon erősen nevelte ezeket a gyerekeket.
5: Hát igen, neki egy külön plusz erőssége volt az, hogy őtől elfogadták azt, amit ő átadott, nevelt, tanított. Uh-huh. És mondhatni, hogy tényleg nagyon szigorú volt, és nagyon sok gyerek sokszor úgy érezt, hogy nagyon nehéz ott tanulni, és nagyon nagy elvárások vannak, de amit ő elvárt, ő azt meg is tanított, szóval az ő pedagógiájának az, én azt gondolom, hogy az egyik nagy erőssége volt az, hogy nem egy olyan dolgot várt el, amit nem tudtak a gyerekek.
3: Uh-huh.
5: Vagyis tudtak. De lehet mondani, hogy inkább azt várta el, amit ő megtanított. Szóval nem azt kérte a gyerekektől, hogy te hogy ülsz, meg miért nem viselkedsz szépen, és mit csinálsz, mert nem így kell, hanem először ő megtanította neki.
3: Így van.
5: Én azt gondolom, hogy a mai világban ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a gyerekektől, vagy éppen a tanulóktól, zenészektől mit várunk el? Hát miért várjuk, hogy tudjon valamit, amikor nincs megtanítva rá? És ő ezeket tudta, hogy ezeket meg kell tanítani nekik, mert nem egy helyről jöttek, nem egy helyen szocializálódtak, nem egy családban nőttek föl, nem két testvérről beszélünk, akik egyformán nevelődtek, hanem az egyik vidékről, a másik jobb helyről, a másik egy zenekari muzsikus volt az apukája, a másik egy kocsmába, vagy egy éppenemben muzsikált, a harmadiknak meg Pesten muzsikált egy öcsillagos szállodában az apukája. Mindenki másképp szocializálódott, és hát másképp mást látott otthon. Viszont ő ezt a fajta képet, ezt a fajta rendszert, ami ehhez kellett, ezt ő egységesítette. Uh-huh. Hogy kell ülni, hogy kell viselkedni, hogy veszem fel a hangszert, hogy intem be a zenekart, uh-huh. hogy fordulok átra, mikor a mosolygok, mikor megyek előre a színpadon, mikor kell visszamenni a zenekar felé, és hogy intem a hegedűsöknek, vagy éppen a cimbalmos, mikor nézek föl, vagy éppen a cimbalmot, hogyan kell használni a pedált, mert ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanítani a gyerekeknek, és erre kellett, hogy energiát, tudást ebből bele kelljen tenni. És ő ebbe beletette, és én azt gondolom, hogy ez a hoteli ifjúság is egy olyan dolog volt, egy olyan jó dolog volt, ami mai napig kellene, és mai napig nagyon szükséges lenne, hogy tegyük fiatal gyerekek, vagy éppen fiatal zenekarok, akik összeállnak, és ügyesek, és megvan minden lehetőségük ahhoz, hogy kiváló muzsikusok legyenek rövid időn belül, de éppen nincs annyi fellépési lehetőség, nincs egy gyakorlási lehetőség, nincs olyan próbatelen, vagy éppen nem közönség előtt tudnak gyakorolni. Például a hoteli ifjúság az erre adott nagyon nagy alkalmat, lehetőséget, hogy ugye fölmentek a rajkósok, és lehet, hogy még nem volt 100%-os egy szám, de el tudták muzsikálni, és ez napról napra jobb lett, és már amire elmentek az előadásra, vagy éppen egy vitre, egy akármilyen zenei találkozóra, amit meg is nyertek egy versenyt, ott már kiforrottan tudtak muzsikálni. Szóval ezek a dolgok, ez így mind összetevődött, ami őket építette, segítette, és hát ez így lett kerek. És ő ezt tudta, ezt ő mind föl tudta használni, és tudta, hogy abból a gyerekből majd vendéglátós lesz, primás lesz belőle, uh-huh. éppen jól tud pénzt keresni, vagy éppen egy kiváló szólista cimbalmon, vagy klarinéton, vagy cellón, és mindenkinek ismerte azt a fajta gyengét, erősségét, de például azt is tudta, hogy kit miben kell segíteni, vagy mi a gyengéje, abba ő erősítette. Ha nem volt önbizalma, akkor tudott neki nagy önbizalmat is adni, és ezért szerettek tőle tanulni. Ha pedig valamelyik gyereknek nagy volt az önbizalma, azt tegyük föl, azt is tudta kezelni, mert tudta azt, hogy a tudás az egy olyan dolog, hogy jön valaki holnap, aztán lemuzsikálja, lehegedüli éppen annak az egóját, aki éppen ma nagyra tartja magát, mert tudta azt, hogy a tudás az egy olyan dolog, hogy azt karban kell tartani, nem lehet rutinból muzsikálni. És ő is azt mondta, hogy amikor már rutinból muzsikál, az nem jó. Az ember azt mindig gyakorolni, kézbe kell tartani, és hát ezzel foglalkozni kell rengeteget.
3: Nagyon fontos az alázat a fontos. Zenészek között. Biztos te is láttad már azt a kulcstartót.
5: Igen.
3: Ami legendás, igen. mondjuk így, hiszen egy kulcsnak a végén volt egy nagy ilyen körte alakú igen. kulcstartó féleség, ami a színházteremnek...
5: Fából.
3: Igen, fából.
5: Jó, kemény fából, igen.
3: Ami az egyik teremnek az ajtaját nyitotta, és hogyha esetleg valaki nem úgy viselkedett.
5: Akkor az repült.
3: Az a fakulcstartó, az kemény lehetett.
5: Igen.
3: De én azt hiszem, hogy megtanulták akkor a gyerekek, hát, hogy hogyan kell viselkedni. Igen. És valójában szükség volt rá.
5: Persze.
3: Nyilván lehet, hogy ezek a módszerek ma már nem divatosak, mondjuk így, mert akkor azért sokkal keményebb nevelést kaptak a gyerekek. Tehát, hogy nem volt mindegy, hogy milyen frizurával megy be, vagy hogy volt kivasalva, vagy kitisztítva a cipője. Pont azért ezekre is nagyon odafigyelt. Nem csak igen. arra, hogy akkor kit milyen hangszere irányítson, hiszen ez is az ő sajátossága volt.
5: Igen, ő nem csak a zenében nem engedett a 21-ből, hanem a nevelésből, a tanításból, a módszerből, amit ő felépített, abból sem engedett, hogy valaki nem volt egyik fölépe megborotválkozó. Hát ilyen, hogy egy nyakkendő nélkül nem lehet venni próbára se. És hiába jött az a gyerek, tegyük föl Borsodból, vagy Szabolcsból, vagy éppen nagyon szegény családból származott. Lehet, hogy minden nap ugyanazt a nyakkendőt kellett fölvenni, mert nem volt másik. De akkor is kellett. És akkor is szépen kellett ülni a szépen, és a cipőnek ki kellett lenni tisztítva, és ebből sem engedett, mert tudta az, hogy ez is mennyire fontos és értékes dolog, amit beléjük kellett nevelni. Mert ha nem, akkor lehet, hogy atlétában mentek volna be, vagy éppen újatlan pólóba muzsikálni, vagy próbára, és ha ezt hagyja, akkor én azt gondolom, ez a fajta kultúra, ez a fajta értékrend, ez már mind hanyatlott volna.
3: Uh-huh. Ő hát nem ez fontos volt? Ezt.
5: Én azt gondolom, hogy föl ez a régi rendszerben, igen, igen. Én azt gondolom, hogy ez mindig fontos volt, nézzük meg a régi 1800-as évek végétől kezdve a magyaros öltözetet a cigány zenészeknek, utána jött ugye a smokingos öltözet, frakkos uh-huh. öltözet, amikor az uraknak muzsikáltak, királyoknak, hercegeknek, kávéházakban, palotákban, Aztán jött az együttesi öltözet, ami éppen tegyük fel a bőszáruink, vagy a parasztink, így, a, így lehet nevezni. Jött a mellény, és ezek mind azt a fajta értékrendet képviselték, ami a cigánzenéhez hozzátartozott. Most mondhatni azt, hogy jóformán egyikünk se szeret már piros mellényben muzsikálni, mert elmúlt a divatja, de régen természetes volt.
3: Sőt, mindenki kellett, kékben akart muzsikálni, hiszen a prémásoknak kék volt.
5: Pontosan, és az ember az büszkén vette föl, és hát az előbb, amit mondtál, hogy visszatérve, hogy hát például a Rajkó környékén szerintem, akik ott laktak a 6-7 kerületbe vagy 8-ba, az mind tudta, hogy hú, ez a gyerek biztos a Rajkóba tanul, mert vitte a tokot, lóbálta, és föl volt öltözve csinoson, vagy ment a villamoson öltönybe, akkor az biztos, hogy tudták, hogy a Rajkóba megy, vagy megy előadás, vagy éppen megy a fellépni valamelyik étterembe. És hát ennek megvolt a rendje módja, és én azt gondolom, hogy ez a fajta értékrend, ez nem csak a zenészeket nevelte, hanem a magyar kulturális réteget is. Akik ezt hallgatták, elmentek előadásra, mindegy, a kongresszusi központba, vagy a hotelik hűságba, vagy étterembe, kávéházba, azok, én például velem még előfordult, hogy mentünk be este muzsikálni a Huszár étterembe, ahol zenéltem, és 6 órakor kezdtünk, ezt tegyük fel, 17:30 volt, és bementünk, és ott ült egy idősebb házaspár, csinosan fölöltözve, látszott rajtuk, hogy vacsorázni jöttek, és mentünk be, és akkor mondta a hölgy a párjának, ugye, aki valahogy ült az asztalnál, hogy hú, megjöttek a cigánzenészek. Hát látta rajtunk, hogy mi vagyunk a zenészek, ugye, lehet, hogy éppen a tok nem is látszott a kezünkben, vagy az öltözőben volt, de attól látta rajtunk, hogy mi vagyunk a zenészek, mert az embernek van egy megjelenés, egy kisugárzása, és vártak minket, és azt szerették volna, igen, várták a vacsorót, hogy játszunk nekik, zenéljünk nekik. Én azt gondolom, ez a fajta értékrend, ez a fajta tanítás, tudás, iskola, ez mindezt alakította, hogy az emberek régen egy nótaműsoron teltház volt, mentek egy előadásra, mentek egy zenésztől meghallgatni valamit, vagy hogyha bármilyen verseny volt, bármilyen előadás, akkor azt szívesen hallgatták, és vártak arra, hogy ők ezt hallják, és ott lehessenek.
3: Még egy picit visszakanyarodva, azért azt is meg kell mondani, hogy akik a Rajkóban tanultak, és ezt a fajta színpadi muzsikát elsajátították, hát tulajdonképpen alapot adtak még a 100 tagú cigányzenekarnak a megteremtésére is, hiszen jelenleg is, mai napig is, akik a 100 tagúban muzsikálnak, azoknak a többségük rajkós volt.
5: Pontosan.
3: Tehát aki ilyen színpadi muzsikát játszik, azok mind onnan jöttek.
5: Igen, igen. Hát én azt gondolom, hogy az Állami Népi Együttes is a Rajkó zenekar volt, ez a kettő, de talán a Rajkó még jobban, még erősebb, nagyobb számban, akik ez a két zenekar együttes, akik a következő generációkat formálták, a következő együtteseket. Innen kerültek ki a legtöbb zenész, kerültek be ugyanúgy innen Rajkóból, ugye az Állami Népi Együttesbe a későbbi időszakban, már a 60-as, 70-es években ugye itt mondhatjuk a zenészeket, nem lehet rengeteg nevet sorolni, akik ugye az Állami Népi Együttesbe átmentek a Rajkóból, ott kaptak lehetőséget, és hát az mind rajkósok voltak. Aztán mentek Honvéd Együttesbe, Törekvés Együttesbe,

0: ezek mind mai napig legendák.
1: Aztán jött a 80-as évek, és akkor már azért valahol érezhető volt, hogy a cigány zene az nem feltétlenül már az aranykora irányába tart, hanem inkább abból kifelé. És nyilván számos nagy muzsikus dinasztia gyermekei is, illetve hát a szülők úgy döntöttek, hogy esetleg a gyereket nem feltétlenül a cigány zenére tanítatják, hanem akár elmentek a jazz, illetve a klasszikus zene irányába. És hát jött a rendszerváltás, rendszerváltozás. És akkor halt meg abban az időben, 1990-ben Farkas Gyula is a nagypapád, a Rajkók atya. Tehát az egy egészen másfajta időszak volt. Hogy látod a 90-es éveket?
0: Hát én azt gondolom, hogy a Rajkó és ez a fajta iskola életében egy nagy törés volt, amikor a nagyapám már sajnos nem volt, elment közülünk. Én azt gondolom, hogy az előző Rajkós iskolai felvételiknél hát tömeges jelentkezések voltak, és sorban álltak a gyerekek, és a szülők úgy szintén, hogy hallgassák, hogy a gyerekük felvételizik, és a Rajkóba készültek, mindegy, hogy milyen hangszeres
1: több
0: volt.
1: Több napig tartott egy felvételi. Pontosan, több százan mentek.
0: Pontosan több száz jelentkező volt, és hát a 8-10 évestől a 15 évesig jelentkeztek mindenhonnan, az egész országból. És hát ahogy megtudták, hogy május elején ugye meghalt a nagypapám, május 12-én, utána volt azt hiszem pont a felvételi a Rajkóban, és hát egyszer csak alig mentek el a gyerekek felvételén. Ez egy nagy törés volt a Rajkó, mint iskola életében is.
1: Na de akkor viszont ez tényszerűen mutatja, hogy a nagypapád miatt mentek kevesebben, nem azért, mert rendszerváltozás volt.
0: Igen, én azt gondolom, hogy az ő neve, az ő tudás egy olyan garancia volt a Rajkóban, ami hogyha tegyük fel mai napig élne, akkor ez mai napig működne olyan szinten a Rajkó, mint ahogy működött. De sajnos nem is. Ez egy nagy, nagy hiányosság, én azt gondolom maga a cigányzenészek körében és ebben a rétegben, hogy hát nincsen, aki ezt a fajta műfajt hasonlóan tanítsa, vagy éppen ezt a fajta rendszer tudja tovább vinni, tovább tanítani, és a fiataloknak egy olyan képzés legyen, amit ő tudott adni, meg hát ez iskola tudott adni.
1: Habár abban az időben alakult át a Rajkó zenekar egy hivatalos iskolai képzését tulajdonképpen. Igen, igen. Ott is volt több neve, most igen. Végül is Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium, ami tulajdonképpen még mindig a cigányzene fellegvára, és még mindig az egyetlen olyan iskola, ahol lehet a cigányzenét iskolai keretek között tanulni.
0: Tanulni, igen.
1: Ez nyilván azért ment tovább valamilyen formában, csak nyilván lehet, hogy már nem egy olyan ikonikus alaknak a vezetésével, a művészeti vezetésével, mint a nagypapád. Tehát az 1990-es évektől ott nyilván megváltozott sok minden. És aztán, ha jól emlékszem, 97-ben került oda Gerendási István az iskolának a vezetésének az élére, illetve a Rajkó zenekarnak az élére. A vezetését akkor ő látta már el. Tehát egy zenekarnak a menedzselése a 90-es években azért az egészen más,
0: igen.
1: Mást igényelt, mint mondjuk a rendszerváltás előtti igen. Időszakban, amikor volt
0: most.
1: Egy...
0: Igen. Ezek, én azt gondolom, ez egy három időszakra lehet osztani, hogy például a rendszerváltás előtt egy teljesen másfajta igen. Rendszer, egy teljesen másfajta felépítés működött. Aztán jött a rendszerváltás, utána is teljesen más volt. Én azt gondolom, akkor volt talán a legnehezebb, mert nagyon igen. Sokan nem is tudták, hogy mihez, hogyan kéne ehhez nyúlni, kezdeni, mit lehet ezzel, honnan kellene erre forrást találni, ugye már nincsen a kis ebben az időszakban, és ki az, aki ezt éppen propagálni, vagy éppen menedzselni tudja ezt a fajta iskolát.
1: És a zenekart külön.
0: Maga a zenekart, és igen. Ugye hát minden megváltozott. És hát a mostani korszak, ez megint egy más világ, én azt gondolom, megint egy másfajta korszakot élünk. Úgyhogy ez a három korszak, ami én azt gondolom egyik sem volt könnyű, de hát talán a 90-es évek előtt, rendszerváltás előtt talán volt a legkézenfekvő, legkönnyebb, legadottabb maga a Rajkónak, maga a tanulásnak ez a fajta időszaka. Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen iskolát és egy ilyen zenekart összetartani, és úgy képezni a fiatalokat, hogy ez értékálló tudást és sikereket eredményezzen, ez egy nagyon nehéz és nagyon kihívó feladat. De én azt gondolom, hogy nem csak az iskolán múlik, vagy múlott ez a fajta hanyatlás, hanem azt gondolom, hogy az a fajta nyitott világ, ami beköszöntött a 90-es évek után, az egy olyan zenei más világot hozott, ami mai napig megtette eredményét. És én azt gondolom, hogy nem.

0: mert az a fajta értékrend, az a fajta tudás, az a fajta szemlélet elmúlt. Más lett, van, de más, másféle módon, más, más megjelenésben. És hát én azt gondolom, hogy, hogy akik még abba fölnőttek, és abba még volt részük tanulni, én azt gondolom, hogy az, az mindjártnak hiányzik, vagy éppen azt, azt keresjük, azt várjuk. Hát én azt gondolom, hogy zenésznek nem csak az a siker, amikor megfizetik, hanem először nekünk kell a siker. Kell az, akiknek tudunk muzsikálni, kell az, aki ezt értékeli, kell az, aki ennek tapsol, mert előadtunk valamit, be szeretnénk mutatni, bemutatjuk azt, amit, amit tudunk, amit szeretnénk, hogy a közönség vagy éppen az érdeklődő érezze, hallja, és átélje azt a fajta zenei élményt. Aztán jön az, hogy persze megkapjuk érte a fizetést, és az egy dolog. De én azt gondolom, hogy, hogy az a fajta értékrend, ami akkor volt, hogy fantasztikus, nagy sikerek, elismerés, újságcikk, egyik napról a másikra meghívások, tömkelege itthon és külföldön, nemzetközi porondokon, ez sajnos elmúlt. Úgyhogy ez egy nagy szívfájdalom.
1: Most térjünk át egy picit a te életedre, hiszen ezt is szeretnénk egy kicsit kibontani. Mikor fogtál először kezedbe hegedűt, és ki volt az első mestered?
0: Azt gondolom, hogy olyan 6 éves lehettem, amikor apukám, meg hát ugye a bátyám már akkor hegedült.
1: Szomora Pál.
0: Igen, Szomora Pál a bátyám. Testvérem, ketten vagyunk testvérek. És hát őtől láttam legjobban ezt a fajta műfajt. Ő már 5 évesen a Rajkóval színpadon muzsikált, úgyhogy volt kitől mit látni. De hát én azt gondolom, hogy olyan 6 évesen kezdtem el hegedülni. Akkor még elég játékos voltam, és nem tudott se a nagyapám, se apukám úgy befogni tényleg a zenére, mint ahogy szerettek volna. És később a nagypapám, a Szomora Kálmán nagypapám kezdett el tanítani cimbalmozni. Ő is tanított egy darabig cimbalmozni, aztán a Gyula nagyapám egyszer csak, amikor tanította a bátyámat, akkor úgy valamit észrevett, hogy hallott valamit, és akkor azt mondta, hogy holnaptól hegedűs leszek.
1: Ismét Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prémás volt a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékeztünk a beszélgetésünk második részében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Mindig van egy pont, ahol az út ketté válik. Abban a hídben válunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra összefognak. Ahogy távolodunk az úton, a másik egyre kisebbnek tűnik. Egymásnak vagyunk teremtve. A végén ott fog állni. Csak hogy a végén egy dolog lesz. Beáll.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedden, éjfélig az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével máshol 25 fok felett várható a középhő. Mérséklet. Pénteken Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségét. Nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony medertelség. Kedden reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot 2018. október 25-én mért 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2-kor már csak 28 cm volt. Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben megnevezik, hogy ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP rágalomnak nevezte az állítást, és jelezték, megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket. A Fidesz-KDNP szerint a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott, közölte Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Belgorod régióban ukrán drón talált el egy autóbuszt, 19-en megsebesültek. Mihály Szobakin, csehovi polgármester szerint a városban eltalált ház homlokzata és két lakás megsérült, de senki sem sebesült meg. Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg. Szergej Szobjanin moszkvai polgármester közölte, hogy helyi idő szerint este 8:30 és reggel 6:30 között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 2-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Szomora Zsolt prímás a mai vendégem, aki mesél nekünk az életéről, szakmai sikereiről és nagypapájáról, Farkas Gyuláról, a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságáról. Tartsanak velünk ma este is!
5: Most térjünk át egy picit a te életedre, hiszen ezt is szeretnénk egy kicsit kibontani. Mikor fogtál először kezedbe hegedűt, és ki volt az első mestered?
6: Én azt gondolom, hogy olyan 6 éves lehettem, amikor apukám, meg hát ugye a bátyám már akkor hegedült.
5: Szomora Pál.
6: Igen, Szomora Pál a bátyám. Testvérem, ketten vagyunk testvérek. És hát őtől láttam legjobban ezt a fajta műfajt. Ő már 5 évesen a Rajkóval színpadon muzsikált, úgyhogy volt kitől mit látni. De hát én azt gondolom, hogy olyan 6 évesen kezdtem el hegedülni, akkor még elég játékos voltam, és nem tudott se a nagyapám, se apukám úgy befogni tényleg a zenére, mint ahogy szerettek volna. És később a nagypapám, a Szomara Kálmán nagypapám kezdett el tanítani cimbalmozni. Ő is tanított egy darabig cimbalmozni, aztán a Gyula nagyapám egyszer csak, amikor tanította a bátyámat, akkor úgy valamit észrevett, hogy hallott valamit, és akkor azt mondta, hogy holnaptól hegedűs leszek. És akkor...
5: Neki ehhez nagy érzéke volt, igen, hogy kiválasztotta, igen, hogy melyik az a hangszer, ami a gyerekekhez illett. Igen. Akkor az nálad is így volt.
6: Igen, valahogy valami, bátyámat tanította valamire, valamelyik, és akkor kérdezett tőlem valamit, kérdezett tőle, és én megválaszoltam.
5: Aha.
6: És akkor kérdezett tőlem, hogy te honnan tudod? Hát nem tudtam válaszolni, hogy honnan tudom, mert láttam, hallottam, valahogy jött.
5: Persze.
6: És akkor befogott hegedűre, és én csak 2 évet tudtam tőle tanulni, és hát utána tudtam, amikor már sajnos ő nem volt, akkor mentem a Rajkóba, úgyhogy ott játszottam 1 évet, tanultam 1 évet, akkor még a Mészáros Tivadar volt a tanár.
5: Akkor ő vett el.
6: Igen.
5: Nagypapád Farkas Gyula mit tanított neked abban a 2 évben?
6: Hát én azt gondolom, a legalapvetőbb hegedülést kezdte velem tanítani, és hát kottát természetesen tanított kézről is, de inkább a kottát kezdte el velem fejleszteni, és meg a szolfést, szolfés zeneelméletet, ezeket kezdte nekem tanítani, és hát apukám volt, aki a legelső nóta is csárdás blokkot jóformán megtanította velem, úgyhogy ez először még nekem is új volt, mert hát az ember 10 évesen másképp nyúl a hegedűhöz, mint akinek már 5-6 évesen jött az a fajta tudás, és az a fajta hegedülés, ami gyereknek kialakult. Én ugye egy picit később kezdtem, és akkor hát ez így alakult ki. De én nagyon szerettem tőle tanulni, mert velem is szigorú volt ugyanúgy, meg hát elkezdve, hogy azért a többiek, akik jártak hozzá tanulni, azok ismernek mindig, és mai napig mondják, hát rossz gyerek voltam. És ott tettem keresztbe, ahol csak lehetett. De amikor már az ember egy kicsit is észhez tért, akkor próbáltam azt a fajta értékrendet, tiszteletet megadni neki, és hát úgy tanulni, ahogy kell. De nem volt könnyű. Nem volt könnyű, mint unoka sem.
5: Persze, ilyenkor más a kapcsolat, tehát ez sokkal nehezebb ilyenkor.
6: Persze, persze. Hát volt, amikor anyukám is veszekedett vele, hogy hát ne ilyen szigorúan, mert hát de ő neki nem az unokája voltam, hanem egy tanítvány, akivel ugyanúgy próbált nézni, és ugyanúgy próbálta vele nevelni, vagy éppen átadni azokat a dolgokat, amik fontosak voltak. Persze egyszer ment könnyebben, egyszer nehezebben, de ezek nehéz időszakok voltak. De én mindig valahogy örömmel tanult tőle az ember. Persze volt sírás is a vége.
5: Aha, jó, hát.
6: Persze, hát az anélkül nem maradt el. De igenis, ezek olyan időszakok, ami azt mondom, hogy bárcsak élne még, és bárcsak itt tudnál én is, bárcsak még mai napig tudnánk tőle tanulni. Én azt gondolom, akkor nem itt tartani ez a műfaj.
5: Anyukád mit mesélt nagypapádról? Szigorú volt vele is?
6: Ő velük nem volt szigorú, nekem azt mesélte. Ugye hát anyukám még 3-an voltak nővérek, és nem volt szigorú velük, nagyon szerette őket, mind a 3 lány lett, ugye várt egy fiút is, úgyhogy valamelyik gyereke majd fiú lesz, de mind a 3 lány lett, és hát inkább ezért örült a bátyának, ugye amikor megszületett az első fiúnak, ő rá nagy hangsúlyt fektetett, és hát tényleg nagyon ügyes volt.
5: És akkor egyből be is vitte a Rajkó zenekarba.
6: Igen. 5 évesen már muzsikált, tévéfelvétele volt, ugye. És hát nagy sikert aratott, de én azt gondolom, hogy anyukám, amikor mesélte azt, hogy ő velük hogy bánt, akkor ő egy nagyon szerető apuka volt, ő velük nem volt ez a fajta szigor, mint az ő tanítványaival, de nem is fektetett rájuk nagy hangsúlyt, mert tudta azt, hogy a nagymamám, ugye a felesége, az megadja az otthoni családi légkört, azokat a fajta fontos dolgokat és szerepet viszi, ami az ő dolga, mint egy anyának, és hát egy olyan feleségnek a dolga, aki tudta azt, hogy az ő férje reggel a Rajkóban vagy állami népi együttesben hazament, megebédelt, evett, és utána már jöttek a gyerekek és tanított estig. Aztán még este még hangszerelt, vagy éppen éjjel, hát én nem egy gyerek voltam, volt úgy, hogy arra ébredtünk meg, hogy felkapcsolta a villanyt, akkor ott aludtam a nagypapáméknál, és ezébe jutott valami, és leütött két hangot az zongorán, és elkezdett partitúrát írni, ha olyan három órakor már eszébe jutott valami, szóval ő neki ez volt a fontos. A lányaival pedig nem volt különösebb olyan zenei sem tanítása, sem pedig olyan szigorú életvitel, amit ő a gyerekekkel vitt, hanem azt a lányoknak azt meghagyta, azt a fajta lányos apa kapcsolatot.
5: Azért a lányok akkoriban nem minden esetben tanultak zenét, tehát igen. Sőt, nagyon kevés volt tulajdonképpen a rajkósok között is, akik nőként valamilyen szerepet kaptak.
6: Igen, igen.
5: Akár primási szerepet. Voltak természetesen,
6: voltak páran, igen.
5: Tehát nem volt divat ez.
6: Igen, igen. Hát azért az éjszakában, meg hát a zenei körben azért a lány, hogyha tanult zenélni, azért féltették a szülők.
5: Persze.
6: Más világ volt, és de én azt gondolom, akik ott tanultak, és tényleg zenészek lettek belőlük, fölmondta itt a Horváth Zsuzsa nénit, vagy a Lendvai Mariant, ugye a Csócsi Jenő bátyi feleségét, akkor a Csikós Marika nénit. Hát ők ugye olyan közegben nőttek föl, ugyanúgy, mint egy fiú, ők ugyanúgy gyakoroltak, tanultak, elvárta tőlük, tanította őket, és szigorúan ugyanúgy nem volt különbség, hogy lányú, akkor te most ne gyere meg, hát nem baj, nem volt pardon nem volt a zenében, sok minden volt, de pardon nem. Aztán ő belülük tényleg hát egy világot járt muzsikus lett. Uh-huh. Hát a Zsuzsa néni is bejárt az egész világot, itthon legjobb helyeken muzsikált, kimondottan egy jó primás volt, jó muzsikus volt, zenekarokban játszott, jó zenekarokban, vagy zenekarok élén állt, és hát mindenki szerette, és elismerte, mint muzsikus, nem csak egy nőt, aki úgy voltak, hogy hobbiból muzsikál, hanem ő tényleg profi muzsikusok lettek.
5: Neked milyen élményeid vannak a Rajkó zenekarból, amikor egy évet ott játszottál? Igen. Akkor voltál 12 éves, ugye?
6: Igen, igen. 14 éves voltam. Uh-huh. 14 éves voltam, amikor bekerültem egy évet. Én a Mészáros Tibi bácsitól tanultam még, a Nyári Laci bácsi volt még ott egy uh-huh. rövid ideig, én amikor ott voltam, meg a Kovács Árpi bácsi. Még ő is tanított ott. És hát volt szerencsé mind a hármuktól tanulni egy keveset, de én azt gondolom, hogy a Mészáros Tibi bácsi volt az, aki próbálta hasonlóan vinni azt a fajta tudást, azt a fajta értéket, azt a fajta rendet, szigort átadni. Ő is ugyanúgy figyelt arra, kiviselkedés, öltözködés, hogyan, miként adom elő azokat a dolgokat, hogyan tanulom meg. És hát őtől tanultam egy évet, és hát próbáltam abban a rajkó szellemben tanulni, amit otthon láttam, és hát a nagypapámtól, de én azt gondolom, az ő zenei nagysága és emberség az már nagyon hiányzott onnan. Az már nem ugyanaz volt, mint amikor ő ott volt, és ezt azt gondolom, hogy a rajkósok is így gondolták, uh-huh. így érezték, de
5: az egy új időszak volt a Rajkó zenekar és az iskola életében is.
6: Igen, igen.
5: Ez kétségtelen.
6: Akkor formálódott, akkor alakultak át sok minden, például ugye hát ez 90-ben volt, ugye? És pont az az időszak volt az, amikor a nagyapám sem volt már, a rendszerváltozás is megtörtént, lehetőségek is mások voltak, ugye? És hát ugye nem jött az a fajta új generáció az iskolába tanulni, akik ezt tudták volna továbbvinni, úgyhogy egy teljesen más időszak kezdődött. Én még örültem azoknak a régi nagyoknak, tegyük fel, akik a bátyámmal együtt voltak rajkósok, azért én ismertem őket, az idősebb korosztályt, és hát ők mind tudták, hogy ő a nagyapám volt ugye az ő tanáruk, meg hát a bátyámat is ismerték, és ez egy élmény volt akkor is. Én azt gondolom, hogy ez mai napig megmaradt, akik rajkósok voltak, azok ugyanígy vesznek engem, ugyanígy nézünk egymás, hogy rajkós volt, vagy éppen én a Gyula bácsi unokája vagyok, és én azt gondolom, hogy ez megmaradt, ez egy élmény volt.
5: A Rajkó után a Száztagú Cigány zenekarban is muzsikáltál, az nyilván egészen más volt.
6: Annyiból volt más, hogy az nem egy iskola szintű zenekar volt, hanem inkább egy profi zenekar. És én azt gondolom, hogy ott sokat tanultam, ugye a bátyámmal voltam ott, ő primásként volt, én pedig elsőegedűsként. Ugye, és hát ott 9-10 éves korától ő már mint primás játszott. És Hát akkor is megvolt ez. Ez nem halványult ez a dolog, amiről most az előbb beszéltünk, mert ott is abban az időben is talán 80-90% rajkós volt. És hát akármikor mentünk előadásokra, külföldekre, a bátyám ott volt a Boroslav és bácsival a Margit kertben tanuló abban az időszakban, és akkor együtt ültünk a buszon. Lajos bácsi mindig mesélt nekünk, hogy mik voltak régen az államiból, hogy viccet lőttek egymással, nagyapámmal, vagy mit, hogyan gyakoroltak, mit, hogyan álltak a zenéhez. És ezek a sztorik, ezek megmaradtak, mert ez a fajta szellemiség, azt gondolom, a száztagúba is ment tovább. Uh-huh. Ez azért, mert egy másik zenekar volt, éppen nem Rajkónak, hanem száztagúnak hívták, ez ugyanúgy megmaradt, ugyanúgy az a fajta igényesség, ugye hát rengeteg nagy név volt ott, Boros Lajos bácsi, mai napig a Csócsi Józsi bácsi, de hát abban az időben ugye hát számos nagy primás és olyan zenészek voltak, akik azért ország példaképei voltak és égkövei, mai napig a példaképek, de én azt gondolom, hogy meg hát Berki Laci bátyámat meg kell említenem, hogy olyan nagyapámnak első unoköccse volt, és hát ugye az Állami Népi Együttesben ugye ő volt utána primás zenekarvezető, meg hát ő is ugye partitúrától kezdve mindent hangszerelt, saját szerzeményei voltak, amit az Állami Népi Együttesben, meg hát a száztagúban is felhasználtak, és én azt gondolom, hogy ez a fajta örökség, ez mentő rajtuk keresztül is tovább. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy amit a például a Lajos bácsi, amit muzsikált abban az időben, bármelyik zenekari számot, vagy éppen szólót muzsikált, vagy éppen egy nótablokot, vagy egy dankónótát, az a fajta tudás, az a fajta örökség, amit ők megtanultak az Osztendében, Rajkóban, együtt végigvittek, az ment a száztagúba is tovább. És a száztagú szerintem ezért tudott egy ilyen fényes karriert befutni, mert ez a fajta értékrend, ez mai napig él náluk. És ez megmaradt. Ezt vitték tovább, azt a fajta előadásmódot, azt a fajta tudást, azt a fajta igényességet. Lajos bácsi is nagyon odafigyelt, hogy a zenekar hogy szólalt meg. De hát ő egy olyan egyéniség volt, hogy kiment a színpadra, és ugye síri csend lett. Szóval én azt gondolom, hogy ezt nem lehet tanulni, tanítani mai világban. Már ők ezek a nagy művészek voltak, de hát például Berki Laci is ugye kiment a színpadra, és hát ott olyan fegyelem és rend volt, meg hát olyan koponya volt mondhatni, ugye, aki mindennel tisztán volt, hangszerekkel, partitúrával, szólamokkal, stímekkel, és hát ő tanította be a zenekart abban az időben. És hát volt elvárás igény, és ő ezeket ugyanígy önzetlenül reggel, éjjel, este tanított, kottákat hangszerelt, mentő is ugye, hogy az Állami Népi Együttesbe próbára jártak előadásra, és ment haza, és a zenekarnak hangszerelte meg a legkülönbözőbb zenekari számokat. És hát ez az igényesség, ez én azt gondolom, hogy mai napig megvan.
5: Milyen élményt adott neked a Honvéd együttesben való játék, hiszen ott is sokat muzsikáltál?
6: Igen, hát 99-ben kerültem a Szalai Anti bácsi zenekarába, 2004-ig.
5: Azt jelenti, hogy akkor voltál 22 éves, jól számolom.
6: Igen, igen. Uh-huh. 21.
5: Uh-huh.
6: 21. És azt gondolom, hogy hát ez egy nagyon, nagyon jó minőségű és egy profi zenekar volt. Én amikor oda kerültem, akkor ha jól emlékszem, 12-13 tagú volt a zenekar. És hát egy nagy öröm, nagy kihívás volt ott játszani, meg hát egy olyan zeneműveket játszottak, amiket én előtte nem játszottam, vagy éppen csak hallottam róla, vagy éppen a zeneműveknek a szerzőit ismerte az ember, de nagyon-nagyon nagy zenei repertoárral is rendelkeztek, és nagyon igényesen muzsikáltak. Mm-hmm. És először első hegedűsnek kerültem be, aztán elment a mások hegedűs kollega, és úgy kerültem a tercólamba, és hát ott is fel kellett kötni a gatyát, kellett mit tanulni bőven, mert hát volt népi zenekari műsor, operett műsor, zenekari számok, mindenféle műsorokra készült a zenekar, meg hát hatalmas repertoár volt a Honvéd együttesnek, és hát az Anti bácsi is egy maximalista, egy borzalmas, igényes és rendis, és az a fajta értékrendet képviselő primás és zenekarvezető volt, aki ugyanezekben az erényekben bővelkedett, amikről beszéltünk. Rendfegyelem, tudás, minőség, ezek nagyon fontosak voltak. És hát itt is a nagy rész itt is rajkós volt mindenki a zenekarnak. és hát itt is öröm volt játszani, meg hát rengeteg olyan zeneszámot játszottunk, amiket például mondok egy példát, először amikor játszottuk a Ördög lovasnyitányt, én nem játszottam, nem hallottam azt a számot soha, Erkelnek a műve, és a nagyapám hangszerelte. És amikor sose felejtem el, ott voltak ott, de nem volt ráírva, hogy ki írta és ki hangszerelte, akkor kérdeztem szegény Fehér Laci bácsit, klarinétost, ugye, aki sajnos már nincs köztünk, nagyon szerettem őt, nagyon kiváló barát, egy fuzsikus volt, hogy hú, de jól szól ez a szám, ki írta ezt? Ez ott a zenekarban ülni, egy ilyen 13-14 tagú zenekarban, az úgy megszólalt, hogy az embernek a füle ketté áll. És hogy annyira magyaros és egy jó mű, és hát mondták, hogy ki zeneszerző, de hát mondták, hogy hát a nagyapát hangszerelte. Szóval ott is visszaköszöntek ezek a dolgok, de lehet ez egy lipszrapszódia, vagy éppen egy cigányfantázia, mert ott is a műsoron ment, ugyanúgy mi most is a Szászagú cigány zenekarban. És például azokat a műveket is, amit egyszer megírt, tegyük föl, legyen az a cigányfantázia, azt a Honvéd együttesre konkrétan másképp hangszerelte meg, a Szásztogóra is másképp hangszerelte meg, vagy a Rajkóra is.
5: Mi lehet ennek a titka? Egyszerű beszélt egy riportban arról, hogy nem mindegy, hogy hogyan tesszük föl, ugyebár a harmóniákat.
6: Igen, mögé és kell nézni.
5: Igen, mögé kell nézni, fontosan, igen ezt mondta. Te belelátsz a titokba?
6: Hát azt gondolom, hogy nem, sajnos nincs meg nekem ez a megfelelő tudásom és tanultságom, de én azt gondolom, hogyha tegyük fel, ugyanúgy elvégeztem volna egy legmagasabb iskolát, én akkor se tudnám ezt.
5: Neki valami egyedi látásmódja volt, tehát ez nem csak egy egyszerű hangszerelés.
6: Pontosan.
5: Ő nagyon tisztában volt azzal, hogy a cimbalomnak mi hogy szól jól, a nagybőgőnek mi hogy szól jól. Most a cimbalomot nem minden hangszerelő ismeri olyan jól, mint
6: például. Pontosan, persze. Hát ő neki nagyon nagy előnye volt az, hogy ő nem csak tudta a hangszereket, hogy miként hogyan kell megszólaltatni, hanem azt is tudta, hogy éppen hol szólnak jól azok a hangszerek, vagy éppen egy trombitát, fagottot, hárfát, bármelyik hangszert hogyan kell látni cigányzenekar, hogy az jól szólaljon meg, és ő neki az volt, amit el is mondott ebbe a 84-es riportba, azt hiszem, hogy akkor volt ez a TV riport vele, hogy ugye át tudta tenni azokat a klasszikus hangszereléseket, klasszikus műveket cigányzenekarra. De ő nem is akárhogy tette át ezeket a műveket, hanem úgy, hogy megmaradjon a klasszikus jellege, de közben egy kicsit mégis cigányos legyen. Szóval én azt gondolom, hogy most sokan hangszerelnek, vagy éppen áttesznek dolgokat, egy olyan művet, egy cigányzenekar, ami klasszikus, vagy legyen az popzene, tánzene, bármi, de attól nem marad, nem biztos, hogy megmarad az a jellege, úgy tudnak hangszerelni, amit ő képvisel. Persze ez egy más dolog, kinek mi az igénye, vagy mire szánja éppen azt a művet hova, de ő neki ez volt az erőssége, és talán ezért volt a Rajkó zenekarnak ez a fajta nagy sikere, mert a maga a zeneiség az nem csak megszólalt cigányosan, vagy az a hangszer, vagy az a mű megszólalt cigányosan, beszéljünk egy Brahmsról, egy Erkelről, bármiről, vagy egy Lisztről, nem cigányosá tette azt a művet, hanem megmaradt az a fajta komoly zenei hangzása, de cigányzenekarral. És én azt gondolom, hogy ez talán a legnehezebb, mert sok mindent meg lehet hangszerelni, sok mindent át lehet tenni, és lehet modernizálni, de ő nem modernizált. Én így, ahogy amilyen szinten én értek hozzá, és azt mondom, hogy az ember belelát egy kicsit, vagy ismerem az ő munkásságát, hogy az ő fajta, az ő tudás az abban nagyon nagy volt, hogy azt a fajta klasszikus műveket ő úgy tudta áttenni, hogy az arra mindenki ráismert. Mindegy, hogy volt az operett, volt opera, volt nyitány, volt, sőt, lehet, hogy még jobban szólalt meg, mint az eredeti. Tegyük fel egy Tell Vilmos nyitány, ami éppen az első hegedűre alul van írva, most így mondom, az alsó lágéba ő föltette, és hogy jobban szól. Aztán ez érdekesebb, és ezt egy klasszikus zenésztől, egy hozzáértőtől, egy zenekritikus is észrevette az, hogy hát hallottam már, tegyük föl 500-tól a bécsi vagy a berlini filharmonikusoktól, tegyük föl a könnyű lavasságot, vagy a Tell Vilmos nyitány, de a Rajkóval még jobban megszólalt, és ez mitől lett, és ez annyira megfogta az embereket, hogy ez volt talán azt gondolom a sikernek a titka, mert aki hozzáértő volt, az is észrevette rajta ezt a fajta klasszikus hangzás, és közben mégis cigányos tudott lenni, meg magyaros.
5: Visszatérve a te pályádra, van olyan koncert vagy turné, amelyen különösen emlékezetes élményeid maradtak meg?
6: Hát én azt gondolom, hogy mindegyik zenekarral rengeteg élmény és tudás tudott szerezni az ember. Én azt gondolom, hogy ezek a fajta beszélgetések, értékrendek, legyen az egy buszon való beszélgetés Lajos bácsival, vagy a Csócsi Józsi bácsival, Horváth Zolit mondhatnám, úgyhogy Brácsost, ő is egy nagyon közeli család, az egész családtól kezdve mindenki közel állt, mindenki rajkós volt, és amikor az ember ezeket így napról napra átéli, megtapasztalja, akkor az észveszi azt, hogy az emberben még mindig, ezekben az emberekben mindig benne van a nagyapámnak a tanítása, a szellemisége, vagy az éppen az az örökség, amit próbálnak nekem is elmondani. Amikor az ember így utazott, és elment koncertekre, akkor észre lehetett venni azt, hogy ki rajkós, ki nem rajkós. Uh-huh. Tegyük föl, fölállt egy primás, de ez mai napig így van. Igen. Fölállt egy primás, aki rajkós volt, és hát itt mondhatnék sok nevet, és ő úgy vezette le azt a számot, hogy a nagyapám tanította, nem tudtak megváltozni, és ez nekem már egy élmény volt. De ebből tanult is az ember.
5: Úgy mozognak, úgy pontosan irányítanak, úgy játszanak, igen, olyan stílusban
6: pontosan
5: játszanak, ugye?
6: Pontosan,
5: hát fölismerhetők a rajkósok.
6: Berki Bélát, Lukács Tibit, Puka Károly, igen, legnagyobb neveket, de szólisták klarnétostól cimbalmosig, akik azt a művet úgy cimbalmozták el, vagy tegyük föl egyik előadáson a cimbalmos, az úgy adta elő a Liszt Rapszódiának a kadenciáját, a cimbalom szólt, ahogy a nagyapám hangszerelte. Uh-huh. És azt mindenki észrevette, és mindenki tudta, hogy azt a nagyapám hangszerelte át, úgy, ahogy van. És hát ugye a száztagú is, az a rengeteg sok turné itthon, külföldön, rengeteg olyan előadás, például világkiállításra játszottunk, de komoly előadásokon, kaszinókban, nagy színházakban, Párizsban rengeteg koncert volt, Franciaországban. És hát ezek a fajta élmények, ezek én azt gondolom, hogy az embert tanítják olyan dolgokra, amiktől az ember érett lesz. A Honvéd együttes ugyanígy, az a fajta sokféle műsorzenei program, amit ott megtanult az ember, átélt, legjobb énekesekkel lépett fel az ember itthon, külföldön, jártunk sok ilyen fesztiválokon, Brazíliában, Franciaországban ugyanígy, hogy ott egy olyan színpadokon felállni muzsikálni, ahol tényleg nagyok és nagy zenei egyéniségek léptek föl, vagy velünk együtt, vagy előttünk, vagy utánunk, azok az embert azért formálják és tanítják, és hát ezekre készülni kellett, és hát ezek a fajta felkészülések, ahogy azt gondolom, hogy ezek mind formálták az embert. Aztán amikor jöttek azok a fajta felkérések, lehetősége, például amikor a Honvéd együttesből eljöttem és mentem Marokkóba játszani egy ötcsillagos szállodából, akkor az is ez egy más világ volt abban, és azt gondolom, akkor kezdtem el úgy azt a fajta vendéglátót, egyedül akkor volt az első olyan hosszabb táv külföldöm, ahová 3 hónapra kaptam szerződést, aztán 13 hónapot maradtam. Úgyhogy én azt gondolom, az is ezek a fajta lehetőségek olyan pluszt és olyan sikert adnak az embernek, amitől muzsikus lesz az ember. Mert ott is mindig gyakoroltunk, próbáltunk új számokat tanulni, rajta voltunk, hogy mit, hogyan, még jobban, mitől lesz jobb az a fajta érték, amit mi képviselünk, hogyan tudunk még jobban megfelelni, mert én azt gondolom, hogy egy muzsikusnak mindig egy olyan irányban meg kell felelni, hogy ezt mindenki észrevegye. Én azt gondolom, hogy nem csak magunknak, zenészetnek, meg a zenekarnak kell megfelelni, hanem akkor lesz igazán jó a dolog, hogy ezt a közönség értékeli elsőként. Persze az, hogy mi tudjuk, hogy ki hogyan és a zenekar hogy szólt, lehet, hogy a közönség értékeli, de tudjuk azt, hogy tegyük föl ez át, ezen még gyakorolni kell, kicsit vagy csiszolni kell még rajta, de attól ezek a dolgok

0: a vendéglátó, az éttermi zene, zenélés, illetve hát a 100 tagú Rajkó által képviselt nagy színpadon történő cigányzenének a megjelenése. Nyilván egészen más a kettő, és másfajta kihívást igényel, másfajta hozzáállást.
1: Én nem biztos, hogy ezt mondanám, inkább azt mondanám, hogy talán másfajta zenei felkészülést igényel. Mert én azt gondolom, hogy amit a nagyapám mondta, Rajkóba tanított, az a fajta értékrend, az ugyanaz. Viselkedés, az igényesség, a zenei előadás.
0: A vendéglátóban?
1: Igen. Aha. Ott is ugyanúgy figyelni kell, sőt, ott még az ember, amit megtanult a Rajkóba, azt még tovább kell vinni, és az embernek a tapasztalata jönnek azok a fajta dolgok, látásmódok, amikor észreveszem, hogy a vendég honnan jött, hogy milyen nyelven szólalt, meg akkor tudom, hogy éppen francia, vagy belga, vagy holland, vagy éppen angolul szólalt meg, angolul köszön, de én hallom, hogy holland, tegyük föl, vagy éppen olasz. És hát ezek a dolgok, ezek mind építik az embert, és én azt gondolom, hogy pont azért más egy picit, de mégis azok a fajta stílusjegyek, azok a fajta értékrendek, azok ugyanazok. Maga a tudás, a felkészülés az zeneileg az gondolom, hogy más egy picit. Itt egy zenekarban precízen és pontosan kell játszani maga a műveket. Egy vendéglátóban lehet szabadabban és másképp játszani dolgokat, de attól még úgy, meg kell tanulni, és ugyanúgy jól kell előadni.
0: De valahol nagyobb felelősség is ez, hogyha mondjuk 5 ember játszik egyszerre egy kis kamarazenekarban, ott mindenkit ki lehet hallani, és hogyha az egyik félre fúj, más harmóniát játszik, akkor az sokkal jobban szembe tűnik. És valahol ez is egy nagyon-nagyon nehéz műfaj.
1: Igen, én azt gondolom, ez nehéz, és mind a rutin, és ezt tanulni, és hozza magával az évek, vagy a lehetőségek, amiket az ember évek alatt meg tud szerezni. De én azt gondolom, hogy a Rajkó erre mind lehetőséget adott, amikről eddig beszélgettünk, maga az együttesi muzsika, 100 tagú honvéd együttes. Én azt gondolom, hogy én ezekből tudtam építkezni, mert tegyük fel, amit a Rajkóban tanultam, 100 tagúban, honvéd együttesben, ezek mind segítették a vendéglátó éttermi muzsikát is.
0: De ott nem kellett úgy figyelni a vendégre. Ott más volt a célközönség, más volt azok, akik hallgattak benneteket.
1: Persze, de én azt gondolom, hogy maga a közönség az mindegy, hogy kicsoda, mindegy, hogy asztalnál ül, vagy éppen egy színházteremben, attól még ugyanúgy észre kell, hogy vegye, hogy neki játszunk. És ugyanúgy kell, hogy értékelje, hogy jó.
0: Szerinted mi volt akár a 100 tagúnak is a sikerei, amit egyébként test közelből láttam, de hát ugyanúgy említhetném a Rajkót is, hogy olyan műsort állítottak mindig össze, ami az adott közönségnek nagyon-nagyon tetszett, és tulajdonképpen olyan katarzis volt a színpadon és a színpad előtt a nézőtéren, hogy rendszerint állva tapsoltak. Hihetetlen siker volt mindig. Mi ennek a titka?
1: Hát én azt gondolom, ugyanazok, mint amiket eddig elmondtuk az Államnál, Rajkónál. Én azt gondolom, hogy maga
0: és
1: az a fajta...
0: És ez a cigányzenének is a titka, tehát, hogy,
1: igen,
0: tehát,
1: igen.
0: Hogy a cigányzenészeknek azért ilyen híresek világszerte, mert tudják képviselni ezt a fajta értékrendet, ezt a fajta igényességet.
1: Valami, én azt gondolom, ebbe a fajta rendszerbe, ebbe a fajta műfajba, aki beleszületik, belenő, beletanul, és van hozzá lehetőség és rutinja ezt megtanulni, akkor én azt gondolom, hogy egy picit is jól adja elő ezt a dolgot, ezt a közönség észreveszi, értékeli. És azok a fajta zenei stílusok, amiket játszunk, operett, nóta, csárdás, verbunkos, egy külföld, de most már beszéltünk popzenéről, filmslágerekről. Ezt a közönség észreveszi, hogy nekik játszuk, vagy éppen nekik szól, és itt jön elő az, hogy maga az élőzenének egy olyan varázsa tud lenni, ami azt gondolom, hogy ameddig az élőzene meg tud maradni, addig ez reméljük, hogy nem veszik el. Ez a fajta varázs. Mert ameddig az emberek elmenek egy színházba, és meghallgatják, vagy egy étterembe azt az féle előadás, mindegy, hogy egy cigánzenekar, vagy egy hegedű zongora játsza, vagy éppen a 100 tagú cigánzenekar, addig ez a fajta élmény megmarad közvetlennek. És én azt gondolom, amikor egy zenész feláll a színpadra, és nem egy begyakorolt, betanult robotszerű, vagy éppen tökéletesen előadott művet ad elő úgy, hogy az csak neki élmény, hanem a közönség ezt észreveszi, hogy azt kifele van játszva, és érez valamit, vagy kirázza a hideg, vagy ámulatba esik, és hú, hát ezt a művet már hallottam 500-szor, tegyük föl, és mégis tetszik, és valami különbséget

0: készül. Ezt én azt gondolom, hogy ebben van a sikernek a titka, ugyanúgy, hogy mint egy étteremben szerintem a Dr. Zsivágot, vagy egy Lavier Rose-t, vagy egy Keresztapát mindenki hallott már nagyon-nagyon sokszor, többféle előadótól, de amikor egy cigányzenekar megszól, akkor az valahogy mégis jobban megérinti azt a hallgatót, aki ezt éppen hallja, és ez valahogy egy ilyen egyedi élőzenei varázsát tud avanzsálni, mert valami van maga a cigányzenében, a cigányzenészben egy olyan plusz, azt gondolom, amitől muzsikusok vagyunk, nem zenészek, hanem muzsikusok.
1: Hogyan látod ma a kávéházi cigányzene helyzetét Magyarországon?
0: Hát nehéz kérdés. Nehéz, összetett a dolog, és én azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjem.
1: Beszéltünk értékekről. Tehát amikor akár egy Boros Lajosról beszélgetünk, vagy akár a legnagyobb prímásokról, zenészekről, most sorolhatnánk természetesen. Ők egyfajta értéket képviseltek, de ők már egy másik generáció.
0: Pontosan.
1: Hogy látod, sikerült átörökíteniük ezt a fajta értékrendet, szemléletet?
0: Én azt gondolom, vissza kell menni egy picit a régebbi időkbe, tegyük föl egy jó 100-120 évvel ezelőttre, de minimum egy 100 évvel ezelőttre, amikor ugyanígy a 10-20-as években bejött például a jazz Magyarországra, és akkor ugye a cigányzenészek ugyanígy azt gondolták, hogy jaj, hát kihal ez a zene, nem kell már a magyarnak, nincsen hallgatósága, és hát betör a jazz, és akkor mi lesz, nem fognak tudni megélni a zenészek, és a többi. Ami nagy előnyük volt abban az időben a cigányzenészeknek, hogy össze tudtak fogni, nagy erényük volt, nagy értékrendjük volt, és összefogtak a jazz ellen, mert azt nem ők játszották, de akkor is voltak jazzzenészek a cigányzenészek közt, kevesen, de voltak, és nem engedték, hogy ez a műfaj hanyatlásba induljon, nem engedték, hogy ez a műfaj ne adjon az éttermekben lehetőséget és munkát a cigányzenészeknek, és azt sem engedték, hogy ez a műfaj kihaljon.
1: Szomora Zsolt prímás volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk az életéről, szakmai sikereiről, valamint nagypapájáról, Farkas Gyuláról, a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságáról. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Na, na.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyere, öskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Színházi Kritikusok céhének külön díjasa a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál. A Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál és szervezője, a Független Színház Magyarország kapja a Színházi Kritikusok céhének évadokon átívelő teljesítményt elismerő külön díját az idén. Tervezett közleményében idézi Herzog Noémi színi kritikus laudációját, aki kiemelte, a Független Színház Magyarország nem kisebb célért, egy jobb Magyarországért dolgozik, mégpedig úgy, hogy kicsiben megteremti a feltételeit. Az FSM olyan társulat, amelyben együtt dolgoznak romák és nem romák. Mint egy elképzelt Magyarországon, ahol nem csak úgynevezett roma társulatoknak, de a színházaknak úgy általában is részei a roma rendezők, dramaturgok, színészek, jelmez és díszlettervezők. A Balog Rodrigo alapította, Független Színház Magyarország nem csak előadásaival, de teljes működésével, oktatási tevékenységével is ezért dolgozik. Kiemelte, a konkrét előadások mellett például a Falunap, a Rothadó Madarak vagy a Rendszerbontók megjegyezendő, hogy ők válaszoltak hazánkban elsőként színházi eszközökkel a roma gyilkosságra. Horváth Kristóf színész Bob mellett műhelyükből kerültek ki egy másik fontos színházi kollektíva, a Tudás Hatalom tagjai, emlékeztetett. Hangsúlyozta, nem kevés részük van a közélet a színházi kritikai világ érzékenyítésében. Ezzel a díjjal tehát szeretnénk mi, színi kritikusok is elismerni a nyilvánvalót. A Független Színház Magyarország, mint alkotó műhelyt, és az általuk rendezett lassan 10 éves Roma Hősök Fesztivált egy európai léptékben is úttörő kezdeményezést, írta a méltatásban. Emlékeztetett arra, hogy 2017-ben a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál az EU-ban elsőként teremtetett platformot a különböző országok roma társulatainak. A fesztivál részben olyan nézőkből is áll, akik kizárólag ezen a csatornán keresztül kapcsolódhatnak a színházhoz. Az eseményt már a jegyzi és követi a sajtó, a magyar kultúra és a színház része. És hogy európai viszonylatban is trend teremtő, az bizonyítja, hogy 2017 óta volt már ezen a néven fesztivál Bukarestben, Rómában, Kassán, Prágában vagy Bécsben.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem csak

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityúvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi.
0: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány.
1: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
0: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Mónika, a roma kultúra virághírű nagykövete. A roma közösség számos olyan kiváló művészt adott a világnak, akik tehetségükkel, kitartásukkal és elhivatottságukkal maradandó értékeket teremtettek. Közéjük tartozik Lakatos Mónika is, aki napjaink egyik legismertebb magyar roma énekesnője. Különleges hangjával, hiteles előadásmódjával és a cigány hagyományok iránti tiszteletével nem csak Magyarországon, hanem a világ számos országában is ismerté vált. Munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a roma zenei kultúra szélesebb közönséghez is eljusson. Lakatos Mónika Budapesten született egy zeneszerető olasz cigány családban. Már gyermekkorában természetes része volt az éneklés és a zene. A családi összejöveteleken gyakran csendültek fel hagyományos cigánydalok, amelyeket az idősebb generáció adott tovább a fiataloknak. Ezek az élmények mély nyomot hagytak benne, és már fiatalon eldöntötte, hogy az éneklés lesz az élete. Pályafutása során mindig arra törekedett, hogy megőrizze az autentikus olasz cigány népdalokat. Számára fontos volt, hogy a dalok eredeti formájukban maradjanak fenn, hiszen ezek a roma közösség történelmét, érzéseit és hagyományát őrzik. Előadásai nem csupán zenei élményt nyújtanak, hanem betekintést engednek a cigány kultúra gazdag világába is. Lakatos Mónika legismertebb együttese a Romengo, amelynek alapító tagja. Az együttes célja, hogy a hagyományos olasz cigány zenét modern koncertszínpadokra vigye úgy, hogy közben megőrizze annak eredeti hangzását és értékeit. Fellépéseikkel Európa számos országában, valamint más kontinenseken is nagy sikert arattak. A közönséget mindenhol lenyűgözi az előadások őszintesége, lendülete és érzelmi gazdagsága. Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták. 2020-ban elnyerte a Vomex életműdíját, amely a világzene egyik legjelentősebb nemzetközi kitüntetése. Ezzel ő lett az első magyar művész, aki ezt az elismerést megkapta. Ez nem csak személyes siker volt számára, hanem a magyarországi roma zenei hagyományok számára nagy megtiszteltetést jelentett. Lakatos Mónika mindig büszkén vállalja roma származását. Fontosnak tartja, hogy a cigány kultúrát hitelesen mutassa be, és megőrizze a következő generációk számára. Úgy véli, hogy a hagyományok csak akkor maradhatnak fenn, ha a fiatalok is megismerik és megszeretik azokat. Ezért koncertjein és szereplésein gyakran beszél a roma kultúra értékeiről, a család fontosságáról és a zene közösség formáló erejéről is. A roma kultúrában a család és az összetartás és az egymás iránti tisztelet kiemelkedő jelentőségű. Lakatos Mónika életében is meghatározó szerepet játszanak ezek az értékek, hisz abban, hogy a családban tanult hagyományok adják azt az erőt, amely egész életén át elkíséri az embert. Éppen ezért művészetében is mindig jelen van a múlt tisztelete és az elődök iránti megbecsülés.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
6: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkót utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: Csütörtökön is alapvetően felhőtlen, napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen. Esni sehol sem fog. Tovább fokozódik a hőség, a csúcshőmérséklet 33-36 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dip.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra múlt, csütörtök van, és július 30-a. 2 darab nap van hátra a júliusból, ugye a mai és a holnapi. Szombattól pedig már augusztust fog mutatni a naptár. Na de ne rohanjunk ennyire előre, a mai napon a Juditok és a Xéniák ünneplik nevenapjukat. Mind a két név szerintem csoda szép, főleg a Xénia, ami nagyon érdekes. Értelemszerűen ez egy görög eredetű név, erre nagyon könnyű rá is jönni, a Judit pedig egy héber eredetű név, és a jelentése az, hogy Júdeából származó nő. A mai nap van a barátság világnapja, 1958 óta tartják Paraguayban, innen terjedt el több dél-amerikai államban az ünneplése. Az internet és a közösségi média népszerűvé válása után a barátság napjának ünneplése világméretűvé vált. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése, ENSZ, 2011-ben nyilvánította nemzetközi nappá. Néhány országban más napokon tartják, van ahol augusztus első vasárnapja, van ahol pedig április 8-a. Ma született Henry Ford, a Ford autógyár alapítója, méghozzá 1863-ban, tehát 163 éve. Ma 78 éves Jean Reno, színész, ugye a Leon a profi, című film főszereplője, illetve 79 esztendős a Terminátor, vagyis Arnold Schwarzenegger, Kalifornia volt kormányzója is, ugye, még régebben. Aztán 515 éve született Giorgio Vasari, olasz építész, festő, művészeti író, akinek a reneszánsz kifejezést köszönhetjük. 208 éve született Emily Bronte, angol írónő, üvöltő szelek. Ez az ő műve például, amit sokan ismerhetünk. Illetve 160 évvel ezelőtt ezen a napon ünnepélyesen felavatták az első pesti lóvasutat, ami a mai Kálvin tér és az Újpest városkapu között közlekedett. Ez 1866. 7. hó 30-a. Na jó, hát ennyit fért bele most így kora reggeli órákba. Pici zene, aztán jövök vissza friss közlekedési hírekkel.

0: Sunenvója 100.3 Rádiódik.
1: Nem sokára 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. Lezárják a 11. kerület Bali Sándor utcát, mert javítják a vízvezetéket. A 23. kerület Szent László úton az új teleput közelében lezárják a fél útpályát elektromos közműépítése miatt. Tart a vízvezeték javítása a 11. kerület Neszméi úton. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda Bogdáni út között közlekedik. Ez ugye valószínűleg a Sziget Fesztivál miatt van így. A 15-ös autóbusz a Kávin tér felé megáll a 76-os trolibusz Hegedűs Gyula utca megállójában is. Csatorna átépítés miatt lezárták a 20. kerület Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, a 9. kerület Vendel utcában pedig a Szobienszky János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. Ezzel tudtam most nektek szolgálni, jöjjenek is a Roma hírek!

0: Nekünk, neked. Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek. Méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából. Füleljetek, figyeljetek!
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma és cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedűjáték, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykedd programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swingmanú stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Hamarosan 8 óra van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Azt találgatják a követők, ki mondta már az igen szerelmének Radics Gigi. A Megasztár győztes énekesnő és párja, Mackó Miklós zenei producer, hosszú évek óta jó barátok és munkatársak voltak, amikor 2024-ben új szintre lépett a kapcsolatuk. Az énekesnő tavaly novemberben jelentette be, hogy a szerelme megkérte a kezét, az esküvőt pedig az idei évre tervezik. Gigi egy közösségi posztban a férjeként utalt Mikire, aki karikagyűrűt is visel. A rajongók szerint titokban már egybekelhettek, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg. Bár a pár nagy lagzit szeretne, a kislányuk Bella lesz a koszorús lány, de konkrét dátum még nincs. A szemfüles rajongók azért is gondolhatják, hogy az énekesnő és kedvese a legnagyobb titokban egybekeltek, mivel Gigi a napokban egy közösségi oldalán megosztott, a kedveséről készült fotóhoz azt írta, hogy My husband is better than yours, azaz az én férjem jobb, mint a tiéd. Ez az első alkalom, hogy a kapcsolatuk során Gigi a férjeként hivatkozott a producerre. Ám ennél még érdekesebb dolgot is kiszúrt a Gigi követői, ugyanis Miki egy másik képsorozaton egy arany karikagyűrűt visel a gyűrű súlyán, amely szintén arra utalhat, hogy már összeházasodtak. Nem kizárt, hogy Gigi és kedvese úgy döntöttek, hogy azt a ma már teljesen elfogadott és trendi utat választják, miszerint az anyakönyvvezető előtti házasság kötésre szűk körben kerül sor, nálunk is így volt, majd esetleg pár héttel később azt követi egy sokkal nagyobb lagzi, amelyen együtt ünnepelnek szeretteikkel és a barátokkal is. Az sem lenne meglepő, ha így határoztak volna, mert Gigi, akit ezúttal nem értünk el, írja ezt az újság, ahonnan ezt most olvasom, számára nagyon fontos, hogy az élete nagy pillanatai igazán meghittek és intimek legyenek. Na, hát ez volt most a hírmorzsa így a 8 órás blokkomnak a végére. Maradjatok velem, 8 után jövök vissza egy programajánlóval, utána megyünk tovább, friss közlekedés, nyelvoktatás, attara, sattara, tudjátok már ti is.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
1: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
2: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
1: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
2: Pulpé.
1: Így van. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kócé Angéla a roma nők példaképe. A roma közösség számos olyan kiváló nőt adott Magyarországnak, akik munkájukkal hozzájárultak a társadalom fejlődéséhez, valamint a cigány kultúra és értékek megőrzéséhez. Közülük az egyik legismertebb, Kócé Angéla, szociológus, kutató és emberjogi szakember, aki hosszú évek óta dolgozik azért, hogy a roma emberek, különösen a roma nők lehetőségei javuljanak. Munkássága nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is elismert. Kócé Angéla roma családból származik, ezért már fiatal korában megtapasztalta, hogy a tanulás, a kitartás és az elszántság milyen fontos szerepet játszik az ember életében. Már gyermekkorában hitt abban, hogy a tudás képes megváltoztatni az emberek életét, ezért nagyon sokat tanult és folyamatosan képezte magát. Egyetemi tanulmányai során a társadalmi egyenlőtlenségek, a roma közösségek helyzete és a nők szerepe iránt kezdett mélyebben érdeklődni. Kutatóként leginkább a roma nők életével foglalkozik. Vizsgálatai során arra keresi a választ, hogyan lehetne javítani a roma családok életkörülményeit, miként lehetne több fiatal számára biztosítani a tanulás lehetőségét, valamint hogyan lehetne csökkenteni a hátrányos megkülönböztetést. Munkája során mindig hangsúlyozza, hogy minden embernek egyenlő esélyt kell kapnia a tanulásra, a munkára és természetesen a boldog életre. Kócé Angéla nem csak kutatóként ismert, hanem előadóként is. Számos egyetemen tartott előadásokat Magyarországon és külföldön is. Tudományos munkáival hozzájárult, hogy a roma emberek történelmét, kultúráját és mindennapi kihívásait egyre többen megismerjék. Fontosnak tartja, hogy a roma közösségekről ne előítéletek, hanem valós ismeretek alapján alkossanak véleményt az emberek. Munkásságának egyik legfontosabb üzenete az, hogy a roma nők rendkívül fontos szerepet töltenek be családok és közösségek életében. Sok roma édesanya óriási áldozatokat hoz a gyermekeiért, és mindent megtesz azért, hogy jobb jövőt biztosítson számukra. Kócé Angéla szerint ezek a történetek megérdemlik, hogy minél többen megismerjék őket. A tanulás fontosságát mindig kiemeli. Úgy véli, hogy az oktatás az egyik legerősebb eszköz arra, hogy valaki megvalósíthassa az álmait. Ezért folyamatosan bátorítja a roma fiatalokat arra, hogy tanuljanak, fejlesszék képességeiket és higgyenek önmagukban. Szerinte a tudás olyan érték, amelyet senki sem vehet el az embertől. Kócé Angéla munkáját hazai és nemzetközi szervezet is elismeri. Kutatásai és előadásai hozzájárultak ahhoz, hogy a roma nők helyzete nagyobb figyelmet kapjon Európában. Nevét ma már sok egyetemen és tudományos konferencián ismerik, ahol rendszeresen osztja meg tapasztalatait és eredményeit. Példája mutatja, hogy kitartással, szorgalommal, tanulással nagyon sokat lehet elérni, nem csak a roma közösség számára jelent inspirációt, hanem minden olyan fiatal számára is, aki hisz abban, hogy a tudás és a kemény munka képes megváltoztatni az életét.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a félútpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkút utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Csütörtökön is alapvetően felhőtlen, napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen. Esni sehol sem fog. Tovább fokozódik a hőség, a csúcshőmérséklet 33-36 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt jöjjön egy kis programajánló ennek tükrében. Picit most a távolabb élő online hallgatóinkhoz szólok, ugyanis nem tudom, nyilván tudjátok már, hogy ugye a Dik Rádió az Budapesten belül fogható autóban, illetve tehát FM formájában, viszont online bárhol hallgathatóak vagyunk, ugye hát nem egyszer kaptunk már külföldről is SMS tőletek az üzenet falunkra, a Zsuzsival a süsfelnap alatt, hogy hallgattok bennünket, Anglia volt, azt hiszem, meg talán Írország, meg Németország is volt, úgyhogy ezt nagyon-nagyon büszkén és örömmel hallgattuk, olvastuk. Na de most Magyarországon belül, de egy picit távolabbi hallgatósághoz szólnék, ugyanis már régesség, hát egy bő másfél hónappal ezelőtt megnyitotta kapuit a Szarvasi Vízi Színház, ahol is minden évben, amíg ott dolgoztam, és azóta is ez így van, a Fővárosi Nagycirkusz is vendég szerepel. Most is így lesz, augusztus 4-én, tehát kedden este lesz ott előadásuk, illetve mindig úgy szokott lenni, hogy hétfőn mentünk le, és hétfő este már volt egy nyilvános főpróba, amire ingyen bejöhetett bárki, de ott ugye megállások vannak, civil ruhába voltunk, nem kellett jelmezbe, kosztümbe lenni, tehát nyilván picit másabb hangulatú volt a történet, de szerintem sokkal lazább is volt, úgyhogy nagyon sokan azt jobban várták, hiszen ott jobban bepillantást nyertek ugye az emberek a kulisszák mögé, úgyhogy tehát 3-án az hétfő, akkor van egy nyilvános ingyenes főpróba, és augusztus 4-én kedden 20 óra 30-tól pedig egy hivatalosan jegyértékesített előadás kerül megrendezésre. Méghozzá ugye nem más, mint a Mirázs, ami ugye a Fővárosi Nagycirkuszban áprilistól, azt hiszem szeptember közepéig, végéig van Porondon, és most vendégszereplésként a Szarvasi Vízi Színházban is megtekinthetitek. Csodaszép amúgy a színház, tényleg ott van mellette étterem is, meg minden. Csodaszép a látvány, hogy úgy is hirdetik, hogy színház a víz fölött, és ez tényleg így is van. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki esetleg Békéscsabáról, vagy Szarvasról, vagy a környékről hallgat bennünket, az ne feledje, hogy a Szarvasi Vízi Színház már nyitott kapukkal várja a kedves érdeklődőket, úgyhogy nézzetek körbe, milyen előadások lesznek. Én most ezt ajánlottam nektek, de meg annyi más fantasztikus műsor is lesz ott. Na, zene következik.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Nem sokára 8:30 van, jó reggelt kívánok mindenkinek. A 17. kerület Cinkotai úton, a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, a kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Lezárták a félútpályát a második kerület Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra kell számítani a második kerület Zöldlomb utcában a Pittypang utcánál vízvezetékjavítás miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatorna karbantartás miatt. És végül, de nem utolsó sorban, lezárták a 13. kerület Szent László utat a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. Ezekkel tudtam most szolgálni, és jöjjenek is a nyelvoktató leckék a zene után.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Újabb szavakat tanulunk mostanában itt a Rádió Diken. Kíváncsi vagyok, hogy mivel folytatjuk.
3: Hát megtanultuk azt, hogy mondjuk, hogy valaki idős, öreg, úgyhogy most tanuljuk meg azt is, hogy van az, hogy fiatal.
4: Na kíváncsi vagyok, hogy itt is különbséget teszünk a nő és férfi között.
3: Természetesen, mint mindig. Most a férfit úgy mondjuk, hogy ternó.
4: Ternó. Tehát te egy ternó vagy.
3: Így van, na erre nem haragszom meg, igen. Szitjú, vasztos esze.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Betyűtumenge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Hamarosan 9 óra van, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Megszavazta a parlament, jön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az alaptörvény 17. módosítása lehetővé tette az országgyűlés, kedden döntött is a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Az elfogadott javaslatban olvasható indoklás szerint a törvény megalkotását az a felismerés indokolja, hogy a demokratikus újjáépítés folyamatában elengedhetetlen a közvagyont érintő korábbi visszaélések, jogellenes vagyonkimentések és vagyonvesztések feltárása. A Tisza párt szerint a közvagyon védelme a demokratikus jogállam egyik alapvető intézményi garanciája, ezért olyan szabályozási környezetet kell kialakítani, amely képes hatékonyan megelőzni, feltárni és szankcionálni a közvagyonnal való visszaéléseket. A szabályozás kiinduló pontja, hogy a közvagyon sérülékenysége nem csupán pénzügyi, hanem demokratikus kockázat is. Az elmúlt évtizedekben kialakult rendszer szintű visszaélések feltárása nélkül nem teremthető meg a közbizalom helyreállításához szükséges átlátható és felelős állami működés. A törvény értelmében a múltbeli közvagyonvesztések feltárása a demokratikus újjáépítés előfeltétele. Hangsúlyozza a megszavazott előterjesztés. 143 igen és 47 nem mellett elfogadott javaslat létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, amely a kormány szerint a közvagyon védelmének új, megerősített intézményi pillére. A Tisza politikusai felállva tapsoltak a döntés után. Az országgyűlés e törvénnyel olyan szabályozási rendszert alkot, amely a közvagyonnal való gazdálkodás jogszerűségének vizsgálatát, a bűncselekmény gyanújának feltárását, a nyomozás törvényes lefolytatását, a közvád képviseletét, valamint a bűncselekményből származó vagy azzal összefüggésben megszerzett vagyon biztosítását és visszaszerzését hatékony, számon kérhető és strukturált keretbe foglalja. Rögzítette az NVVH-t létrehozó javaslat, tehát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Na, most pedig zene következik, de olyannyira, hogy én már csak 9 után jövök hozzátok vissza, méghozzá Völgyi Zsuzsival karöltve, úgyhogy maradjatok itt, ragadjatok rá az FM 103-ra.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzás egyelőre nincs szükség. 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekord alacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkút utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön is alapvetően felhőtlen, napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen. Esni sehol sem fog. Tovább fokozódik a hőség, a csúcshőmérséklet 33-36 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: kedves hallgatóink, a Schussler azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 103 rádiódik, Schussler nap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 20 perccel, csütörtök van, és július 30-a. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelit, jó reggelt, sziasztok.
1: Erőben, egészségben és napsütésben gazdag napot kívánunk mindenkinek. Hát megint melegedett a levegő ma reggelre virradólag, és ma már 35-36 fokos hőség is lehet a mai napon bizonyos területeken. Egy gram felhő nem lesz felettünk az égen, és esély sincsen az esőre. Mondjuk szerintem ez viszonylag jó hír. Gazdaságilag, már mi mezőgazdaságot tekintve, meg hát kevésbé jó hír. Ugye ma reggel is például láttam, a Balatonról volt egy bejelentkezés a reggeli című műsorban, és, de hát ezt én magam is láttam, ugye én nemrég voltam a Balatonon, és körülbelül ilyen, nem is tudom, hány száz méterre benn volt a pali, és még mindig térd alá ért a víz.
2: Nem tesz jót az ökoszisztémának, az biztos, főleg a vizek ökoszisztémájának, viszont igen, ahogyan említetted, a gazdaságnak sem túl jó, mert hát azért a vízre mindig szüksége van a növényzetnek, meg mindennek is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenki nagyon-nagyon figyeljen oda a vízfogyasztásra, nem az alkoholfogyasztásra, nem mindegy, nem. Mert az pont kivonja a szervezetünkből a vizet, hanem igyatok nagyon-nagyon sok vizet, hidratáljatok, még gyümölcsökkel is lehet hidratálni. Például a dinnye erre kiváló, úgyhogy...
1: Az egymerett víz.
2: Az tiszta víz, úgyhogy
1: az,
2: hogy cukros, de egyébként nem véletlenül esszük nyáron a dinnyét.
1: Igen, pacal se egyetek most, én azt mondom.
2: De... Hát nem, mert múltkor megfejtettük, hogy ezek a nagyon nagy zsíros, nehéz igen. ételek, ezek a hőháztartást felborítják, igen. vagy hát megborítják.
1: Látod, nem tudod, mit akarok, de látod, végül csak jó, csak a pacal, mint olyan,
2: tudom
1: igen.
2: Tudom én.
1: Pacal, töltött káposztát a mai napon, illetve a héten.
2: Tartogassátok karácsonyra.
1: Igen, szerintem is azt ilyen november, december körül már lehet, de most semmi szín alatt nem. Érdekesség az időjárásban, hogy míg itt Európában tényleg csodaszép idő van, én speciál ugye annak az oldalán állok, aki ennek örül, hiszen nyáron milyen idő legyen, ha nem meleg, majd lesz télen eleget hideg, meg eső, meg hó, meg mit tudom én.
2: Meg
1: képzeljétek
2: sötét.
1: El, hogy ma reggel láttam a híradóban, hogy míg nálunk, amiatt van igen aggály bizonyos emberekből, jaj, kimegyek a napra és megégek, jaj, szomjas leszek, jaj, izzadok, nem tudom. Argentínában, Dél-Amerikában a hegyekben ragadtak 3 napig turisták a hóvihar miatt.
2: Bizony, kérem.
1: Én is így néztem, hogy mondom, micsoda. Ezt ma reggel mondták a híradóban.
2: Ez egy másik kellemetlen szélsőség.
1: Képzeljétek el, ma reggel hallottam a híradóban, hogy Argentínában egy ilyen turista csoport fölment a hegyekbe, és konkrétan mutatták, hogy ilyen, hát ilyen nem akkora autót, mint a tied, mert azért az egy ilyen majdnem jeep magasságú, de egy rendes szedán méretű autónak majdnem tovább, mint a közepéig ért a hó. Az úgy akárhogy nézed, az egy embernél is, hogy alsó hangon derékig érő hóról beszélünk.
2: De azt nem értem, hogy
1: nagyon nagy dolog
2: kivágyik ez. Ilyen helyre.
1: Én figyelj, én sose tudtam ezt, tehát, hogy amikor beszéltek róla, láttam már ilyen beszélgetést is, hogy bement egy ilyen, hogy mondják ezt, ilyen utazási, ilyen igen, utazási ügynök, így nevezik őket, hát nem tudom már pontosan. Utazási iroda ügynök, vagy utazási iroda főnök, mindegy is. És elmondta, hogy nagyon sokan már idén nyáron, emiatt, hogy Európában tombol ez a hőkupola, ez az El Niño jelenség, ugye itt van Európa fölött, és hogy nagyon sokan emiatt ilyen skandináv országokat választanak maguknak nyaralás címszó
2: azt
1: alatt.
2: Azt a mindenit.
1: Tehát Svédország, Norvégia, Finnország, Észtország, tehát hogy minél hűvösebb helyre elmenni. Én ilyet ezeket úgy megkérdezném, hogy miért nem marad ott akkor, ha neki ez a jó? Tehát, hogy pont Magyarországon aztán pont az a jó, hogy van azért tél is, hiszen
2: mindenünk
1: ne feledkezzünk
2: van.
1: Meg róla, hogy
2: négy
1: idén...
2: évszak tökéletesen kirajzolódik.
1: Tavasz már talán nem.
2: Hát ott hirtelen.
1: Tavasz már talán nem.
2: Most idén volt tavaszunk.
1: Idén végül is igen.
2: Nem tört
1: igen.
2: be olyan nagyon hirtelen
1: igen.
2: a tomboló nyár.
1: Igazad van.
2: Szép átmenetes volt idén.
1: Igazad van, idén volt, de az elmúlt években például én a tavaszt, az pont, hogy én azt úgy azt mondtam, hogy az úgy eltűnt, viszont azért ne feledkezzünk meg róla, hogy 2026, tehát idén január-februárban nálunk is bokáig érő hó volt.
2: Hogy hogy ne? Meneteltünk szóval mi is, igen.
1: Bizonyám, tehát kellett, ezt ne felejtsük el.
2: Nagyon nagy havazás volt. Nagyon, szerintem nálunk nagyon szépen átjön ez a négy évszak. Ez tök jó. Tök jó, hogy van minden. Nem véletlenül írta meg. Melyik a kedvenced?
1: Ne, a nyár.
2: Nekem a tavasz. Én a tavasz szeretem. Mármint a tavaszt a Vivaldi-tól.
1: Ja, Vivaldi. Nekem is inkább az akkor az tetszetős jobban.
2: Viszont az kétségtelen, hogy a nyarunk az most már egyre melegebb, bár amikor mindig megnézzük itt a térképen, meg az időjárás térképen mindig visszaszokta nézni Gyuszi, hogy 100 évvel ezelőtt, de tényleg, hogy 180 évvel ezelőtt ezen a napon hány fok volt, és akkor azt hiszük, hogy azt gondoljuk.
1: Bocsáss meg, nem tévedtél sokat, tényleg ugye? Majdnem 100 év, amit mondani, vagy 100 év lesz, több mint 100 év, amit mondani fog, de mondd fejezd be a mondatot.
2: Mert hogy azt gondoljuk, hogy ó, hát 100 évvel ezelőtt nem voltak ilyen melegek, dehogy nem, mert mindig ezen csodálkozunk el, hogy akkor is voltak ilyen melegek, szóval most ez nem adja olyan nagy dolog, hogy na, mennyi
1: jót
2: volt 100
1: mondod,
2: éve?
1: Zsuzsa, na majdnem 100 éve, 1921, ez igen? Több is, mint 100 év, ugye, és szerepen, tehát nem az én szerepem, hanem szerep, ez egy község, gondolom, vagy falu. Itt 41 fok volt ezen a napon. 1921-ben.
2: Na, hát
1: ma
2: akkor
1: meg 35-36 fok
2: és
1: lesz.
2: Magyarországról beszélünk, tehát több mint 100 évvel ezelőtt is voltak már ilyen melegek. Nem olyan, nem, szóval nem egy nagy
1: újdonság.
2: Nem egy nagy újdonság, hiába fenyegetnek a globális felmelegedéssel, amit nyilván van, mert azért látjuk, hogy a két végpontján a Földnek azért olvad a hó. Szóval, hogy nyilván van felmeleg, de azért így az országoknál és kontinenseknél azért megvolt már 100 évvel ezelőtt is ez a hőmérséklet.
1: Persze. Én is azt gondolom, mert tegnap is már én ám le is tiltom ezeket az oldalakat, amik így írják ezeket, ilyen meteorologia.hu, meg mit tudom én milyen oldalak, hogy úgy írják ezt, hogy nyáron meleg van, mint hogyha valami, nem tudom, mint hogyha egyszer csak, most mondok egy példát, mondjuk most, holnap, nálunk is ilyen derékigérő hó lenne, mint mondjuk az argentin hegyekbe. Így írják, ilyen ijegységgel, ilyen pánikot keltve, hogy Jézus Isten, 38 fok lesz holnap, és mindenki, Úristen, és nyár van. Hát mikor legyen 38 fok, ha nem nyáron? Tehát, hogy télen meg majd, higgyétek el nekem, hogy hideg lesz. Tehát, hogy ezt én nem értem ezeket, és soha nem tudtam hova tenni, se gyerekként, se felnőttként, azokat az embereket, akik rácsodálkoznak ilyen dolgokra, és akkor bedőlnek ezeknek a pánikkeltéseknek, és akkor jaj, Istenem, nyáron képzeljétek el, július 30-a van, és ma 35 fok lett. Hát mikor lenne máskor 35 fok? Sokkal nagyobb dolog lenne, ha december 25-én lenne mondjuk 35 fok. Na, azon én is csodálkoznék.
2: Hát igen.
1: Azon én is csodálkoznék.
2: Na, de ha már nyár van, akkor elmondok egy pár védelmet az egészségünk megőrzése érdekében. Ígyunk napi 3-4 liter szénsavmentes vizet, nem teát, nem üdítőt. Tehát mondjuk lehet, csak ne legyen benne lehetőleg azért olyan sok cukor. Kerüljük az alkoholt, a koffeint, a cukros italokat, és hát a fényvédelem az nagyon fontos, használjunk magas 30-as vagy 50-es fényvédőkrémet.
1: Vagy 100-ast.
2: Vagy 100-ast, igen. Hát ezt tudjuk, ezt már megtanultuk, hogy mit jelent a 30-as meg az 50-es, tehát hogy a 30-as az 30 percig nyújt védelmet, az 50-es pedig 50 percig nyújt védelmet a nap ellen, és hát a ruházat szempontjából is viseljünk világos, laza, jól szellőző pamutruhákat, széles karimájú kalapot is fölvehetünk, Gyuszikám, felvehetnéd.
1: Nekem van.
2: Felvehetnéd most már. De egyébként szerintem nem ciki ilyeneket
1: nem,
2: hordani.
1: Egyáltalán. Hát nekem van, ugye, zöld szalagos kalapom. Nem, tényleg van Rodoszról szalma kalapom.
2: Tudom, hát láttalak benne.
1: Hát képen maximum.
2: Fel?
1: Amúgy simán, hogyha most olyan dolgom lenne, hogy ide-oda kéne még menni ma délután és a napon, és nem tudom, simán. Hát miért lenne ez kellemetlen?
2: Egyáltalán nem ciki.
1: Simán. Egy hozzávaló inget szépen föl kell csípni magadra. Azt akkor még rá is vagy. Kicsit bevizezed a hajad alatt, a szalmakalapot föllököd, azt tusdj, anyukám. Hát
2: vizes
1: de nagy dolog.
2: Törölköz, ez nem rossz ötlet. Nagyon sokszor látok embereket, akik nyakba raknak vizes törölközőt, tényleg hűsít. Szóval ez egy nem egy rossz praktika. És hát az UV-szűrős napszemüveg az, ami még nagyon fontos ilyenkor. Vizsgáltassátok be, vagy tényleg olyan helyen vegyetek napszemüveget, ahol biztosított az, hogy UV-szűrős. A kritikus órák az 11 és 3 között szokott általában ezt mondják a szakemberek, de most már van, hogy kitolódik ugye?
1: Ez? Hát figyelj, tegnap este ilyen fél hét, vagy nem tudom hány óra volt, amikor este idézőjelben, hát ugye fényes nappal van, hétágra süt még a nap, és 32 fokot mutatott a telefonomon az időjárás. Nem tudom miért, pont, ez pont így megmaradt bennem. Hál' Istennek kitolódik ez, de nem is baj, mert legalább sokáig van világos. Tehát, hogy én télen például többek közt a hideg miatt, vagy a hideg mellett azt is gyűlölöm, hogy reggel, délben, este sötét van. De folyamatosan sötét van.
2: Nem, tehát... most nem, most nincsen. Most ezt ki kell használni.
1: Nagyon
2: van. A D-vitamint azt ilyenkor kell összeszedni, és még utoljára, még hagyd mondjak valamit a hölgyeknek, akik esetleg mondjuk nyaralnak és tengerpartoznak, hogy vigyázzatok a hajatokra is, mert bizony az UV-sugarak és a sós víz a hajat is tönkre tudják tenni.
1: Ja,
2: hát tönkre tudják tenni, kiszárítják, töredezett lesz a hajunk, úgyhogy az én fodrászom például azt tanácsolta, hogy vigyek bármilyen féle ilyen kifésülő balzsamos szprét, és amikor kimegyek a napra vagy a tengerpartra, akkor tök mindegy, mit csak fújjam a hajamra ezt az ápoló szucot, és az egy kicsit óvja, védi a napsugarak meg a tengervíztől a hajat. Igen.
1: Igen, tényleg ezt tudjuk csak tanácsolni, hogy ha tehetitek, legyetek árnyékba, igyatok sok vasszert, és élvezzük azért, na, tehát azért azt se feledkezzünk meg a sok védekezés mellett, hogy azért élvezzük, gyerekek, higgyétek el, hogy pikpak, még azoknak is szól ez, akik gyűlölik a nyarat, meg a meleget. Higgyétek el, hogy kettőt alszunk, pislantunk hármat, és már itt az ősz a nyakunkon, egész nap esni fog az

0: így fog maradni, tehát nem megy el, ez még, tehát a jövő évtől elvileg 2027 nyarától átlag hőmérsékletnek fogják, vagy fog beállni ez a 34-35 fok, és az a fölött lévő meg, jó, persze az még ritkább lesz azért, még ugyanúgy ez a 40 fok, de átlag lesz. Tehát szépen szokjunk hozzá, és élvezzük,
1: de
0: hogy meleg
1: van. De hát 100 évvel ezelőtt is hozzászokhattunk volna, már 100 évvel is, mint ahogy elláttuk, ott is már megvolt a 41 fok.
0: Azért mondom, hogy élvezzük a nyarat, ameddig tart. Na, most pedig a kettő zenét élvezzétek, amit benyomok nektek, aztán jövök vissza.
1: Egyedül.
0: Ja, jövünk, igaz, jogos. Köszönöm.

0: neked.
1: Helyesíteni a normát, játszani az eszemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész életem. Fényes jövő, az egész világ itt vált előttem. El akartam kapni a világ tökét és csorongatni. Persze még eszembe jutott, milyen volt az a film, akinek alig érte a lába a földet. Ő se tudta volna képzelni, hogy valaha is egy ilyen kedvetlen faszkalap lehet.
2: Hajnal

0: 100.3 Rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra múlt 37 perccel vissza is tértünk a említett kettő darab zene után. Nem tudom, olvastátok-e, vagy hallottátok-e, hogy újraindul ez a Most Wanted, ugye a Sebestyén Balázs, Fróner Fecó, Pápa Jóci trióval, ugye tavaly nagy sikerű volt ez a műsor, az RTL képernyőjén megy, ugye, hogy celebeket kell elkapni az ország különböző pontján, igen, és most így közzé tettek ilyen fantomképeket, hát nyilván el van túlozva a rajz rajta, és akkor és föl kell ismerni. Látsz,
2: van, amelyik úgy néz ki oldalról, mint a grú.
1: Igen, így föl kell ismerni.
2: Tudod, ilyen mesefigurák lennének, ismert fel.
1: Igen, igen.
2: Hófehérke, grú.
1: És egyedül, aki, kettő egyértelmű van így rajz alapján, őket, mint hogyha direkt nem is akarták volna úgy nagyon elnagyolva rajzolni. Az egyik a Jakubcsek Gabi lesz.
2: Azt hittem, hogy itt vannak a képek.
1: Nem, én fejbe, ami tegnap volt a fókuszban, onnan emlékeztem így rá hirtelen. A Jakubcsek Gabi meg a Torgelles Anyi.
2: Ők felismerted?
1: Ők fixen.
2: Fantomkép alapján.
1: Ők 100%. Őket itt most komoly összeget tennék, hogy ők lesznek. A többi viszont, talán a Kovácsovics Fruzsi még az egyik, de ott csak a leírás alapján jöttem rá, hogy ő lehet. A többiről eszembe fogalm sincs. Tehát már csinálnak ilyen reklámokat is, ugye ott a Balázshoz megy be egy idegen az utcáról, és akkor följelentést tenni, közben a Balázs kolbász szeletel, mint rendőrfőnök, hogy meg van csinálva egy ilyen jelenet.
2: Ebben részt vennél?
1: Hát, hogy szaladgáljak a városban? Hogy attól függ, kivel megy a városba kell
2: szaladgálni.
1: Ez egész
2: országon belül.
1: Igen, igen, ez egész ország. Hát veled. Veled.
2: Elszaladgálnánk,
1: menekülnénk magunknak.
2: Igen, mi lenne csak... ott?
1: Hát igen, igen, aztán kiabálnának a Balázs, hogy ott a cigány, fog meg!
2: Vagy te szaladnál, én meg nyúszi, bekörcsölt a vádlim.
1: Én meg jó vagy már? Hát igen, igen, az egész országon belül lehet, ugye, hát azért nyilván le van adva, vagy nem tudom, tehát azért nyilván nem az van, hogy mit tudom én, elmehetsz most hirtelen innen Nyíregyházára, vagy nem tudom,
2: meg
1: hogy működik ez. De biztos
2: megvan,
1: van
2: szervezve.
1: Valami, van, meg van szervezve.
2: Hát meg van szerkesztve nyilván az adás.
1: Nyilván. De meg hogy a maga műsor. A műsor jó pofa amúgy, tehát hogy ez egy igen. Érdekes formátum.
2: Nem is tudom, hogy ez egy magyar formátum, vagy ez egy licensz? Vagy...
1: Szerintem ez is licensz, nincs nagyon magyar formátum.
2: Nem igazán,
1: van.
2: Ugye?
1: Nincs.
2: Nem nagyon szoktak magyar formátumot kitalálni. A Farm volt a magyar formátum, azt tudom, hogy ez abszolút magyar kitaláció volt.
1: Talán azért is, mert ugye itt nálunk azért maga ez a mezőgazdasági dolog, ez jobban gyakrabban előfordul, vagy nem tudom, tehát olyan magyarosabb hatású, mint mondjuk Svájcban.
2: Aha.
1: Ahol inkább alpesi tehenek rohangálnak, a milka
2: tehenek.
1: Lesz majd
2: még egy másik műsor is a TV2-n, a Destination X.
1: Ja. Az is formátum. Az is egy külföldi
2: az
1: formátum.
2: Is igen. Abba hívtak, voltam is castingon, de annyi variálás ment itt a műsorral kapcsolatban, hogy nem tudtak pontos időpontot, hogy most akkor azt se tudták biztosan, hogy most akkor biztosan lesz, vagy nem lesz, vagy ilyen. Tehát ilyen annyira ilyen hullámzó volt az egész, hogy végül azt mondtam, hogy igazából köszönöm. Ilyen utolsó pillanatban nem fogok tudni választani arra, hogy én most megyek el. Szívesen mentem volna, mert maga a formátum az tetszett.
1: Igen, azért mondjuk el, aki nem tudja, ugye, hogy egy buszba bezárnak.
2: Egy lesötétített ablakú buszba bezárnak 12 vagy 14 ember.
1: Jó, legyen 10-valamennyi.
2: Ott lehet aludni, meg lehet inni, enni, tehát ilyen abszolút lakóbusz, és akkor azzal a busszal viszik el a játékosokat bizonyos környező országokba, és raknak valahol, és akkor abból meg kell, tehát játékok is vannak, tehát logikai játékok vannak benne fizikai játékok is, és akkor meg kell satszolni, hogy hol lehetsz, hol járhatsz. Mondjuk én szerintem ezekben a Balkán országokban itt totál elvéreztem volna, tehát hogyha most engem kiraknak mondjuk, nem tudom, mondok valamit.
1: Szerbia.
2: Elvérzek, igen, tehát hogy azokkal annyira nem vagyok képbe, ami nem olyan egyértelmű, mint meg mondjuk hát, Görögország. Tehát ahol olyan nagyon-nagyon egyértelmű.
1: Hát Balkánország, pont amit mondasz, igen, hát nagyon egyforma.
2: Nagyon
1: egyforma.
2: Igen, a nyelvterületük is.
1: Igen, tehát, szlovák, szerb, szlovén.
2: Igen.
1: Mondjuk az Ausztriát csak fölismernéd, vagy az már, az meg lehet Németország is, ugye, hát ezáltal, mert az meg arra hasonlít.
2: Inkább a Balkán országoknál.
1: A Balkánban el lehetne tévedni.
2: Hát ott nagyon. Igen. Szóval most engem ott...
1: Bárha van tengerpart, akkor meg tudod, hogy horvát. Érted? Vagy nem tudom.
2: Hát jó, igen.
1: Megnézed, van tenger? Van, akkor Horvátország.
2: Macedónia, meg ezek.
1: Macedónia, így van, Albánia.
2: Nekem ez olyan vakságba vagyok így ezzel kapcsolatban, szóval, hogyha ilyen helyre vittek volna, akkor nekem game over.
1: Hát sanszos, hogy nem fognak az Eiffel torony mellett kirakni.
2: Hát
1: és
2: nem.
1: Akkor ahol vagy?
2: Nem.
1: És
2: te meg nem, nyilván.
1: Debrecen?
2: Nem utaztatják az embereket, sőt, tengeren túl sem, tehát, hogy biztos, hogy Mexikóig nem megy ez a busz,
1: igen.
2: Hanem marad így Európán belül.
1: Sanszos.
2: De mondom nekem, hogy Európán belül az a szerb rész, az valahogy úgy ott elvéreznék, mert hogy az a lényege a játéknak, hogy rá kell mutatni a térképen, hogy hol vagy, uh-huh. És minél közelebb vagy ahhoz az országhoz, amit te satszolsz, annál nagyobb az esélyed a bentmaradásra. Tehát gyakorlatilag így erről van szó, így lekurtítva ezt, igen. A játék metodikáját.
1: Igen, így elmondva nem izgalmas, de én látom benne a fantáziát amúgy. Tehát én is, mikor láttam a reklámját, akkor azt mondtam, hogy ez egy hülyeség, amúgy alapvetően, mert lássuk be, hogy ez egy hülyeség, tehát hogy nem is tudom elképzelni, hogy lehet kikerülni, hogy nem tudod meg, hogy hol vagy. Hát oda mész egy ember ez az utcán, azt megkérdezed.
2: Nem, olyan helyekre visznek, ahol mit tudom, hogy hegy van, vagy hát tehát valami ilyesmiről kell, meg hát a játékok olyanok, amiből ki kell tud majd következtetni,
1: értem.
2: Hogy hol vagy. Például ilyen kóstolós játék, tudod, ételeket kóstolni, meg szóval, hogy egy csomó olyan, meg zászlókat kell felismerni, hát abban meg teljes hülye vagyok, úgyhogy én nem ismerem a zászlókat. Tehát, hogy a nagy kontinensek
1: nem,
2: meg az országoknak... Hát, de azért jó pár... Igen, a fiúk valahogy
1: úgy... Valahogy én úgy szerett. A foci miatt, ugye? Uh-huh. Tehát amikor például most is, hogy világbajnokság volt, így a világok, tehát a világbajnokságon, ugye a világ minden országából azért, vagy minden országa képviseltetheti magát, aztán persze nem mindenki jut ki, de rengeteg olyan ország zászlaját láthattam így, amit amúgy nem láttam volna, vagy nem tudom, Panama, Kongói Demokratikus Köztársaság, a nagy meglepetés csapat, a Zöldfoki Szigetek, tehát hogy ezeket én nem láttam eddig, de most láttam, és most valószínűleg fölismerném, hogyha szembe jönne velem, hogy ó, ez a Zöldfoki Szigetek, mert emlékszem rá a foci VB-ről.
2: Fiúk többségében ennyi. Tudják az zászlókat, szerintem ez olyan fiús dolog, van ez nem?
1: Nem, talán emiatt mondom a foci véget amúgy, szerintem.
2: Meg a sportok miatt, igen.
1: Bármi ilyesmi, igen, de főleg inkább a foci, mert hogy ott egy nemzet csapatát képviselve mindig kivarakva, mindig a zászló, ugye két játszó ország zászlaja, és akkor ha akarod, ha nem látod, egész uh-huh. meccs alatt a zászlójukat,
2: igen.
1: És akkor azt mondod, hogy megjegyzem.
2: Szóval úgy nekem, én lett volna kedvem, hogyha ezt úgy előre, jóval előre tudom, mint ahogyan indul a játék, mert nagyon kitolták, és mondtam, hogy én nem tudom utolsó pillanatban lezongorázni sem a munkámat, sem a családi életemet, a gyerekemet, persze. Tehát azért én egyedül nevelem.
1: És mennyi idő ez a műsor? Ezt nem mondták még.
2: Olyan 6-7.
1: 6-7? Másfél hónap?
2: Aha. Igen, hogyha végig viszed.
1: Ja, úgy, mint az Ázsiába is, hogy haza is jöhetsz 2 hét múlva.
2: Igen,
1: is.
2: Akár. Mm-hmm, igen, hogyha kiesel, akkor haza jöhetsz 1 héten belül is, de hogyha végig nem maradsz, akkor...
1: Pénzt fölveszi az ember, leszámlázod, nem?
2: Hát jó, de úgy van a fizetés is, hogy minél több időt forgatsz, annál jobb a gázsit.
1: Persze.
2: Ebből a szempontból persze így van, nem rossz bekerülni egy ilyenbe, de mondom, annyira képlékeny volt ennek az egész, hogy úgy voltam vele, hogy
1: hagyjuk.
2: Aha, igen.
1: Persze. Hát igen, ezek a műsorok már folyamatosan arra mennek, de nem is baj. Nem is baj, mert alapvetően azt gondolom, hogy már annyira nem tudnak stúdió műsort. Most például, itt van például az, amit én nagy lelkesedéssel vártam, mert én nagyon szerettem ugye a Majkát mind műsorvezetésére, mind a zenéjét, stb. És nagyon vártam, volt egy műsor az RTL, amikor átszerződtették őt, még annak idején. Ez a nem is tudom mi a címe, mert annyira elfelejtettem. Lényeg az, hogy rossz válasszal is, ha tudsz előre menetelni így a játékba, ilyen eldöntendő kérdéseket tesz föl, és akkor pénzdíjak vannak, és akkor végén meg kell mondanod, hogy szerinted hány jó tipped volt tulajdonképpen, ez a lényeg. Tehát,
2: és nem valósult rossz... meg.
1: De megvalósult, de hát onnan tudom, hogy miről szól a játék, mert láttam az adást.
2: És...
1: Csak 1 évadot élt meg, és nem lett siker. Aha. Egy stúdió műsor volt, pedig amúgy jó fejek voltak a játékosok is, a Majka hozta a szokásos formáját.
2: Ebből nem láttam egy kockát sem.
1: Na, látod? És nem véletlenül valószínűleg. Én láttam, én néztem egy ideig, és most meg az ismétlés.
2: Milyen műsorsába volt berakva? este?
1: Fú, ilyen fókusz utáni, aha, ilyen, mit tudom, 8 kötőjel, 8:45-től 9:45-ig, 9:30-ig, nem emlékszem már pontosan, és most ismétlik, de ugyanazt az évadot ismétlik, mert nincs új évad belőle, mert valószínűleg nem lett olyan nagy siker, mint amit vártak volna, és amit akartam ebből kihozni, hogy mivel ez stúdióműsor, de amiben utaztatják az embereket, az valamiért mindig jobb.
2: Hát azért,
1: azt valamiért mindig jobban szeretik az
2: emberek.
1: Persze,
2: hát abban sokkal több az izgalom, látványosság, látnivaló. Most gondold el, hogy fölviszik ezeket az embereket akár az Alpokba, vagy tehát bármi lehet, tényleg ott bármi megtörténhet. Azért nem minden nap jársz hegyek persze. között, meg be kell pakolni, lehet meleg cuccot is, tehát hogy odáig azért még nem jutottunk el mi ott azon a castingon, hogy majd mit pakoljunk, de hát benne van a pakliba ez is, hogy mennek föl hegyvidékekre, akár vagy
1: mint Argentínába ez a térdigérő hóba. Igen, de innen mennél el a 40
2: mennének
1: fokból,
2: a Monteverestre, tudod. Igen, na, ki az, aki meg tudja mondani, hol vagyunk?
1: De így, persze, de így tudod, hogy így most a 40 fokból tégy átvinnének a térdigérő hóba.
2: Benne van egyébként ennek
1: mennyire
2: a játéknak.
1: Mennyire sírnál egy 10-es skálán?
2: Hát, nem
1: 21.
2: tudom. Nem. Meg valójában az is úgy bennem van most már, hogy azért, tehát hogy ide, ezekbe a játékokba azért kell, hogy legyen energiát, kell, hogy legyen fizikumod, vagy hogy bírni kell, meg minden. Oké, bírtam Mexikót, de az mikor? 3 éve volt. Azért eltelt igen. már 3 év, ugye? Körülbelül.
1: Körülbelül 3 éve volt az, igen.
2: És hogy
1: de
2: azért...
1: szeretem úgy kérdezni, mint ott lettem volna vele. De amúgy igen, az volt az első Ázsia Express, amit végignéztem.
2: Na, igen.
1: Azóta mindegyiket végignéztem, mert megszerettetted velem a formátumot tulajdonképpen.
2: Na, ugye, remélem mással is.
1: De ez, mert ez egy jó formátum. Én nem mennék el dupla gázsikért se így, de alapvetően magát így otthonról nézni, chipszel az ölembe, nekem nagyon tetszik az a formátum.
2: Figyelj, nagyon durva rábeszélés volt ott, folyamatosan 3 naponta hívogattak engem, ugye mert az? én voltam a nehezebb meggyőzhetőségben, Katinka nagyon akarta, hogy én voltam inkább az, aki mindig úgy lebeszélte magát erről, hogy inkább nem, és most már azért, tehát hogy nem biztos, hogy érezném magamba azt az energiát, hogy elmernék egy ilyet vállalni. Tehát ez is benne van már, hogy azért, meg hát ez a nyomorgás, utazol, persze
1: jobb
2: nyilván
1: nézni.
2: Pénzért teszed,
1: persze.
2: Tehát igen, csak azért valahogy ezek nem könnyű. Nem könnyű műsorok, igen.
1: Igen,
2: tehát azért
1: nézni.
2: Így van, otthonról szépen, kényelmesen elücsöröksz a tévé előtt, megnézed, de amikor ott vagy szereplőként, már arról nem is beszélve, hogy mit összebántanak a kommentelők, de az érdekel a legkevésbé. Nyilván pénzért teszed, de azért ez komoly megpróbáltatás. Azért fizikálisan is, mentálisan igen. is, nincs telefon nálad, nem tudod tartani a családoddal a kapcsolatot, és ilyen mentális megborulásan. Azért mentális megborulásaim nekem azért voltak a farmon, amikor már 5.-7. nem tudtam a gyerekemről úgy,
1: persze,
2: nem láttam. Meg. Szóval ez nehéz.
1: Nehéz. De a fizikális rész az annyit, hogyha neked ilyen nehéz volt, tegnap pont ismételték azt a szerencsikereket, amiben a Hegyes Berci volt, és a Hegyes Berci is ugye volt kint az Ázsiában, még az akkori párjával.
2: Mexikóban, az én évadomban.
1: Volt, igen. Így van. És kérdezte, valahogy szóba jött az utazás kapcsán, kérdezte tőle a kasza, hogy és jó emlékeid vannak Berci az Ázsiáról? És mondta, hogy nem. Mondta, hogy ő még egyszer nem menne. Tehát, hogy mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon ő is ugyanezt mondta valami, és mit mondott, hogy nézni sokkal könnyebb, mint megélni. Pedig a Berci azért egy nagyon jó kondiban lévő
2: táncos fiú,
1: sportos, alkatú, fiatal srác, férfi.
2: Hát sokkal fiatalabb is, mint én.
1: Hát, na, és azért mondom, hogy ha már tégedet, és ezt azért csak alá akartam támasztani, hogy fizikálisan ez nem csak, hogy 30 plusz, 40 pluszos embereket visel meg, hanem egy jó kondiban lévő 20 éve végét taposó táncművészt is
2: pontosan.
1: Megviselt, és azt mondta, hogy ő nem menne még egyszer.
2: Igen. Itt ennél a buszosnál még mentálisan az is meg tud egy kicsit borítani, hogy egy folyamatosan egy lesötétített ablakos buszba
1: hát
2: utazol.
1: Nem
2: de hogy nem látsz ki.
1: Tudom,
2: milyen rossz az.
1: Borzasztó. Attól függ, hány órát utazol?
2: Hát sokat. Sokat, mert hogy vannak ilyen bázisok, ahol nyilván megáll a stáb, ott le tud fürdeni, tehát ilyen kihelyezett konténer, mobil konténeres fürdőhelységek, mosdóhelységeket telepítenek ki útközbe, na de akkor is, szóval ott nyomorogni, gyötrődni, mit azért jó párszor meggondolja az ember, és amikor meg elkezdünk beszélgetni arról, hogy ez mennyi az annyi, akkor meg totálisan kedvedet szegik. Maradjunk ennyibe.
1: Hát, tehát, hogy
2: nem, nem meg hozzák a kedvedet a műsorhoz, hanem
1: még el is veszik
2: elveszik.
1: Még jobban. Hát most, hogy mondtad, legalább meg se valósul, úgy volt, hogy idén már újra lesz.
2: Megy.
1: Megvalósul?
2: Igen.
1: Ja, most már akkor fixen, mert mondtad, hogy azt mondtad, hogy lehet, hogy nem
2: amikor
1: valósul
2: meg. Amikor még tárgyalásom volt
1: ja, de
2: volt
1: most már
2: velük.
1: Akkor fixen igen, tudjuk. Aha. Igen. Mert úgy volt sokáig, hogy a dancing is lesz megint idén, aztán az most mégis úgy döntöttek, nem hogy lesz. Megint, hogy nem lesz, igen. De tavaly sem volt már, de most idén sem lesz.
2: Na, például egy dancinget szóval... se vállalnék el semmilyen szín alatt. Nem
1: új,
2: csak
1: igen,
2: azért...
1: mert lefogynék. Hú,
2: hát
1: én nagyon
2: abból
1: elvállalnám
2: a szempontból,
1: most.
2: Igen, de meglátnám magam ott, hogy hogy nézek ki ezekbe a szép táncos ruhákba, amit gyönyörű szép táncos lányokon a tökéletes testükön van, meg ott pörgetnének, forgatnának, meg nem bírnának kiemelni, meg de, hogy is, de van az a, van az.
1: Nem bírnának kiemelni.
2: Ez csóró, most na. Összeraknának egy mangrával, érted, azt ott csóró nem tudnák kitolni, érted. Így, neki
1: hát
2: futna háromszor
1: négyszer. Más lenne a végpóz.
2: Hát ja, mondjuk igen. Egy spárga, vagy bármi ilyesmi.
1: De úgy, hogy ő, te meg csak nézed.
2: Ne,
1: tudom,
2: az a baj, hogy érzi az ember, hogy mikor már a saját maga karikatúrája, úgyhogy
1: úgyhogy
2: van, amit már nem kell erőltetni. Ez, például ez az.
1: De azért reméljük, hogy jó lesz ez a műsor, ez a Destination X.
2: Destiny's Child.
1: Destiny's Child X. Úgyhogy én kíváncsi vagyok. Én szeretem az utazgatós
2: persze,
1: műsorokat
2: biztos
1: nézni.
2: Biztos jó lesz. Így van.
1: Szigorúan.
2: Biztos
1: na jó.
2: Jó lesz.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Mónika, a roma kultúra virághírű nagykövete. A roma közösség számos olyan kiváló művészt adott a világnak, akik tehetségükkel, kitartásukkal és elhivatottságukkal maradandó értékeket teremtettek. Közéjük tartozik Lakatos Mónika is, aki napjaink egyik legismertebb magyar roma énekesnője. Különleges hangjával, hiteles előadásmódjával és a cigány hagyományok iránti tiszteletével nem csak Magyarországon, hanem a világ számos országában is ismerté vált. Munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a roma zenei kultúra szélesebb közönséghez is eljusson. Lakatos Mónika Budapesten született egy zeneszerető olasz cigány családban. Már gyermekkorában természetes része volt az éneklés és a zene. A családi összejöveteleken gyakran csendültek fel hagyományos cigánydalok, amelyeket az idősebb generáció adott tovább a fiataloknak. Ezek az élmények mély nyomot hagytak benne, és már fiatalon eldöntötte, hogy az éneklés lesz az élete. Pályafutása során mindig arra törekedett, hogy megőrizze az autentikus olasz cigány népdalokat. Számára fontos volt, hogy a dalok eredeti formájukban maradjanak fenn, hiszen ezek a roma közösség történelmét, érzéseit és hagyományát őrzik. Előadásai nem csupán zenei élményt nyújtanak, hanem betekintést engednek a cigány kultúra gazdag világába is. Lakatos Mónika legismertebb együttese a Romengo, amelynek alapító tagja. Az együttes célja, hogy a hagyományos olasz cigány zenét modern koncertszínpadokra vigye úgy, hogy közben megőrizze annak eredeti hangzását és értékeit. Fellépéseikkel Európa számos országában, valamint más kontinenseken is nagy sikert arattak. A közönséget mindenhol lenyűgözi az előadások őszintesége, lendülete és érzelmi gazdagsága. Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták. 2020-ban elnyerte a Vomex életműdíját, amely a világzene egyik legjelentősebb nemzetközi kitüntetése. Ezzel ő lett az első magyar művész, aki ezt az elismerést megkapta. Ez nem csak személyes siker volt számára, hanem a magyarországi roma zenei hagyományok számára nagy megtiszteltetést jelentett. Lakatos Mónika mindig büszkén vállalja roma származását. Fontosnak tartja, hogy a cigány kultúrát hitelesen mutassa be, és megőrizze a következő generációk számára. Úgy véli, hogy a hagyományok csak akkor maradhatnak fenn, ha a fiatalok is megismerik és megszeretik azokat. Ezért koncertjein és szereplésein gyakran beszél a roma kultúra értékeiről, a család fontosságáról és a zene közösség formáló erejéről is. A roma kultúrában a család és az összetartás és az egymás iránti tisztelet kiemelkedő jelentőségű. Lakatos Mónika életében is meghatározó szerepet játszanak ezek az értékek, hisz abban, hogy a családban tanult hagyományok adják azt az erőt, amely egész életén át elkíséri az embert. Éppen ezért művészetében is mindig jelen van a múlt tisztelete és az elődök iránti megbecsülés.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
6: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkót utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: Csütörtökön is alapvetően felhőtlen, napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen. Esni sehol sem fog. Tovább fokozódik a hőség, a csúcshőmérséklet 33-36 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
7: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
7: Most indulunk.

0: Rókagyüci megint kisütöttek valamit. 100.3 Rádió Dix, süs fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 15 perccel, csütörtök van, és július 30-a, és ma még nem mondtam el, hogy július utolsó csütörtöke van. Csütörtökje. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Már vártam egyébként tényleg. Nem vártam, mert elfelejtettem én is.
1: Na, tessék, 9-kor magam is elfelejtettem, hiba, de nem baj, most elmondtam, hogy igen,
2: megígérted, hogy az egész hetet végigmondod így.
1: Jogos, de majd még 11-kor is elmondom. Képzeljétek el, ma lett 78 éve Jean Reno. Ki is néz mondjuk annyinak már a Jean Reno. Viszont aki amúgy jól tartja magát, bár már ő is nagyon megpúrósodott, hogy így romásan elmondjuk, a szintén ma ünnepli a születésnapját, 79 éves a Terminátor, Arnold Schwarzenegger.
2: Még csak 79?
1: Még csak 79.
2: Ó, milyen régi ember már így a köztudatban, igen. Nem?
1: De ahhoz képest azért mondom, hogy még csak, de ő rajta is azért látszik a kor, nagyon is már azért hirtelen megöregedett, de azért jó kondiba van még az öreg, na.
2: A Terminátor 81-es, 82-es maga a film.
1: Terminátor, a legelső rész.
2: Nagyon kicsi voltam.
1: Régi, az biztos.
2: Terminátor.
1: Viszont képzeljétek el, hogy...
2: 84-es.
1: 84-es az első Terminátor?
2: Igen.
1: Viszont az első ilyen nagy film szerepe, azt nem tudom, hogy nyilván a rajongói tudják, az a 1970-es Herkules New Yorkban című film volt. Uh-huh. Az volt a legelső filmje.
2: Akkor, és akkor nagyon még a művész volt. Neve... De akkor már akkor jött ki ebből a Miss Olympia. Mi volt ő?
1: Mr. Miss. Mr. Olympia, jól mondod, Olympia így van. Volt, ha... 1965 és 80 között 7-szer, azaz 7-ször nyelte el a Mr. Olympia címet, és 6-szor a Mr. Universe címet, mint testépítő. Aha. És utána Amerikába ment, igen, és az első filmszerepe ez az 1970-es Herkules New Yorkban, amiben az volt a művész neve, tehát nem úgy volt kiírva még, hogy Arnold Schwarzenegger a stáblistán, hanem Arnold Strong. Vagy erős Arnold tulajdonképpen.
2: Hát ez olyan, nálunk az erős Laci, tudod.
1: Igen, vagy mint a milyen Laci, Árvai Laci. És utána a következő nagy ilyen rászabott szerep tulajdonképpen az a 1982-es Conan a Barbár volt.
2: Hú, de jó.
1: Schwarzenegger. És utána jöttek ezek szerint a
2: abba volt Tina Turnernek a főcímdala. We need another hero. Ez
1: na,
2: volt a dal.
1: Ha,
2: hogy ne. Pedig vágom. Egyébként én akkor még kislány voltam, de hát nagyon jól meg volt csinálva az a film. Ha. Szerintem még Tina Turner is játszott benne. Valamiért ezek az emlékeim vannak
1: erre. Erre. Akkor erre nem nagyon emlékszek. Már Terminátorokra emlékszem.
2: Szerintem neked melyik volt a kedvenc Terminátorod?
1: Fú, az újak közülre emlékszem igazából, de nem vagyok egy nagy Terminátor. Én amúgy, ez is egy kicsit olyan, azért legyünk őszinték, most már két öreg, mint a Messi és a Ronaldo, a Schwarzenegger és a Stallone.
2: És szeretik is egymást.
1: Igen, olyanok, nekem ők a színész világban, ez az akciósztár szerep, meg nem tudom, mint a foci világában a Messi és a Ronaldo. Ha az egyiket szereted, a másikat is szeretheted, de azért mégiscsak én mindig is Stallone párti voltam.
2: Én meg mind a kettő. Igen. Én szeretem mind a kettőt. Nekem egyébként a Terminátorok közül a második rész volt az ítélet napja, amiben szerepelt ez a helyes kis fiúcska, nem tudom, igen, a nevét, de,
1: tudom,
2: de
1: fiú,
2: bizonyára
1: tudom,
2: azért
1: tudom,
2: tetszett tudom. Nekem ez a film, mert ez egy 91-es film, akkor én 11 éves voltam, és azonosultam azzal, hogy van benne egy gyerek, és rohadt jól meg volt csinálva. Tehát, hogy ebbe volt a higany ember, emlékszel, amikor...
1: Igen,
2: te jól nézett ki, amikor így elolvadt, aztán visszaépült, igen, hát ez valami elképesztő, igen, technikával volt megcsinálva.
1: Abban az időben ez nagyon nagy dolog volt, és igen, ez a T-1000-es dolog, ez nagyon beégett a köztudatba, olyan pacekja is volt a csávónak, emlékszem, hogy előttem van az a kefehaj, pacek, és igen, akkor igen, kezéből tudott kést csinálni ilyen alumíni, vagy hát igen, nem tényleg ilyen olvadt fém, vagy nem is tudom, mi az volt ő pontosan.
2: Nagyon jó film volt. Még most is halál jó.
1: Én abszolút szerettem. Én mondom, én Stallone párti voltam mindig. Én nekem mindig a Stallone filmek azért jobban. Rocky, én abszolút Rocky párti voltam. Abszolút Rocky. Én a Rockyt mindig újra tudom nézni az elejétől a végéig.
2: Nézd, nagyon hitelesen játszotta. Kegyetlen.
1: Hát magára írta. Ugye?
2: Ez egy meglévő szereplőről készült ez a film, azt tudod,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen,
2: mert beszéltünk már
1: igen,
2: erről
1: igen,
2: egyszer.
1: Igen, csak hogy azt mondom, hogy ezt ő úgy magára írta, hogy ugye van ez a híres történet, hogy $20 volt a zsebében, és úgy házalt különböző
2: rendezőkhöz.
1: Cég, nem rendezőkhöz, filmes cégekhez, tulajdonképpen producerekhez, hogy ki csinálja meg, és amikor egyszer csak nagy nehezen megvették tőle, akkor mondták, hogy jó, és ez lesz a főszereplő, címszereplő, és mondta, hogy nem, ő csak akkor adja el, ha ő lehet.
2: Aha.
1: És volt, hogy akkor azzal nem egyezett meg, és akkor végül a, na most nem akarok hülyeség, az MGM. Az MGM-mel egyeztek meg, és azok csinálták meg úgy a Rocky filmet, hogy a Stallone rendezte, és ő volt a címszereplő, főszereplő.
2: Igen, valahogy ez a két ember ilyen ikonikus főszereplője ezeknek a akciófilmeknek.
1: Csorojzé is az volt.
2: Bruce Willis. Igen, őt Bruce is Willis. Nagyon szerettem.
1: Hát ő ezzel a Die Hard dologgal vált nagyon olyan akció figurává, vagy hogy mondjam.
2: Nagyon nagy forma volt, pacek volt minden, aztán valahogy így jött a Jason Statham, és ő is beállt így melléjük a sorba, és egy kicsit átvette a Bruce Willis-tól a
1: szerepet.
2: Ugye? Mint hogyha egy kicsit
1: igen.
2: átvette Statham... volna, mert a karakter, kopasz, kigyúrt, atlétás, amúgy tök alacsony.
1: Igen? Mármint, hogy magasságilag alacsony. Aha, de úgy nagy darab, én úgy értettem, hogy azért vállas meg, ki van pattintva. Igen.
2: Mondjuk még mindig jól néz ki. Még mindig halál jól néz ki a Jason Statham. De
1: hát nekem a nagy kedvencem...
2: Arnold Schwarzenegger 80 éves lassan, és
1: 79 a mai napon.
2: Milyen jól néz ki. Ki még a kedvenced?
1: Nem az, csak, hogy a filmben nagy kedvencem volt a Kém című film, amit ugye itthon forgattak nálunk, ugye Budapesten, és abba azt tettem, ott egy ilyen igazi, most nem merem kimondani, mert 12 karikások vagyunk, de egy bal fék.
2: Balek benne, pancser.
1: Egy balek ügynök, persze. És akkor ugye megmenti őt a Melissa McCartney, a kis pufók új ügynök, és akkor az meg közben figyelj, visszavartam a saját karomat egy izében. És annyira jól lát neki az a szerep, aki nem látta a Kémet, az azonnal nézze.
2: A buta pancser, persze.
1: Abszolút. Állítólag be kell dobni 10 centet az arcmásítógépbe. De már megmondtuk, hogy nincsen ilyen. Csak át akarnak verni, meg is a mindig csúnyán beszél, nem így mondja. Tehát nagyon vicces film a Kém, én nagyon imádtam.
2: Az is nagyon jó.
1: Igen. Szóval, de meg hát ugye azt a Stallone ugye összegyűjtötte ezeket a régi cimbiket, meg új cimbiket, ugye az The Expendables, ugye az a Feláldozhatók című filmsorozatban. Ugye ott van Jet Li, Van Damme, még ott volt Chuck Norris, ott volt a Statham, a Schwarzi, ő, mármint a
2: igen, még élt a Chuck Norris, és meg tudta igen. csinálni azt az utolsó filmet. Igen. Nekem gyerekkorom nagy kedvence Van Damme, köszi, hogy bemondtad, mert nekem még plakát is volt kint a falamon, ahogy így ugrik ilyen ugrós párgába, rúg, és
1: persze.
2: Nekem gyerekkoromban szerelmem volt a Van Damme.
1: Figyelj, abba tényleg mindenki benne volt, aki csak élt és mozgott, itt még közben sugok magamnak, hogy kit nem
2: volt,
1: mondtam. Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Terry Crews, ugye hát ő is nagy darab izé a feketék fehérembe, van nagyon nagy a táncol.
2: Nagyon jó.
1: Nagyon nagy forma. Szóval igen, a Stallone ezeket összegyűjtött, és 2010-es az első rész, azóta már ugye van ennek is egy jó pár része, a The Expendables című
2: filmen. És a legutolsó az mikor volt?
1: Hú, megpróbálok gyorsan rákeresni.
2: Mert azt nem olyan régen láttam moziba, egy 4-5 éve.
1: Várjál, lapozgatom itt, nem tudom, várjál, az Expendables 2 az nem látom, mikor jó, mindegy, 12-es, van harmadik rész is, aztán van, nem, nincs, harmadik rész az utcsó.
2: Igen.
1: Abban már benne van Harrison Ford is, Glenn Powell előtt, nem tudom ki mondjuk, na mindegy, szóval igen, Mel Gibson, kihagytuk a sorból, Wesley Snipes, azért itt vannak még régi nagy karakterek.
2: Mire? 2023-ban volt a Feláldozhatók 4, igen.
1: 4, akkor ez itt nem mutatja a Wikipédia, igen. Én 3-at látom utoljára, akkor volt negyedik rész is.
2: Igen, igen, és ez 2023-as volt.
1: Hát
2: jó.
1: Ez nem olyan régi, 3 éves.
2: Nem, azért mondom, hogy ilyen 3-4 éve láthattam én azt moziba, igen, jól emlékeztem.
1: Én nagyon szeretem az ilyen, még a régi vágású akciókat, de azért ne feledkezzünk meg, hogy mind Stallone, és mind a ma születésnapos Schwarzenegger is rengeteg vígjátékban játszott.
2: Hát
1: ne feledkezzünk meg az Ovizsaruról, ne feledkezzünk, most csak a Schwarzeneggerről beszélek, ikrekről, aztán az a nagy kedvencem, az a nagy, imádtam karácsonyi nagy kedvencem, a Turbómenes.
2: Az is nagyon aranyos
1: nem
2: filmje.
1: Nem tudom, mi a címe.
2: Nem na, ez? Nem ez a film?
1: Nem.
2: Nagyon aranyos
1: a kisfia vágyik
2: filmje.
1: Erre a Turbómenre, de ő meg elfelejt, és az utolsó pillanatban akarja karácsonykor megvenni, és már nem
2: kap,
1: találja.
2: És végül akkor, öltözik
1: és végül,
2: be.
1: Igen, mi a címe? Mert nem fogunk tudni,
2: igen,
1: mindegy
2: de
1: is.
2: Egy nagyon kedves film. Igen, sok ilyen, tehát nem csak akcióhős filmekben szerepeltek ők, hanem rengeteg, tényleg rengeteg jó kis vígjáték is csatolódik a nevükhöz.
1: És akkor a Stallone nagy klasszikus, ami vígjáték, ami ugye színpad, azt hiszem ebből készült a színpadi adaptáció, az Oscar. Ugye a régi maffia vezér, aki jó útra próbál térni, és akkor egy délelőtt alatt fölbojdul teljesen az élet, mert a félreértések garmadája történik a házában, és táskacsere itt-ottam ott, gyémántok
2: kibe. Ez egyébként tipikus színházi darab. Tipikus.
1: Meg is van csinálva már.
2: Igen, igen, és de annyira tényleg a színházi darabok nagy részben, amik ilyen komédiák, azok mind ilyen zavaros, hogy elvitte a táskát, akkor ez kopog be, megérkezik.
1: Kihez feleségül, ugye van egy lánya, de az nem a lánya, de az igazi lánya bekamúzza, hogy terhes, de ne, ilyen teljes komédia az egész, és abba Stallone óriásit játszik szerintem. Igazi pacek, régi olasz mafiózó formája van neki benne, világi forma. Ornella Muti, ugye ő benne a felesége, régi nagy olasz színésznő, és amúgy a gyönyörű szép olasz
2: mi
1: nő.
2: Volt az? Mi szépség, igen.
1: És abban a filmben még az is. Úgyhogy ezeket érdemes újra nézni sokszor, mert a mai filmek között is megtalálja az ember azért a jókat, ritkán, de ezek a régi
2: ritkán. A mostani vígjátékokat, főleg az amerikaiakat inkább hagyjuk. Na de, igen. 79 éves, ami Arnold Schwarzeneggerünk, és hát magyar kapcsolódás is volt.
1: I will back. Nem én így. És tényleg így, kicsit így beszél mindig. Yeah, I was sorry about that. És kicsit ilyen amúgy. És akkor Stallone, oh, yeah, sorry, Raving Rocky. Nem érted, hogy kicsit oldalra van a szájon. I mean, rock movie.
2: Azért, mert lebénult szegénynek. Igen, az egyik tudom, arcfélteket.
1: Igen, tudom, nem gúnyolom ki,
2: szóval mondom, magyar kapcsolódása is volt a mi Terminátorunknak, Schwarzeneggernek, mert ugye Andy Vajnával nagyon jó és szoros barátságot ápolt, és hát Andy Vajna azért benne is volt ezekbe a Terminátor filmekbe, mint producer, főleg azt hiszem az első Terminátor filmekben ott volt.
1: Úgy tudom én is, igen, meg forgattak ők valami mást is együtt, csak már nem tudom, hogy mit, nem akarok hülyeséget mondani, de így van, nagyon nagy barátok voltak, meg valamilyen szinten azért a Vajnának is van, vagy volt ahhoz köze, hogy a Schwarzit azért úgy magasabb polcra tették a filmesek. Úgyhogy jaj. Meg szokott itt járni.
2: Hasta la vista.
1: Szokott itt járni. Most is nemrég volt.
2: Igen.
1: Itt Budapesten aktív. A Sharon Stone-nal forgattak egy filmet. Mm-hmm. Itt a
2: Asztóriánál.
1: Így van. Ezt akartam. Csak gondolkoztam, hogy
2: mikor volt ez. Gondolj, 80 évesen biciklizget. Én hát, 40,
1: haragudj, 79,
2: 40 évesen nem tudom, hogy elvállaljak-e bármilyen ilyen megterhelő fizikai műsort. Ő meg 80 évesen még biciklizget, hát na, Isten értesse sokáig.
1: 38 vagyok, azt nem tudom biciklizni. Tehát én majd, tehát ez még csak hagyján, érted? Tehát ő több mint fele annyi idős, mint én, vagy hogy mondjam, dupla annyi, na hülye vagyok, több mint dupla annyi idős, mint én, az biciklizget itt Budapest belvárosában, én meg 38 vagyok, azt nem bicikliztem.
2: Nagy dolog, hát a jó
1: soha.
2: Isten áldja meg nagyon
1: abszolút.
2: Sokáig.
1: Legyen még... neki szerencsés.
2: Na, hasta la vista,
1: baby. Hasta la vista, kettő zene és jövünk.

0: Kedves hallgatóink, 100.3 rádiódik süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 10 óra 35, aztán I will back. Megmondtam ugye az előző blogban, hogy we will back, és vissza is tértünk még hozzátok.
2: Itt is vagyunk, most nem elköszönünk, most itt vagyunk.
1: Igen, csak fölhívtuk közben a Schwarzit, hogy boldog 79. szülnapot köszönjük neki, és mondta, hogy thank you, Gyuszi and Gyuzsi, thank you.
2: Mondta, hogy menjünk majd ki Hollywoodba, és akkor ott adjuk át a tortát.
1: Az vágott, hogy ő ugye még Kalifornia kormányzója is volt egy időben, tudod?
2: Igen, ja. Megválasztották.
1: Meg, politikus igen. Volt egy időben. Nem tudom, ez milyen apropóból ment el, gondolom lejárt a mandátum, és nem választották újra, vagy nem tudom, nem akarok
2: vagy
1: ebbe belefolyni.
2: Nem is indult.
1: Ja. Na mindegy is igazából, csak furcsa, mert színész, nagyon ritkán, főleg ilyen nagy nevű sztár, mert ő tényleg egy A-kategóriás sztár, nagyon ritkán mennek utána ilyen komoly politikai pályára, hogy Kalifornia kormányzója, tisztség.
2: És tehát, az
1: hogy
2: is
1: azért,
2: volt.
1: Azért mondom, meg hogy az egy nagyon ritka, sőt, talán azt merem mondani, hogy ő ezzel bevonult maximálisan a történelembe ilyen szinten is, én legalábbis azt gondolom. Bár köze volt mindig a politikához, mert pont most olvastam, hogy de nem akarok hülyeséget mondani, inkább gyorsan felolvasom, hogy nem mondja hülyeséget, de valami politikusnak a lányát vette el, igen, Marias Shriver-t vette el 86-ban feleségül, akitől 4 gyerek

0: gyereke van, és Maria Shriver John F. Kennedy-nek az unokahúga.
1: Aha, tehát akkor lehet, hogy innen is volt benne az indítatás.
0: Igen. Igaz, hogy 86-ról beszélünk, tehát nem egy mai történetről, kerek 40 éve volt ez a házasság. Más
1: szerintem
0: ez a frígy,
1: nem hiszem, de... hogy most ez az, ami megadja a lendületet valakinek, hanem nagy szimpatizási köre volt neki, még a mai napig is.
0: Biztos vagyok benne, csak most abban gondolj bele, hogy azért 40 évvel ezelőtt történt ugyan mindez, de John F. Kennedy nevét viseli például a nem is tudom melyik repülőtér, azt hiszem a New York-i, de minden nem akarok hülyeséget mondani, a New York. Na, szóval, hogy egy ekkora elnök volt a te félig meddig rokonod, hiszen az unokahúgát vetted el, tehát nyilván egy karácsonyi családi ebédnél ott volt John F. Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok akkori elnöke, vagy hát előtte volt ő már jóval elnök, bocsánat, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy azért az mégiscsak egy ilyen befolyásoló tényező tud szerintem lenni az emberbe, hogy azért van egy ilyen a felmenők között, vagy nem tudom, nem? Tehát engem speciál befolyásolna.
1: Bekerülsz egy családba, és akkor miért nem inkább az unokahúgot befolyásolja? Szerintem azoknak jobban kellene, hogy érintettségben...
0: Hát mert biztos sokat beszélt, mert ugye Kennedy maga, ugye John F. Kennedy 63-ban meghalt, és 86-ba nősült be ebbe a családba a Schwarzenegger, tehát max így az emlék, illetve a beszélgetések által maradt meg, de hogy szerintem akkor is, nem tudom, ez befolyásoló.
1: Lehet, hogy ösztönző volt neki ez.
0: Ez a jó szó, köszönöm, ösztönző volt neki. Na, viszont ami még ma van, nem csak Schwarzenegger és Jean Reno születésnapja, hanem ma van a barátság világnapja. Képzeljétek el, ugyanis az ENSZ közgyűlése 2011-ben nyilvánította hivatalos nemzetközi emléknappá július 30-án, hogy ma van a barátság világnapja. Az ünnep ötlete eredetileg 1958-ból Paraguayból származik. Kofi Annan, korábbi ENSZ főtitkár, Mici Mackót nevezte ki a barátság nagykövetévé.
1: Hát mert valójában, hogyha belegondolsz, nem akarlak félbeszakítani, de csak hogy álljunk meg egy pillanatra, hogy Mici Mackó az a karakter, aki soha, de soha nem veszik össze senkivel. Tehát ő mindenkivel jóba van, főleg Robert Gidával, de hogy ő tényleg a mesében az, akinek nincsenek konfliktusai. Mert minden másiknak van.
0: Belegondolunk,
1: vannak konfliktusok.
0: A Mici Mackói fajn.
1: Főleg a tigrisnek.
0: Igen, de és hogyha elvennék a mézét a Mici Mackónak, akkor is értődne meg szerintem? Nem, ő fajn, mi?
1: Ő igen, ő jó szívű, a fajn, igen. Nem is véletlen ez, hogy ez a karakter nyerte el ezt a barátság nagykövetelet.
0: Igen. Amúgy én szoktam néha otthon Mici Mackó lenni, mert van piros pólom, és alul félmeztelen vagyok. Azt viccelek, de tényleg. Na jó, amúgy képzeljétek.
1: Nem akarom elképzelni. Nem akarom elképzelni.
0: Zárójel bezár, jó? Tehát nem akarom ezt a barátság világnapját tönkretenni.
1: Igen,
0: ezzel.
1: Főleg nem a barátodról valahogy, hogy nem akarod látni a barátodat, hogy milyen szex közben, vagy nem akarod a barátodat látni mesztelenül, nem?
0: Én tehát akarom. Én egy perverz állat vagyok. Én ez a kukkoló típus vagyok. Legyünk őszinték.
1: Mindegy, hogy férfi vagy nő.
0: Figyelj, én egy való világházba azért lettem volna nagyon jól, mert én mindenki mellé oda bújtam volna, amikor látom, hogy aha, magukra húzzák a takarót, mi lesz itt, és odaülök, tudod.
1: Ja, hogy amikor elvonulnak kettesbe, félre vonultak, akkor oda mentél volna, megnézted volna közelről.
0: Simán, premier plánban, mert ráadásul sötét van, meg minél közelebb kell menjek, hogy lássam a dolgokat.
1: Na,
0: viccen kívül. Egy érdekes kutatás azt mutatta ki, hogy képzeljétek, hogy a barátaink nagyjából felét 7 évente lecseréljük. Mindegy házasságból, úgyis a 7 év a hogy mondják, a fordulópont.
1: Igen.
0: És itt állítólag egy kutatás szerint a barátainkat is 7 évente lecseréljük.
1: Tökre igaz. Nekem egyetlen egy barátnőm van, aki nem cserélődött, az Katinka. De hát nyilván valószínűleg azért sem, mert ő vele munkakapcsolatban is vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy minket összeköt azért a munka is, és valószínűleg ezért. De egyébként tényleg, hogyha most így belegondolok, akkor a régi gyerek akkori barátnőm, akinek mondjuk a vesémet odaadtam volna, ő elárult, tehát őt kénytelen voltam lecserélni, és való igaz, hogyha visszanézem a elmúlt 10-15 évet, mert hát az volt így 7 évente, megváltoztak a barátaim.
0: Nekem igen. is. Igen. Nekem is. Hát nekem is az a baj, csak ugye, hogy kikopnak. Kikopnak. Tehát, hogy én hiába próbálom tartani a kapcsolatot, van, aki úgy kopott ki, hogy úgy eltűnt, mint Kossuth a ködbe, van, aki meg ugye arra hivatkozik folyton, hogy jaj, hát dolgozás a család, van, család, a gyerekek.
1: Előveszik a gyerekkártyát.
0: Előveszik a gyerekkártyát.
1: Ezt mondta egyébként az egyik barátom, hogy azt mondja, annyira utálom már mindig, hogy a gyerekesek előveszik a gyerekkártyát.
0: Igen.
1: Hogyha valami van, hogy le kell mondani, vagy lemondotok valami akkor találkozást, gyerek. Akkor mindjárt elő tudjátok húzni a gyerekkártyát.
0: Igen, és teljesen igaza
1: és
0: van.
1: Igaza
0: és teljesen igaza van. És én is így gondolom, hogy nekem is van egy gyerekkori barátom, akivel nem találkoztam január óta, és azért nem találkoztunk, mert hogy ő folyamatosan erre hivatkozva, majd beszéljük meg nyáron, majd találkozunk, mindjárt vége a nyárnak, és annyiszor nem találkoztam vele, mint mondjuk te vele. Szóval én ezeket egy elengedem ilyenkor, de engem ez nem visel már úgy meg, tehát azért már 38 vagyok, nem olyan, mint mondjuk 20 évesen, hogy én lépten nyomon barátokkal kell lenni, akkor úgy is volt. De most már úgy simán elengedem. Van egy feleségem, vele vagyok, most is mi vannak itthon, most külföldről régi barátaim, azokkal találkoztunk, már kétszer is mióta itthon vannak, még fogunk is, amíg itthon vannak a nyáron. Itt vagyok veled, de engem úgy nem, hogy mondjam, nem visel már meg. Én már ezeken túl, hamarabb túllépek, mint 20 évesen.
1: Helyes.
0: Tehát már úgy, már vitázni nem. sincs kedvem,
1: aha,
0: tudod?
1: Persze, minek, meg hát, hogyha valaki nem szakít rád időt, akkor most nyilván
0: nem
1: akkor,
0: ezzel
1: akkor nem kell ezen görcsölni.
0: Amúgy
1: Nekem van még egy másik társaságom, baráti társaságom, akik ugyan nem cserélődtek le, de nem tudok, tényleg nem tudok velük úgy időt szakítani és találkozni velük, mert hogy ők például állandóan úgy szervezik a találkozási programokat, hogy nekem az hétköznapra esik, ők meg tudják oldani. Én a hétköznapi napokat azért nem tudom megoldani, mert mondjuk, hogyha iskola van, vagy gyerekes napjaim, akkor én nem tudom feltétlenül otthon hagyni a gyereket, miközben másnap megyünk
0: persze.
1: suliba, és akkor nekem a hétköznapok nem jók. Számtalanszor nyomtam már a véscsengőt, hogy rakjuk át ezeket a találkozókat mondjuk hétvégére, de hát nekik meg az nem jó, mert ők meg akkor vannak a családdal, szóval aha. ilyen összeegyezt időpontban nem tudunk összeegyezni.
0: De nézd, mindent meg is értek mindig, én minden ilyen barátomnak ezt mondtam, aki így eltávolodott, és most is ezt mondtam.
1: Így hát én nem akarok
0: idén,
1: eltávolodni, hogy... de mégiscsak eltávolodok.
0: Igen, mert hogy én nem erőltetem. Elmondom egyszer, kétszer, háromszor. Nem. Tehát, hogy én nem. Én sose voltam az a típus suliba se, hogyha nem hívnak meg egy szülinapra, vagy nem hívnak meg egy suli utáni lógásra, úgymond, fiatalosan szólva, akkor én erőszakosan benyomtam magam, hogy már pedig én akkor is megyek, és nem tudom.
1: Nem,
0: hát nem kellek én oda, ne se, én ki vagyok én, hogy én oda izéljem magam, erre ráerőszakoljam magam valaki. Aki látni akar, az fog látni. Aki nem akar látni, az akkor ne lásson.
1: Hát így van, meg a telefonnak én mindig azt szoktam mondani, hogy két vége van. Tehát, hogy... Igen, tehát, hogyha eszébe jutsz a másiknak, akkor föl fog hívni, meg akkor fog keresni.
0: Így van. A másik, hogy de azt mondjuk mindig is így voltam ezzel, és ez lám így is lett tulajdonképpen, hogy a cirkuszban eltöltött 11 évem után, ott ugye benti nagyon jó kollégáim voltak, akikkel a cirkuszon belül és a cirkusz közvetlen környezetében nagyon jól el voltunk, de én például velük se tartom a kapcsolatot. Ők se nagyon velem, viszont akármikor visszamegyek még vendégként a cirkuszba szerepelni, ugyanott folytatjuk, mint amikor a cirkuszba dolgoztam.
1: Van, amikor de a munkahelyből is jönnek, igen.
0: És akkor utána megint az van, hogy megint nem beszélünk hónapokig, ameddig megint nem találkozunk, valószínűleg
1: igen, de ezek nem is
0: kapcsán.
1: Olyan mély barátságok, nem, ezek inkább nem. haverságok. Tehát, hogy
0: jó kollégák.
1: Igen,
0: jó kollégák.
1: Igen, ne keverjük össze egyébként a haverokat. Nagyon sokszor az ember hajlamos azt mondani, hogy a barátom. De nem, valójában a barátod az egy mély fogalom. A haverból lehet nagyon sok. Nekem is van, nagyon sok haverom van, de barátom, aki foglalkozik velem, akivel én is foglalkozom, akinek el tudom mondani tényleg a mélyről jövő örömömet is, bánatomat is, abból azért kevés van. De haverból van sok. Tehát azt el tudom mondani, hogy hát igen, ez haverom, de ezt a fogalmat nagyon sokszor összekeverjük, hogy barátomnak nevezünk embereket.
0: Igen, és sajnos ilyen a barátok is ki tudnak kopni, de ilyenkor azt gondolja az ember talán mélyen legbelül, hogy akkor nem is volt olyan nagy barátság, hanem tényleg az is egy ilyen jobb haverság. A haverságnak egy olyan fokán volt már, ami jobb, tehát egy magasabb szinten. Mert az igazi barátok nem gondolom úgy, hogy ki kéne, hogy kopjanak az évek alatt mellőled.
1: Viszont ez mondjuk igaz, hogy 7 évente azért úgy, ahogyan változik az ember, tehát annyi minden megváltozik 7 évente. Én rengeteget foglalkoztam már ezzel a 7-es számmal, mert úgy a szemed elé kerül ez a 7-es, hogy egy csomó 7-es befolyásolja az életünket. Ugye mindig elmondom, hogy miután megszületünk, 7 év múlva egy óriási változáson megyünk keresztül, lecserélődnek a fogak, mit tudom én. Ugye. Aztán megint 7 év múlva, amikor már 14 éves ez a serdülő gyerek, akkor megint csak bejönnek a hormonok, megint csak egy óriási változáson megyünk keresztül.
0: Igen, ez a 7-es, ez valóban
1: majd
0: egy ilyen.
1: Majd jön a 21, és ez a 7 év, ezért szoktak a házasságok a 7. évben mindig egy kicsit meglazulni, meggyengülni, igen, valahogy igen. Azt ott van egy bezuhanás, és hogyha azt a 7-es túléli az a pár, akkor mehetnek tovább, és még a 14-esnél is van 14 év után is. De és akkor miért ne lehetne a barátságban is ugyanez? Hát változunk, mindig persze, változunk, megváltozik persze. Az ízlésünk. Ma már szereted az erős lecsót, lehet, hogy 7 évvel
0: mindig
1: ezelőtt...
0: Azt mindig szerettem. Nem volt jó példa, mert ezt mindig
1: rosszat
0: szerettem.
1: Mondtam.
0: Ezt mindig szerettem.
1: De akkor lehet, hogy 7 év múlva fogod mondasz. Szeretni a ízét, a pacalt.
0: Azt eddig nem sikerült, 38 év alatt eddig nem sikerült
1: lehet, hogy nem ettél még olyat. Vaj, puhán, ízén.
0: De az egy olyan törölköző anyagú ízé, étel, hát undorító.
1: Én se tudom magamra erőltetni.
0: Ugye? Na jó. Lényeg az, hogyha nektek van egy nagyon jó barátotok, akkor ma írjatok neki egy üzit, vagy hívjátok
1: na,
0: föl.
1: Már írok
0: és mondjátok meg, hogy ma van a barátság világnapja, úgyhogy ennek örömére.
1: Most meg is írom.
0: Na tessék.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felső Rákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapján.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát, a Bánkót utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön is alapvetően felhőtlen, napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen. Esni sehol sem fog. Tovább fokozódik a hőség, a csúcshőmérséklet 33-36 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: stúdióban Makagyuszi hóna alatt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 14 perccel, csütörtök van és július 30, tudjátok, július utolsó csütörtöke van a mai napon. Szép délelőttet, sziasztok!
2: Jó, Istenem, szeretlek, Gyuszi. Te is
1: én
2: a barátom
1: is
2: vagy.
1: Zsuzsa. Nekem is. Van a barátság világnapja, csak ezért mondta a Zsuzsi, hogy itt tegye magát, de amúgy nem szeret, csak úgy mondja. Nem, szeretjük egymást, hál' Istennek, úgyhogy ez vitán felül áll.
2: Igen, azért figyelj, szerintem bármi olyan fontos dolog történik az életemben, szerintem ugye az elsők között értesülsz és tudsz róla. Sőt,
1: igen, meg szoktuk beszélni, igen, ez vita. Ez tény és való, hogy ez így van, hogy mi, amúgy itt a zenék alatt is beszélünk olyan dolgokról, amiről lehet, hogy adásban nyilván nem fogunk, meg nem akarunk, de igen, átbeszéljük.
2: Ó, hát hányszor volt olyan, hogy adás előtt itt sírtam neked, mert mondjuk olyan lelki törésem, bánatom volt, hát volt ilyen is,
1: volt.
2: Azért el lehet mondani, sőt,
1: volt.
2: Is tudom, hogyha neked valami nehézséged akad, akkor hívtál, akkor az első háromba benne
1: ez
2: voltam.
1: Így, ez maximálisan így van, ez így van, és mai napig így van, de az elmúlt 4 év alatt. Hát azért kialakulna, hát most az ember valakivel napi szinten együtt van minden héten, most nyilván a szüneteket, meg a hétvégéket leszámítva, meg mit tudom én, meg hát nyilván nem 10 órákat vagyunk együtt napi szinten, de az a pár óra is bőven elég arra, hogy az ember mindenről is beszélgetünk. Hát mi azért nagyon sok mindent megtudtunk egymásról, egy mit tudom én, egy olyan téma kapcsán is, ami nem is tartozik hozzánk, de beszélünk róla.
2: Vagy beszélnünk kell róla.
1: Vagy beszélnünk kell róla, és akkor az is sok mindent elárul a másikról, hogy áll ahhoz a témához, mi a véleménye, hogy elemzik, és a többi. Tehát nagyon sok minden kiismerhető így.
2: Érdekes ez, mert vannak olyan barátságok, akik nem megtalálták egymást, például a mi barátságunk is ilyen, hanem akiket összeraktak.
1: A sors úgy hozta, aha, igen.
2: Nekem a romantik is ilyen, tehát hogy minket összeraktak, vagy hát igen, tehát minket összerakott egy zenei producer annak idején, és látod, tehát hogy jól volt ez az összerakás.
1: Igen.
2: És minket is összeraktak, tehát hogy mi lehet, hogy nem is találkoztunk volna soha, hogyha minket most ide nem raknak együtt össze. De és közben meg milyen szerencsés dolog ez. Lehetett volna ez sokkal rosszabb is. Elsülhetett volna rosszul is.
1: Abszolút.
2: Mert nem biztos,
1: akkor azóta
2: hogy...
1: már nem ülnénk itt valószínűleg. Igen. Tehát, hogy azért igen, azért negyedik éve már nem ülne ott
2: igen.
1: Két ember, aki nem
2: csípje egymást. Nem mindig sikerülnek jól ezek az összerakások, nem mindig jók az energiák.
1: Igen.
2: Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, Gyuszikám, érted, a te barátságodért.
1: Drága Zsuzsám, hát osztozom örömödön, és osztom a véleményedet
2: is. Nem, csak
1: is.
2: Ezt kellene mondani, örülök, hogy örülsz.
1: Örülök, hogy örülsz. Vagy nem, csak várjál, kösz. Tudod, és menni tovább, kösz.
2: Igen, kösz.
1: De amikor drágám, szeretlek, kösz.
2: Igen, kösz szépen.
1: Kb. Ilyen egy kicsit, ezek. Köszönöm.
2: Na, nem, mi a témánk, Gyuszi?
1: Tudod, Zsuzsám,
2: tudom én azt nagyon
1: én
2: jól.
1: Is, hogy érzek, és hogy én is.
2: Szavak nélkül is tudom.
1: Én is kimondom, hogy szeretlek, és hogy nem tudnám én ezt úgy nagyon mással én sem elképzelni, tehát, hogy ez abszolút egy tényként kezelem, hogy ha nem mi lennénk itt így, akkor már én nem is tudom, vagy nem csinálnám.
2: Vagy felakasztottam volna magam.
1: Persze.
2: Tudod, hogy
1: persze,
2: mondtad?
1: Egybe túlzásba.
2: Amúgy egy hatalmas szívecskés pólóba vagy ma a barátság igen. Napján.
1: Teljesen véletlenül.
2: A bal oldalon van neki egy nagy szívecskéje.
1: Így van, igen. Vagy egy ilyen, mint hogyha Tollal lenne rajzolva, ez egy olyan póló, de teljesen véletlenül.
2: Látod,
1: de,
2: nem, ez nem véletlen
1: ez
2: szerintem.
1: Nem véletlen,
2: ez nem véletlen.
1: Szándékos.
2: Ma vallomást tettünk egymásnak.
1: Így
2: mennyire
1: van.
2: Szeretjük egymást barátilag.
1: Így van. 9 órakor volt, hogy beszéltünk ugye erről, hogy indul a Most Wanted, és találtam egy cikket, amiben már biztosan mondják, hogy ki az, akit biztosan tudnak, hogy benne lesz. Például Gáspár Laci, látod itt a fantom képe. Nem tudom, mennyire aha. Látod.
2: És nagyon csúnya fantomképet hát csináltak
1: direkt mindenkiről így csináltak.
2: És ez ki az?
1: És ez a Laci.
2: Mely? De másik.
1: Ez ugyanaz a kettő.
2: Ugyanaz?
1: Az ugyanaz a kettő, persze.
2: Milyen csúnya fantomképet igen, csinálni azért?
1: Direkt.
2: Ne haragudjatok.
1: Hát direkt csinálják, tudod, hogy ne ismerd meg.
2: Ja, akkor az nem a társa, akivel
1: Nem, ez ő. Ez a Laci, aha. Mind a kettő, csak az egyik az ilyen, másik olyan. És akkor leírnak ilyeneket, hogy színes autók túlzott használata, uh-huh. Nyilvánosan alázza meg a tehetséges és kevésbé tehetséges állampolgárokat egyaránt.
2: Aha.
1: Tehát ez a Laci ugye az X-faktor.
2: Igen, maximálisan. Igen.
1: A másik, ez a Lincényi Márkó lesz, aki a hajóssal vezet egy ilyen podcastet. Minden idegesíti, miközben ő idegesít másokat. Életközepi válságát fiatalos közönségén bosszulja meg. Különös ismertetőjel, vizelettartási probléma.
2: Na hát, de szemtelen leírás.
1: Igen, na őt azt
2: ez
1: mondják,
2: én vagyok, hogy... nem? Szörnyella de frász. Tisztára.
1: Erre meg azt írják, hogy ez a Nádai Anikó lesz, valószínűleg. Azt írják, hogy bűrészesség egy kastélyi ember manipulálásában és gyilkosság szándékosan irigységet ébresztő Instagram feed. Különös ismertetőjel engedély nélküli kerítői munkálatok televízió műsorokban.
2: Kerítő?
1: Aha, tehát hogy az akkor valószínűleg igen, tényleg a Nádai, mert neki volt az a műsor, amiben összehozta az embereket, az a
2: valamilyen mesztelen műsor, ami...
1: Mesztelen?
2: Ja, nem.
1: Milyen adon volt ilyen? Ja,
2: azt hittem, hogy ő vezette azt, ahol nudistában voltak, de közül eszembe jutott, hogy ez nem, viaszatos az, műsor volt.
1: Igen, és tudom, az Eden Hotelre gondolsz.
2: Arra
1: az,
2: gondoltam. De ez nem. David Bowie.
1: Lehetne, de ez a Valkusz Milán lesz, mert hogy itt azt írják, hogy riadalmat keltő romló koordinációs készség, ugye nemrég leesett a színpadról, ez egy híres mém lett szegénytől, igen. Különös ismertetőjel, dallamtapadás előidézése bárgyus lágerekkel.
2: De szemtelen leírások. Fú,
1: direkt mindenkiről, persze.
2: De jó, hát igazából azért írják őket így le, mert ők bűnözők idézőjelben.
1: Így van.
2: Ő kicsoda?
1: Ezt nem tudjuk, ez egy nagy darab pali. Ezt nem tudjuk.
2: Mi a leírása?
1: Súlyos testi sértés, pénzért lemoshatatlan festékkel csúfítja el mások bőrét.
2: Tetovál.
1: Aha. Gyilkosság egy vidéki kastélyban. Akkor benne volt az árulók. Tudod, az van, igen, egy vidéki kastélyban, ahol gyilkosság van, és különös ismertetőjel fokozott figyelemmel kezelendő.
2: Őt nem ismerjük.
1: Őt nem ismerjük, hogy ki lehet. Azt, ja, a Töröcsik Dani. Töröcsik Dani, aki az éjjel-nappal Budapestbe is volt, tudod, és tetováló művész.
2: Igen.
1: Megvan.
2: Tehát annyira megvan. Nem hasonlít ez, de jó.
1: Ő itt a Torgelles Anyi.
2: Igen, és mennyire igazad volt, hogy benne őt lesz?
1: Nagyon föl lehet ismerni. Ő rá, pillanat, egy szakállas úriember.
2: Ez a rajz.
1: Ez
2: de
1: a
2: jó.
1: Solti Ádám, szerintem.
2: Tök jó, mert direkt úgy rajzolták le őket, mint ilyen nagyon, tényleg nagyon vérmes bűnözőket.
1: Igen.
2: Ő na, kicsoda?
1: Fú...
2: Ő is nagyon ismerős, ő színész, nem?
1: Igen, de nem tudom, nem, örülről nem
2: csak
1: szemüveges. Távoli égi testekkel kapcsolatos ellenőrizhetetlen állításokkal téveszti meg a környezetét.
2: Hát
1: távoli
2: akkor,
1: égi testek, hát, akkor időjárás jelentő?
2: Vagy csillagász.
1: Aha. Különös ismertetőjel, szellemi fölénnyel való visszaélés.
2: Á,
1: jó, vicces.
2: Tehát okos.
1: Jaj, hoppá. Ennyi.
2: Jó.
1: De na, tehát valakit látod, mi is simán rájöttünk.
2: Igen.
1: Simán rájöttünk. És mondom, volt olyan is, ami az volt, hogy óvónősködés helyett inkább énekel, és hogy minek énekel, valami ilyesmi volt ilyen ismertetőben, az pedig biztos, hogy a Kovácsovics Fruzsi, mert ő ugye gyerekekkel foglalkozik, uh-huh, tehát ő szinte biztos, megmondom, rajz alapján annyira
2: felismerhető
1: volt, hogy a Jakubcsek Gabi az egyik, uh-huh, vagy akkor csak Gabrielláról beszélünk. Úgyhogy
2: itt még a párosítások lesznek izgalmasak, hogy ki kivel raknak, igen, össze, ez lesz még az érdekes. Amúgy a Fruzsina nem is véletlenül kerül be szerintem, mert azért őt majdnem berakták a Rádió 1-es reggeli műsorba a Balázsékhoz. Volt castingon, és egy héten keresztül azért ott kóstolgatták egymást, emlékszel?
1: Hogy nem emlékeznék, hogy, amikor casting volt.
2: Sem.
1: Ott persze.
2: Igen, aztán végül Ráskó Eszter nyerte el azt a castingot, amit én mondjuk személy szerint egyáltalán nem bánok, mert nagyon szeretem Ráskó Esztert, és nagyon szórakoztató, és szeretem hallgatni, igen, nagyon. Nem mindenkinek fekszik az ő humora, de aki érti az ő humorát, az nagyon szereti.
1: Beleillik oda Rákóczi Feri, meg a Balázs mellé, abszolút beillik.
2: Jó is,
1: van,
2: hogy,
1: igen,
2: ő, hogy egy nőt
1: tettek
2: be. A Fruzsit
1: is meghívták oda, igen, és a Fruzsinak is jó humora van, amúgy én ismerem őt régebbről.
2: Én hallgattam hallgattam azt a hetet, nekem nem jött úgy át, mint mondjuk a Rásko Eszter. Nem. A Rásko Eszter keményebb humorú, szókimondóbb, jobban odaszólogat a Balázsnak, a Ferinek, tehát aha, úgy valahogy aha. Úgy a Fruzsinak puha volt köztük.
1: Aha.
2: Tehát olyan kicsit olyan, nem tudok más szót mondani. A Rásko Eszter meg olyan kemény, tökösebb sokkal, és úgy jobban beleillik két fiú mellé, akik meg aztán tényleg elvetemültek. Na de mindegy, láttam itt mindegy. Következő perc megszólalás van, tegyünk be zenét?
1: Bizony, egy kicsit komolyabb téma következik majd, igaz, hogy csak egy 10-15 perc erejéig, de maradjatok
2: nem
1: itt, mert
2: komoly
1: érdekes.
2: Nem komoly, szaftos.
1: Szaftos, de olyan komolyan szaftos. Úgyhogy egy Gáspár Laci és egy Burai Nóta után jövünk vissza.

0: Zsuzsi és Makagyuszi ma sem sülnek fel. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11.31. Sziasztok! Visszajöttünk.
2: És mondjad, mi, július.
1: Július utolsó csütörtöke van, így van, ezt muszáj elmondanom minden egyes megszólalásnál. Ne felejtsétek. És azt se felejtsétek el, hogy tényleg sokat kell a mai napon inni, mert már csoda szép 35 foknak lehetünk szem, fül és bőr tanúi, hogy így mondjam, ilyen képzavarral éljek. Na, tegnap képzeljétek el, az egyik televíziós műsorban, már olyan sokszor mondom ki a nevét, inkább ki sem mondom, szóval egy televíziós műsorban, ami este megy a tévében, a Hujber Feri és a felesége nyilatkoztak, ő Szőke Krisztina amúgy. Van is egy közös 6 esztendős gyerekük, ugyanis,
2: van
1: ha jól tudom.
2: Van közös gyerekük? Nem is tudtam.
1: Én se, de ott mondták el ebben a bizonyos műsorban, ahol ugye 2020-as születésű, hát ez egy könnyed fejszámol

0: filmes producer, Csoki Ice. Óriási név, de tényleg az a neve a magusnak. Csoki Ice producersége és égisze alatt, hogy így fogalmazzak ilyen szépen és fennkölten. Égisze alatt fog visszatérni Szőke Krisztina.
1: Akkor visszatér végül? Vissza. Úgy döntöttek úgy. Családilag?
0: Na, hát ő, de aztán...
1: Hogy nézhet ez ki, leülnek, és akkor apa, figyelj, apa, én úgy döntöttem, hogy az én megjelentésünk szempontjából szerintem jobb lehet az, hogyha én visszamegyek a munkába. Most kimaradt azért ez a 6 év, hogy nem dolgoztam, és így legalább így a családi kasszát,
0: na,
1: családi kasszát tudnám egy kicsit gyarapítani. Nem tudom ezt... Gyerek mellett nekem már ez egy kicsit olyan furcsa.
0: Ez jutott nekem, hogy hát a feleségem az kicsit durvább szavakkal mondta, hogy minek tartja ezt a nőt, és hát megmondom őszintén, nem feleségem nem egy csúnyán beszélő típus, meg nem egy ilyen másokat degradáló típus, de ki az akadt? A baj, hogy igaza van.
1: Ki akadt?
0: Igaza van. Tehát van egy 6 éves gyereked, 6 éves, te tudod a legjobban, hogy a te gyereked már ugyan 9, de 6 évesen is azért a Glória fölfogott dolgokat, nem? Tehát azért nem egy babáról beszélünk már, akit behűíthetsz azzal, hogy kukucs, és akkor elbújtam, az közben csak a kezedet teszed az arcod el, érted?
1: Hát jól, hanem nyilván nem mondja el fölfogja. Jó, de nyilván nem mondod el a gyereknek, hogy hová mész dolgozni, meg hogy mit dolgozik anya, mert most anya elmegy, anya színésznő forgat. És akkor...
0: Anyám a 3 fekete bácsival fog forgatni.
1: Nem
0: sietek haza, amennyiben még tudok sétálni. Ha nem, akkor taxizok. Nem tudom. Nem, ez gáz. Nem, ezt akárhogy szépíthetjük, ez gáz. Ez gáz.
1: Én azt gondolom, hogy vannak szakmák, amik... Hát például ez szerintem ez pont az a munkakör, amit szerintem gyerek előtt jobb csinálni. Aztán utána már gyerek után már lehet, hogy ezt nem kéne, nem?
0: Hát de azért mondom, én nem vagyok az ítélkezős típust. Isten látja lelkem. Én nekem a feleségem előtt jóval volt egy striptease táncos kapcsolat, de nevezzük majd kapcsolatnak, de engem nem zavart, tehát hogy engem ezek nem, tehát hogy én nem vagyok az ítélkezős típus, de ugyanakkor azért az, hogyha már van egy férjed, van egy 6 esztendős fiad, akkor azért hát nem keresek egy másik foglalkozást. És Kaja kijelentette a nő, ez volt a legnagyobb poén az egészben, számomra legalábbis, tehát én itt akadt föl a szempillám, így
1: előttem
0: a magasba.
1: Előttem vagy így a tévé előtt állsz, és hogy állsz, mondta, és így mi?
0: Konkrétan,
1: mit mondott?
0: Hogy figyelj, azt mondta, hogy ő annó sem azért hagyta abba, mert hogy nem akarta csinálni, hanem csak elfogytak a lehetőségek. De most, nem hogy Csoki Ice újra fölhívta őt, most örömmel megy. Uh-huh. Tehát én ekkor akadt föl a szemem, hogy...
1: Nem a gyerek, nem a felek, nem a férj miatt, tehát nem azért.
0: Nem, volt lehet. Úgy, mint hogy most én is ugye gondolkozok azon, hogy elhagyom ezt a színészi konferenciai pályát, mert nincs lehetőségem, uh-huh. És valóban így van, de én bevallom, de ez egy kicsit másabb dolog, hogy azért hagynám itt ezt az egész pálya dolgot, mert nincs lehetőségem, de azért egy felnőtt filmnél úgy picit kellemetlenebb ezt mondani egyel. Szerintem, tehát úgy egyel kellemetlenebb.
1: Próbálok szofisztikált lenni,
0: én
1: és
0: is, ezért
1: keresem a szavakat és a gondolatokat, hogy voltak ebben a felnőtt filmes világban azért sztárjaink, Maya Gold, Michelle Wild, igen, Monique Cuvé, és én
0: Csoki
1: úgy tudom...
0: Ice, Rocco,
1: igen,
0: de nem magyar a Rocco,
1: nem? Magyar, igen, ő nem magyar. És hogy úgy, nem, valahogy egy férfinél ez még úgy már, de annál is gáz, hogyha a családja van.
0: Gáz,
1: annál
0: persze.
1: Is férfinél is gáz, tehát már ha családom van, gyerekem van, akkor már valahogy úgy elengedem ezt a dolgot, nőként meg főleg. Tehát úgy mindig az jut eszembe, nekem azért voltak a 20-as éveimben felkérések, például Playboy, CKM, FHM, hát akkor azért még úgy jobban karban volt tartva a kis body, tehát így még megtehettem volna azt is, hogy egy 2 részes fürdőruhában mondjuk egy FHM-et bevállalok, vagy egy CKM-et, akkor ja. Nem kellett teljesen, de hogy mindig az volt bennem az a visszatartó erő, hogy ezeket a lapokat, ezeket majd anyám, vagy apámnak a barátai, kollégái, anyukámnak a cégnél a kollégái is láthatják, megvehetik. Hogy fogok én bemenni majd anyukámhoz, mondjuk a munkahelyére, mert azért bejártam sűrűn hozzá, érte, meg úgy ismertem ott a vállalatnak a főbb vezetőit, meg úgy mindenkit voltam, céges bulin is anyuval. Hogy fogok én majd azután

0: És ez csak egy szűk szegmens, tehát hogy jó, de mondjuk nem lehet összehasonlítani embereket, tehát hogy nekem mindig volt bennem egy gátlás, egy visszatartó erő.
1: De nem, de jót mondasz, csak annyi, hogy még ráadásul ez csak egy újság, amiben mondjuk egy cici van megmutatva, tangába egy bulkesz.
0: És akkor várja, eljutok odáig, hogy már anya vagyok és szülő, és megyek a szülői értekezletre felnőtt filmesként, ahol ott van egy tanárnéni, ott van egy igazgató bácsi, ott vannak a szülők, tehát hogy egy...
1: Mondjuk, aki fölismer is gyanús, tudod.
0: Annyira.
1: Tudod, az is gyanús, tudod, hogy tudom, hogy miért néz.
0: Tudod. De hát nem is kell nézze, hiszen az újságból már tájékozódik, hát hogy mivel foglalkozik. Tehát még ha meg se nézi, tehát akkor is tudja, és valahol szerintem azért ez nem az nagyon a szakterület, amit úgy elfogadnak.
1: És a feleségem is azért akadt ki tegnap, mert azt mondta, hogy a gyereket sajnálja a legjobban.
0: Ez
1: tehát
0: az,
1: hogy van egy 6 éves gyerek, aki erről nem tehet, hogy a szülei bornyuk, sose tehetsz róla, arról se tehetsz, hogyha anyád vagy apád alkoholista, drogfüggő, elszerencsejátékozza a házatokat, stb. Nem tehetsz róla. Nem tehetsz róla arról se, ha most vegyünk pozitív példát, hogy apád Szaúd-Arábia a második leggazdagabb ember, erről se tehetsz. Tehát semmiről nem tehetsz, ha gyerek vagy.
0: Beleszületsz
1: ezekbe. De a Hujber Feri amúgy is mindig nekem egy ilyen...
0: Megosztó volt.
1: Megosztó volt, pedig amúgy egy nagyon ígéretes színésznek indult ő.
0: Főleg valami Amerikában, amikor még pláne, fiatal igen. volt, és...
1: Igen, fiatal helyes, volt, és fresh. Igen. Jóképű igen. férfi volt, most is egy jóképű
0: nem
1: férfi
0: rodna.
1: A Feri.
0: Nem
1: erről van szó, de inkább az, hogy ott agyba valami nem... Ott be van neki nagyon kattanva a Ferinél már régóta valami, szerintem. Mármint most nem azt mondom, hogy bolond, félreértés ne essék, nem akarok senkiről csúnyán beszélni, csak úgy értem, hogy be van nála kattamba valami, hogy olyan picit más szemmel nézi a világot.
0: Hát nézd, azért voltak olyan interjúk, amiben ez bizonyította.
1: A mokkába, amikor arról beszélt, hogy Jézus színész volt, meg nem tudom.
0: Persze.
1: Sokan mondják, hogy ez egy ilyen kamu
0: érdekes megjelenése.
1: Igen, tehát hogy ott valami el van kattamba fejbe neki, és ez mi sem bizonyítja jobban, mint az a mokkás interjú, meg ez a mostani
0: így
1: interjú,
0: van, a megnyilvánulásai alapján, igen, azért
1: igen.
0: Hogy tudja
1: őt ez
0: az
1: nem
0: ember.
1: Zavarja.
0: Aha, hát igen.
1: Hogy őt ez nem zavarja, sőt, támogatja a feleségét, és el is fogja majd kísérni forgatásra, mert de, hogy, most kapaszkodj meg, ő szereti nézni az ilyesmit.
0: Jó.
1: Érted? Tehát most még egyszer mondom, ő szereti nézni az ilyesmit.
0: Bocsánat, ezt nagyon durva, amit ki fogok mondani, de nem biztos, hogy...
1: Kifütyüljelek?
0: Nem biztos, hogy kell gyerek feltétlenül egy ilyen család. Na, mindegy.
1: De már nem tud ki a 6 éves, nem tud kikerülni.
0: Igen, tudom.
1: Tehát nem tudod kikerülni ezt a történetet. Nem,
0: igen.
1: Én egyszerűen...
0: És akkor mi lesz majd azzal a gyerekkel, amikor majd nagyobbak lesznek, tinédzserek lesznek, és akkor majd az osztálytársai tudjuk nagyon jó, hogy mit művelnek az iskolába.
1: Hát ezt mondom, ezért volt feleségem totál kiakadva ezen, hogy azt mondta, hogy ezek minek vállalta, ugyanezt, hogy azt mondja, minek vállalta a gyereket, és a gyereknek ez vérciki lesz.
0: Nagyon.
1: Vérciki lesz, hogy most az újság ezzel van tele, meg tegnap ugye a fókusz.
0: Mert hogy ők miből élnek, meg miből tartják fel magukat, ez az ő dolguk, de azért, hát nem tudom, hogy ez a gyerek szempontjából, hogy mennyire egészséges így családon belül.
1: Ez sem ennyire.
0: Nem, szerintem sem, hogy anyu felnőtt filmes. És azért azt akartam még mondani, hogy azok a nagy ikonikus 90-es, vagy nem tudom, 2000-es években híres színésznők, Michel Wilde, Monique Izé, tehát, hogy miután szülők lettek, visszavonultak. Visszavonult majd mind. Ott volt, mit? Maya Gold, Michel Wilde, már megint Michel Wilde, nem tudok másokat mondani,
1: hát,
0: mert ők voltak
1: csak,
0: akkor,
1: persze,
0: igen.
1: Persze.
0: Szerintem Monique Cuvée-nek nincs
1: Gold,
0: gyereke.
1: Monique Cuvée.
0: Szerintem Moniknak nem született gyereke.
1: Hát ennyire nem tartom.
0: De akinek született gyereke, azok mind visszavonultak. Tehát azok úgy vonultak vissza, hogy a nyilvánosság elől is. Tehát, hogy
1: ha
0: nem...
1: most mondjuk Michel Wilde előkerült, meg ugye van az RTL-nek ezen az applikációján ez a Birodalom című sorozat.
0: Ennek kapcsán, igen.
1: Igen. És így
0: de nem
1: ennek
0: dolgozik.
1: Kapcsán jött ez a Mesztelen igazság című dokumentumfilm, amiben Hujber Feri és felesége Krisztina nyilatkozott. Tehát, hogy ez onnan lett úgymond így kikatolva, és rakta ki tenap a fókusz ezt így adásba.
0: Világos.
1: Sok mindent lehetne mondani, ha nem lennénk 12 karikások, de nyilván igen, ez most elég behatárol minket, de úgy gondoltam, hogy azért dobom be ezt a témát így záróakkordként a mai napra, mert egy, érdekes, kettő, hogy nekem ami a gyereken felül, mert az tényleg vérciki szegény gyereknek, én tényleg szívből sajnálom azt a gyereket, pontosan amit mondasz is, hogy majd a suliba biztos megy a cikizés.
0: Meddig lehet ezt titkolni egy gyerek előtt amúgy?
1: Hát úgy nagyon sokáig nem. Mert, jó, mondjuk ugye? 6 éves, most még lehet egy darabig.
0: Négy évig.
1: Igen, de...
0: Hát aztán utána majd lesz olyan, hogy iskolában, és a te anyukád, van ilyen, hogy mivel foglalkozik a szülőd, és a te anyukád mivel foglalkozik?
1: Csak jársz bácsival.
0: Na, miért?
1: Nem, most tegyük fel,
0: meddig lehet becsapni egy gyereket? Ilyenkor becsapsz egy gyereket, nem?
1: Persze. De tegyük fel, abba hagyja addig megint, mondjuk eltelik 4 év, megint abba hagyja. De az internet nem felejt. Tehát hát mai napig fönn vannak ezek a 90-es évekbeli filmek is a neten, tehát hogy ezek nem törlődnek ki, ez de nem úgy hogy? Működik. Hogy te most egyszer megnézed és törlődik, vagy nem
0: ne
1: tudom,
0: is
1: milyen mond. Nincs.
0: Hát én a Google-be egy pár fotót törölnék a múltamból, és egyszerűen nem is tudom, hogy hogyan, mert nem lehet. Így van.
1: Az ami fölkerült,
0: az ugye örök lenyomat.
1: Így van. És ugyanúgy ennél a... De mondom, engem a legjobban ez a része, két dolog akasztott ki, a három, a gyerek, azt már túl beszéltük. A másik az ez, hogy ő azt mondta, hogy hát ő nem azért hagyta abba, mert hogy megházasodott, és gyereket terveztek, és csak szimplán nem volt lehetőség. Tehát, hogy ő akarta volna ezt még, akár esküvője napján is még
0: persze.
1: ment volna forgatni, vagy
0: persze.
1: nem tudom. Kivéve azokon az időszakokon, gondolom, amikor terhes, akkor mondjuk lehet, hogy nem, bárki tudja.
0: Akkor ő szereti ezt a szakmát.
1: Ő imádja.
0: Tehát ő szereti.
1: A harmadik,
0: szereti
1: ami...
0: Szereti a kamerát.
1: Ja, nem, hát nem a kamerát szereti, de igen. A harmadik pedig, hogy a Feri oldaláról nem egészen értem ezt. Tehát, hogy azért az, hogyha te egy-két éjszakás kapcsolatba bonyolódsz egy striptizessel, egy felnőtt filmessel, az minden férfi vágya. Nincs ezzel semmi baj. De az, hogy elvedd, és utána még emellette asszisztálsz hozzá, hogy te majd, ja drágám, nem fejeztétek be a forgat, ja, még van két jelenet, jó van, akkor elhozom én a gyereket az óvodából.
0: Nagyon jó példa jutott most eszembe a Nagyő forgatása kapcsán, mikor a Stoll volt a Nagyő, és akkor ugye felnőtt filmes Kiara Lorddal volt versenyben az, aki végül megnyerte.
1: Krisztina,
0: igen.
1: Nem ez a Krisztina, aki a új Beferi Krisztina.
0: Hogy ott is volt a család részéről ellenállás és nyomás a bucinak, hogy hát. Amikor bement a lánya, valamelyik lánya, és akkor mondta az apukájának, hogy azért az hogy gondolod, igen. apa, hogy egy felnőtt filmest majd leültetsz a vasárnapi ebédünkkor, és akkor a kis a legkisebb fiad,
1: Bandika, ja.
0: meg majd ott ül velünk a vasárnapi ebédnél. Ezt nem én
1: ki
0: mondom.
1: Ki ez a Lufi néni?
0: Ezt nem én mondom, hanem ezt...
1: A Luca mondta, azt hiszem, a nagyobbik
0: lánya. Ezt a lánya mondta, igen. és szerintem ezzel nagyon sokan egyet is érthetünk.
1: Maximálisan. A Stoll eset, de a Stoll esetében azért a Stoll egy ráadásul neki még cikibb lett volna egy ilyen helyzet, mert azért ő egy... Azért ő a Stoll Andrásna.
0: Hát egy,
1: ő egy nem azt mondom, hogy a Huber Feri egy kicsi valaki, de hogy azért a Huber vagy a Stoll azért egy nagy valaki.
0: Így van, mondhatjuk azt, hogy Magyarország egyik legnagyobb színésze, így van.
1: De ott azért megint más lett volna, mert nyilván nem veszi el feleségül, bárki tudja, hogy a Stoll szeret nősülgetni, elválni, de nem
0: tudom. De látod,
1: tudom.
0: Végül a végső döntés nem emellett a hölgy
1: igen,
0: mellett.
1: Igen, a másik mellett, aki azóta már szakítottak, úgyhogy
0: hát,
1: igazából.
0: Jó, persze, tudjuk, de akkor persze. is nagyon rossz érték közvetített volna a nézők felé
1: nagyon.
0: Is, hogyha a Stoll András bevállalta volna azt, hogy ezt a lányt választja nagyőnek maga
1: igen,
0: mellé.
1: Igen. A másik meg, hogy igen, hogy
0: vagy nagynőnek, vagy nem tudom.
1: Igen, hogy férfiként gondolkozom én most erről, hogy ezt egyszerűen eszembe nem fér az bele, hogy tud ez működni.
0: Azért, Gyuszi, mert neked egy egészséges értékrended van, egy egészséges
1: nem
0: gondolkodásod.
1: Biztos.
0: Nem mindenkinek van egészséges gondolkodása. Látod, azt mondta, hogy szívesen elmegy és megnézi a forgatásokat, és közben igen. a felesége a főszereplő a forgatásokon. Tehát,
1: igen.
0: hogy nem mindenki gondolkozik úgy, ahogy te, nem mindenkinek van ugyanolyan beállítottsága, csak igen, ez itt a kulcsfontosságú kérdés, hogy majd annak a gyereknek ez mennyire lesz kellemetlen és kínos. A jövőben.
1: Hát a gyereknek mindenképpen kínos lesz szegénynek, és ő erről nem tehet, de mondom, én férfiként próbáltam ezt egy picit így átlátni, hogy mert az, amikor mondjuk vannak ezek a hölgyek, akik a neten keresztül árulják bizonyos szolgáltatásaikat, és vannak olyanok ezek közül is, akiknek van barátja. Mm-hmm. De azok általában nem csak a barátjuk, hanem ugye a segítőjük. Igen, hogy szépen próbálok itt fogalmazni, igen. Mert ők egy hasonló körből érkezett, hasonló világnézetű, esetleg kitörni vágyó vidékről érkezett, vagy rossz családi környezetből érkezett fiatal férfi és fiatal hölgy, akik aztán áruba bocsátják a hölgy kincseit. Maradjunk ennyiben.
0: De szépen, szofisztikált.
1: És akkor lapozunk egy nagyot. Ott van egy Huyber Feri, aki meg annyi filmben, színházban, sorozatban szerepelt, és ugyanazzal az elvvel képes elfogadni, hogy az ő feleségét aznap majd ki tudja hányan, mikor és hogyan teszik magukévá, mint az az ember, aki egy rossz családi háttérből kitörni vágyott, és esetleg még drogdíler is mellette, meg nem tudom. Tehát ugyanaz az értékrendje van ezek szerint a Ferinek.
0: Nehéz ezt megérteni, de valójában igen.
1: Fel, és nagyon, nagyon nehéz pillanat ez szerintem.
0: Nehéz ezt, igen. Igen, kétségtelenül egyetértek ezzel ebben veled, de hát látod, valamiért, akkor lehet, hogy ez, lehet, hogy benne volt már, ez, hogy az a nagy elfogadás, nem mindenki ekkora elfogadó, ő elfogadó, jó, hát ő neki ez belefér.
1: Ettől függetlenül ki vagyok én, hogy itek, ha ők így boldogok.
0: De én úgy tudom, hogy a Ferinek van még egy gyereke, tehát van egy első házasságból született gyereke, és volt az UFO zenekar, és az UFO zenekarban volt két nagyon szép táncos lány, akik alkották az UFO zenekart, és egy nagyon szép göndör, vöröshajú lány volt, a Cynthia, igen.
1: Tudom.
0: Cynthia volt
1: tudom.
0: Az
1: most
0: egyik
1: beugrott,
0: táncos lány.
1: Beugrott.
0: És ő vele volt a Huyber Feri évekig, és
1: tőle is van egy gyerek,
0: igen.
1: Aha. Na most, ez jó, ez nem baj, ez a része, ez a legkevesebb. Hát hány ilyen férfi van, akinek van 3-4 nőtől gyereke?
0: Értem, csak hát az a gyerek, és akkor hogy gondolkozik az apjával? Akkor, tehát, hogy így, úristen, apám, tehát, hogy nem tudom, nekem is vakarózhatnékom van az ilyen témától, mert nehéz nem ítélkezni, mert ítélkezősek vagyunk, az
1: igen,
0: a helyzet.
1: Én azért próbálom magam tényleg olyan szempontból nem. Meg nem egy, a legfontosabb, nem érdekel a Huyber Feri magánélete, mármint olyan szempontból érdekel, hogy jól esett most
0: nem
1: róla 18
0: nem érdekelni, hiszen a televízióba
1: ezt mondom, hogy
0: öntik ezt rád.
1: Persze, jól
0: tehát
1: esett most nekem
0: ki se
1: is.
0: Tudtad kerülni, nem?
1: Persze.
0: Mert jött egyszer csak hirtelen, és megálltál, letaglózott a lábad.
1: És 12 óra múlva meg én hozom föl, és 19
0: azért,
1: perce beszélünk
0: mert
1: róla.
0: Mert nehezen
1: hát
0: tudod ezt megemészteni fejben, agyban, hogy mert ez nem egy egészséges, mondjuk ki, és minden itt elkezés nélkül. Nem ez a hétköznapi, nem ez a megszokott, nem ez az egészséges egy családban.
1: Nem. Én is abszolút.
0: Ez a lényeg.
1: Abszolút így gondolom ezt én is, úgyhogy szerintem ezzel le is tudjuk zárni ezt a történetet. Na jó, hát ahány ház, annyi szokás, ugye, ahogy szokták ezt mondani.
0: Mondhatnánk máshogy is.
1: Mondhatnánk, de nem
0: egy
1: mondjuk.
0: Betűt kicserélsz, és már mindjárt más értelmet nyer.
1: Hát ez majd
0: ha már ennél a témánál igen, vagyunk, akkor igen. Ilyen szofisztikáltan, burkoltan mondhatjuk így igen. Is, hogy
1: én drukkolok Huyber Ferenc fel hajrá, csak ügyesen.
0: És hát
1: mit
0: jó,
1: lehet erre
0: jó,
1: mondani?
0: Hát jó,
1: igen,
0: mert amikor elmegy nap reggel, akkor biztos azt mondja majd a férje is, hogy jó munkát, kedvesem. Majd megyek érted.
1: Valóban.
0: Kitartás.
1: Vagy a csoki ájsz az ahhoz. Na jó van. Figyeljetek, szerintem ez a csúcs, tehát így innen már csak lefele vezetne az út, de amúgy is véget ért az adásidőnk, úgyhogy átadjuk a terepet. Mi megyünk magunknak, ti is tegyetek így. További szép napot kívánunk nektek, holnap jövünk. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kócé Angéla a roma nők példaképe. A roma közösség számos olyan kiváló nőt adott Magyarországnak, akik munkájukkal hozzájárultak a társadalom fejlődéséhez, valamint a cigány kultúra és értékek megőrzéséhez. Közülük az egyik legismertebb, Kócé Angéla, szociológus, kutató és emberjogi szakember, aki hosszú évek óta dolgozik azért, hogy a roma emberek, különösen a roma nők lehetőségei javuljanak. Munkássága nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is elismert. Kócé Angéla roma családból származik, ezért már fiatal korában megtapasztalta, hogy a tanulás, a kitartás és az elszántság milyen fontos szerepet játszik az ember életében. Már gyermekkorában hitt abban, hogy a tudás képes megváltoztatni az emberek életét, ezért nagyon sokat tanult és folyamatosan képezte magát. Egyetemi tanulmányai során a társadalmi egyenlőtlenségek, a roma közösségek helyzete és a nők szerepe iránt kezdett mélyebben érdeklődni. Kutatóként leginkább a roma nők életével foglalkozik. Vizsgálatai során arra keresi a választ, hogyan lehetne javítani a roma családok életkörülményeit, miként lehetne több fiatal számára biztosítani a tanulás lehetőségét, valamint hogyan lehetne csökkenteni a hátrányos megkülönböztetést. Munkája során mindig hangsúlyozza, hogy minden embernek egyenlő esélyt kell kapnia a tanulásra, a munkára és természetesen a boldog életre. Kócé Angéla nem csak kutatóként ismert, hanem előadóként is. Számos egyetemen tartott előadásokat Magyarországon és külföldön is. Tudományos munkáival hozzájárult, hogy a roma emberek történelmét, kultúráját és mindennapi kihívásait egyre többen megismerjék. Fontosnak tartja, hogy a roma közösségekről ne előítéletek, hanem valós ismeretek alapján alkossanak véleményt az emberek. Munkásságának egyik legfontosabb üzenete az, hogy a roma nők rendkívül fontos szerepet töltenek be családok és közösségek életében. Sok roma édesanya óriási áldozatokat hoz a gyermekeiért, és mindent megtesz azért, hogy jobb jövőt biztosítson számukra. Kócé Angéla szerint ezek a történetek megérdemlik, hogy minél többen megismerjék őket. A tanulás fontosságát mindig kiemeli. Úgy véli, hogy az oktatás az egyik legerősebb eszköz arra, hogy valaki megvalósíthassa az álmait. Ezért folyamatosan bátorítja a roma fiatalokat arra, hogy tanuljanak, fejlesszék képességeiket és higgyenek önmagukban. Szerinte a tudás olyan érték, amelyet senki sem vehet el az embertől. Kócé Angéla munkáját hazai és nemzetközi szervezet is elismeri. Kutatásai és előadásai hozzájárultak ahhoz, hogy a roma nők helyzete nagyobb figyelmet kapjon Európában. Nevét ma már sok egyetemen és tudományos konferencián ismerik, ahol rendszeresen osztja meg tapasztalatait és eredményeit. Példája mutatja, hogy kitartással, szorgalommal, tanulással nagyon sokat lehet elérni, nem csak a roma közösség számára jelent inspirációt, hanem minden olyan fiatal számára is, aki hisz abban, hogy a tudás és a kemény munka képes megváltoztatni az életét.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Mindenkinek minden lehetséges jót kívánva köszöntöm a minket hallgatókat, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam Balázs Zsuzsa.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: És Molnár Regina.
3: Köszöntök mindenkit.
1: Miután mindenkit köszöntöttünk, szerintem fogjunk is bele a témánkba, ami egy nagy merítés lehet, a lehetségesről fogunk beszélgetni. Két út mindenképp ott van ennél a kérdésnél egyből. Az egyik az, hogy meg tudom nézni, hogy mi a magam mozgástere az életemben, és ezt tudom különböző szempontok alapján tágítani. A másik pedig az, hogy van az életnek egy olyan része, ami nincs az irányításom alatt. A kontroll az nem nálam van, és ez is tudja az én életemet és a lehetségességet befolyásolni.
3: Bármi lehetséges. Vagy akármi, amit el sem tudunk képzelni. Ez van az elménknek
1: bármi?
3: Egy bizonyos... Majdnem bármi.
2: A lehetséges
3: sokkal több.
2: Pozitív vagy negatív szó?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, mert nekem elsőre pozitív, de így, hogy mondod, lehet
1: is.
3: Benne veszély, meg negatív is, hogy igen.
1: Hát az emberi agy elvileg úgy működik, úgy tudom, ugye az evolúció miatt is, hogy az szolgált minket, hogyha felismertük a veszélyt, és elsősorban erre figyelt az ember, és azért is alakult ki így, hogy az elnehezülés felé megyünk, amikor sokszor a lehetőségeket számoljuk, de most nálad egy pozitív felütése volt, és azt mondtad, hogy bármi. Mi az, ami szerinted a bármit csorbítja bennünk? Ezt a látásmódot.
3: Hát nekem rögtön az ugrik be, hogy mi mit hozunk otthonról. Hogy mi az, amit belénk neveltek, hogy erre képes vagy, arra nem vagy képes. Ez nagyon erősen meghatározza a személyiségünket. Meg az, hogy mi ezt elhisszük. Nyilván gyerekként ezt még elhisszük, hogy jó, hát akkor én ilyen vagyok, de ha felnőttként elkezdünk ezzel foglalkozni, akkor kinyílhat az a kapu, ami mögött ott van a bármi lehetséges, vagy sokkal több lehetséges, mint azt gondolom magamról.
1: Ha magad életére figyelsz, visszanézel, hogy mi volt az, amit a családból hozva esetleg egy olyan hitrendszer részeként vittél magaddal, és hoztál meg az alapján döntéseket, hogy mi a lehetséges, meg a lehetetlen, és ami hátráltatott téged a lehetségessel kapcsolatban, akkor van-e valami, amit úgy felismertél az utadon?
3: Hát azért én sokszor kaptam olyat, most nem csak a család, úgy egyéb tágabb körbe is, hogy te ezt úgysem fogod tudni megcsinálni. Ez bennem olyan erős, meg hogy te olyan szerencsétlen vagy. Ezt nagyon sokáig kaptam. És általános iskolába, és szakközépiskolába is valahogy, mert hogy ezt hittem el magamról. És hát gondolom, a homlokomra volt írva, hogy ú, nézd már szegény, ez nem fogja tudni ezt meglépni. És akkor idővel kialakult bennem ez, hogy már csak azért is.
1: Na jó, de ez beépült az önképedbe?
3: Be, valami nagyon módon. Erősen. Hát még most is nagyon sokszor felbukkam még, holott már foglalkozom ezzel a témakörrel, és felüti a fejét, és akkor elhiszem, de már rövidebb időre hiszem el, mint régen. Tehát fölkapcsolódik a fény a fejem, hogy ho-ho, ez nem én vagyok, ez csak a minta, amit hoztam.
1: Tehát az az önkép, ami alapján sokszor döntünk a lehetséges vagy a lehetetlen mellett, azt elég erősen meghatározza és alakítja, hogy korábban mit is ültettek belénk magunkkal kapcsolatban,
3: igen,
1: a képességeinkkel kapcsolatban.
3: Igen,
1: és mi volt az, ami kimozdított ebből? Ugye van ez a csak azért is nálad, ezt már így azért hallottuk párszor az adásban. Mi az, amit kitágít?
3: A szerencsétlenségemmel együtt bennem volt mindig is gyerekkoromban az is, hogy én szerintem kilógok a sorból, és hogy biztos, hogy többre vagyok hivatott, mint amit elhitettek velem. Csak akkor még ezt nem mertem elhinni, ugye, meg pláne nem mertem lépni, és akkor később alakult ez ki. Mondjuk nálam a határ az abszolút megint visszatérve az El Camino, amiről azt hiszem, hogy lehetetlen 8-900 kilométert lesétálni. Na ott viszont nem is foglalkoztam ezzel annyira, hanem meghoztam azt a döntést, hogy én megyek. Ha lehetetlen, ha nem, ez engem nem érdekel innentől kezdve, mert már annyira sok volt a külső negatív inger, hogy én be akartam magamnak bizonyítani elsőképp, hogy már pedig én képes vagyok arra. Ha meg nem, akkor menet közben kiderül, és akkor valami egészen más út felé veszem az irányt, de hogy én ezt szeretném megnézni, hogy ez lehetséges-e számomra.
1: Ezek szerint van olyan helyzet az életünkben, amikor a lehetetlen és a lehetséges, mint kategória nem számít? Más határozta meg a bátorságomat, a kurázsit.
2: Nekem voltak olyan kapcsolataim, barátságaim, ami a lehetetlenből született. Az, hogy most mi itt vagyunk ebben a stúdióban, és hárman beszélgetünk, ez teljesen a lehetetlenségből indult. És szeretném megosztani azt a történetet, ahogy én a Tomival összeismerkedtem. Elmentem sétálni, és ilyenkor rádióznom fülhallgatóval. És nem is az ő rádiójukat hallgattam, de elég rossz a telefonom ahhoz, hogy össze-vissza váltogat. És egyszer csak bejött a Tomi az éterbe, és elkezdtem őt hallgatni. Nem tudtam, milyen rádiót hallgatok, csak azt tudtam, hogy ott van egy hang, aki úgy beszél, mintha lelkemből beszélne. Másnap már tudatosan kezdtem őt keresni, harmadszor, negyedszer is. Én nem az a típus vagyok, aki valakire ráír. Egyáltalán nem. De valahogy azt éreztem, hogy nekem a Tomival valami fajta kapcsolódás kell, hogy legyen. Valami van. És akkor még nem is hallottam jól a nevét, mert gondoltam, hogy na, akkor már lenyomozom interneten ki ezekben be. És már negyedszerre is azt mondtam, hogy na jó, hagyjuk ezt a hülyeséget, hát nem vagy te tizenéves kamasz, hogy most ki akarod nyomozni, hogy ki van a mikrofon mögött, a hang mögött. Belső hangom nem hagyod békén, és azt mondta, hogy de ezt meg kell keresned, ezt az embert. És én viszont már annyira tudom, hogy ha a belső hangom megszólal, akkor azt követni kell. És akkor ráírtam a Tomira, elkezdtünk találkozni, és még én akkor is feltettem a kérdést oda fölfelé, a Jóisten felé, hogy jó, de miért? Mit akarsz te ebből az egészből kihozni?
1: Nekem a barátai megkérdeztek, hogy nem őrült.
3: Igen, mondja később, vigyázz,
1: hogy hol találkozol vele, hogy nyilvános helyen, mert lehet, hogy őrült. És van egy barátném, aki mai napig most beszélek a Zsuzsáról, mondja, hogy az őrült. Aki nem őrült, igen.
2: És akkor egyszer csak megint jött ez a belső hang, és akkor értelmet nyert minden, hogy podcast.
1: Tehát a belső hang felülírta a lehetséges és lehetetlen.
2: Igen. Én nem gondoltam erről semmit, sőt, én ellenálltam, de arról már van tapasztalatom. Ha van egy ilyen belső késztetés, akkor a lehetetlenből is lehet lehetséges, és menni kell a belső hang után. Én ugye az előző adásban azt mondtam, hogy nekem 2026-nak az egyik mottója ráhagyatkozás. Sokkal jobban akarok erre a belső hangomra hallgatni, mert tudom, hogy 10-20 évvel ezelőtt milyen gyönyörűen működött. Nekem szerelmet is hozott egy ilyen hang. Hogy oda kell ráhallgatni, és a saját elmémet kell sokkal jobban kikapcsolnom. Tehát, hogy igenis a lehetetlenből lehet lehetséges. Mert most íme, hallják a kedves hallgatók, a második évadban vagyunk, a 6. adásnál.
3: Ja.
2: És ha én nem keresem meg a Tomit, akkor ez biztos, hogy nincs.
4: Hey! Gyere, öcskös, ígyunk valamit! Tudod, bolond vagyok.
5: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon túli Intézmények Fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivétel járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a tiszakeszi morotva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a tiszalúci Hold Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spejsz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
4: Na figyelj, figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj. Nagyon jó

Jobban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romákról.

0: Rádió Dick.
1: Mindenkinek minden lehetséges jót kívánva köszöntöm a minket hallgatókat, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam Balázs Zsuzsa.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: És Molnár Regina.
3: Köszöntök mindenkit.
1: A lehetségesről fogunk beszélgetni. Nekem egy a lehetséges, ami általában tudja tágítani, hogy nem tudom, hogy vagytok azzal, hogyha hallottok valakinek az élettörténetét, és engem ledöbbent az, amikor egy-két embernek így összefoglalják egy beszélgetés előtt az élet útját, vagy én magam utána nézek, és hogy egy emberöltő alatt mit hoz létre. Igen, hogy már abban elfáradok, amit ő csinált. Igen. Olvasom, hogy hány könyvet írt, milyen területeket kutatott, milyen művészetben alkotott, mi mindent hozott létre, és azt mondom, hogy ez 100 életben nem fér bele, és akkor egy picit úgy elgondolkodok azon, hogy én mit kezdek az időmmel, meg a teremmel, meg az életemmel. És például nálam ez időről időre egy kitágítja a lehetségességet, hogy egy emberi életbe nagyon sok minden bele tud férni, és az valahogy így engem elindít afelé, hogy lendületbe hoz, mozgásba hoz, ad egy ilyen inspirációt ahhoz, hogy akkor itt az ideje, hogy tényleg csináljunk már valamit, hiszen lehetséges egy emberi élet alatt annyi mindent létrehozni.
2: Hát ha okosan töltjük fel az időnket tartalommal, igen, és én ebben nagyon rossz vagyok.
3: Például Reginálad, de Tomi rád is érvényes a kérdés, hogy mi volt az, amit lehetetlennek gondolt, és mégis lehetséges lett, és megcsináltátok. Te említetted a Caminót.
2: Meg a podcast, hogy én itt ülök veletek, és hogy egyáltalán más emberek hallják a hangomat. Vagy a blogom. Vagy az, hogy festményeimből kiállítás van. Tehát én ezt...
3: Nem gondoltad volna magadról?
2: Nem, tehát nagyon kicsinek tartottam magam ehhez, és ugye a Camino után lett ez, hogy kinyílt a világ.
1: Nekem az volt az egyik alapélményem, hogy elkezdtem valakivel ismerkedni, és már régen nagyon jó viszonyban voltunk, tehát egy szerelmi kapcsolat eleje, akkor, amikor én rájöttem, hogy hát, hogy én rendben is vagyok alkalmas, meg ez nem lehetséges, ezzel oka van, hogy ez nem lehetséges most az életemben, de úgy tűnt, hogy mégiscsak megtörténik.
3: De mi kell ahhoz, hogy ez a mégiscsak bekövetkezne?
1: Hogy mégiscsak bekövetkezne, az, hogy nálam azt kellett, hogy nem figyeltem a lehetetlenre. Tehát nem volt előttem a lehetetlenség a dolognak, és közben jutott az, hogy ja, hát ez nekem nem is lehetséges, hát én nem ismerkedhetek meg senkivel, meg az nem lehetséges, hogy én így most ebben az állapotban én valakinek jó legyek, és azt igazolta vissza az élet, a valóság, hogy de.
3: Elfelejtetted magad?
1: Elfelejtettem a lehetetlenre koncentrálni.
2: Én nekem meg pont az jött be, hogy én meg a lehetségesre figyelek. Mondanak az ellenkezője, de ugyanoda vezet.
1: Nagyon jó. Igen. És amikor külföldön vagy, járod a különböző kultúrákat, akkor te hogyan látod a lehetségeshez való viszonya, milyen a más kultúrában élő embereknek?
2: Hát vannak, akik sokkal lazábbak, ugye a mediterrán népek, ott aztán bármi lehetséges. És én is ezt érzem, tehát becsöppenek oda, és átveszem azt az energiát, hogy elhiszem magamról, hogy én itt bárki lehetnék. Mégse költözöm oda, mert az valamiért nem, de nem hiszem el, hogy megállom a helyem. De hogy tényleg föl tudom
1: az
2: venni
1: már nem
2: azt az energiát. Ezen még dolgozom. Tehát tényleg fel tudom venni azt az energiát. Annyira érződik a népcsoportokon, hogy ország különböző vidékeken, országokban, hogy hogyan érzik magukat az emberek, és hogyan viszonyulnak ehhez.
1: Most maradjunk annál a részről, ami a mi játszóterünk, a mi mozgásterünk. Hogyan lehet ezt kitágítani? Van egy képünk önmagunkról, a képességeinkről, és van egy kép a lehetetlenről, meg a lehetségesről, és akkor mi alapján tágítjuk ki a mi lehetségesre a saját méreteinket?
3: Bocsánat, én még egy kérdés, hogy intézzek a Regihez.
1: Nyomassátok.
3: Előzőleg volt, hogy ugye a mediterrán népeket hoztad fel, mint akiknél szinte minden lehetséges. De vannak-e olyan országok, ahol meg pont az ellenkezőjét tapasztaltad, mintha behúzódóbbak lennének?
2: Tudod, mi az érdekes? Most, hogy ezt kérdezted, India ugrott be. Mert hogy ott mind a kettő jelen van. A hatalmas nyomor, ahol nem hiszik el magukról, hogy több is lehetne. És ugye ott van ugyanakkor a gazdagság is, mert azért most már ők is a középpontban vannak így iparban, meg üzletileg.
1: Abszolút.
2: De hogy az Istennel való kapcsolatuk. Persze ott mindenki kapcsolatban van Istennel, tehát a legtöbb ember, és mégis ott van az, hogy az egyik fele nyomorban él, a másik meg akár fizikai gazdagságban, akár lelki gazdagságban.
1: De tudjátok miért? Mert ott a lehetséges, a kasztrendszer elég erősen meghatározza.
2: Igen,
1: és
2: igen.
1: Azt érezheted a kultúrán, igen, hogy itt azért vannak határok, és azon igen túl te nem tudsz terjeszkedni.
2: Igen. Itt Európában meg a fejünkben vannak határok.
1: Igen.
2: Nagyon erős határok vannak a fejünkben.
1: Visszatérek egy kicsit a hitrendszerhez. Nekem például volt egy olyan alapvető hitem, elképzelésem, amit így mostanában ismertem föl. Talán már mondtam is, hogy van egy ilyen kép benne, hogy a dolgok lehetnek jók, úgy megtörténhet, de egyébként előbb-utóbb úgy is elromlanak. Tehát ez összefügg a mulandóság gondolatával, ami egy alaptapasztalat, hogy halad előre az életben az ember, és akkor azt gondolom, hogy a jó az ugyanolyan mulandó. És annak van egy vége, egy lefelé ívelő dolg, és minél idősebb az ember, annál inkább ezzel a elmúlással számol, és valahogy így a lehetőségek, meg a jónak a mértéke, minden úgy szűkül befelé. Azt gondolja.
3: Ez a te hitrendszered.
1: Igen, ezt
3: kellett
1: lebontani.
3: Ez nem biztos, hogy valóság.
1: Abszolút nem valóság, sőt, én ma már ott tartok, hogy azt gondolom, hogy minden egyre jobb és egyre jobb az életem, de persze megvannak a maga küzdelmei, de azt tudom, hogy arra vagyok meghívva is, hogy lehetséges, hogy egy sokkal tágasabb teret vegyek birtokba, vagy egy sokkal tágasabb helyre árasszam ki magam.
2: De ehhez nem az kell, hogy elengedjük ezt a fajta ragaszkodást? Se a jóhoz, se a rosszhoz ne ragaszkodjunk, megéljük,
1: lehet,
2: de tudni kell elengedni.
1: Hát ez
2: akkor
1: lehet,
2: egy ilyen áramlás lesz az
1: ez
2: élet.
1: A vezetettség, amiről beszéltetek mind a ketten, hogy ebben az évben azt úgy szeretnétek behozni. Egyébként én is elhatároztam ezt magamban, csak akkor így nem akartam közbevágni, hogyha már Zsuzsa elhatározza, nagymány ne határozzam el. Majd csak a Zsuzsának lesz.
3: A bolond nő.
1: Az őrült nő.
3: Ha meg ti ketten elhatároztatok, akkor
1: már
3: is.
1: Már te is benne voltál, ugye? Úgyhogy ha már mind a ketten ezt így elhatároztatok, én sem maradok ki belőle, de egyébként valóban. Az a baj, hogy amikor megkísértette az embert a kígyó, akkor igazából szerintem nem arra kísértette meg, hogy a tudás fájáról legyen, hanem hogy azt képzelje a tudásról, hogy azt jóra meg rosszra kell osztani. És nem pedig egy ismeret, amit befogadok, hanem egy tudás az ismerettel szemben, és annak meg jó, meg rossz része van. Tehát ez volt a nagy kísértés szerintem, hogy mindent még a dolgok előtt kiértékelünk.
2: Igen.
1: Mielőtt még tapasztalatunk lenne róla, már döntünk, hogy ez jó nekünk, vagy rossz.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Mónika, a roma kultúra virághírű nagykövete. A roma közösség számos olyan kiváló művészt adott a világnak, akik tehetségükkel, kitartásukkal és elhivatottságukkal maradandó értékeket teremtettek. Közéjük tartozik Lakatos Mónika is, aki napjaink egyik legismertebb magyar roma énekesnője. Különleges hangjával, hiteles előadásmódjával és a cigány hagyományok iránti tiszteletével nem csak Magyarországon, hanem a világ számos országában is ismerté vált. Munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a roma zenei kultúra szélesebb közönséghez is eljusson. Lakatos Mónika Budapesten született egy zeneszerető olasz cigány családban. Már gyermekkorában természetes része volt az éneklés és a zene. A családi összejöveteleken gyakran csendültek fel hagyományos cigánydalok, amelyeket az idősebb generáció adott tovább a fiataloknak. Ezek az élmények mély nyomot hagytak benne, és már fiatalon eldöntötte, hogy az éneklés lesz az élete. Pályafutása során mindig arra törekedett, hogy megőrizze az autentikus olasz cigány népdalokat. Számára fontos volt, hogy a dalok eredeti formájukban maradjanak fenn, hiszen ezek a roma közösség történelmét, érzéseit és hagyományát őrzik. Előadásai nem csupán zenei élményt nyújtanak, hanem betekintést engednek a cigány kultúra gazdag világába is. Lakatos Mónika legismertebb együttese a Romengo, amelynek alapító tagja. Az együttes célja, hogy a hagyományos olasz cigány zenét modern koncertszínpadokra vigye úgy, hogy közben megőrizze annak eredeti hangzását és értékeit. Fellépéseikkel Európa számos országában, valamint más kontinenseken is nagy sikert arattak. A közönséget mindenhol lenyűgözi az előadások őszintesége, lendülete és érzelmi gazdagsága. Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták. 2020-ban elnyerte a Vomex életműdíját, amely a világzene egyik legjelentősebb nemzetközi kitüntetése. Ezzel ő lett az első magyar művész, aki ezt az elismerést megkapta. Ez nem csak személyes siker volt számára, hanem a magyarországi roma zenei hagyományok számára nagy megtiszteltetést jelentett. Lakatos Mónika mindig büszkén vállalja roma származását. Fontosnak tartja, hogy a cigány kultúrát hitelesen mutassa be, és megőrizze a következő generációk számára. Úgy véli, hogy a hagyományok csak akkor maradhatnak fenn, ha a fiatalok is megismerik és megszeretik azokat. Ezért koncertjein és szereplésein gyakran beszél a roma kultúra értékeiről, a család fontosságáról és a zene közösség formáló erejéről is. A roma kultúrában a család és az összetartás és az egymás iránti tisztelet kiemelkedő jelentőségű. Lakatos Mónika életében is meghatározó szerepet játszanak ezek az értékek, hisz abban, hogy a családban tanult hagyományok adják azt az erőt, amely egész életén át elkíséri az embert. Éppen ezért művészetében is mindig jelen van a múlt tisztelete és az elődök iránti megbecsülés.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindenkinek minden lehetséges jót kívánva köszöntöm a minket hallgatókat, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam Balázs Zsuzsa.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: És Molnár Regina.
3: Köszöntök mindenkit.
1: A lehetségesről fogunk beszélgetni.
2: Regi, amikor te utazol, ha már döntesz előtte, mondjuk elmész Görögországba, akkor te már előtte lejátszod a mozit a fejedbe? Eldöntöd, hogy az most jó lesz neked, nem lesz jó?
3: Vagy érdekes, az utazás az egyetlen olyan helyzet az életemben, ahol nem, hanem az, hogy lássuk meg, hogy mi lesz. És itt jön a gondolatom ehhez, hogy hogyan bontsuk le ezeket a falakat a fejünkben. Nekem a kíváncsiság nagyon sokat segít. Hogy sokkal kíváncsibb vagyok, mint amennyire merev vagyok bizonyos dolgokban.
2: Mire vagy kíváncsi?
3: Hát, hogy mondjuk egy döntés előtt, hogy meg akarom nézni, hogy mi az. Van bennem egy félelem, mert nem merek arra menni, amerre.
2: És akkor belemész.
3: És akkor belemegyek, mert sokkal kíváncsibb vagyok, hogy mi van, ha mégis jó lesz.
1: Tehát a kíváncsiság, ami lebontja a lehetetlen
3: felélék a belső gyermekem, és akkor játszunk már egy kicsit. Na, nem mindig van ez így, de hogy egyre többször megmerem engedni magamnak azt, hogy vigyen a kíváncsiságom, hogy azért mégiscsak meg kéne nézni azt.
2: Tehát Reginél a kíváncsiság, Tomi, csak egy szóban, nálad mi bont falakat?
1: A falakat?
2: Tehát volt egy kíváncsiság, nálam a szeretet.
1: Igen? Nálam az, hogy azt ismerem fel, hogy hát alig tudok valamit az életről, valójában alig tapasztaltam valamit, elméleti tudásom van a dolgokról, és tapasztalatom nincs. És akkor azt mondom, hogy lehet, hogy jó, meg lehet, hogy rossz lesz, nem tudom, de bele kell mennem. Tehát, hogy azt érzem valami megmagyarázhatatlan, és nem is feltétlenül logikus az alapján, hogy én gondolkodok az életről, de hogy nekem tapasztalatot kell szereznem, és nem ítéleteket kell hoznom helyzetekről, még mielőtt belemennék. Valahogy ezt próbálom így kiegyensúlyozni.
2: De azért csak mélegre teszed, hogy nem mindenről akar az ember tapasztalatot.
1: Én mostanában, szabadba vagok, arra törekszek, hogy ne vegyem mélegre.
2: Nem, most bocsánat.
1: Annyit mérlegeltem, Zsuzsa, annyit mérlegeltem.
2: De én most olyanra gondolok, hogy nem most akkor én holnaptól, nem tudom, betörő leszek. Vagy gyilkos. Ez azért, ez nem kérdés, hogy nem. Hogy ezt nem kell nekem kipróbálnom.
1: Persze, tehát nem olyan ilyen területekről van szó, de nagyon sok mindennel kapcsolatban nekem nem volt tapasztalatom, nincsenek ismereteim, és erre jöttem
2: rá. De nem így
1: rá.
2: A végletek, nem a végletekre gondolunk,
1: nem szeretnék betörő lenni, az ott nincs benne a kosárban. De például mondjuk tapasztaltabb szeretnék lenni emberi kapcsolatokban, akár a szexualitás terén is, ha már itt tartunk, ha már a múltkori adásban is beszéltem róla.
2: Ez a 26-os itt valami lesz.
1: Itt parlagon nem maradok. De tényleg, tehát hogy az, hogy...
2: Számon kérjük egy év múlva.
1: Bennem az szintén a kíváncsiság, a tapasztalatszerzés, hogy tudjak már mire támaszkodni. Az úgy bontogatja a falakat. Nálad, Zsuzsa?
2: Én a szeretetet hoztam fel, mert amikor nagyon önfeledten, őszintén, odaadóan, önfelülmúlóan tudok szeretni, akkor nincs lehetetlen.
1: Na jó, ezt most konkrétizáljuk, egy kicsit hozzuk le a gyakorlatba, mert ez túl el van, és így túl egy kicsit legyen megragadható, jó? Tehát akkor valami konkrétabb dolgot is a saját életedből.
2: Nézd, én egy párkapcsolatra gondolok, amikor ezt mondom. Amikor így tudok szeretni, akkor olyan lehetséges utak nyílnak meg, amiről én korábban nem gondoltam volna, hogy én arra alkalmas vagyok, vagy képes vagyok. Tehát az nekem a szeretet szárnyakat ad.
1: Az én te viszonyban?
2: Igen, szárnyakat ad. Igen, és ez pedig tovább megy az életem más szakaszaira is, tehát akár munkahely, akár alkotás, akár emberi kapcsolataimban, mert ott megtapasztalok egy olyan fajta, nem a másikkal egységet, most mindenki arra gondol, hogy azért nem. Megtapasztalom azt, hogy ki vagyok én a lelkem legmélyén.
1: A magadhoz való közelséget.
2: Igen, a szerelemben tapasztalom meg, hogy én szerethető vagyok, elfogadható vagyok, mindenhogyan. Nekem az egyik legszebb szerelmi vallomásom az volt, amikor jöttem ki a kórházból, csapzottan, sápadtan, betegen, és a társam jött értem, és láttam a szemében azt, hogy én mindenestül szerethető vagyok. Elesetten, csapzottan, sápadtan, betegen, és amikor ebben a szeretetben megfürödsz, hogy te mindenhogyan szerethető vagy, akkor benned nincsenek lehetetlenségek, mert akkor szárnyaid vannak. De azért nem akarom ezt mondani, hogy csak egy másik ember tükrébe füröztöd meg magad, mint ahogy József Attila is írta, hanem sokkal inkább ezt jó lenne kirakni oda, hogy azért Isten szemében is ezek vagyunk. Vagy mindenhogyan szeret az Isten is. Vagy mindenhogyan kell, hogy szeresd magadat és elfogadd minden pillanatodban, mert akkor sokkal jobb lesz az életed.
3: Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy ez nem abból fakad, hogy először saját magunkat kell valahol mélyen megszeretni és elfogadni úgy, ahogy vagyunk, és abból aztán jöhet, abból gyökerezik a többi.
2: Igen, csak én meg te kapcsolatban tükröződsz mindig.
3: Az biztos, az egy hatalmas tükör.
1: Hogy te ott élted ezt át, hát ezt az önismeretet.
2: Igen, meg hát amikor megszületsz is, a jó esetben szerető családban születsz meg, hát ott van az első szeretett tapasztalatod, később a barátaiddal van szeretett kapcsolatod, később a szerelmeddel van szeretett kapcsolatod, és hogyha el tudsz jutni spirituálisan oda, vagy önismeretben oda, hogy a lelkemmel is egy jó kapcsolatot ápolj, vagy a jobb verziómmal, akkor már könnyű magadat szeretni és elfogadni.
0: A beszélgetés teljes egész változata meghallgatható a YouTube, a Spotify és a Facebook platformjain a Keresztkötés podcastre keresve.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzás egyelőre nincs szükség. 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Bali Sándor utca, egyirányosították a Nagykörösi utat, kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve szakaszosan le van zárva a fél útpálya a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak a fél útpálya járható a Tarcsai utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, illetve a Királyerdő út Tarpataki utca kereszteződést is lezárták. A Pannonia utca Ipoly utca kereszteződésnél is lezárásra kell készülni, illetve a Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak és kizárólag balra lehet kanyarodni. Le van zárva a Baranyai tér, illetve le van zárva a Szondi utcában az Ötvös utcai kereszteződést, illetve az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, és a Szondi utca a Csengeri utca és a Terészkör út között továbbra sem járható. Le van zárva Sanyna Bajna a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt a buszsáv, úgyhogy ennek tudatában közlekedjen mindenki türelmesen, illetve nagyon rettentően óvatosan, meg hát azért vagányon is egy kicsit nem muszáj annyira feltartani a forgalmat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán felhőmentes, száraz időre készülhetünk, és a délkeleti szél is mérsékelt marad, a délután folyamán pedig 35 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és hát az UV-sugárzás nagyon erős fokozatot fogja elérni, tehát hivatalosan narancssárga figyelmeztetés van kiadva a mai napra, úgyhogy ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor igazából ugyanolyan nap van, mint mondjuk tegnap, csak tegnap 32 fok volt, most meg 35.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyit ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy ne habozzatok, tárcsázzátok a telefonszámunkat, én pedig addig teljesítem is az újabb zenei kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam SMS formájában, így szól az üzenet. Szia! Mátyás Lívia és a filótárs Zsófi küldi Kocsis Jászminnak és az összes többi délutánosnak, Kisgrófótól és Nótár Méritől az Ó Mamit. Kitartást a munkához, köszi, ha bejátszod. Na hát akkor Mátyás Lívia és a filótárs Zsófi kérésére elsősorban Kocsis Jászminnak és természetesen az összes többi délutános kollégának fog szólni ez a jó kis dal, addig pedig tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot.

Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: mennek víz.
1: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi értelemszerűen bele tudsz férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Mivel én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok így összesítve, sajnos lehetetlen, hogy ténylegesen mindenki kívánságát teljesítsem. Tudom, hogy speciálba kéritek, meg azonnal, soron kívül, meg tényleg mindent megértek, de egyrészt van egy sorrend, másrészt pedig van egy maximum kapacitás, hiszen az sem jó, hogyha abból áll ki a műsor, hogy folyamatosan csak az üzeneteket olvasom, de az sem jó, hogyha csak a kért zenéket játszom le, tehát kell egy arany középút, pontosan ezért következzen Tóth Alexandra SMS-e, melyet nem olyan régen kaptam, így szól: sziasztok, Máténak szeretnék küldeni egy dalt, Olá Gergőtől a Hűséggel Szeretlek című zenét, köszönöm, hogy vagy nekem, üdv, Tóth Alexandra. Na hát akkor Tóth Alexandra nagyon szépen köszöni, és hálás a Máténak, hogy van ő neki, és egy kellemes kis dallal szeretné ezt a hálát kifejezni számára irányába, úgyhogy következzen Olá Geri, Hűséggel Szeretlek.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Bali Sándor utca, egyirányosították a Nagykörösi utat, kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve szakaszosan le van zárva a fél útpálya a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak a fél útpálya járható a Tarcsay utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, illetve a Királyerdő út Tarpataki utca kereszteződést is lezárták. A Pannonia utca Ipoly utca kereszteződésnél is lezárásra kell készülni, illetve a Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak és kizárólag balra lehet kanyarodni. Le van zárva a Baranyai tér, illetve le van zárva a Szondi utcában az Ötvös utcai kereszteződést, illetve az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, és a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terészkör út között továbbra sem járható. Le van zárva a Sajna-Bajna a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt a buszsáv, úgyhogy ennek tudatában közlekedjen mindenki türelmesen, illetve nagyon rettentően óvatosan, meg hát azért vagányon is egy kicsit nem muszáj annyira feltartani a forgalmat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán felhőmentes, száraz időre készülhetünk, és a délkeleti szél is mérsékelt marad. A délután folyamán pedig 35 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és hát az UV-sugárzás nagyon erős fokozatot fogja elérni, tehát hivatalosan narancssárga figyelmeztetés van kiadva a mai napra, úgyhogy ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor igazából ugyanolyan nap van, mint mondjuk tegnap, csak tegnap 32 fok volt, most meg 35.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A klímaváltozás rendkívül sok negatív következményéről már hallottunk, de a lista egyre csak bővülni látszik. Az extrém időjárási körülmények között végzett munka úgy tűnik, hogy megrövidítheti az emberek életét. Egy hongkongi kutatócsoport azt vizsgálta, hogy milyen hatással vannak a hirtelen intenzív hőhullámok az emberi szervezet egészségére. A kutatás mintegy 15 évig tartott, és nagyságrendileg 25 ezer résztvevővel, akinek a születési és a biológiai életkora, azaz, hogy mennyi idősként viselkedik az ember teste és szervezete közötti különbséget vizsgálták a hőhullámok előtt, illetve után. A kutatás egyértelműen igazolja, hogy a hőhullámoknak van öregítő hatása. Természetesen nem mindegy, hogy milyen mértékben vagyunk kitéve nekik. Minél hosszabb ideig tartanak a hőhullámok, annál intenzívebben fejtik ki öregedő hatásukat. Ezek a hatások nagyjából 4 napos hőhullám után lesznek egyértelműen mérhetőek. A különböző életmódot élő

számottevőnek, de az évek során felhalmozódva ugyanolyan súlyos népegészségügyi problémákhoz vezethet, mint például egy-egy káros szenvedély. A megfigyelések alapján az évek során valamelyest csökken, de soha nem tűnik el a hőhullámok negatív hatása, vagyis a szervezetünk igyekszik alkalmazkodni az extrém szituációhoz. Azonban az ilyen az egészségünket és a rongáló hőhullámok az előrejelzések szerint csak egyre gyakoribbak lesznek. A klímakutatók szerint a klímaváltozás hatásai nem csak egyszerűen megnövelik az átlag hőmérsékletet, hanem az ezzel járó különböző légköri változásoknak köszönhetően egyre nagyobb eséllyel következnek be olyan extrém időjárási jelenségek, mint amilyenek például a mostani hőhullámok is. De amúgy gondoljátok el, hogy milyen a gyönyörű szép életet élnénk, hogyha az országok vezetői nem játszanának ilyen Árpád királyosat, vagy Árpád vezéres, vagy például Mátyás király, Dzsingisz Kán, tatárjárásosat, hogy ez az én területem, az a te területed, és ez csak a miénk, ha kell, küzdjünk meg érte. Ez a stílus szerintem már nem vezet annyira előre, ezek a háborúskodások, meg nem tudom, mindenféle ilyen kis cserebere, egy kis olaj, egy kis pénz oda-vissza, hanem tényleg leülne minden nagy, híres, nagy vezető, és akkor megfognák, figyeljetek, Afrikába több száz, több ezer négyzetkilométernyi üres, kihasználatlan terület van, ahol szó szerint a nap 24 órájából mondjuk 18 órát kajakra élesbe süt a nap, és 100%-os hatékonysággal. Ha azt teleraknánk napelemmel, akkor szerintem simán ki tudná termelni, akár szerintem szó szerint az egész világnak az energiafelhasználását, főleg úgy, hogyha mondjuk pesszimisták vagyunk, és akkor mondjuk csak a világnak a fél energiafelhasználását termelnék ki, akkor kiraknak még pár ilyen szélerőművet, meg ilyesmi, és akkor úgy lennének vele az emberek, akik mondjuk a legfelső körben vannak, hogy nézd, nem keresek 3000 milliárd forintot évente, hanem csak mondjuk 100 milliárd forintot, akkor így, de akkor viszont a világon mindenkinek klimatizált helyisége van, és nem kell spórolgatni, meg energiahiány, meg nem tudom ilyen dolgok, hanem mindenki klimatizált házban tud lakni, mindenkinek sokkal kényelmesebb, mindenki ingyen járna elektromos autókkal például, tehát, hogy egy tényleg egy szép életet tudnánk élni, hogyha egy kicsit ilyen irányból közelítenénk meg.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis sokszor kapok olyan üzeneteket, hogy szia apámnak, speciálba Máriót, köz, és akkor nem tudjuk, hogy ki küldi. Az apukának a keresztnevét se tudjuk, tehát nem lehet megnevezni sem a kívánság kérőt, sem a címzettet, de viszont azt tudjuk, hogy speciálba küldi, úgyhogy ezért mondom, hogy nyugodtan mutatkozzatok be, illetve a keresztnevét is meg lehet írni annak, akinek szól a dal, kivéve, hogyha ilyen titkos üzenet lenne, vagy ilyen titkos kis párkapcsolatban lenne, akkor természetesen a diszkréció játszik nálam is, de törekedjünk arra, hogy nevezzük meg nyugodtan, hogyha küldjük mondjuk a rokonnak vagy kollégának, higgyétek el, hogy szívhez szóló, illetve az SMS végére azért oda lehetne bígyeszteni egy kellemes kis fél mondatot, hogy azért küldöm a zenét, mert jó volt a mai közös munka, vagy azért küldöm a dalt, mert nagyon szeretem és hiányzik. Tehát higgyétek el, hogyha egy kis érzelmet beleraknánk az életünkbe, sokkal jobb lenne magunknak is, illetve természetesen a környezetünkben lévőknek is. Én pontosan ezért most teljesítek egy újabb kívánságot, így szól az SMS. Sziasztok, egy számot szeretnék kérni a hugomnak, Fehér Krisztiántól, testvér himnusz, köszönöm, és ilyen puszis fej. Na ezt mondtam, hogy most is tök jó lenne, hogyha tudnám mondani, hogy Krisztike szeretné a hugának, mondjuk Évikének kedveskedni egy dallal, mert nagyon szereti, és eszébe jutott egy kellemes gyerekkori emlék. Tehát, hogy így jobb lenne a kívánság, de én természetesen ezt is teljesítem, nem teszek különbséget SMS, illetve hívás között. Jöjjön Fehér Krisztián!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: neked marad.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kócé Angéla a roma nők példaképe. A roma közösség számos olyan kiváló nőt adott Magyarországnak, akik munkájukkal hozzájárultak a társadalom fejlődéséhez, valamint a cigány kultúra és értékek megőrzéséhez. Közülük az egyik legismertebb, Kócé Angéla, szociológus, kutató és emberjogi szakember, aki hosszú évek óta dolgozik azért, hogy a roma emberek, különösen a roma nők lehetőségei javuljanak. Munkássága nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is elismert. Kócé Angéla roma családból származik, ezért már fiatal korában megtapasztalta, hogy a tanulás, a kitartás és az elszántság milyen fontos szerepet játszik az ember életében. Már gyermekkorában hitt abban, hogy a tudás képes megváltoztatni az emberek életét, ezért nagyon sokat tanult és folyamatosan képezte magát. Egyetemi tanulmányai során a társadalmi egyenlőtlenségek, a roma közösségek helyzete és a nők szerepe iránt kezdett mélyebben érdeklődni. Kutatóként leginkább a roma nők életével foglalkozik. Vizsgálatai során arra keresi a választ, hogyan lehetne javítani a roma családok életkörülményeit, miként lehetne több fiatal számára biztosítani a tanulás lehetőségét, valamint hogyan lehetne csökkenteni a hátrányos megkülönböztetést. Munkája során mindig hangsúlyozza, hogy minden embernek egyenlő esélyt kell kapnia a tanulásra, a munkára és természetesen a boldog életre. Kócé Angéla nem csak kutatóként ismert, hanem előadóként is. Számos egyetemen tartott előadásokat Magyarországon és külföldön is. Tudományos munkáival hozzájárult, hogy a roma emberek történelmét, kultúráját és mindennapi kihívásait egyre többen megismerjék. Fontosnak tartja, hogy a roma közösségekről ne előítéletek, hanem valós ismeretek alapján alkossanak véleményt az emberek. Munkásságának egyik legfontosabb üzenete az, hogy a roma nők rendkívül fontos szerepet töltenek be családok és közösségek életében. Sok roma édesanya óriási áldozatokat hoz a gyermekeiért, és mindent megtesz azért, hogy jobb jövőt biztosítson számukra. Kócé Angéla szerint ezek a történetek megérdemlik, hogy minél többen megismerjék őket. A tanulás fontosságát mindig kiemeli. Úgy véli, hogy az oktatás az egyik legerősebb eszköz arra, hogy valaki megvalósíthassa az álmait. Ezért folyamatosan bátorítja a roma fiatalokat arra, hogy tanuljanak, fejlesszék képességeiket és higgyenek önmagukban. Szerinte a tudás olyan érték, amelyet senki sem vehet el az embertől. Kócé Angéla munkáját hazai és nemzetközi szervezet is elismeri. Kutatásai és előadásai hozzájárultak ahhoz, hogy a roma nők helyzete nagyobb figyelmet kapjon Európában. Nevét ma már sok egyetemen és tudományos konferencián ismerik, ahol rendszeresen osztja meg tapasztalatait és eredményeit. Példája mutatja, hogy kitartással, szorgalommal, tanulással nagyon sokat lehet elérni, nem csak a roma közösség számára jelent inspirációt, hanem minden olyan fiatal számára is, aki hisz abban, hogy a tudás és a kemény munka képes megváltoztatni az életét.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
6: Le van zárva a Bali Sándor utca, egyirányosították a Nagykörösi utat a kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve szakaszosan le van zárva a fél útpálya a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak a fél útpálya járható a Tarcsai utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, illetve a Királyerdő út Tarpataki utca kereszteződést is lezárták. A Pannonia utca Ipoly utca kereszteződésnél is lezárásra kell készülni, illetve a Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak és kizárólag balra lehet kanyarodni. Le van zárva a Baranyai tér, illetve le van zárva a Szondi utcában az Ötvös utcai kereszteződést, illetve az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, és a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terészkör út között továbbra sem járható. Le van zárva a Sajna-Bajna a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt a buszsáv, úgyhogy ennek tudatában közlekedjen mindenki türelmesen, illetve nagyon rettentően óvatosan, meg hát azért vagányon is egy kicsit nem muszáj annyira feltartani a forgalmat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: A mai nap folyamán felhőmentes, száraz időre készülhetünk, és a délkeleti szél is mérsékelt marad, a délután folyamán pedig 35 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és hát az UV-sugárzás nagyon erős fokozatot fogja elérni, tehát hivatalosan narancssárga figyelmeztetés van kiadva a mai napra, úgyhogy ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor igazából ugyanolyan nap van, mint mondjuk tegnap, csak tegnap 32 fok volt, most meg 35.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
6: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, és erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt, úgyhogy ezt bebizonyítva, amit az előbb mondtam, hogy a kívánságokat teljesítem, már olvasom is a következő SMS-t, melyet Kingától kaptam, így szól. Kinga küldene egy számot a Patriknak, a szerelmének, olyan üzenettel, hogy ő az én mennyországom, mindenem, boldogságom, köszönöm. Na hát, hogyha a Kinga valóban ennyire nagyon kivételesen szereti a Patrikot, akkor mindenféleképpen egy olyan kellemes, szerelmes dalt kell most lejátszak Kinga kérésére Patriknak, ami tényleg nem azért íródott túl nyálasra mondjuk, hogy nagyobb legyen az elérés, hanem tényleg a Kunu Mário szíve összeszeretetéből leült és írt egy kellemes dalt. My Love Story, hallgassuk is meg akkor Kinga kérésére Patriknak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: forog a föld.
1: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánságshow, a 100.3 Rádió Dikken, ami természetesen romákról szól, de hát nem csak a romáknak, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe, de mivel az nem is olyan nagyon sok, csak így kimondva, nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet Márktól kaptam, így szól: szia, egy Márk vagyok, egy dalt szeretnék küldeni a csapatnak, most megyünk haza a munkából, egy pénzkereső dalt légy szíves, előre is köszönöm. Én szó szerint szoktam olvasni, amit kapok leírva SMS-t, nem szoktam kijavítgatni, meg helyrehozni, meg ilyesmi, ahogy van, úgy van, ahogy esik, úgy puffan, én nem szoktam kijavítani a fogalmazásbeli problémákat, esetleg a helyesírási hibákat, vagy félreütéseket a karakterek folyamán, mert lehet, hogy direkt írták úgy, és én nem szeretnék problémát, én hivatalosan, egyenesen és igazságosan, mint Mátyás király, úgy teljesítem a kívánságokat, megolvasom is be őket, úgyhogy következzen Márk kérésére a csapatnak egy jó kis dal, munkából mennek haza, és pénzkereső dalt kérnek. Hát remélem, hogy azért legalább egy 7 számjegyű összeget sikerült így összedolgoznia a brigádnak, úgyhogy szóljon sok szeretettel Rolandtól az Euro 3, Trin, Trace, Free, Sun, nem tudok már további nyelveket, tehát én ezt elmondtam nektek magyarul, angolul, spanyolul, cigányul, japánul, tehát én már tényleg ettől jobban nem tudom nektek kifejezni, hogy most mi következik. Mr. Roland.

0: Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digb.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Bali Sándor utca, egyirányosították a Nagykörösi utat, kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve szakaszosan le van zárva a fél útpálya a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak a fél útpálya járható a Tarcsay utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, illetve a Királyerdő út Tarpataki utca kereszteződést is lezárták. A Pannonia utca Ipoly utca kereszteződésnél is lezárásra kell készülni, illetve a Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak és kizárólag balra lehet kanyarodni. Le van zárva a Baranyai tér, illetve le van zárva a Szondi utcában az Ötvös utcai kereszteződést, illetve az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, és a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Le van zárva Sajna-Bajna a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt a buszsáv, úgyhogy ennek tudatában közlekedjen mindenki türelmesen, illetve nagyon rettentően óvatosan, meg hát azért vagányon is egy kicsit nem muszáj annyira feltartani a forgalmat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán felhőmentes, száraz időre készülhetünk, és a délkeleti szél is mérsékelt marad, a délután folyamán pedig 35 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és hát az UV-sugárzás nagyon erős fokozatot fogja elérni, tehát hivatalosan narancssárga figyelmeztetés van kiadva a mai napra, úgyhogy ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor igazából ugyanolyan nap van, mint mondjuk tegnap, csak tegnap 32 fok volt, most meg 35.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A Magyar Posta vámkezelő központjának nevében küldenek levelet az adathalászok. A trükkös üzenetek akár a bankszámláthoz is hozzáférést adhatnak. A Magyar Posta logójára hasonlító fejlécsel érkezik a magyaroknak az e-mail, miszerint csomagjukat vám ellenőrzésre számították. Az online vásárlások népszerűségét és vélhetően a kisértékű külföldi csomagokra kirót vám fizetési kötelezettséget kihasználó adathalászok jelen esetben is csak a bankszámlák tartalmára utaznak. De hogyha ennyire kreatívak ezek a csalók, és ennyire intelligensek, hiszen egy, hát hogy is fogalmazzam meg,

le, és nyugodtan tud aludni. Szóval, hogyha ez a csaló éppen, aki ezt csinálja, vagy ez a banda, aki ezt csinálja, hallja, akkor ő neki igazából csak annyit szeretnék üzenni, hogyha ennyire profin meg tudjátok csinálni ezt a magyar postás vámkezelési értesítéses e-mailt, szerintem, ha a weboldalt szerkesztenétek, olyan sok magyarországi vállalkozás van, akinek látszik, hogy 2007-ben csinálták a weboldalját, és azóta ugyanolyan hozzá se nyúltak. Tehát, hogy több száz, több ezer ilyen oldal van, amit Magyarországon lehetne fejleszteni, és akkor adtok is az embereknek, és igazából nem is kell félni, hogy mikor jön a tech. Viszont természetesen azok, akik biztosak benne, hogy semmit nem rendeltek online, biztonságban érezhetik magukat, ám a főként kisebb értékű külföldi applikációkból és webshopokból érkező csomagok nagy száma miatt olyanok is megkapják a hamis vámkezelési értesítést, akik valójában pakkot várnak. Pontosan ezért, mielőtt még lettek ilyen csalások meg online dolgok, én mindig inkább felhívtam a futárszolgálatnak az ügyfélszolgálatát, bediktáltam a rendelési számot, vagy nem tudom minek nevezik, bediktáltam, és akkor úgy kaptam pontos tájékoztatást, hogy uram, nincs is ilyen megrendelés, nincs is ilyen csomag, nincs ilyen számú csomag. Vagy, uram, természetesen vámkezelésem van, nagyjából holnap délután már feladják, és akkor holnap után délelőtt meg is kapja a csomagot. Tehát elég csak azt a nagyjából 2,5 percet rászánni arra, hogy fölvegyük a kapcsolatot mondjuk a Magyar Postának az ügyfélszolgálatával, akár online, akár telefonon is, és akkor így biztos, hogy soha az életbe, amíg világ a világ, ez a fajta csalás nem lehet igazából számunkra semmilyen hatással, hiszen akkor figyelmen kívül hagyjuk az ilyen mindenféle ilyen, nem is tudom, hogy nevezzem meg ezeket a linkeket, tehát az ilyen csali linkeket, de amúgy, ha az ember ránéz egy kicsit alaposabban az ilyen csali linkekre, akkor azért tényleg látszik, hogy ilyen chingchungching.kukac.frinksfranksfrunks.net csak egy példa, és ott azért tényleg, aki nem is annyira jártas a digitális világban, még az is észreveheti, hogy ezek általában csalások, és igazából én minden héten ilyen 3-4-5 közszolgálati blokkot az ilyen online csalásokra áldozok, hiszen sajnos egyre gyakoribb. Figyeljetek oda, légy szíves!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

továbbra is a zenei kívánságokat SMS, illetve betelefonálás formájában egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Jöjjön egy következő kívánság, melyet SMS formájában kaptam Banditól, így szól: sziasztok, Bandi vagyok, és a hőtechnikásoknak egy szép számot szeretnék kérni, üzenem nekik, hogy legyen szép napjuk. Na hát akkor a hőtechnika királyainak fog szólni Bandi kérésére egy jó kis dal, Kis Palikától. Amo, amo.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk,
1: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön. Ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bácskiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felsőrákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
4: Le van zárva a Bali Sándor utca, egyirányosították a Nagykörösi utat, kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve szakaszosan le van zárva a fél útpálya a Szép-Juhászné úton, a Szép-Juhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak a fél útpálya járható a Tarcsay utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, illetve a Királyerdő út Tarpataki utca kereszteződést is lezárták. A Pannonia utca Ipoly utca kereszteződésnél is lezárásra kell készülni, illetve a Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak és kizárólag balra lehet kanyarodni. Le van zárva a Baranyai tér, illetve le van zárva a Szondi utcában az Ötvös utcai kereszteződést, illetve az Eötvös utca az Aradi utca felől a Zsák utca lett, és a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Le van zárva Sajna-Bajna a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt a buszsáv, úgyhogy ennek tudatában közlekedjen mindenki türelmesen, illetve nagyon rettentően óvatosan, meg hát azért magányon is egy kicsit nem muszáj annyira feltartani a forgalmat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán felhőmentes, száraz időre készülhetünk, és a délkeleti szél is mérsékelt marad, a délután folyamán pedig 35 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és hát az UV-sugárzás nagyon erős fokozatot fogja elérni, tehát hivatalosan narancssárga figyelmeztetés van kiadva a mai napra, úgyhogy ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor igazából ugyanolyan nap van, mint mondjuk tegnap, csak tegnap 32 fok volt, most meg 35.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
4: Nagyon sok szeretettel és tengermély tisztelettel várom, illetve teljesítem a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonjaitokat, tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Jöjjön egy újabb kívánság, melyet Horváth Vikustól kaptam. Hadd szóljon sok szeretettel az egyik törzshallgatónak az SMS-e. Szia, Horváth Vikus vagyok, ma van a születésnapom. Szeretnék küldeni Patrick Sanyinak egy dalt, üzenem neki. Nagyon szeretem. Minden perc egyre rosszabb nélküle. Elvesztem teljesen. Soha nem fogja őt pótolni senki sem. Megígérem, sosem veszi át a helyét senki. Szeretlek örökre, vigyázz magadra. Minden véget ér hamarosan. Dobozi Lacikától valamit. Na, úgyhogy akkor sok szeretettel fog szólni Lacikától mondjuk az átkozott szerelem. Horváth Vikus kérésére élete szerelmének Patrick Sanyinak, ugyanis a Vikusnak ma van a születésnapja, úgyhogy Isten éltesse.

Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap amúgy éppen egy ünnepnapra esik. Tudom, hogy olyankor Magyarországon megáll az élet, se egy kisbolt, se egy semmi igazából, rám még akkor is lehet számítani, tehát például tavaly karácsonykor én 24-én és 5-én is teljesítettem a kívánságokat, mivel azok a napok hétköznapok, úgyhogy én tényleg mindent tőlem telhetőt megteszek, pontosan ezért tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából már annyi mindent láttam, hogy azt is mondhatom, hogy sok utálattal is küldtem már zenét, tényleg a csávó megcsalta a nőt, és a nő kiátkozta SMS-be. Nem olvastam be nyilván, azért csak van egy színvonal, amit muszáj tartani, de ha írtok csúnyákat, azt tényleg nem fogom beolvasni. Most viszont egy tök jó SMS-t kaptam Beától, így szól a kívánság. Szia, szeretnék kérni Bobótól egy számot, a Színésznő című zenét a munkatársaimnak, Anitának és Sándornak. Üzenem Anitának, nagyon sajnálom, hogy nem jött neki össze. Köszönöm szépen, Bea! Na hát akkor Anita, sajnáljuk, hogy nem jött össze, legyen szó bármiről is. Bea kérésére fog szólni Anitának, illetve Sándornak, Bobótól a Színésznő.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Bali Sándor utca, egyirányosították a Nagykörösi utat, kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve szakaszosan le van zárva a fél útpálya a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak a fél útpálya járható a Tarcsay utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, illetve a Királyerdő út Tarpataki utca kereszteződést is lezárták. A Pannonia utca Ipoly utca kereszteződésnél is lezárásra kell készülni, illetve a Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak és kizárólag balra lehet kanyarodni. Le van zárva a Baranyai tér, illetve le van zárva a Szondi utcában az Ötvös utcai kereszteződést, illetve az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, és a Szondi utca a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Le van zárva Sajna-Bajna a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt a buszsáv, úgyhogy ennek tudatában közlekedjen mindenki türelmesen, illetve nagyon rettentően óvatosan, meg hát azért magányon is egy kicsit nem muszáj annyira feltartani a forgalmat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán felhőmentes, száraz időre készülhetünk, és a délkeleti szél is mérsékelt marad, a délután folyamán pedig 35 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és hát az UV-sugárzás nagyon erős fokozatot fogja elérni, tehát hivatalosan narancssárga figyelmeztetés van kiadva a mai napra, úgyhogy ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor igazából ugyanolyan nap van, mint mondjuk tegnap, csak tegnap 32 fok volt, most meg 35.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A kánikula a MÁV egyes vonataira is hatással van, azonban igyekeznek hőség állóvá tenni a szerelvényeket. Amint arról Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója beszámolt, a június végi hőhullám idején azért álltak le egyes FLIRT vonatok, mert a 40 fok feletti hőmérsékletben a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését. Ez volt az oka annak, hogy a járművek megállás követően nem tudtak újra üzembe állni. A vezérigazgató arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt hetekben a MÁV a Stadler szakembereivel közösen elemezte a korábbi tapasztalatokat, melynek nyomán több olyan azonnali és hosszabb távú intézkedést vezettek be, ami segíthet a hasonló esetek kockázatának csökkentésében. Hosszabb távú műszaki megoldásokon is dolgoznak a közlekedés folyamatosságának fenntartása érdekében amúgy. Szóval az alábbi intézkedéseket jelentette be a MÁV vezérigazgatója, megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, beszerezték a megfelelő tartalék készletet, illetve bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást a járművek terhelésének csökkentésének érdekében. Mindemellett a műszaki és üzemeltetési szakemberek kiemelt figyelemmel követik a FLIRT motor vonatok állapotát. Őszinte leszek, hogy egész életem során kétszer ültem vonaton, egyszer poénból kipróbáltam, illetve másodjára egy autót mentem megnézni. Természetesen rossz volt a kocsi, úgyhogy visszafele is vonattal kellett menjek, így összesen háromszor ültem vonaton, és nem tudom, hogy hogy kell kiejteni az ilyen Stadler, FLIRT, nem tudom, ilyen zónázó, meg ezeket a kifejezéseket én nem ismerem, úgyhogy légy szíves, nézzétek el nekem, hogyha butaságot mondok, viszont a következő időszakban tesztelni fogják az akkumulátor tér hőterhelését csökkentő hővédelmi megoldásokat, és mérik majd azoknak a hatékonyságát is. tesztelésbe vonják az új akkumulátor töltő modult, ami sikeres eredmény esetén flotta szintű, hosszú távú megoldást jelenthet a hőség idején is. Hegyi Zsolt szerint a hőhullámok rendszeres visszatérése kihívás elé állítja a magyar vasutat is, ezért fontos, hogy lehetőség szerint felkészüljenek az extrém hőmérsékletre. Ugyanakkor nem kizárt, hogy a jövőben is problémákat okoz a 40 fok feletti hőség, és a járművek biztonsági rendszere is beindul majd,

utasoknak. A hallgatók között nyilván van, aki legalább egyel többször utazott már vonattal, vagy mondjuk az ismerősen rendszeresen mondjuk ingázik az agglomerációból Pestre meg vissza, és lenne hozzájuk egy kérdésem, tehát most van ez a hőségriadó, meg hőkupola, meg ilyen dolgok, na ennek az teljes ellenkezője januárban történt, amikor térdegérő hó volt, szó szerint órákon belül lehullott térdegérő hó, és akkor megállt a világ szó szerint. Na, hogy akkor a vonatok hogy tudtak közlekedni? Tehát, hogy így a meleg miatt problémás volt a közlekedés, akkor a híres januári hóesésben is problémás volt a közlekedés? Én nem tudom, őszinte leszek, és ezért kérdezlek titeket. Írjátok már meg nekem SMS-be, hogy amikor januárban térdegérő hó volt, akkor hogy mentek a vonatok, hogy közlekedtek?

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Mámoros éj, diabló van. Még az

sajnos már el is érkeztünk a nap azon pontjához, amikor el kell köszönjek tőletek, ugyanis a mai Bódi kívánságsó mindössze eddig tartott, ilyen hamar elment 3 órányi műsoridő, viszont akinek nem teljesült volna a kívánsága, őneki azt üzenem, hogy ne pánikoljon, ne idegbetegeskedjen, holnap természetesen visszatérek nagyon sok szeretettel egy délután 3-tól, mint ahogy amúgy minden más hétköznap is, és egészen egy délután 6 óráig a lehető legtöbb kívánságot újra teljesíteni fogom, addig is további kellemes napot kívánok mindenkinek, hogy legyen szó bármilyen jellegű időtöltésről, munka, pihenés, evés, ivás, bármi, a lehető legjobbat küldöm mindenkinek, és búcsúzásul itt hagyom a Martin Laurentet, a Rézműves Márkót, valamint Ellát is, úgyhogy hatalmas puszi és ölelés nektek, sziasztok!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Mónika, a roma kultúra virághírű nagykövete. A roma közösség számos olyan kiváló művészt adott a világnak, akik tehetségükkel, kitartásukkal és elhivatottságukkal maradandó értékeket teremtettek. Közéjük tartozik Lakatos Mónika is, aki napjaink egyik legismertebb magyar roma énekesnője. Különleges hangjával, hiteles előadásmódjával és a cigány hagyományok iránti tiszteletével nem csak Magyarországon, hanem a világ számos országában is ismerté vált. Munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a roma zenei kultúra szélesebb közönséghez is eljusson. Lakatos Mónika Budapesten született egy zeneszerető olasz cigány családban. Már gyermekkorában természetes része volt az éneklés és a zene. A családi összejöveteleken gyakran csendültek fel hagyományos cigánydalok, amelyeket az idősebb generáció adott tovább a fiataloknak. Ezek az élmények mély nyomot hagytak benne, és már fiatalon eldöntötte, hogy az éneklés lesz az élete. Pályafutása során mindig arra törekedett, hogy megőrizze az autentikus olasz cigány népdalokat. Számára fontos volt, hogy a dalok eredeti formájukban maradjanak fenn, hiszen ezek a roma közösség történelmét, érzéseit és hagyományát őrzik. Előadásai nem csupán zenei élményt nyújtanak, hanem betekintést engednek a cigány kultúra gazdag világába is. Lakatos Mónika legismertebb együttese a Romengo, amelynek alapító tagja. Az együttes célja, hogy a hagyományos olasz cigány zenét modern koncertszínpadokra vigye úgy, hogy közben megőrizze annak eredeti hangzását és értékeit. Fellépéseikkel Európa számos országában, valamint más kontinenseken is nagy sikert arattak. A közönséget mindenhol lenyűgözi az előadások őszintesége, lendülete és érzelmi gazdagsága. Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták. 2020-ban elnyerte a Vomex életműdíját, amely a világzene egyik legjelentősebb nemzetközi kitüntetése. Ezzel ő lett az első magyar művész, aki ezt az elismerést megkapta. Ez nem csak személyes siker volt számára, hanem a magyarországi roma zenei hagyományok számára nagy megtiszteltetést jelentett. Lakatos Mónika mindig büszkén vállalja roma származását. Fontosnak tartja, hogy a cigány kultúrát hitelesen mutassa be, és megőrizze a következő generációk számára. Úgy véli, hogy a hagyományok csak akkor maradhatnak fenn, ha a fiatalok is megismerik és megszeretik azokat. Ezért koncertjein és szereplésein gyakran beszél a roma kultúra értékeiről, a család fontosságáról és a zene közösség formáló erejéről is. A roma kultúrában a család és az összetartás és az egymás iránti tisztelet kiemelkedő jelentőségű. Lakatos Mónika életében is meghatározó szerepet játszanak ezek az értékek, hisz abban, hogy a családban tanult hagyományok adják azt az erőt, amely egész életén át elkíséri az embert. Éppen ezért művészetében is mindig jelen van a múlt tisztelete és az elődök iránti megbecsülés.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Na Csumi puszi, mindenkinek megyünk tovább a fontos üzenetekkel, és természetesen veletek is. Nézzük meg, hogy ki szeretne dallal kedveskedni a mai nap folyamán is, hiszen tudjátok, ma Csumi Daftume megy 6 órától este 8-ig Borúk Szabinával itt a 100.3 Rádiódikem. Tartsatok hát velem!

0: Fennvója 100.3
1: Rádiódik.
2: Sziasztok, megyünk tovább a fontos üzenetekkel, na nézzük meg, hogy kik írtak nekem. Lakatos Noémi küldi a nagymamájának Erzsébetnek a következő dalt sok-sok szeretettel. Fogadjátok hát hatalmas nagy szeretettel ezt a zenét, aztán pedig írjátok meg, hogy melyik legyen a következő dal.

0: Rádió Dick.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Orsos Patricia küldené a keresztanyjának, Évának a következő zenét. Méghozzá szeretné Noter Mérit kérni, és nagyon-nagyon szereti őt. Átadtam az üzenetet, és akkor hagyd szóljon a dal.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali, hója!
2: Kolompár Sándor küldi a legjobb barátjának, Rolandnak a zenét, sok-sok szeretettel, és hogyha lehet, akkor szeretnék kérni Gingit. Köszönöm, hogy itt vagytok, és akkor hadd szóljon egy Gingin muta.

0: 100.3 Rádiódi. Vorbinasz. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a tiszakeszi morotva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a tiszalúci Hold Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spejsz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádiódíkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jó.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódík.

0: kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Farkas Norbert szeretné küldeni a szerelmének, Alexandrának a következő dalt. Sok-sok szeretettel, kérlek Szabina, játsz le egy szerelmes zenét. Köszönöm, hogy itt vagy velem. Hát akkor legyen a végtelen óceán. Mit szóltok hozzá Zsulivel és Rajmival?

0: Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Horváth Anita küldi a fiának, Dominiknak a következő dalt, sok-sok szeretettel Kisgrófotól. Köszönöm, hogy velem tartotok, hadd szóljon a dal.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Menge Penas.
0: Rólunk. Neked.
2: Lakatos Roland küldi a keresztfiának, Patiknak a következő dalt, Haza is kellene már menni. Jó szívvel küldöm neked, drága testvérem, és szeretném, hogy minél hamarabb hazaérj. Legyen akkor így, és bízom benne akkor, hogy hamarosan együtt lesztek.

0: Rádió D.
1: Kérasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Kedves hallgatók, lejárt már a műsoridő, de ne felejtjétek, minden hétköznap 6-8-ig. A kedvenc kívánság műsorotok megy, úgyhogy itt a Dick Rádión is hallható, nem csak a tévében, és nem azonos a két műsor, szóval, hogyha írtok kommentet, azt itt felolvasom, ha hívtok esetleg a tévébe szerdán és csütörtökön, akkor pedig ott természetesen képben és hangban is lehettek a TV képernyőjén. Várlak hát benneteket mindegyik műsoromba, puszi mindenkinek!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kócé Angéla a roma nők példaképe. A roma közösség számos olyan kiváló nőt adott Magyarországnak, akik munkájukkal hozzájárultak a társadalom fejlődéséhez, valamint a cigány kultúra és értékek megőrzéséhez. Közülük az egyik legismertebb, Kócé Angéla, szociológus, kutató és emberjogi szakember, aki hosszú évek óta dolgozik azért, hogy a roma emberek, különösen a roma nők lehetőségei javuljanak. Munkássága nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is elismert. Kócé Angéla roma családból származik, ezért már fiatal korában megtapasztalta, hogy a tanulás, a kitartás és az elszántság milyen fontos szerepet játszik az ember életében. Már gyermekkorában hitt abban, hogy a tudás képes megváltoztatni az emberek életét, ezért nagyon sokat tanult és folyamatosan képezte magát. Egyetemi tanulmányai során a társadalmi egyenlőtlenségek, a roma közösségek helyzete és a nők szerepe iránt kezdett mélyebben érdeklődni. Kutatóként leginkább a roma nők életével foglalkozik. Vizsgálatai során arra keresi a választ, hogyan lehetne javítani a roma családok életkörülményeit, miként lehetne több fiatal számára biztosítani a tanulás lehetőségét, valamint hogyan lehetne csökkenteni a hátrányos megkülönböztetést. Munkája során mindig hangsúlyozza, hogy minden embernek egyenlő esélyt kell kapnia a tanulásra, a munkára és természetesen a boldog életre. Kócé Angéla nem csak kutatóként ismert, hanem előadóként is. Számos egyetemen tartott előadásokat Magyarországon és külföldön is. Tudományos munkáival hozzájárult, hogy a roma emberek történelmét, kultúráját és mindennapi kihívásait egyre többen megismerjék. Fontosnak tartja, hogy a roma közösségekről ne előítéletek, hanem valós ismeretek alapján alkossanak véleményt az emberek. Munkásságának egyik legfontosabb üzenete az, hogy a roma nők rendkívül fontos szerepet töltenek be családok és közösségek életében. Sok roma édesanya óriási áldozatokat hoz a gyermekeiért, és mindent megtesz azért, hogy jobb jövőt biztosítson számukra. Kócé Angéla szerint ezek a történetek megérdemlik, hogy minél többen megismerjék őket. A tanulás fontosságát mindig kiemeli. Úgy véli, hogy az oktatás az egyik legerősebb eszköz arra, hogy valaki megvalósíthassa az álmait. Ezért folyamatosan bátorítja a roma fiatalokat arra, hogy tanuljanak, fejlesszék képességeiket és higgyenek önmagukban. Szerinte a tudás olyan érték, amelyet senki sem vehet el az embertől. Kócé Angéla munkáját hazai és nemzetközi szervezet is elismeri. Kutatásai és előadásai hozzájárultak ahhoz, hogy a roma nők helyzete nagyobb figyelmet kapjon Európában. Nevét ma már sok egyetemen és tudományos konferencián ismerik, ahol rendszeresen osztja meg tapasztalatait és eredményeit. Példája mutatja, hogy kitartással, szorgalommal, tanulással nagyon sokat lehet elérni, nem csak a roma közösség számára jelent inspirációt, hanem minden olyan fiatal számára is, aki hisz abban, hogy a tudás és a kemény munka képes megváltoztatni az életét.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Kökény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik Roma szalonjában. Üdvözlöm a hallgatókat. Július 30-a csütörtök van, és 20 óra múlt, és július 30-a a Barátság Nemzetközi Világnapja, amelyet az ENSZ közgyűlése 2011-ben nyilvánított hivatalos emléknappá. Egyébként a világnap eredetinek története Paraguayba vezet, ahol egy baráti társaság még 1958-ban elhatározta, hogy legyen a barátságnak nemzetközi napja. 40 évvel később Kofi Annan, az ENSZ akkori főtitkára Mici Mackót nevezte ki a barátság hivatalos nagykövetévé. A történet 2011-ben vált kerekké, ugyanis az ENSZ közgyűlése dr. Ramon Artenio Brajo paraguayi küldött javaslatára ekkor nyilvánította hivatalosan is július 30-át a barátság világnapjává. És ami külön érdekesség, hogy Winnie the Pooh-ból hogy lett Mici Mackó. Ha a magyar kulturális vonatkozást keresünk, találunk Mici Mackó neve Karinti Frigyes leleménye, aki testvére Emília Bece nevéből, vagyis Mici, alkotta meg a figura magyar nevét. És mivel barátja általában mindenkinek van, a Hallmark képeslapgyártó cég az USA-ban 1919-ben megpróbálta bevezetni már a barátságnapot a képeslap forgalmazás céljából, a fogyasztók viszont átláttak a szitán, hogy tiszta marketing fogásról van szó, és bojkottálták ezt. Ezért lett végül a paraguayi civil kezdeményezés a hivatalos alapja ennek a világnapnak. A Virginia Egyetem agykutatása kimutatta, hogy amikor a legjobb barátunkat veszély, például egy enyhe áramütés fenyegeti, az agyunk pontosan ugyanúgy reagál, mintha mi magunk lennénk veszélyben. Az empátia náluk fizikai szinten is azonosulást jelent. Sokan állítjuk, hogy rengeteg barátunk van. Ennek ellenére Robin Dunbar evolúciós pszichológus szerint az emberi agy legfeljebb 150 stabil kapcsolatot képes egyszerre számon tartani. Ebből a valódi, mély, támogató barátságok száma mindössze 5 és 15 fő közé tehető. És a barátságot nem csak az kötheti össze, hogyha valamiért ugyanúgy rajongunk, hiszen van utálat alapú kötelék is. Pszichológiai vizsgálatok szerint a közös negatív érzelmek, ha valami vagy valaki iránt ugyanúgy utálkozunk, felnőttkorban sokszor gyorsabban és erősebben kovácsolnak össze két embert, mint a közös pozitív érdeklődési körök. A barátság egészségügyi szempontok miatt is nagyon fontos. A magányosság és a barátok hiánya egészségügyi szempontból olyan káros a szívre és a vérnyomásra, mint a napi 15-szál cigaretta elszívása, vagy a komoly elhízás. A jó barátok szó szerint meghosszabbítják az ember életét. Én biztos vagyok benne, hogy ezekben a percekben mindenkinek eszébe jutott a legjobb barátja, és mivel nyár van, az aktív kikapcsolódások és bulik ideje, ilyenkor valószínűleg még több időt töltünk a barátainkkal, főleg, hogyha egy a zenei ízlésünk. És ha most ott van a hallgató mellett a legjobb barátja, vagy együtt ülnek az autóban és úgy hallgatnak minket, akkor küldök néhány kellemes felvételt, amik felidézik, hogyan is lettek barátok, illetve a legizgalmasabb sztorikat a barátságuk történetéből. Majd hamarosan érkezek vissza Gáspár Károly jazz zongora művésszel, akivel még kibeszéljük picit ezt a barátság témát.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Folytatódik a Roma Szalon, Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódikben, és a témánk még mindig a barátság, hiszen ma van a Nemzetközi Barátság napja, és itt a vonalban velem egy csodálatos jazz-zongora művész Gáspár Károly. Szeretettel köszöntelek!
2: Szia, Panni, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Először is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet, hogy beszélgetünk kicsit a barátságról.
2: Örömmel tettem.
1: Igen, igazából az érdekelne, hogy te emlékszel-e arra, volt-e neked gyermekkori nagyon jó barátod, de így az óvodás iskolás évekre gondolok.
2: Igen. Nekem az első barátom, aki hála Istennek a mai napig barátom, igaz, hogy azért az utóbbi években majd lassan, ugye most már azért elment az idő évtizedekben, nyilván hát jóval kevesebbet van lehetőségünk találkozni, de az első igazi barátom az általános iskolához kötődik, első osztályos korunktól egészen 8. osztálytársak voltunk, és hát a mai napig tényleg nagyon tiszteljük és szeretjük egymást.
1: Én el szeretnélek képzelni téged ilyen korúnak, akkor egy milyen gyereket képzeljek el? Te inkább visszahúzódó voltál, vagy olyan nagyon jó tanuló, szerettél a tanárokkal kommunikálni. Segíts elképzelni ezt a hallgatóknak.
2: Hát azt gondolom, hogy azért már akkor is hasonló jellemvonásokkal rendelkeztem, mint most, tehát mert hogy azt gondolom, hogyha most így magamat kell egy picit kielemezni, hogy amennyire hát exhibicionista vagyok, ugyanannyira van egy ilyen visszahúzódó énem, és én úgy érzem, hogy úgy emlékszem vissza ezekre az időkre, például az általános iskolás időszakra, hogy ugyanez volt rám jellemző. Tehát bizonyos szituációkban szerettem azt, hogyha én vagyok a középpontban, meg szerepelek, meg szerettem beszélni, vagy felhívni magamra a figyelmet, de voltak olyan részek is, amikor inkább úgy a háttérbe zottam, mert úgy éreztem, hogy az jobb nekem. De olyan nagyon-nagyon elvonulós az soha nem
1: voltam. Soha nem voltál. Nem szerettél a háttérben lenni. És a barátodat olyat választottál, ami inkább olyan, mint te, tehát aki inkább extrovertált, vagy az pont a másik pólus volt ez a barátod.
2: Ő inkább introvertált, én úgy gondolom, nyilván ezt nem negatívunként mondom, hát már egy nagyon jó emberről van szó, jó humora van, intelligens, de inkább egy picit olyan visszahúzódóbb, kevésbé szereplős típusú ember. Hát nyilván nem, főleg ugye gyerekként, hát 6 évesek voltunk, nem ilyen gondolatok jártak az eszünkben, csak valahogy úgy alakult, vagy szerintem úgy megéreztük egymásban azt, hogy azért vannak közös jellemvonásaink, közös érdeklődési köreink, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép barátság volt, mondom, de egészen végig elsőtől 8. osztályig, és hát mostanában már inkább bevallom őszintén, hogy ilyen véletlen összefutások vannak, de hát olyankor mindig hát szinte megkönnyesedik a szemem, tehát hogy annyi minden jut eszembe hirtelen, tehát egy ilyen 3 másodperc alatt annyi emlék jut eszembe, hogyha ránézek. A személyiségi jogokat tiszteletben tartod, de azért a keresztnevét kimondom, szóval, hogyha ránézek az én Géza barátomra, akivel, hogyha összefutok így véletlenül, akkor egyből eszembe, hogy úgyhogy ez volt, az volt, elsősök voltunk, harmadikosok voltunk, elmentünk kirándulni, ez volt, az volt. Szóval ugye hihetetlen dolgok eszembe jutnak, amik ugye egyébként ugye a hétköznapokban nyilván nem.
1: De egyébként ez két gondolatomat is visszaigazolja. Az egyik az, hogy barátságban is tudják az ellentét kezdtétek vonzani egymást, tehát gyakran van egy nagyon hangos embernek egy csendesebb barátja.
2: A másik, ne, igen.
1: Ugye?
2: Mint ahogy a párkapcsolatokban, igen.
1: Igen, és a másik meg az, hogy amikor találkozunk valakivel a múltunkból, akkor nem csak ővele találkozunk, hanem önmagunkkal is szembesülünk, vagy egy tükröt kapunk a régi önmagunkról is. Ez is érdekes. Talán ezért igen. szokott az ember...
2: Néha ijesztő is, ahogy megy az idő, igen. hogy mennyire rég volt. Igen.
1: Talán ezért érzékenyül el ilyenkor az ember, mert önmagával is találkozik ilyenkor.
2: Igen. Igen, azt gondolom, hogy azért is nagyon fontosak a barátságok, mert rengeteg rétege van, ami lerakódik az emberben, és ezekről ugye a mindennapokban természetes, hogy megfeledkezik róla, viszont hogyha azzal az adott emberrel, azzal az adott barátjával találkozik, főleg, hogyha ritkábban, érdekes módon az még erősebbé, ugye ez egyfajta ilyen ellentmondás,
1: igen.
2: hogyha ritkábban találkozik fel, akkor még erősebbé, akár még erősebbé tudja tenni azt a kapcsolatot, és még erősebben felszíre törnek azok a régi emlékek, élmények, azok a gondolatok, meg az a légkör, tehát hogy egészen konkrétan az ember illatokat érez a gyerekkorából, meg helyszíneket, hihetetlen, hogy egy baráttal való, egy régi baráttal való találkozás, miket tud felszíre hozni az ember szívéből, lelkéből.
1: Egy ilyen nagyszerű muzsikusnál, mint te, meg kell kérdeznem a szakmai barátságok fontosságát is. Emlékszel-e az első fontosabb szakmai barátságodra, és az életben van-e még?
2: Sok ilyen van, a legtöbb hála Istennek még működik. Van, amelyik, vagy néhány van, nem sok, amelyik nem, mert úgy alakult, hogy hát emberek vagyunk, sajnos ugye voltak konfliktusaink, de a legtöbb, tényleg azt tudom mondani, hogy a legnagyobb százaléka a később köttetett zenei barátságoknak megvan a mai napig, és hát mondjuk játszunk is együtt, vannak közös koncertjeink, úgyhogy ezek is jól tudnak működni. Igen.
1: Jól gondolom-e én azt, hogy egy szakmai barátság, főleg a te műfajodban befolyásolni tudja akár éveken, vagy évtizedeken át a zeneiségedet is akár, vagy az ő zeneiségét. Tehát ugye ez nem csak a barátságról szól, és az együtt úgymond dolgozásról, mert a zene nem egy igazi együtt dolgozás. Tehát nem olyan, mint hogyha mondjuk mind a ketten asztalosok lennétek, hanem itt azért van egy művészi hatás egymásra.
2: Igen, nagyon, nagyon fontos dolog, és ugye azért több rétege van ennek, és egy nagyon érdekes kérdés ez az úgynevezett zenei barátság. Tehát azt gondolom, hogyha valakivel vagy valakikkel az ember jól tud együtt működni zeneileg, az nem feltételezi azt, és nem kötelező, és nem kell, hogy párhuzamban legyen, hogy egyébként magánéletileg is mi barátok legyünk. Tehát az én egyik kedvenc zongoristám, az amerikai zseniális zongorista Keith Jarrett nyilatkozta azt jó néhány évvel ezelőtt a triójáról, hogy ők egyébként a bőgősével és a dobosával nem azok tehát nem olyan kapcsolatban vannak, hogy egyébként állandóan összejárnak, meg mit tudom én, közös programokat találnak ki, hanem amikor fölmennek, de egyébként persze jó kapcsolatban vannak, de hogy nem úgy olyan értelemben nem barátkoznak, hogy közösen elmennek, nem tudom, családilag vacsorázni, meg ilyenek, de amikor fölmennek a színpadra, akkor viszont nagyon jó barátok. Úgyhogy ezt ugye halljuk a lemezeléket. Úgyhogy én is ennek a híve vagyok. Van egyfajta ilyen a zenének egyfajta ilyen aspektusa, ez a tényleg kifejezetten ez a zenei barátság, hogy a színpadon nagyon jól együtt tudunk működni, és aztán lehet, hogy tényleg annyira másfélék vagyunk, hogy utána még esetleg annyira jól vagy mélyen nem is tudunk beszélgetni, de valahogy a zenei nyelvezetet viszont megtaláljuk. Úgyhogy ez, hát ez egy ilyen megfejthetetlen misztikum a zenének, hogy ez miért vagy hogy van, de van ilyen valóban tényleg.
1: Hát drága Karcsi, nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkoztál ebben a témában. Mesélj nekünk esetleg mostanában vagy a hetekben, hol láthatnak téged, hol hallhatnak a jazz rajongók.
2: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Amit most kiemelnék, az augusztus 6-a és a debreceni Boris Jazz napok, Leány Kari nevén a debreceni Jazz Fesztivál. A triómmal fogunk koncertet adni Debrecenben augusztus 6-án este 10 órakor. Hát aki arra jár, vagy ottani, vagy a közelben lakik, nagyon nagy szeretettel várjuk, és egyébként a fesztivál mindhárom napján 6-tól 8-áig tart a fesztivál. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Azért mondom ezt, és elnézést, hogy ilyen kicsit, hogy mondjam, kéretlen módon reklámot csinálok, de tényleg a műfaj kedvéért teszem, mert ezen a koncerten kívül én mindhárom napon abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ott leszek a fesztiválon, mert hogy a fesztivál mindhárom színpadán én leszek az ilyen kis, hát hogy mondjam, műsorvezető házigazda.
1: Na hát!
2: Úgyhogy igen, most már ez több éve így van, úgyhogy várjuk nagy szeretettel a jazz rajongókat.
1: Na hát én nagyon kellemes időt kívánok nektek, mert ez a nyár azért elég szélsőséges az időjárásban, vagy nagyon meleg van, vagy túl hideg a nyárhoz. Én nem tudom, egyébként te tudtál üdülni, kikapcsolódni már ezen a nyáron?
2: Hát most nemrégiben eladtuk a Hawaii házunkat, nem vittek. nem, ugye tényleg zenészként annyira változó, hogy mikor mennyi dolgom van, hogy egyszerűen nem találunk olyan időszakot, hogy azt úgy be tudjuk lőni. Egyébként most már ilyen hagyomány nálunk, hogy a párom szokott velem jönni ide Debrecenbe a fesztiválra, most is így lesz. Bár ez ugye munkával függ össze, egy nagyon szívemnek kedves munkával függ össze, de azért nálunk ez félig, meddig ilyen kis nyaralás is.
1: Jaj, de jó.
2: Szokott lenni. És hát egyébként remélem nem veszed bizalmaskodásnak, Panni, nagyon örülök, hogy így a Barátság világnapján az egyik nagyon kedves barátommal veled beszélgethettem, és
1: köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy eszedbe jutottam.
1: Most egy természetesen a te egyik felvételedet fogjuk bejátszani. Én nagyon-nagyon kellemes nyarat, jó muzsikálást kívánok neked, és kívánom, hogy ez a debreceni félig nyaralás, félig munka is nagyon kellemesen teljen, és köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm, hasonló jókat kívánok neked és a kedves hallgatóknak is.

0: kapod. Rompodrom.
1: 100.3 Rádió Dík.
0: Utazz a Dík Rádióval.
2: Kökényen elthallják az FM 100.3 Rádió Díkben. Folytatódik a Rommaszalon. Kaspár Karcsi már elmondta, mit gondol a barátságról, és 21 órakor pedig Nótár Ilona fog ugyanerről a témáról beszélni nekünk, illetve egy legendás barátnő páros is meg fog szólalni a mai műsorban, Várad Éva és Daróczi Tímea. És ha a barátság mélységeit kutatjuk, akkor a művészet ebben nagyon sokat tud nekünk segíteni, mégpedig a leginkább használt művészeti élvezeti formában, vagyis a filmekben. Néhány olyan filmről mesélek, amely a barátságról szól. Az első számú az Életre valók, amely egy kerekesszékes arisztokrata és a külvárosi gondozója közötti valószerűtlen, humoros és mély barátság története. Évek óta rendkívül felkapott egyébként ez a produkció, de aki esetleg nem látta, annak tiszta szívből ajánlom, hogy nézze meg. A film leginkább arról szól, hogyan tudja megváltoztatni egy barát a gondolkodásunkat, hogyan tudunk másként nézni a világra és annak történéseire. A következő film a Good Will Hunting, a zseniális, de sebzett fiú és az empátiával teli pszichológus egymásra találása, amely megváltoztatja mindkettőjük életét. Egy másik ikonikus film, amiről csak pozitív szakmai véleményeket írtak, illetve a nézők kedvence is volt. És a harmadik film az nagyon-nagyon izgalmas, hiszen én is nemrégiben láttam és imádtam, ez a Zöld könyv, útmutató az élethez alcímmel jelent meg, egy afroamerikai zongorista és a rasszista olasz-amerikai sofőr közös utazása a faji megkülönböztetésre teli Amerika déli részén. Mivel július 30-a nem csak a barátság napja, hanem a nemzetek közötti barátság napja is, és a különböző kultúrák közötti barátság napja is, én ezt a filmet ajánlom leginkább, nagyon érdemes megnézni. Zöld könyv címmel lehet megtalálni, útmutató az élethez, ez a mellékcím, így is érdemes rákeresni. Nem csak egy csodálatos barátságról szól egyébként a film, hanem fantasztikus zenét is hallhatunk benne, mivel egy kiváló zongora művésznek az utazásáról szól. Illetve szó lesz még a mai napon a női barátságokról is, így a Thelma és Louise című filmet is ajánlom, amely két nő szoros és megbonthatatlan szövetségéről, a szabadság kereséséről szól, valamint a Koszorús lányok című filmet, egy esküvő körüli káosz, amely görbetükröt tart a női barátságok elvárásai és féltékenységei elé, rengeteg humorral fűszerezve. Én azt hiszem, ezeket a barátságokról szóló filmeket a legjobb megnézni egy jó barátunkkal. Bár egy nagyon szomorú felmérésbe akadtam itt a kutatásaim során, mégpedig abban, hogy hány barátja van a magyar embereknek, hazai szociológiai kutatások szerint a magyar lakosság közel 1/5-ének egyetlen igaz barátja sincsen. Ráadásul nálunk a barátságok többsége nagyon erősen a munkahelyhez kötődik, így a munkahely változtatással ezek a kapcsolatok gyakran meg is szakadnak. Ez nem valami jó hír, remélem, hogy ezek az adatok csak az élet egyes időszakára vonatkoznak, és élete során mindenki megtapasztalhatja, milyen is az az igaz barátság.

Ízés a nagy világtegez, a klíma prima és a melódia belülről legyez, akár egy téma mondom helódia, nálunk úgy megy ez, hogy a hőszopránban énekel és a férfi van alul, harmóniában vagyunk, így nem sül el balul a szondja, szóljon egy kis jazzettől, a morális javul, ez kérem, morális egy kérdés, nem mond, hogy jújj de mosta, morális

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapbéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekord alacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, folytatódik a Roma Szalon, július 30-a csütörtök van, és 21 óra múlt, témánk még mindig a barátság. A vonalban egy írónő, újságírónő és emberjogi aktivista, Nótár Ilona, sok szeretettel köszöntelek.
5: Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
4: Mond neked valamit a barátság világnapja, hallottál-e már róla egyébként?
5: Persze, hallottam. Szerintem szuper dolog, hogy ezeket a fontos, az emberek számára fontos napokat, hagyományokat, ünnepeket és értékeket megünnepeljük.
4: Íróként rengeteg emberi sorsok, karaktert mozgatsz a könyvedben. Szerinted miért nehezebb ma igazi barátságokat kötni felnőttként, mint akár a régi regényekben, amit gyerekkorunkban olvastunk?
5: Hát, biztos, hogy nagyon nagy szerepe van annak, hogy az online térben köttek neki a kapcsolatok nagyobb része, és az megengedi a súlyiságot, megengedi azt, hogy személytelenek legyünk, hogy bátrabbak legyünk írásban, de nem igényli az egymással való szembenézést, a találkozást, az érintést, a szembenézéssel járó őszinteséget. Úgyhogy ez biztosan hozzájárul ahhoz, hogy ellaposodtak a kapcsolataink, és ha bár van 5000 Facebook ismerősünk, meg 60 000 Instagram, meg 82 millió TikTok, meg nem is tudom, hogy mik vannak még, igazából nincs egy barátunk sem.
4: Szerinted tudnak ezek mélyek lenni, de akkor ezek után ez egy költői kérdés, ezek a barátságok.
5: tudnak-e
4: mélyek lenni az ilyen online?
5: Nem mélyek lenni. Hát azt nem tudom így globálisan vagy generatív módon megfogalmazni, de hogy az én életemben tudtak-e, nem igazán, de nem hiszem azt sem, hogy nem működhet barátság online, szerintem működhet abszolút, csak nem hiszem, hogy azok annyira mélyek tudnának lenni, habár azt mondjuk sokszor látom cigányoknál is, akik így külföldön élnek félig meddig, az egyik család itthon, a másik meg külföldön, hogy tényleg videón szinte együtt élik az életüket, és folyamatosan hívják egymást, és beszélnek. Ez egyfajta erős közösség közöttük, de azt hiszem, hogy nekem személyesen több személyes közösség kell ahhoz, hogy bárkinek is bizalmat, őszinte és nyitott bizalmat merjek szavazni. Úgyhogy az én tapasztalatom az, hogy vannak és lehetnek barátságok, mély barátságokat nem nagyon tudok elképzelni nagy távolsággal, de 100 évvel ezelőtt már csak így lehetett.
4: Igen, levelezés útján, ugye?
5: Igen.
4: Az írásaidban az emberi kapcsolatok sokszor kapnak fontos szerepet. Van olyan saját barátság az életedben, ami közvetlenül ihletett esetleg egy karaktert a történeteidben?
5: Hát erre mindig azt szoktam mondani, hogy szinte minden karaktert és történést ihlet egy-egy vagy velem, vagy a barátaimmal történt esemény, vagy ismerettség, úgyhogy igen, biztosan. Nem a legjobb barátnő karakter, de például van az egyik regényben egy karakter a nagybácsiról, aki segít a főhősnő karakterével megismertetni a gyökereit. Az például egy nagyon kedves cigány nagybátyám karaktere, úgyhogy az igen, neki volt egy ilyen szerető, atyáskodó vezető, és van is habitusa és karizmája, és ő került be úgymond az egyik regényem karakterem elő.
4: Ilona, te igazából mit vársz el egy baráttól? Szerinted honnan van az a pont, amikor már azt mondod, hogy a másikat barátodnak tudod nevezni? Van-e nálad egy ilyen válaszfal?
5: Hát azt hiszem, hogy ez talán a testvérséghez van közel, tehát hogy amikor azt mondod valakire, hogy olyan, mint a testvéred, ha bár ez is egy veszélyes vonal, mert én nagyon-nagyon jóban vagyok a testvéreimmel, és nagyon erős kapcsolat fűz hozzájuk, és tudom, hogy bármikor számíthatnék rájuk, ha azt mondanám, hogy gyertek számára, most van szükségem rátok, amit tudom, mennem kell a kórház, vagy mit tudom, akkor mindenki itt lenne 2 órán belül, pedig ők vidékiek, messze laknak, de, vagy szükségem lenne pénzre most azonnal, mert óriási nagy bajban vagyok, akkor semmiből előteremtenék, tehát egy szoros kapcsolat van közöttünk, de mégsem hívnám fel őket ezzel, hanem megoldanám egyfelől, másfelől meg mégsem megyek hozzájuk minden apró cseprő problémámmal, tehát nem tudnak az én életemnek a kis és nagy részleteiről, csak formálisan. Tehát mondhatom, hogy akkor, amikor így úgy nézed a barátodat, mint a testvér lenne, de én, ha bár nagyon jóban vagyok a testvéreimmel, még velük sem vagyok annyira bizalmas, hogy beavatnám őket az életem mélyebb részleteibe. Ezért is mondtam neked, mert megvallom a nézőknek, hogy mi előzetesen egy nagyon rövidet beszéltünk, hogy én szívesen beszélek a barátságról, amit szerintem nagyon értékes. Én is nagyon értékesnek tartok, hiszem, hogy a Biblia igazat ír erről, hogy drágább a legdrágább kőnél, és úgy kell rá vigyázni. De én nem vagyok magam egy nagy barátkozós, ismerőseim sokan vannak, nagyon, de én nagyon nehezen fogadok igazán a bizalmamba bárkit. Nem mondom, hogy nem voltak az életemben nagyon jó barátok, akik vagy kikopnak, a többsége kikopik, ami okkal vagy ok nélkül, de kikopik, vagy megmaradnak, de az a legritkább, és nem nagyon vagyok erre nyitott sem, mert ez egy olyan fajta bizalmat kér, amit én nehezen tudok megadni, de tényleg hiszek benne, hogy nagyon nagy kincs, és látom a főleg a kisebbik lányomon, hogy mennyire fontosak neki a baráti kapcsolatok, a kapcsolódások, de tényleg A másik meg, ami közhelynek tűnik, de tudom, hogy nem az, hogy a testvéreit az ember nem választja. Megmondom még egyszer, nekem nagyon jó családom van. De hát vagy jó a család, vagy nem, ez van, vele építkezel. De a barátaidat azt meg tudod választani, itt pedig a választott családod, hogy kit választasz magad köré, ki az, akiben megbízol, ki az, akivel megosztod az életedet. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon értékes dolog tud lenni. Én nagyon nehezen nyitok új kapcsolatok, barátok felé, de nem vagyok egy kifejezetten zárt személyiség, csak nagyon keretezett az, ahogyan én beengedek az életembe bárkit is.
4: Az előző órában képzett beszélgettünk Gáspár Károly jazz zongora művésszel, és ő megemlítette egy gyermekkori barátját. Most engem érdekel az, hogy nálad felnőtt korban van-e ez az állapot, hogy nehezebben engedsz közel valakit. Van-e esetleg, aki gyerekkor, óvodás, iskoláskori barátod volt? Van-e ilyen emléked?
5: Hát van, mindig mondtam, hogy ez nagyon szerencsés dolog, hogy én az unokatesommal, akivel együtt nőttünk fel, ő nekem a legjobb barátnő is lett, és nem csak a vér kötött minket egybe, nagyon szoros vérségi kapcsolat is volt közöttünk, és aztán pedig ilyen nagyon jó barátnők lettünk. Ő egy ilyen ember volt az életemben.
4: Akkor ez egy szerencsés dolog volt.
5: Igen, és aztán ugye ott van az édes testvérem, akivel szintén nagyon közeli a kapcsolatunk, és mondhatom, hogy a formális, nagyon jó testvéri kapcsolaton túl egy baráti kapcsolat is fűz hozzá egymáshoz, bár meg kell hagyni, hogy a formai határokon belül.
4: A roma kultúrában egyébként
5: is... A roma kultúrában meg pontosan, és a mi családunk azért eléggé meghatározza a roma hagyományok és kultúra, inkább gondolkodásmód, hogy például nekem mondom, két unokatestvérem is van, aki a baráti körbe mondható, de bizonyos dolgokról velük sem fogok soha beszélni. Például itt van az édes testvérem, aki a barátom is azon túl, hogy a testvérem, de például nem mintha kívánnék, de mondom, hogy a vérjével való kapcsolatáról nem fogunk beszélni soha. Nem fog eljönni az a pillanat, amikor ez így, arról is nehezen beszélünk, hogyha női nemi problémák jönnek fel. Tehát vannak bizonyos tabu témák, amiket nem tudunk átlépni családon belül.
4: Nagyon érdekes, amit mondtál, mert bármennyire is az ember együtt rezeg a testvéreivel, unokatestvéreivel, főleg így az első, második unokatestvér azért a roma közösségeben nagyon erős baráti kapocs tud lenni. Tényleg vannak olyan témák, amit csak egy nem rokon baráttal tudunk kibeszélni. Igen, ez valóban így van. Egyébként a roma kultúrában és a hagyományosabb közösségekben a család mellett a barátság, a sors közösség és az egymás utcaszintű megsegítése rendkívül erős. Mit tanulhat szerinted a többségi társadalom ebből az összetartozásból, ebből az összetartásból?
5: Hát igen, a sors közösség az valóban hihetetlenül erős. Tehát úgy van, hogy ha például nézzünk egy betegséget, akkor is egy valakinek fáj valamilyen, és ez legyen a keresztapa, vagy a keresztapám testvére, vagy a keresztapám felesége, tehát aki nem is vér szerinti rokon, akkor az ő valamilyen is fáj. Tehát valahogy a közösség együtt tudja végig fájni azt a betegséget, és végig együtt tud belőle kijönni, vagy együtt tud éhezni, vagy együtt tud drukkolni, hogy sikerüljön az üzlet, vagy együtt tud örülni a szomszédlánynak, a házasságának, aki tényleg úgy élnek, mint hogyha egy család lennének, vagy eljegyzésének, hogy tömén, tehát ez tényleg él. Ugyanakkor az is van, hogy egy nagyon erős viselkedésformát elvár például egy haldoklótól, azt várja el, hogy folyamatosan legyen erős, és küzdjön a halál ellen, a végzetesség ellen, mert hogy attól lesz erős a közösség, és akkor fognak túl lenni. Azért ez óhatatlanul egyfajta magányos szerepbe tolja azt az embert, aki viszont szeretne, vagy érzi, hogy vége és gyenge akar lenni, vagy akar félni, de nem tud, hanem hogy ezt elvárják, hogy nem te legyél erős, mert ha mindenki erős, érted, akkor neked erősnek kell lenni, értünk. Szóval ez egy nehéz oda-vissza dolog, de mindenképpen egy olyan dolognak érzem ezt a fajta kollektív megerősítését egymásnak a roma közösségen belül, amely a továbbélésünket erősíti, ezért nem is tudtunk szerintem elmúlni, kihalni és feloldódni a többi nemzetben, hogy ezt mindenképpen tanulni lehetne, hogy hogyan tudunk együtt belelépni egy helyzetbe és egymást erősítve tovább lépni, túllépni azon.
4: Mivel ismerem írásaidat, ezért az utolsó kérdésem egy picit, egy egészen picit mással kapcsolatos. Sokszor beszélünk a nők közötti szolidaritásról. Írónőként és aktivistaként te hogyan látod, a női barátságok valóban képesek hegyeket megmozgatni, vagy ez is ez csak egy romantikus sztereotípia?
5: Hát, aki engem egy picit is ismer jobban, az tudja, hogy én nagyon elfogult vagyok a nőkkel szemben. Tehát, hogy én nagyon hiszek a nőkben, nekem kettő lányom van velem, akik velem élnek. És azt hiszem, hogy a nők tényleg elbírják a világot a hátukon, és meg tudják váltani a világot, és mindenre képesek. Úgyhogy nagyon hiszek a női erőben és energiákban, és abban is, hogy a családot ők viszik. Úgyhogy én nagyon, az van, hogy az az igazság, az a közmondás sajnos igaz, szerintem, hogy hát nagyon-nagyon csúnya világ van, és a világot is a többször, legtöbbször a férfiak vezetik a háborúba. Hát Isten mentsen attól, hogy a nők. Mert hogyha egy valami kegyetlenebb még a férfiaknál, akkor azok a nők tudnak lenni. Tehát, hogy minket nem érdemes felbőszíteni, mert akkor ott tényleg a kő a kövön nem marad. Tehát ott olyan, amennyire képesek teremteni és csodát tenni, olyan a pusztító erejük is, úgyhogy érdemes finoman venni, de mondom, én a nagyon-nagyon bízom, hiszem, és tudom, és ismerem a nőknek a csodatevő, teremtő energiáját, de amilyen hatalmas energiával képesek ők teremteni, ugyanazzal az erővel képesek pusztítani is. Ez az igazság.

0: Harmadik. Kerasz Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: Notár Ilonával a barátság világnapjától eljutottunk a női összetartozás erejéig. És hát mi más jutna erről nekem eszembe, ha nem Váradi Éva és Daróczi Tímea igen szoros barátsága, és az ő kettőjük kapcsolata hozott össze egy legendás klubot a Rácz Gyöngyi Közösségi Házban, ez pedig a Nőszírom.
2: Ez a műsor még jobban szeretteti azt, hogy cigányok között vagyunk. Tehát az a közösség, amit mi kaptunk a táborokba, a cigánytáborokba, és akkor még tényleg gyerekként nem úgy foglalkozik ezzel az ember, csak benne van, és aztán így nagyobb, vagy felnőttebb, vagy érettebb korában pedig elkezdtünk ezzel valóban szórakozni, hogy ezt mi pont tegnap a Budapest Bár koncerten mondta az egyik énekesnő, hogy annyit tanultak egész életükbe, éneket, meg szólfést, meg hangszeren, és most az az adományuk, hogy mulathatnak, hogy egymást hallgathatják, hogy zenélnek. Na, kicsit én is ezzel példáloznék, hogy nekem a Nőszírom mindazonáltal, hogy egy nagyon komoly munka van benne, mégis egy óriási élmény.
1: Nem beszéltünk a névről. Honnan jött a Nőszírom?
2: Ennek is története van, mert egy férfit meg egy női barátomat kértem meg, metrón utaztam, és imádom a Messengert, az egyik legjobb a repülés előtt vagy után, mert mindent meg lehet írni, és választ is kapok rá gyorsan, és elkezdtem írni két barátomnak, hogy elindul ez a műsor, amit Timi nagyon jól felszokott konferálni, hogy roma nők készítik, roma nőkről, de nem csak romáknak, és milyen neve legyen. És a férfi barátom mondott egy nevet, aminek talán Sziromnyi volt az ő ötlete, és a hölgy barátomé pedig Adorján Emese, ő pedig azt mondta, hogy Nőszírom. És mivel a kettő szónak ugyanazok a betűi, a Sziromnyinak is, meg a Nőszíromnak is, a Nőszírom nyert, mert abban jobban meglehetett, mégiscsak egy virág, benne van a nő, benne van a roma, úgyhogy zseniális volt.
3: Cigány is és magyar is. És benne van ez a könnyedség egyébként, ami igen, szerintem alapvetően az Éviben van meg, bocs Maja. Tehát ugye az Évinek ez a légies, nőies, kedves könnyedsége, ez pont olyan, mint a Nőszírom egyébként, és valahogy ez így, nem tudom, képes rá, nem tudom, így belengi az egész műsort, és mi is ahhoz szelídül, vagy én a magam részéről igyekszem ahhoz szelídülni, és a, hát a könnyedséget az nehéz, de hogy ez egy ilyen, mint a megvan a Nőszírom, igen.
2: És utána, amikor megkerestük először Kálai Andrást kerestük meg, hogy megcsinálná-e a logónkat, és nagyon jó érzékkel mondta az András, hogy ez mégiscsak egy női festőművésznek, vagy grafikusnak kellene, és ajánlotta a Farkas Noémit. És akkor a Noémit megkerestük, és neki meg ki is pattant a fejéből az a logó, amit a pólónkon lehet, amit a Nőszírom vendégeinknek szoktunk készítetni, ezt Maja intézi, és maga a logó is az valami csodaszép, hogy megjelenik a nő, és benne a szoknyában a virág, ez a Nőszírom.
1: Számomra meglepetés volt, hogy mennyire sokan vannak jelen, mennyire jó a hangulat, és amit mondtuk már, hogy hát nem akartunk nagyon felállni még másfél óra után sem, tehát hogy tartjátok is ezt a hangulatot. Én elég sok rendezvényre járok, nyilván a szakmámból kifolyólag, és azért ilyen tömegeket nem látok. Én most már próbáltam volna valahogy ezt a receptúrát elsajátítani, hogy mi az, hogy nagyon messzire kell utaznom, mert én csak azt tudom, hogy messzire kell mennem.
2: Igen.
1: Majd nem tudom, hogy jövök haza.
3: Pontosan.
1: És mégis az ember elindul, mert tudja, hogy jól fogja magát érezni. Mi lehet a titka ennek szerinted, Timi?
3: Én pontosan tudom, nem tudom, hogy elárulhatjuk el, de ez megint az Évi. Én azért nézek rá, hogy én pontosan tudom, hogy miért vagyunk ennyien, és ha minden igaz, a Jóisten megsegít bennünket, akkor még többen lehetünk, mert azt elmondhatom már, most már lesz egy új termünk.
1: Na hát.
3: Egy vadonatúj termünk, meg új bútoraink, úgyhogy a legközelebbi alkalom az már egy ugyanazon a helyszínen, csak egy új teremben, egy teljesen új teremben. Nem tudom, hogy mondhatok-e erről többet.
1: Uh-huh. De mit jelent ez? Tehát hány férőhelyesre gondolsz?
2: Mondod?
3: Mondja te.
2: Mondom, a Rácz Gyöngyi Közösségi Központnak a aulájában vagyunk most, és ott egészségesen 50-en férnek el.
3: De mindig egészségtelenül vagyunk egy
1: százan.
2: És meg fog nyílni május közepén a Péli Tamás Emlékmúzeum, ugyanitt ebbe a közösségi házba. Ugyanis ez a ház még rejt magába a 100 négyzetméterén kívül még egy nagy helyiséget.
1: Na hát.
2: És akkor oda számításaink szerint az 50-nél jóval több ülőhely fér be, és akkor a maga Péli Múzeumban fogunk ülni, hát, és készíteni. A műsor színpadunk van, tehát egyszerűbb lesz nézni is, tehát nem kell állandóan elhajolni, meg kellemetlenül ott icegni, mocorogni, úgyhogy méltó helye lesz.
3: Hát most mondjuk azt szerintem, az egy, nem is tudom elképzelni, tehát Péli Tamás Múzeumban, Péli Tamás képei között kap helyet a Nőszírom Klub, az tényleg nagyon különlegesé teszi, bár hozzáteszem, hogy mostani sem rossz, mert ugye az a helytörténeti kiállítás, gyűjtemény, amit Molnár István Gábor a Rácz Gyöngyi Közösségi Háznak ebben az valami egyedülállóan színvonalas, meg muszáj megemlítenem itt a szomszédságában lévő könyvtárat, Roma könyvtárat, ami szintén egyedülálló, ugye? Talán, ha Európában nem is, de Magyarországon mindenféleképpen. És akkor most ott lesz a csodálatos Péli Tamás Múzeum, úgyhogy nagy megtiszteltetés, hogy mi beköltözhetünk a múzeumba.
2: Egyébként a sikert biztos, hogy azok a megjelenő vendégeink adják, tehát az, hogy érdeklődést mutatnak a fiatalok, meg az idős generáció is, hogy eljöjjön, meg azért van egy újpesti mag, aki érdeklődik a műsor iránt, ez egy nagyon fontos dolog, és az, hogy tudják, amit most te is megemlítettél, hogy biztos, hogy érdekes, és olyan van olyan érzése az embernek, vagy volt olyan nőszírom, amiről azt éreztem, hogy egy ima óra. Tehát, hogy a közönségből jelezte vissza valaki, hogy őt például megérintette az a... Ő maga egy nagyon beteg, súlyos betegséggel küzdő hölgy, aki beült a közönségbe, és ott például a Hága Antónia nyíltan beszélt a daganatos betegségének a megküzdéséről. És ahogy

0: kapott. Úgyhogy a siker biztos, hogy abban van, hogy az emberek kapnak valamit. És ezt a roma nőinktől kapjuk, és ez külön egy élmény, hogy karácsonykor sétáltam, és akkor mindig rácsodálkozom a Herendi porcellánra, meg a Zsolnaira, és hogy valahogy meg a népdalainkra, Sebestyén Mártára, vagy a filmjeinkre, és akkor azt tudom mondani, hogy milyen értékek. És aztán megjelenik a műsorunkba mondjuk a Rigó József, költő, aki együtt mondja a színművésszel József Attila versét fejből, amikor ő nem volt felkérve rá, és mondja, ez pont a Kalla Évánál volt. Szóval, hogy azt gondolom, hogy olyan erőket kapunk a romáktól, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ugyanaz megjelenhet nálunk is, mint amit a nem cigányok, vagy a nem cigányok tudnak nyújtani egymásnak egy közösségen belül.
1: Nem tudok nagyon szépen beszélni, mint azért hallgatni is jó, de hogy nagyon sok pillanatunk van. Tehát, hogy szerintem reggelig tudnánk sorolni ezeket a pillanatokat, amiket az Évi mond, és nagyon sokszor előfordul, hogy összenézünk egymásra, nem csak mi, a közönség is, vagy a vendégeink, vagy akár a zenészek, akik jönnek hozzánk muzsikálni, és akkor könnyek vannak. Tehát voltak már zokogások közönségben, azt hiszem nem is értettem pontosan, hogy miért zokog fel valakit, de nem is kell nekem azt mindig érteni. Vannak jó leső...
0: Amikor a CS Fissa kórus énekelt, akkor
1: volt egy nagy zokogás, ugye? Igen, tehát hogy nagyon nagy érzelmi, nem is tudom, hogy kezd ma, hullámok,
2: hullámvasút
1: történnek ott, és akkor vannak jól eső sírások, vannak csak könyvbe lábadt szemek, óriási mondatok hangzanak el, nem is tennék rá kísérletet, hogy most valamelyiket felidézzem, de talán igen, és legutoljára Debre Magdi. Szerintem nekem az például egy nagy pillanat volt, de ez mindig mindenkinek más. És a Daróczi Ági beszél a Debre Magdiról, és egy olyan történetet mesélt el, amit nem is tudott befejezni zokogás nélkül, hogy ő egyetemista volt. A Debre Magdi akkor már elkezdett dolgozni a Mirelitben, és hogy az első fizetése, hogy rettentes szegénység, és hát nyilván ugye az ELTÉ-re valahogyan be kellett járni, de a Daróczi Áginak nem volt cipője. És a Debre Magdi az első fizetéséből nem magának vett cipőt, hanem a Daróczi Áginak. És ezt a Daróczi Ági nem hogy elcsukló hangon, hanem nem tudta elmesélni. De rengeteg ilyen történetünk van, amikor...
2: Libabőr.
0: Például, amikor Maja, az is egy nagyon fontos, ugye ő igen. Nem annyira volt benne a roma közéletben, nem volt táborban, nem ismerte ezt a közeget, és amikor oda jött hozzám egy-egy műsor kapcsán, és megfogja a kezem, vagy odaül, és akkor mondja, hogy ez írtó jó, ez annyira szuper, ez, és látom rajta a mosolyt, vagy azt, hogy élvezi ő is ezt a műsort.
2: Éppen Majának szerettem volna átadni egy kicsit a szót, mert hogy olyan érett és hosszú tartalmas életúttal rendelkező vendégeitek vannak, akik korban nagyon távol állnak tőled. Ez inspirálólag hat te rád?
3: Természetesen is, nem csak inspiráló, hanem nagyon edukatív is, tehát azok az élettörténetek, vagy az, hogy mit tett épp egy-egy vendég a cigányságért, pont ahogy elmondtad, hogy nagyon inspiráló, és elképesztő, hogy ezeknek a nőknek milyen erejük van. Hogy én ezért szerintem az egyik titka a műsornak ez, hogy annyira intenzív, tehát van egy fővendég, mindig csatlakozik hozzá egy vendég, aki a munkásságukon keresztül valamit csináltak, vagy letettek az asztalra, és hogy annyira intenzív történetek vannak, hogy ez a két óra hamar elmegy, nem akarsz kimenni cigizni, mert akkor valami nagyon izgalmas dologról le fogsz maradni, és annyit nem ér. Tehát szerintem az egyik titka, az mindenképpen ez.
2: És szóval ez, a kérdés, ez jó hatással van.
3: Jó hatással, tehát igen, nagyon inspirálóan hat szerintem nem csak rám, hanem a fiatal generációra mindenképp, és az, hogy egyáltalán megismeri ezeknek a nőknek a munkásságát.
2: És szerinted az újpesti roma közösséget jobban megmutatta ezt neked? Tehát az, hogy van egy ilyen rendezvény, ott több roma megjelent, mint hát nyilván ott dolgozol, ugye?
3: Igen, igen. Hát,
2: több embert tudtál így megismerni?
3: Természetesen azért, akik eljönnek egy-egy ilyen műsorra, megszeretik, és a következő műsorra is eljönnek, és amit

0: Timi mondod, hogy ugye van egy közösség, barátságok, kapcsolatok alakulnak ki, tehát nagyon jó a légkör, és tudsz beszélgetni, akár egy-egy vendéggel is az esemény után.
1: Nagyon, nagyon különös társaság vervődik össze, mert hogy tényleg elsősorban kérdezted a sikert, én akkor most elárulom, nagyon-nagyon egyszerű, az Évia bemunkát fektet, és meghívja egyesével, személyesen meghívja az embereket. Vannak, akiket meghívnak, vannak, akiket már nem kell hívni, mert egyszer megszokták és kérdezik, hogy mikor lesz a Nőszírom Klub, és vannak, akik korábbi meghívott vendégből lesznek állandó nézők, ami óriási megtiszteltetés. Tehát Jónás Judit, kiket mondhatok, még M. Horváth Judit is megjelent többször a műsorunkban, hát a Horváth Mónika gyakorlatilag most éppen azt mondta, hogy hát ő rendszeresen szeretne nálunk énekelni, de hogy visszajárnak az előadó művészek is, a nálunk előadók is valamiért visszajárnak, de mindig azt mondják a zenészek, van egy ilyen, mert most már eljöttem, van egy ilyen mondás, hogy hú, ő az első 10 percbe tudott, mert mennie kell, és akkor utána dolgozni, és amikor egy óra múlva látjuk, hogy még mindig ott ül, akkor mondom, hogy Évi, menj már oda hozzá, kérdezd meg, hogy nem akar-e még egy számot, de és ő nagyon szíves se játszik még egy számot, és nagyon, valahogy az az érzés az emberek, hogy mindenki ide akar tartozni, de amit mondani akartam, hogy nem csak cigányok vannak, egyáltalán nem csak cigányok, nagyon vegyes a korosztályi összetétel, de hogy nagyon sok nem cigány jön el ebbe a klubba, talán még jobban lelkesednek, és még jobban szeretik, mint mi, tehát nekik valami egészen másik, különleges élmény jön be, és egyébként, hát nem, most sem akarok személyeskedni, de hogy itt egy nagyon nívós társaság, tehát, hogy akár akadémikusok, meg egyetemi tanároktól elkezdve, egyébként a diákokon át, és a legegyszerűbb bárkin, mondjuk mondom a legegyszerűbb embereket, a gyerekeink. Rettenetesen fontos. Amikor látom, hogy a kislányom, aki 18-19 éves, és már egy órával előtte elkezd engem noszogtatni, pedig időtartásban egyikünk sem jeles, hogy na most már menjünk, mert ő önkéntes a Nőszírom Klubba, és neki menni kell, és ott segítenie kell az ételeket előkészíteni, megteríteni, stb. És borzasztóan komolyan veszi ezt a feladatot. De ugyanúgy az Évinek a fiát, Ábelt, amikor látom, tehát Ábel csodálatos, mindig ünneplőbe, tehát fehérinkbe és nyakkendőbe van, megadja a tiszteletet az alkalomnak, és írtó komolyan vesz minden apró kis feladatot, hogy ő segíteni akar. És ez nagyon jó.
2: Nagy kritikusunk.
3: Igen?
2: Igen, és most volt olyan, hogy annyit talán a kulissza titkokról elmondhatunk, hogy most Debre Magdinál volt egy nehézségem, de az Ábel például vasárnap délután az ebédnél azt mondta, hogy anya, ez volt a legjobb.
3: Na,
2: és akkor így, tehát, hogy kit mi szólít meg, vagy kinek mi az, ami neki bejött. Tehát, amiben én úgy gondoltam, hogy ezt nem jól szerveztem meg, mellé nyúltam, hogy gondolhattam, miért így, miért úgy. Akkor van egy ilyen marcangolós nap, akkor fellélegzem, amikor a Timi felhív, vasárnap erre szánjuk az időnket, hogy akkor ezt most beszéljük ki, vagy beszéljük meg. Akkor úgy kapok oxigént, de így, hogy az Ábel most például tehát tényleg figyelemmel kísér, és mindig mondja, hogy ez most ezért, és mondta, hogy anya, ez most jó volt.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Mónika, a roma kultúra virághírű nagykövete. A roma közösség számos olyan kiváló művészt adott a világnak, akik tehetségükkel, kitartásukkal és elhivatottságukkal maradandó értékeket teremtettek. Közéjük tartozik Lakatos Mónika is, aki napjaink egyik legismertebb magyar roma énekesnője. Különleges hangjával, hiteles előadásmódjával és a cigány hagyományok iránti tiszteletével nem csak Magyarországon, hanem a világ számos országában is ismerté vált. Munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a roma zenei kultúra szélesebb közönséghez is eljusson. Lakatos Mónika Budapesten született egy zeneszerető olasz cigány családban. Már gyermekkorában természetes része volt az éneklés és a zene. A családi összejöveteleken gyakran csendültek fel hagyományos cigánydalok, amelyeket az idősebb generáció adott tovább a fiataloknak. Ezek az élmények mély nyomot hagytak benne, és már fiatalon eldöntötte, hogy az éneklés lesz az élete. Pályafutása során mindig arra törekedett, hogy megőrizze az autentikus olasz cigány népdalokat. Számára fontos volt, hogy a dalok eredeti formájukban maradjanak fenn, hiszen ezek a roma közösség történelmét, érzéseit és hagyományát őrzik. Előadásai nem csupán zenei élményt nyújtanak, hanem betekintést engednek a cigány kultúra gazdag világába is. Lakatos Mónika legismertebb együttese a Romengo, amelynek alapító tagja. Az együttes célja, hogy a hagyományos olasz cigány zenét modern koncertszínpadokra vigye úgy, hogy közben megőrizze annak eredeti hangzását és értékeit. Fellépéseikkel Európa számos országában, valamint más kontinenseken is nagy sikert arattak. A közönséget mindenhol lenyűgözi az előadások őszintesége, lendülete és érzelmi gazdagsága. Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták. 2020-ban elnyerte a Vomex életműdíját, amely a világzene egyik legjelentősebb nemzetközi kitüntetése. Ezzel ő lett az első magyar művész, aki ezt az elismerést megkapta. Ez nem csak személyes siker volt számára, hanem a magyarországi roma zenei hagyományok számára nagy megtiszteltetést jelentett. Lakatos Mónika mindig büszkén vállalja roma származását. Fontosnak tartja, hogy a cigány kultúrát hitelesen mutassa be, és megőrizze a következő generációk számára. Úgy véli, hogy a hagyományok csak akkor maradhatnak fenn, ha a fiatalok is megismerik és megszeretik azokat. Ezért koncertjein és szereplésein gyakran beszél a roma kultúra értékeiről, a család fontosságáról és a zene közösség formáló erejéről is. A roma kultúrában a család és az összetartás és az egymás iránti tisztelet kiemelkedő jelentőségű. Lakatos Mónika életében is meghatározó szerepet játszanak ezek az értékek, hisz abban, hogy a családban tanult hagyományok adják azt az erőt, amely egész életén át elkíséri az embert. Éppen ezért művészetében is mindig jelen van a múlt tisztelete és az elődök iránti megbecsülés.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Di. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádió Di kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. Az elmúlt napokban több oldalról közelítettük meg a roma holokauszt történetét. Első műsorunkban az üldöztetés folyamatát, az Auschwitz-Birkenaui és szinti családi tábor sorsát és a magyarországi eseményeket idéztük fel. Tegnap a túlélők tanúságtétele, a hosszú hallgatás, valamint az elismerést és igazságtételt folytatott küzdelem került a középpontba. Ma harmadik egyben befejező részhez érkezik a sorozatunk. Ezúttal azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan válhat a történelmi trauma művészetté, és hogyan segíthet egy festmény, rajz, fénykép vagy zenemű megőrizni mindazt, amit a dokumentumok és a hivatalos emlékezet sokáig nem tudott vagy nem akart láthatóvá tenni. A történelem megismeréséhez adatokra, levéltári iratokra és tanúvallomásokra van szükségünk. Az emlékezéshez azonban képek, hangok és személyes történetek is kellenek. Olyan alkotások, amelyek nem csak közlik velünk, mi történt, hanem közelebb hozza hozzánk azoknak az embereknek a tapasztalatát is, akiket az üldözés megfosztott otthonuktól, családjuktól, szabadságuktól és emberi méltóságuktól. A roma holokauszt emlékezetének különös nehézsége, hogy a tragédiához kevés, széles körben ismert kép és jelkép kapcsolódik. Sok áldozat nevét nem jegyezték fel, számos családi fénykép elveszett, a túlélők történeteit pedig évtizedeken keresztül alig hallgatták meg. Ha azonban egy történelmi eseménynek nincsenek közismert képei, akkor könnyebben kiszorulhat a társadalom közös emlékezetéből is. Mai összeállításunk alapjául Junghaus Tíme a művészettörténész Auschwitz csak alszik című tanulmánya szolgál. A szerző azt vizsgálja, miként őrizte meg és teremtette újjá a roma holokauszt emlékezetét, a kortárs művészet. Írásának címét Stojka Cejla roma túlélő és képzőművész figyelmeztető gondolata ihlette. Stojka Cejla gyerekként élte át Auschwitz, Ravensbrück és Bergen-Belsen borzalmait. Évtizedekkel később írásban, festményekben és rajzokban kezdett beszélni mindarról, amit sokáig magában hordozott. Alkotásaiban a táborok sötét világa mellett megjelenik a család, a természet, a szabadság és az élet szépsége is. Művészete ezért nem csak a szenvedés dokumentuma, hanem a túlélés és az emberi önazonosság visszaszerzésének bizonyítéka. A következő beszélgetés arról szól, miként válhat a művészet az emlékezés egyik formájává. Hogyan teremthet kapcsolatot múlt és jelen, túlélők és későbbi nemzedékek, roma és nem roma emberek között. És arról is, mit jelenthet számunkra ma a figyelmeztetés. Hogy Auschwitz nem tűnt el nyomtalanul a történelemben. Auschwitz csak alszik. Hallgassuk meg összeállításunkat. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
3: Képzeld el, hogy a történelmet nem a vaskos, porlepte történelemkönyvekből kell megtanulnod, hanem mondjuk egy kortárs galéria vakítóan fehér falairól.
4: Az azért eléggé más élmény lenne.
3: Hát nagyon. És mindezt egyszerűen azért, mert a hivatalos iratokat, meg úgy egyáltalán az emlékezetet valakik szándékosan lesöpörték az asztalról.
4: Lenyűgöző, de közben meg eléggé félelmetes felállás, ugye?
3: Abszolút. és a mai elemzésünkben, vagyis ebben a mélyfúrásban pontosan ezt a hatalmas szakadékot fogjuk vizsgálni, két nagyon különleges forrás szedünk ma ízére.
4: Így van, Junghaus tímeje Auschwitz csak alszik című esszéjét, és a Szégyeltük magunkat című Cehia Stujka kiállítás anyagát.
3: Szóval azt a folyamatot próbáljuk megérteni, hogy mi is történik egy társadalom kollektív emlékezetével, amikor a hivatalos állami intézmények totális kudarcot vallanak.
4: Igen, és a történelem legsötétebb traumáit, ami a mi esetünkben most a roma holokauszt, szinte kizárólag a kortárs művészet képes megőrizni és feldolgozni.
3: Mielőtt viszont rátérnénk magukra a műalkotásokra, meg erre az egész pszichológiai háttérre.
4: Igen, egy dolgot mindenképpen tisztáznunk kell a forrásainkkal kapcsolatban, csak hogy értsd a kontextust.
3: Pártatlanság. Igaz.
4: Pontosan. Szóval ezek a szövegek rendkívül sűrű, politikailag nagyon terhelt kérdéseket tárgyalnak. Kendőzetlenül elemeznek bal és jobboldali vonatkozású intézkedéseket, intézményesített rasszizmust,
3: meg hát kortárs paramilitáris neonáci csoportok erőszakos akcióit is.
4: Így van. És a mi célunk ezzel az elemzéssel szigorúan csak az, hogy feltárjuk, hogyan gondolkodnak a szerzők ezekről a folyamatokról.
3: Nem foglalunk állást.
4: Egyáltalán nem. Nem azonosulunk egyetlen politikai nézettel sem, kizárólag a szerzők eredeti forrásanyagban szereplő érveit közvetítjük a maguk nyers valóságában.
3: És tudod, pont ez a nyers valóság az, ami azonnal behúzza az embert. Szóval, hogy megértsük azt a hatalmas űrt, amit a kortárs művészet próbál betölteni, muszáj megvizsgálnunk a hivatalos emlékezet hiányát.
4: A kiinduló pontot.
3: Igen. A forrásaink teljesen tudományos tényként kezelik, hogy a holokausznak több mint 1,5 millió roma áldozata volt, és legalább 250 ezer embert szisztematikusan meggyilkoltak.
4: Tények, igen.
3: Ennek ellenére a szöveg egy kifejezetten morbid számháborúról ír. Név szerint említi például Karsaj László történészt, illetve bizonyos zsidó szervezeteket is, akik a szerzők szerint sokszor lekicsinyílik a romák szenvedéseit.
4: Ami elég megdöbbentő olvasat.
3: Nagyon, de álljunk meg itt egy pillanatra. Miért állna érdekében bárkinek, főleg más áldozati csoportoknak vagy komoly történészeknek, hogy bagatellizálják ezt? Mi a mechanizmus e mögött?
4: Hát ez a legfájdalmasabb része az egész történelmi emlékezet politikának. A szerzők logikája szerint a holokauszt narratívája egy szigorúan őrzött tér.
3: Aha, egy exkluzív klub?
4: Nagyjából igen. Amikor bizonyos történészek vitatják, hogy a romák is a fasizmus célpontjai lettek volna, és mondjuk inkább járulékos vesztességnek, vagy köztörvényes bűnözők elleni fellépésnek állítják be a dolgot,
3: azzal egy hierarchiát építenek.
4: Pontosan. Egy áldozati hierarchiát hoznak létre. Mert ha a romák szenvedését egyenrangúként ismernék el, akkor el kellene ismerni a történelmi jogukat is. A kárpótlásra, a társadalmi bocsánatkérésre, meg úgy egyáltalán, a láthatóságra.
3: Ez logikus. De ez a fajta relativizálás megáldja az annak a jelenségnek is, amit a forrása gyors felejtésnek, vagyis speed forgettingnek nevez, ugye?
4: Így van, a speed forgetting.
3: Maga a kifejezés is azt sugallja, hogy ez nem az a természetes folyamat, amikor az idő múlásával, hát tudod, lassan megkopnak az emlékek.
4: Egyáltalán nem. Ez egy aktív, társadalompolitikai döntés. Az eszé egy nagyon konkrét példát hoz erre a hazai kontextusból.
3: A Tatár-Szentgyörgyi emlékművre gondolsz?
4: Igen. Alek Sikovszki német művész készített egy emlékművet a Tatár-Szentgyörgyi önkormányzat számára. A helyi vezetés azonban kerekperec elutasította.
3: És a hivatalos indoklás? Mert az a legdurvább.
4: Az volt, és most szó szerint idézem a forrást, hogy az emberek minél hamarabb felejteni akarnak.
3: Minél hamarabb felejteni akarnak.
4: Igen. A felejtés itt egy védelmi mechanizmus a többségi társadalom részéről, hogy ne kelljen szembenézni a felelősséggel. A baj csak az, hogy ez teljesen elvágja a múltat a jelentől.
3: Olyan ez, mintha a szőnyeg alá söpörnéd az üvegszilánkokat, aztán meg csodálkoznád, hogy mindenki folyton elvágja a lábát a nappaliban.
4: Nagyon jó hasonlat. Pontosan erről van szó. Megakadályozza, hogy felismerjük, hogy a mai rasszista incidensek nem csak úgy a semmiből pattannak ki. Ezek egy hosszú, intézményesített genealógia részei.
3: Szóval, ha nincsenek tankönyvi fejezetek, emlékművek, és nincsenek olyan közismert holokausztikonok, tudod, azok az archív fotók, amik beleégtek a kollektív tudatunkba, akkor a történelem gyakorlatilag láthatatlanná válik.
4: Eltűnik a radarról.
3: És ahogy a forrás rávilágít, pont itt lép be a kortárs művészet. Vegyük például Nemes Csaba Cím nélkül című munkáját, Ez három tüntető tábla, ami zseniálisan köti össze ezt a szétszakadt múltat és jelent.
4: Igen, mert nemes manipulálja, vagy inkább helyreállítja az időérzékelésünket.
3: Képzeld el ezt a három táblát. Az első egy 1933-as cigányigazolvány, egy hivatalos okmány Horváth Erzsébet fotójával. A második egy 50-es évekbeli családi fotó, valamilyen kényszerű lakásprogram idejéből. Feszült, furcsa kép.
4: A harmadik pedig?
3: A harmadik a felgyújtott tatárszentgyörgyi sárgaház romjait ábrázolja a 2008-2009-es sorozatgyilkosságok idejéből, ahol ugye apát és fiát lőtték agyon.
4: És ahogy egymás mellé teszi őket, megmutatja, hogy a 2008-as gyilkosság nem egy véletlen hiba volt a rendszerben, hanem egy 33 óta íródó forgatókönyv eredménye.
3: Zseniális. De azért szedjük ezt még jobban ízeire, mert vajon tényleg csak a politika meg a többségi társadalom a hibás? A forrás szerint maguk a hagyományos roma közösségek is tabuként kezelték a holokauszt kutatását, nem?
4: De, abszolút. És ezen a ponton az esszé egy nagyon éles konyart vesz. Mert a csend nem egyoldalú volt.
3: De miért bénítóan hatott ez a saját közösségen belül is? Miért tabusítja valaki a saját traumáját?
4: Ennek két erős oka van a szöveg szerint. Az egyik pusztán a fizikai túlélés stratégiája. Sokan tudatosan nem akartak semmilyen állami listán vagy archívumban szerepelni a háború után.
3: Ja, logikus, hiszen pont a listázás vezetett a táborokba.
4: Így van. A másik ok viszont sokkal mélyebb, pszichológiai, és ez vezet át minket a második forrásunkhoz, Célja Stojka történetéhez.
3: Célja Stojka, az ő esete a legmellebbvágóbb. Ő egy osztrák-roma író, aktivista és túlélő. Auschwitz, Ravensbrück, Bergen-Belsen mindet megjárta.
4: 10 éves kislányként tegyük hozzá.
3: Igen, borzasztó. És ő volt az első roma nő, aki a művészeten keresztül vallott a holokausztról. De ami döbbenetes, hogy csak az 50-es éveiben kezdett el festeni, és 1988-ban írt önéletrajzot.
4: 40 évig cipelte ezt a csendben.
3: 40 évig. A Berlini Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet, az ERIAK kiállítása pedig egy nagyon konkrét dátumon, augusztus 2. nyílt meg a műveiből.
4: Ez a Roma Holokauszt nemzetközi emléknapja. 1944-ben ezen az éjszakán a roma ellenállás ellenére 2897 roma áldozatot gyilkoltak meg Auschwitzban. Stojka mindezt látta.

0: és ebből a traumából született meg az a 200 darabos grafikai sorozata. A kiállítás főműve, a Szégyeltük magunkat, egy fekete-fehér tusrajz.
1: Ami nagyon éles kontrasztban van a későbbi színes olajfestményeivel.
0: Igen, amik amúgy a roma rugalmasságot, természetet ábrázolják. De ez a tusrajz, ez lami egészen más. Mesztelen, bordáikig lesóványodott nők takarják el a nemi szerveiket az SS tisztek előtt. És itt van egy dolog, ami igazán érdekessé válik.
1: A címadásra gondolsz?
0: Igen. Szégyeltük magunkat. Gondolj bele. Átélsz egy elképzelhetetlen borzalmat, és a tettesek helyett te érzed a szégyent. Ez pszichológiailag teljesen letaglózó. Miért ők szégyelték magukat?
1: Mert a táborok logikája pont ezen a törésen alapszik. A szöveg elmagyarázza, hogy a valódi bűnösök szégyene egyszerűen átszállt az áldozatokra. A kiszolgáltatottság belsővé vált, és ez a szégyen tartotta vissza őt és a közösséget a beszédtől évtizedekig.
0: Tehát a művészeti dekoloniális eszköz. A forrás legalábbis így fogalmaz.
1: Pontosan. A dekolonialitás itt azt jelenti, hogy a tábor fogalmát, legyen az történelmi cigánytábor, koncentrációs tábor, vagy mai menekült tábor, visszakeveteli, visszaveszi az irányítást a saját narratívája felett.
0: És ez azért is kritikus fontosságú, mert a források szerint ezt a fajta vizuális fegyvert, a megbélyegző képeket ma is fegyveresítik a romák ellen Közép-Európában, nem?
1: De bizony, neonáci és paramilitáris csoportok webes hirdetésekben, plakátokon tudatos, vizuális propagandát folytatnak a kisebbség degradálására.
0: A szöveg bedob három komoly elméletet, hogy ezt megmagyarázza, kezdve Giulia Kristeva elméletével a megvetettségről, amit ő az abject szavával ír le.
1: Igen, amit ahhoz a zsigeri érzéshez hasonlít, amikor meglátsz egy bőrödő, romlott tejfölt. Undor, ami fizikai szinten hat.
0: Erre rímel Franz Fanon koncepciója is, a néz egy néger pillanata, amikor egy egész embert egyetlen sztereotípiává zsugorítanak.
1: És a harmadik W.J. Mitchell bálványimádás elmélete, ez arról szól, hogy az áldozatot egyszerre társadalmilag láthatatlanná, de vizuálisan hiperláthatóvá, mint egy bálványt, amit imádsz, de közben gyűlölsz.
0: Viszont itt jön Catherine MacKinnon feminista jogász elmélete, és itt kicsit megakadtam. Ő azt mondja, hogy ezek a képek nem pusztán erőszakot ábrázolnak, hanem maguk a képek az erőszak aktusai.
1: Maga a kép a fegyver.
0: Szóval mit is jelent ez az egész? Olyan ez, mint egy torz tükör a Vidám Parkban, amit szándékosan tolnak az arcodba. De ne haragudj, egy mém a neten hogyan lehet egyenértékű a fizikai erőszakkal? Nem túlzás ez picit?
1: Értem, miért gondolod ezt, de képzelj el egy bosszú pornó szituációt, vagy egy vírust. Nem kell fizikai ütés ahhoz, hogy a kár megtörténjen. Amikor a társadalom ezeket a degradáló képeket fogyasztja, az maga a strukturális támadás. A kép a kód, ami lefuttatja a károkozást.
0: Aha, világos. Szóval a szélsőséges propaganda a torz tükör, a roma kortárs művészet pedig jön, ripityára töri ezt a torz tükröt, és elkezdi festeni a saját portréját.
1: Nagyon jó analógia, igen. A művészet az antivírus. Ezt mutatja be a forrás Luna de Rosa olasz roma művész performanszán is.
0: A félleértések terei. Ez az a láthatatlan archívum a kiállítás megnyitón, ugye?
1: Így van. Olaszországban a roma téma hatalmas tabú, a rendőri erőszak viszont mindennapos. De Rosa egy paprikákból álló függönyt készített, amin kis üvegek lógnak.
0: Amik a művész szerint megvédik a közösséget a felgyülemlett traumáktól, mintha palackba zárná a kollektív frusztrációt.
1: És Walter Mignolo elmélete alapján a roma művészet nem csak esztétika, hanem ismeretelméleti projekt is. Leleplezi a kimondatlan fehérséget, leszámol azzal a hazugsággal, hogy a nyugat-európai gondolkodásmód az egyetlen univerzális igazság.
0: Oké, de vajon elég-e egy festmény vagy egy performance a társadalmi békéhez? Mert ahogy olvasom, a hagyományos, hivatalos megközelítések közben brutális kudarcot vallanak.
1: Nagyon súlyos kritikát fogalmaz meg itt az esszé, igen. A hivatalos szervek a múlt szenvedéseinek elismerése helyett a roma jövőre fókuszálnak. Integrációs projektek, stb.
0: Konfliktus csapda, ahogy a szöveg írja.
1: Pontosan.
0: És várjunk csak. Tehát az esszé azt állítja, hogy az NGO-k, a civil szervezetek, amiknek papíron az lenne a dolguk, hogy segítsenek, valójában fenntartják az intézményesített rasszizmust.
1: Kócé Angélát is, Kozma Blankát idézve, a szerző konkrétan cigányiparnak nevezi ezt a jelenséget.
0: Ez egy hatalmas óriás paradoxon, ami teljesen ellentmond annak, amit a civil szféráról gondolunk. Azzal tartják fent, hogy lekötik a roma értelmiséget. Hogy működik ez a gyakorlatban?
1: Hát úgy, hogy adnak nekik rengeteg kísérleti projektet, tréninget, kutatást. Az értelmiség dolgozik látástól vakulásig, de közben távol tartják őket a valódi gazdasági, társadalmi és politikai hatalomtól. Nincs igazi beleszólásuk a rendszerbe.
0: Hú, ez tényleg egy csapda. Akkor mi működik egyáltalán, ha ez sem?
1: Az alulról jövő hagyományos közösségi kezdeményezések. Erre hozza példának az esszé a Díván intézményét.
0: Ami egy hagyományos roma társadalmi jogi vitafórum, igaz? És ez inspirálta a 2011-es Velencei Biennálé roma pavilonját is?
1: Így van. De van egy még erősebb példa. A Roma Vének, vagyis a Románi Elders mozgalma a 2012-es berlini biennálén.
0: Az a sztori fantasztikus. Szóval Berlinben elkezdték építeni a meggyilkolt szintik és romák emlékművét 1992-ben, aztán 2008-ban egyszeren lezárták az egészet viták miatt, és hagyták elrohadni.
1: Igen, mintha mi sem történt volna, és ekkor léptek be a Roma Vének.
0: Olyan veterán aktivisták, túlélők, akik fogták magukat, lobbiztak, tüntettek a helyszínen, és nyíltan párhuzamot vontak a történelmi holokauszt meg a jelenkori erőszak között.
1: És elérték a céljukat. Be kellett fejezni az emlékművet. Ez megmutatta, hogy a felülről vezérelt kezdeményezések gyakran érzéketlenek, mert nem a közösségből fakadnak.
0: Tehát az igazi megbékélés nem jótékonyság, hanem a bölcsesség visszaforgatása a társadalomba, meg persze a felelősségre vonás.
1: Pontosan. És ez a kulcsa mindennek, amiről eddig beszéltünk.
0: Akkor picit foglaljuk is össze, hogy miért is fontos ez a tudás neked, a hallgatónknak. A kortárs művészet ebben a kontextusban, ő egyáltalán nem csak valami fenkölt esztétikai élmény.
1: Hanem kőkemény eszköz.
0: Így van, amikor a politikai döntéshozók gyorsan felejteni akarnak, és a civil szféra is csődöt mond a maga bürokráciájával, a művészet válik az emlékezet végső menedékévé. Stojka tusraj szájai vagy nemes tüntető táblái igazából archívumok, bírósági bizonyítékok és a túlélés eszközei.
1: És ebből a gondolatmenetből adódik egy nagyon erős, záró felismerés, amit érdemes továbbvinni.
0: Mire gondolsz?
1: Nézd meg a két végletet, amiről beszéltünk. Tatárszentgyörgyön elutasítják az emlékművet, mert az emberek úgymond felejteni akartak. Közben Célja Stojka egész életműve egy figyelmeztetés, ahogy a cím is mondja, Auschwitz csak alszik.
0: Ez így egymás mellé téve azért eléggé gyomrost ad.
1: Igen, mert ez felvet egy hátborzongató kérdést. Ha a történelem megismétlődésének az egyetlen valódi ellenszere az emlékezet, de a trauma miatt az áldozatok szégyelnek beszélni, a bűntudat miatt pedig a társadalom kétségbe esetten próbál felejteni.
0: Akkor tulajdonképpen saját magunkat vakítjuk meg.
1: Vajon nem a saját pszichológiai kényelmünk hajszolásával ágyazunk meg a jövőbeli tragédiáknak? Azzal, hogy nem merünk belenézni abba a bizonyos tükörbe?
0: Ez egy nagyon kemény, de iszonyatosan fontos kérdés. Ha a kényelmet választjuk az igazság helyett, tényleg megismétlődhet minden. Ezt a gondolatot vigyétek magatokkal. Remélem, hogy ebben a mai elemzésben rengeteg új nézőpontot, igazi aha élményt kaptál, és hogy most már egy kicsit te is máshogy nézel majd ezekre a kortárs alkotásokra. Vigyázzatok magatokra, és köszönjük, hogy velünk tartottatok.
2: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünk azt mutatta meg, hogy a művészet nem egyszerűen illusztrálja a történelmet. Képes megőrizni azt, amit a hivatalos dokumentumok nem rögzítettek, és megszólaltatni azokat, akiknek a hangját a társadalom hosszú időn keresztül nem akarta meghallani. Egy festmény természetesen nem helyettesíti a történeti kutatást, ahogyan egy zenemű sem mondhatja el pontosan, hány embert hurcoltak el, melyik nap indult egy transport, vagy kik hozták meg az üldöző rendelkezéseket. A művészet azonban olyasmit is közvetíthet, amit az adatok önmagukban nem. A félelmet, a vesztességet, a szégyent, az emlékezés nehézségét és az élethez való visszatérés reményét. Célja Stojka alkotásai különösen erőteljes példái ennek. Sötét, gyakran fekete-fehér képein újra megjelennek a táborok, a kerítések és az üldöztetés emlékei. Színes műveiben ugyanakkor ott van a természet, a napraforgó, a család és a szabadság is. A két világ nem oltja ki egymást. Együtt mondják el, hogy a túlélő identitása nem merül ki abban, amit elkövettek ellene. A roma élet és kultúra nem csupán vesztesség, hanem folytonosság, alkotó erő és megújulás is. Junkhaus téme a tanulmánya arra is figyelmeztet, hogy az emlékezet sohasem pusztán a múltról szól. Az, hogy mely történeteket őrizzük meg, mely képeket engedjük be közös kulturális emlékezetünkbe, és kiknek biztosítunk lehetőséget saját történetük elmondására, a jelen társadalmáról is sokat elárul. A roma holokauszt hosszú ideig azért maradhatott a közös emlékezet peremén, mert az áldozatok és túlélők hangja nem kapott elegendő nyilvánosságot. A művészet munkája ezt a hallgatást töri meg. Nem csak emlékművet állítanak a múltnak, hanem kérdést intéznek a jelenhez is. Felismerjük-e időben az előítéletet, a megbélyegzést és az emberi méltóság fokozatos elvételét? Három műsoron keresztül próbáltuk felidézni a roma holokauszt történetét. Beszéltünk az üldöztetésről, a tömeggyilkosságokról, meghallgattuk a túlélők tanúságtételét, végül pedig megvizsgáltuk, hogyan őrizheti tovább emlékezetüket a művészet. E három nézőpont együtt teszi világossá, hogy az emlékezés nem lehet egyetlen nap vagy megemlékezés feladata. Folyamatos figyelmet és felelősséget kíván. Augusztus 2-án a roma holokauszt ismert és ismeretlen áldozataira emlékezünk. De emlékezünk azokra is, akik túlélték az üldöztetést, tanúságot tettek, alkotni kezdtek, és történetüket a következő nemzedékre bízták. Műsorunk végén Schneidberger Ferenc In Memory of My People, vagyis Népem emlékére című kompozíciójának részletével hajtunk fejet előttük. Ez a zene egyszerre hordozza a gyászt, az emlékezést és az élet továbbadásának erejét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, emlékezzünk, és ne engedjük, hogy az áldozatok története ismét láthatatlanná váljon. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című műsorunkat hallhatták. Tartsanak velünk a jövő héten is!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. Akár Nikolában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felső Rákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapján.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 24-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Csóka Gyuszi Prímás a mai vendégem, aki mesélt nekünk a hivatásáról, a tanuló éveiről és a cigányzenéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
6: Én köszönöm a meghívást.
5: Most volt nemrég egy TV felvételet, ha jól tudom, a Duna TV-ben, a Jó ebédhez szól a nóta című műsorban is szerepeltél.
6: Így van, ez nemrég volt, most két hete volt, hogy egy Duna televízióban felkértek, és újra csináltunk egy műsort. Énekeseket ugye kísérünk rajta, Jónás Géza cimbalom művész barátommal, aki ő hívott meg erre a felvételre, úgyhogy ez most egy aktuális programom volt, amiben részt vettem.
5: Elég sokat hallunk egyébként a Duna TV-ben is, és természetesen a Dankó Rádióban is mostanában.
6: Igen, hál' Istennek sokszor visszahívnak, és sokszor kapok felkérést és nagyon szívesen és ugye nagy szeretettel teljesítem, mert nagyon jó érzés, hogy olyan zenészekkel vagyok ott körbevéve, akiket szeretek, barátok, ismerősök, és láthatnak a közönségek, szerepelhetek ilyen műsorban, ez egy jó dolog.
5: És ilyenkor megtalálnak az utcán emberek, hogy gratuláljanak, hogy láttak téged megint a tévében.
6: Igen, volt egyébként ez Kecskeméten történt meg, hogy sétáltam a főtéren a feleségemmel, a családommal, és ott az idősebb korosztály az őket jobban megfogja ez a magyar nóta, és ő szembe jött velem egy idősebb hölgy, és hát Prímás úr, én ismerem önt, a tévében láttam önt, és hát annyira édes, hogy mindig mosolyog. Jaj, mondom, nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves, hogy volt erre már ilyen példa, vagy nem egyszer, de többször is volt erre példa, igen, hogy így megismertek, hogy önt már láttuk a tévébe, és hogy annyira örülök, hogy mosolyog, meg mindig a fehér kendőt, mely hegedű alá, ugye egy kendőt használok, ugye az akót kíméljen bele, és akkor hát, hogy az a fehér kendő, az miért kell, és akkor nagyon aranyosak őket, ilyenek érdeklik inkább. Uh-huh.
5: De ez jó érzés egyébként az embernek, hogy így megismerik.
6: Gondolom. Igen, jó érzés. Jó érzés, hogy megismernek, meg jó érzés az, hogy a magyar nótát szeretik, és hogy tudnak így valamihez engem is tenni, hogy most ő egy prímás, ő a magyar nótát szokta játszani, énekeseket kísér. Igen, egyébként ez egy jó érzés.
5: Hogy tapasztalod egyébként, hogy milyen a kereslet a magyar nóta iránt mostanában, hiszen azért nyilván már régóta a szakmában vagy. Tapasztalsz valamiféle változást az elmúlt időszakban, akár a Covid utáni időszakban?
6: Kereslet az van, én azt mondom, hogy van, és nagyon szeretik a fiatalok is a magyar nótát, és ezt tapasztalatból tudom mondani, mert ahol én zenéltem a Covid előtt egy csárdában, ott nagyon sok fiatal is vendég jött ugye ebédelni vagy vacsorázni, és kérték a zenét, és olyan nótákat mondtak, hogy egyébként az ember csak gondolkodott, hogy most ezt kitől tanulhatta, persze előjött, hogy a nagymama, apuka, stb. De igen, szeretik, és itthon is. Én inkább azt mondanám, hogy tudni kell nekik játszani, hogy megszerettetni ismert zenéket játszani, szóval inkább így mondanám, hogy ha hallják a választási lehetőséget, akkor ők tudni fogják, hogy mit lehet kérni egy zenésztől, egy prímástól, mert szeretik a magyar nótát a fiatalok is. Igen, én ezt így gondolom.
5: És hogyha kérnek, akkor miket szoktak kérni mostanában?
6: Hát nagyon sokszor van arra példa, hogy például régi magyar számokat kérnek, és most már a Budapest Bárral kötik össze.
5: Hogyha hát a Budapest Bár akkor ezek szerint nagyon sokat segített a műfajnak a terjesztésében. Hiszen ők azért egyfajta modernebb hangzást biztosítanak ennek a műfajnak.
6: Így van, igen. Nagyon sokat segített, ez tény, mert például egy Szomorú Vasárnapot tőlem úgy kértek, hogy a Budapest Bártól el tudnám játszani a Szomorú Vasárnapot. Ez egy fiatal, nem tudom, de egy ilyen 20 év körüli hölgy volt, és mondom, természetesen most. De igen, nagyon sokat segített ez azért, mert újból felhozták azokat a zenéket, amik nem mondanám, hogy elfeledték az emberek, mert ez szerintem mindig bennük volt, csak kicsit hanyagolták, vagy nem tudom. Szóval elfelejteni nem hinném. És mindig van egy visszatérés ugye ebben a zenében is, hogy a régi magyar zenéket, nem csak a magyar nótákat, hanem a régi Szenes Iván, vagy a Horváth Jenőnek a szerzeményeit, ez újból visszajön. És oké, van egy újabb feldolgozás, akkor még nagyobb, még jobban beszélnek róla, vagy még nagyobb jobban előkerül. De szerintem a magyaroknak tudni kell azt, hogy mit játszik nekik az ember, mit ad nekik, miből tud kínálni, hogy mi lehet az, amit ők szeretnek. És hogyha magyar zenét játszik egy ember, magyar étteremben magyar zenét játszanak, az kell. Én azt gondolom.
5: Vagy hát ebben az esetben Seres Rezső, a Szomorú Vasárnapnak az írója. És tulajdonképpen ez a mi kultúránkhoz hozzá tartozik. Tehát ez a magyar kultúrának a szerves része. Ezt ismernie kell az embereknek, ugyanúgy, mint Petőfit, Arany Jánost, akkor ebben az esetben Seres Rezsőt is.
6: Így van, igen.
5: Hiszen ennek a műfajnak meghatározó alakja volt.
6: Ez így van.
5: Ebből a szempontból.
6: Igen, így van, nagyon sok zeneszerző, így van, mint Dankó Pista. Tanulásban ugye maga a vendéglátó, ugye maga az a kávéházi cigányzene, amit én is ugye képviselek. Vannak tanulóévek, amit ugye most már mai korszakban ugye ez nincs. De régebben, amikor én voltam 16 éves, akkor tanuló éveim voltak olyan primások mellett, mint például Berki Béla, vagy Járóka Sándor mellett tanulhattam, vagy segédprimás voltam Lakatos Misi bácsi mellett egy nagyon-nagyon-nagyon komoly szállodában. És ott az ember megtanulta az idősebb kollégáktól, primás kollégáktól, hogy hogy kell egy vendéggel foglalkozni, mit kell nekik játszani, mi a repertoár, hogy épített fel az esti étterembe, ugye, hogy épített fel a zenédet, hogy szeretteted meg a vendégekkel ezt a fajta zenét, és ez kellene mai napig is, ugye, hogy ezt lássák a fiatalok, de egy egyszerűt mondok, hogy az étterembe hogy mész be, azt megtanultuk, hogy lépsz be egy étterembe, hogy az a tisztelettel, alázattal, köszönettel. Szóval én nekem szerencsém volt, mert mondom, én így meg voltam tanuló éveim, volt segédprímás évem, és utána kerültem Lugosi Tibor klarnit művészhez a zenekarába, mint prímás, és ott is tanultam rengeteget. Szóval ott is tanultam másfajta stílus zenében, hogy egy színpadon hogy kell zenélni. Uh-huh. Szóval az embernek ez kell. Szóval egy fiatalnak kell az, hogy több zenekarban legyen, és onnantól kezdve kinyílik a látás az felé, hogy ezt is megkóstoltam, azt is megkóstoltam, és mindegyikből tapasztalatot gyűjtöttem, és utána majd jön az én időm, amikor én prímás lehetek, és akkor én is tudom a szakmámat, amit ugye gyerekkorom óta tanultunk, mert én nekem az, hogy ugye nagyapám tanított, Csóka Béla nagyapám adta a hegedűt a kezembe, és ő kezdette velem foglalkozni, ugye 6 éves, 7 éves korom óta, az ő még akkor gyermek voltam, ugye, és ő megszeretette velem a hangszert, a hegedűt, és onnantól kezdve ugye tanultam a vendéglátót, mert mindig éreztem egy vonzalmat iránta.
5: Mielőtt még rátérünk a családi vonalakra, mit gondolsz, mi a titka egy jó prímásnak? Tehát nyilván a tanuló évek, amikor az ember egy zenekarban gyerekként segédprímás mondjuk, akkor mi az, amire figyelni kell? Mi az, amit elles a prímástól? Mi az, amire figyelnie kell később? Hiszen számos prímást láttunk már az elmúlt évtizedekben, századokban, akik világhírűek voltak, királyoknak játszottak, grófoknak. Mi volt az a titok, amit tulajdonképpen tradíciókon keresztül átadtak a fiatalabb generációnak, és ezt te is elsajátítottad?
6: Hát az, hogy mitől jó a prímás, én azt gondolom, hogy maga ugye a vendéglátóban, hogy a szórakoztatni azokat a vendégeket, akik abban az étteremben vagy abban a szállodában vannak, és olyan zenét játszik nekik, amivel felhívja magára a figyelmet. Attól függetlenül van egy olyan prímásnak egy kisugárzása is, az egy adottság. Én csak egy rövid sztorit tudok elmondani, Kálai Kisernő bácsival, a klarnét királlyal játszhattam egy hónapon keresztül. Nagyon fiatal voltam, 18-19 éves, nagyon féltem, nagyon izgultam. És mondta nekem, hogy fiam, nyugodtan csináld, amit tudsz, én itt vagyok melletted, segítek, mondok minden. Jó, rendben van, mondom, Ernő bácsi, köszönöm. És 45 percet kimuzsikáltam, ettek a vendégek, láttuk, hogy megy a szépen az idő, és ő egyet klarnétozott. És egy nagy csönd lett, letette mindenki a késvillát, és ő kiállt, és egyet fújt, és csönd lett. És ez viszont egy olyan atmoszférát teremtett ő, hogy Az nem lehet tanulni. Uh-huh. Ő egy egyéniség, és voltak ilyen nagy prímások, így van, akik szintén ezt az atmoszférát meg tudták teremteni. Ez talán egy isteni ajándék, de attól függetlenül egy jó prímásnak szerintem az, hogy természetesen tud hegedülni, tud muzsikálni, és a vendégeket tudja szórakoztatni, ugye, mert szórakoztatói iparból beszélünk, akkor igen, azt gondolom, hogy ez számít. Uh-huh.
5: De azt gondolom, hogy nagyon kifinomult érzék kell ahhoz, hogy az ember mondjuk egy prímás ráhangolódjon a vendégre. Hogy mi az a zene, amit ő hallani akar, és persze ehhez óriási repertoár is kell, hiszen hogyha mondjuk jön egy japán csoport, akkor kell tudni nekik olyan dalokat játszani, amik hozzászólnak, érzi, akkor gondolom, hogy meg van szólítva.
6: Így van, ez tényleg így van, hogyha például csak egy egyszerű, egy olasz vendég jön, ott sem mindegy, hogy északi vagy déli olasznak játszik az ember. És ugye igen, ezt például Lakatos Misi bácsitól tanultam olyat, hogy ő magyarázta nekem, hogy fiam, nem mindegy, hogy most oké, olasz vendég, jó, van, rendben van, de nem muzsikálhatsz neki egy délit. Hát egy budainak sem muzsikálhatsz pestino, tehát viccesen mondta. De és akkor ugye persze az ember tanulta, és hát mondom, hogy honnan tudja melyik, én tudom azt, hogy olasz szám is kész, hát honnan tudja most melyik az, melyik régió, stb. És hogy hát igen, foglalkozni kell ebben is egy jó prímásnak, hogy ahogy például egy magyar nótát is egy prímásnak illő tudni a szöveget, hogy miről szól az a nóta, akkor tudja átérezni, akkor tud róla, akkor tudja úgy eljátszani szerintem, hogy fogalma van arról, hogy mit épített, hogy épül fel a nótának a szerkezete, el tudja úgy muzsikálni, hogy ugye, aki a szöveget írta, mint egy megzenésített verset, el tudja úgy adni. És kell róla fogalomnak lenni, hogyha nem is tudja az ember minden két-három verszakát, de legalább az egy verszakát, hogy miről szól az a magyar nóta, hogy mit mond az. Igen, és ugyanígy van ez a külföldi számokban is, a német számoknál is voltunk itt Németországban, barátaimmal zenélni, és igen, tudtuk, hogy melyik részre megyünk, és kicsit felkészültünk, hogy akkor az ott milyen fajta zenei német zenéken belül is, hogy mik vannak, hogy egy kicsikét tanuljunk belőle, és akkor azokkal mi is tudjuk kicsit szórakoztatni azokat a közönséget. Szóval ez, igen, ez egy jó prímásnak a titka, hogy felkészült mindig, mindenhol.
5: De így tulajdonképpen ez egy életfogytig tartó tanulás, hiszen az ember folyamatosan tanulja a számokat.
6: Igen,
5: a dalokat.
6: Sajnos igen, sosincs vége. Igen, mindig jön új szám. Ugye pont ez, hogy azt gondolom erről, hogy mindig az a vendéglátói zenészek, ugye a prímások is, vagy a zenekarok is mindig az aktuális számokat megtanulták. Uh-huh. Ahogy most is, a mai korszakban is vannak ezek az aktuális zenék, amik hirtelen slágerek lesznek, és akkor utána jön az egyik vendég, és kéri. Én nekem csak egy példa volt egy ilyen, ahol zenéltem a csárdába, hogy bejött az két kicsi Lego szám. Uh-huh. Nem, akkor nem tudom már, ki énekelte, de és második vendég kéri, harmadik vendég kéri, de mondom, én ezt nem akarom megtanulni, mert ez egy primitív szám, ezt én nem akarom. És akkor kért, már ötödik vendég megkérsz, hogy a kicsi fiamnak el tudnád játszani, nagyon szereti ezt, a két kicsi Lego veszünk össze. És mondom, nem, és megtanultam.
5: Hát igen, musz.
6: És musz, rávisz ugye a kényszer, meg kell tanulni, és utána ugye az jön ki, hogy hát igen, a prímás az mindent el tud játszani, mindent is el tud játszani.
5: Igen.
6: És végül igen, de ugye persze vannak azok a zenék, amik ugye közel állnak a szívünkhöz, a lelkünkhöz, azokat egyértelmű, hogy egyből megtanulja az ember, hogyha még olyan szép dalama is van neki, de nem csak azok vannak, mindent meg kell tanulni, hogyha slágerré válik, akkor megtanulod, és kell játszani, hogy mindent tudjál, mert valahogy azt viszont el tudom mondani, hogy elvárják tőled, hogy ezt te tudd, hogy te, neked tudnod kell ezt, mert te nem tudom, te prímás vagy, és neked ezt tudnod kell, és ez lényegtelen, hogyha jöttek külföldi vendégek is olyan, mondjuk egy olyan olasz számot kértek, hogy én, ha már ezt játszom, akkor azt miért nem tudom, hát ez és most magam örültem, hogy ezt megtanultam, és akkor jött az, és ugye most már könnyű, mert az ember akár átküldi a telefonjára az a vendég, hogy ha legközelebb jövök, akkor légy szíves, ezt tanuld meg, és persze az ember megnézi, megtanulja, mert ugye bővíti a repertoárját, és ez kell.
5: Tehát régen tulajdonképpen ez volt a cigány zenészeknek a lényege, hogy akár bementek a moziba, ami akkor még esetleg ritka volt,
6: igen.
5: És megtanulták első hallásra az adott zenéket, igen, kijöttek, igen. És már muzsikálták is.
6: És amit most mondtál, az nagyon fontos, hogy ők még a régiek az első hallásra. Most már nekünk kotta, ugye lassító programok, YouTube, minden van, szóval nem tudod azt mondani, hogy ezt nem tudom megtanulni, mert nincs anyag, vagy kotta róla, mert ez
5: mindenről van.
6: Nekünk már könnyebb, szóval ilyen értelemben. Én nem is tudom, nekem a nagyapám például itt tanult. Ő így elmondta nekem, igen, hogy bemuzsikált például egy idősebb prímás, mondjuk egy magyar Imre bemuzsikált a rádióba egy, a akár egy variációt, akár egy olyan számot, amit mondjuk ő nem ismert, és ő neki azt első hallásra
5: tudnia kellett.
6: Hát igen, első hallásra ott volt előtte a hegedű kotta, és megpróbált ezt egyből lekottázni, és este már ment be a zenekarjába, és akkor ő is muzsikálta. Most meg visszahallgatott, ha kell, 30-szor, úgyhogy más, igen.
5: Nem vagyunk rá kényszerítve, nem. És így már természetesen másként forog az agyunk. Igen. De ha már így említetted nagypapádat, egy picit térjünk vissza akkor a gyökerekhez. Zenés családból származol igen, természetesen.
6: Igen. Az én nagyapám, Miskolci Csóka Béla, úgy ismertebb. Hegedűn játszott, prímás volt. Hát igazság szerint 6 évesen ő szeretette meg velem a hegedűt, ő adta a kezembe. Ő akarta, hogy én hegedűs legyek mindenféleképpen, és hát neki köszönhetem, azt mondhatom, a mindent. Ő, ahogy ő tanított, mai napig előttem van, azok mai napig megmaradtak a kezemben, fejemben is, amiket ő annó tanított nekem. Ő igazság szerint 6 éves koromtól 16 éves koromig végig tanított, foglalkozott velem napi szinten, és ha egy új nóta eszébe jutott, vagy egy új olyan koncertcsárdás, vagy bármi olyan darab, ami nem szokványos, nem ismertebb volt, ő mindjárt lekottázta, hogy megmaradjon nekem. Nagyon sok kottám van tőle, hála jó Istennek. Úgyhogy igen, őnek nagyon sok mindent köszönhetek, és ővel nagyon-nagyon-nagyon jó volt a kapcsolatunk, szóval ő tényleg nem így, mint nagypapa, hanem tényleg tanárom is volt nekem, hogy együtt hallgattuk a jó ebédhez a nótát, vagy a klasszikus zenében is segített. Szóval ő neki nagyon sok mindent köszönhetek neki, igen.
5: Édesapád cimbalmos lett.
6: Igen, apu lett a cimbalmos.
5: Ő ugye apukádnak az apukája.
6: Igen, igen. Apukám cimbalmos lett, és idősebb korára megtanult gitározni, és ami nagyon jó javára vált neki. De igen, őt még a nagyapám ugye cimbalmosnak, a legidősebbik fia egyébként szaxofon és hegedű, a második fia, ő lett prímás, szintén Csóka Károly, utána jött egy lánya neki, és apu a legkisebb, a Csóka Gyuszi ugye, és ő cimbalmot tanult.
5: Tehát akkor kellett a családi zenekarba egy cimbalmos is. Tehát ha már volt egy prímás, akkor...
6: Igen. És akkor a nagypapám az erről gondoskodott. Így van, igen. Úgyhogy egy zenekarja volt neki, igen, így, és hát igen, apu sokkal többet játszott vele, ugye, meg ő tényleg még a fénykorában hallhatta a nagypapámat. Sajnos nem maradtak róla meg olyan sok felvételek a nagypapámról, pedig voltak rádiófelvételei. Egy-kettő van róla, de azt tudom mondani, hogy az idősebb kollégák, azok mindig jó szívvel, jó érzéssel beszéltek róla, hogy a te nagypapád az egy zseniális muzsikus volt, és ez mindig annyira örömmel telít el, hogy az én papám az egy jó prímás volt, és hogy jó volt a zenészek körében, elismert prímás volt.
5: Hogy teltek a gyerekkori hétvégék, vasárnapotok? Mondjuk, amikor összejött a család, és nagy muzsikálás esetleg.
6: Igen, hát nekünk, én azt mondhatom, hogy nagyon jó gyerekkorom volt, mert a család nekünk minden vasárnap a nagypapáméknál volt, ugye a tatáiknál volt, és akkor összejöttek, és azt hozzá kell tennem, hogy a prímás fiának ott öt gyermek van. És ugye jött, akkor összejött, nagy család jött össze, a nagymamáméknak azért nagy lakása volt, hál' Istennek, összejöttek, és akkor jöttek a főzések, jött, ebédeltünk, és ugye automatikusan a hangszer előkerült, mert volt ott cimbalom, volt ott ugye nagybőgő, volt brácsa, és akkor nagypapám elkezdett ugye hegedülni, utána én jöttem, hogy akkor én is hegedülök, és akkor ő kísért, engem segített, szóval a hangszer mindig előjött, és hát jó volt, jó, szép gyermekkori emlékek ezek nekem, igen, igen.
5: És akkor még gondolom rendszeresen szólt a nóta.
6: Így van. igen. Volt olyan...
5: Hallgattátok hogy, akkor?
6: Igen, volt például egy... Sajnos, ugye akkor nem voltak még ilyen okos telefonok, hogy nem tudtuk felvenni, de pont ugye, aki a Jó Ebéd szól a nóta műsornak a vezetője, zenei vezetője, Jónás Géza, ő is ott volt már, mert ő egyébként egy gyerekkori barátunk nekünk, és ilyen 14 éves lehettem.
5: Ki szintén cimbalmos.
6: Igen, cimbalmos, igen. Igen, így van. Ő brácsázott.
5: Aha.
6: Akkor már ő brácsázott. Az én unokatestvérem Csík Gyuszi, ő nagybőgőzött, aki egyébként cimbalmos. ő a 100 tagú cigányzenekarnak a szólista vezető cimbalmosa. Ő nagybőgözött, apukám ugye, aki cimbalmos, cimbalmozott. Szóval három cimbalmos, és így muzsikáltunk a nagyapámnál fönt, ilyen vasárnapi ebédkor előkerültek a hangszerek, szóval jó bulik voltak ott. Uh-huh. Ott igen, így visszagondolva, igen, szép gyermekkorom volt ebből, igen.
5: Most ezt iskolában nem lehet így megtanulni. Tehát ebbe vagy az ember felnő, tehát beleszületik, vagy nem. Hát tehát, igen. Hogy ez egy ilyen műfaj, hogy ezt elsajátítják az idősebbektől, a gyerekek ebben nőnek föl, vagy hát az ember tizenéves korába bekerül egy jó kis zenekarba, mint amiket már fel is soroltál, igen. Hogy többek között járók a Sándornál is.
6: Igen,
5: tanulós éveidet ott tölthetted. Ez nem működik egy hagyományos iskolai keretek között, vagy legalábbis ritka. Nyilván a Rajkó az egy bizonyos fajta kivétel, de ott is egy picit más.
6: Igen, így van. Természetesen a Rajkó az egy kivétel, viszont a vendéglátót megtanulni, az csak úgy tudja szerintem egy prémás, vagy akármilyen zenész, hogyha oda kerül egy olyan ember mellé, aki napi 4 órában este hallhatja, láthatja, hogy mit csinál, hogyan foglalkozik a vendégekkel, milyen a repertoárja, hogy építi fel azt az éjszakát, azt az esti programját, és ugye ez változó, mert a vendégtől függ. Mindig az adott vendégektől függ, hogyha olaszok, ahogy említetted, vagy hogyha magyarok jönnek, hogy azoknak, hogy mit muzsikál, és ugye egyébként a magyaroknak a legnehezebb muzsikálni.
5: Tényleg?
6: Igen, nekik a legnehezebb muzsikálni, mert az ember nem is gondolná, de olyan gyönyörű magyar nótákat kérnek, és ugye és azért szeretik, hogyha egy prímás el is tudja mondani nekik azt a adott nótát, amit esetleg kért. Most egy egyszerűt mondok, mondjuk egy vén cigány, hogyha ez most nem is elénekli egy prímás, de legalább el tudja nekik mondani, és ebből is tud kedveskedni a vendégnek. Igen, a magyaroknak nehezebb így ebből a szempontból játszani, mert azért egy külföldinek jobban el tudod adni a virtussal, a technikás dolgokkal, az, hogy milyen temperamentumos, ugye a cigányzene egy dinamikus zenével, vagy akár egy szép lassú, csak egy kislánnyal is meg tudod egyébként csiratatni a külföldi vendégeket is, mert egy nagyon érzelmes, ugye a magyar zene, a magyar cigányzene nagyon érzelmes, de amikor egy magyarnak kell játszani, ott azért szerintem ott kicsit nehezebb.
5: Beszélünk itt sokat a cigányzenéről, de valójában mi az a cigányzene? Először is itt nyilván a kávéházi cigányzenéről beszélünk, amit mostanában divatosan szoktak mondani, habár én nem szeretem ezt a kifejezést, tehát nekem a cigányzene az a cigányzene, amit még Biharitól, Cinkapannától.
6: Igen. Hát ez a cigányzene, de mégis azt mondják, hogy mégis, mivel hogy mi a klasszikus zenét játszunk, ugye operetteket játszunk olasz, francia sanzonokat, és ugye a magyar nóta is, amit játszunk, ugye oké, Dankó Pista természetesen persze cigány volt, és ugye azoknak a nótáit, de vannak nagyon sok magyar zeneszerzők is, akik grófok voltak.
5: Így van.
6: És igen, ez egy jó kérdés, hogy a cigányzene, hogy miért cigányzene, mert ugye mi azt mondjuk, hogy kávéházi zenét, szórakoztatói zenét játszunk, de mégis azt a cigányzene, mert hogy cigány vagy, és te azt játszod a...
5: Tehát nyilván ez valahol elkülöníti a cigány folklortól a kávéházi cigányzenét, tehát ez egy szükséges ilyen különbségtétel az elmúlt évtizedekben, tehát erre szükség volt, mondhatjuk így is, tehát érthető az, hogy miért nem hívjuk általában cigányzenének azt, amit régen cigányzenének mondtunk, hiszen ez a 70-es évektől mondjuk ez megváltozott, vagy 80-as évektől egy kicsit. Igen. És az is érthető egyébként, hogy miért hívjuk cigányzenének, hiszen valójában annyira egyedi hangzásvilága van, hangszerelése ezeknek a zenéknek, hogy annak ellenére, hogy mondjuk egy magyar zeneszerző, vagy egy magyar nóta szerző írta ezeket a dallamokat, de miután ezeket meghangszerelték ezek a cigányzenészek, ami egyedi stílusban történik, onnantól kezdve ez valami egészen egyedi műfaj.
6: Így van.
5: Műfaj is lehet.
6: Igen, és így gondolom, hogy te most elmondtad, igen.
5: Tehát tulajdonképpen ezek a zenék úgymond a magyar kultúra részét képezik, amik nagyon fontosak, és nagy öröm, amikor ezeket a fiatalok is hallják, ismerik, kérik, akkor ezek szerint még ez a tradíció benne van azért valahol a társadalomban.
6: Igen, így gondolom én is, hogy benne van, mivel hogy ahogy a gulyásleves is benne van még egy étteremben, hogy kérik a gulyáslevest, és hozzátartozik szerintem a cigányzene is, amit ugye képviselünk, amit játszunk.
5: Igen. Valahogy hozzátartozik olyan szintet, hogy nekem is jobban esik a gulyásleves, vagy a pörkölt, hogyha cigányzene szól vele.
6: Igen, igen, egy élőzene mellett sokkal kellemesebb, akár ebédelni is, nem muszáj pont vacsorázni, ebédelni is kellemesebb szerintem, és főleg úgy, hogy hogyha tényleg egy olyan étteremről beszélünk, ahol, amit elnyitettünk, gulyásleves, oda szerintem hozzátartozik ez a fajta zene, ez a cigányzene, ez a kávéházi cigányzene, ami kiegészíti egymást. És ez ugye igen természetes volt, most már nem olyan természetes, de azért kellene, hogy legyen, hogy természetesnek kellene, hogy legyen ez a zene.
5: Egy picit térjünk vissza a tanulmányokra, hiszen a cigányzenészeknek a tanulmányai azok nem feltétlenül egy szakgimnáziumban, egy konzervatóriumban történik például, hanem azokon a hagyományokon alapulnak, amiket a családi tradíciók továbbadnak, vagy azokban a zenekarokban, ahova az ember tanulóként, segédprímásként bejár, évekig ott van, ott sajátítja el a szakmának a csinyát, bínyát tulajdonképpen. Igen. És ennek a vége egy diploma, amit akkoriban nem diplomának hívtak, hanem az OSK adta ki ezeket a bizonyos kategóriavizsgákat.
6: Én például 99-ben tettem le, egy működési engedélyt kaptam, ugye úgy, hogy az OSK által, Országos Szórakoztatói Központ által egy működési engedélyt kaptam, hogy zenélhetek. És akkor kellett vizsgát tennem, és ugyanúgy kellett nekem egy olyan vizsgát tennem, ami nem kategória vizsga volt akkor már részemről, viszont nem akarok nagy számokat mondani, ilyen 150-200 darabból választottak a zsűri. Műdalok, klasszikus dalok, könnyűzene, operett, stb. És azt el kellett tudnom játszani, el kellett végig játszanom, leállítottak, másikat kérünk. Úgyhogy igen, ilyen vizsga volt abban az időben is, és most is.
5: Tehát ez tulajdonképpen, azért mondtam, hogy ez a diplomájuk volt, hiszen ez volt egy ilyen nagy próbatétel, hogy így mondjam, ami azért a fiatalokat általában azért kihívás elé állította. Neked milyen élményeid vannak a kategória vizsgával, illetve a működési engedélyedkor megkapott vizsgával kapcsolatban?
6: Én nekem Kálai Kisernő klarnétművész előtt Eszeljenő bácsi elméletből ő vizsgáztatott, és Győri Nyári László előtt kellett vizsgát tennem. Nagyon izgultam, nagyon féltem.
5: Persze, nagy nevek.
6: Igen. És az, hogy ugye az ember azt sose érzi azt, hogy fel van készülve, ugye ebben a szakmában nem lehet azt mondani, hogy felkészült prímás vagy. És viszont amikor megállt az ember előttük, és ott volt a háta mögött egy idősebb zenekar, akik ugye kísértek, és kérték ilyen darabot, olyan darabot, nem kellett végigjátszanom, elég volt, hogy csak mondjuk a közepéről játszok bele, hogy tudják azt, hogy tudom a darabot, és akkor én sikeres vizsgát tettem, ugye, és akkor az egy jó érzés volt, hogy ez megvolt úgy. Abban az időben. Igen.
5: Ilyen záróakkord tulajdonképpen igen, a tanulmányaid igen. Során.
6: Igen, mert végül is, ahogy mondod, igen, hogy egy záróakkord szintén, igen, és mondom, ezt tudom emlegetni, mert ott úgy éreztem, hogy akkor jó, megvan van egy papírom róla, hogy egy működési engedélyem, ahol zenélhetek. Egyébként akkor kérték a vendéglátói egységek, kérték ezt a papírt, amit utána ugye Kóka János megszüntetett, hogy eltörölte ezt végül is.
5: Ez volt a minőségbiztosítás tulajdonképpen ahhoz, hogy valaki játszon valahol, hiszen akkor, aki nem tette le ezt a bizonyos vizsgát, kategória vizsgát, akkor az egyszerűen nem játszhatott bizonyos helyeken.
6: Igen.
5: Sőt, a kiemelt helyeken csak az A kategóriával rendelkező prímások játszhattak.
6: Igen.
5: Akiknek aztán rendkívül magas volt a felkészültségük éppen ezért.
6: Így van, igen.
5: És ezzel reprezentálhatták az országnak a kultúráját.
6: Igen.
5: Milyen tapasztalatod van, hogy ez a megszüntetés, ez mit hozott magával?
6: Hát, ugye én még akkor 21 éves lehettem, vagy 22, talán így, amikor igen, 99-ben raktam le, és utána nem sokra egyébként nem akarok évszámot mondani, mert nem tudom pontosan, de
5: Úgy emlékszem 2006.
6: 2006? Igen, akkor lehetséges. Én csak arra emlékszek, hogy ugye amit akkor megcsináltam, hogy az semmisé vált. Ugye úgymond még a fiatal fejjel annyira nem fogtam fel. Most idősebb fejjel sokkal jobban felfogom, hogy mit szüntettek akkor meg. És ugye akkor senki nem állt ez mellett ki, akkori nagy nevű prímások, vagy az akkori nagy nevű zenész kollégák, akik tényleg a szakmában elismert zenészek, nem szólalt föl senki, és ez úgy el is törlődött. Azóta ugye nem kell semmilyen kategóriavizsga, semmilyen engedély, mindenki ott játszik, ahol tud, ahol lehetősége van, és úgy gondolom, hogy ez pedig kellene egy ilyen vizsga újból. Nagyon jó lenne, hogy a maga minőségi cigányzene visszatérjen, mert ugye az akkori nagyprímásoknak, ugyan az én nagypapámnak is A-kategóriás vizsgája volt, és szenzációs muzsikusok voltak ők. Most itt nem akarok neveket tényleg mondani, hogy kik voltak azok, de hát abban az időben egy B-kategóriás, de még egy C-kategóriás prímás is olyan programmal, olyan minőségi muzsikával rendelkezett, hogy kellene ez egyébként. Én ezt javasolnám, hogy újból visszaállítani egy ilyen vizsgát, egy újból, hogy meglegyen az, hogy a minőség és a mennyiség kellene.
5: Ez a szakma felhigulását eredményezte egyébként?
6: Én szerintem igen. Igen, van benne ez, hogy felhigult, így van. Igen. Igen.
4: Csóka Gyuszi prímás volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk a hivatásáról, a tanuló éveiről és a cigányzenéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszont hallásra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallott.

0: Rádiódik. Hallod? Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kócé Angéla a roma nők példaképe. A roma közösség számos olyan kiváló nőt adott Magyarországnak, akik munkájukkal hozzájárultak a társadalom fejlődéséhez, valamint a cigány kultúra és értékek megőrzéséhez. Közülük az egyik legismertebb, Kócé Angéla, szociológus, kutató és emberjogi szakember, aki hosszú évek óta dolgozik azért, hogy a roma emberek, különösen a roma nők lehetőségei javuljanak. Munkássága nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is elismert. Kócé Angéla roma családból származik, ezért már fiatal korában megtapasztalta, hogy a tanulás, a kitartás és az elszántság milyen fontos szerepet játszik az ember életében. Már gyermekkorában hitt abban, hogy a tudás képes megváltoztatni az emberek életét, ezért nagyon sokat tanult és folyamatosan képezte magát. Egyetemi tanulmányai során a társadalmi egyenlőtlenségek, a roma közösségek helyzete és a nők szerepe iránt kezdett mélyebben érdeklődni. Kutatóként leginkább a roma nők életével foglalkozik. Vizsgálatai során arra keresi a választ, hogyan lehetne javítani a roma családok életkörülményeit, miként lehetne több fiatal számára biztosítani a tanulás lehetőségét, valamint hogyan lehetne csökkenteni a hátrányos megkülönböztetést. Munkája során mindig hangsúlyozza, hogy minden embernek egyenlő esélyt kell kapnia a tanulásra, a munkára és természetesen a boldog életre. Kócé Angéla nem csak kutatóként ismert, hanem előadóként is. Számos egyetemen tartott előadásokat Magyarországon és külföldön is. Tudományos munkáival hozzájárult, hogy a roma emberek történelmét, kultúráját és mindennapi kihívásait egyre többen megismerjék. Fontosnak tartja, hogy a roma közösségekről ne előítéletek, hanem valós ismeretek alapján alkossanak véleményt az emberek. Munkásságának egyik legfontosabb üzenete az, hogy a roma nők rendkívül fontos szerepet töltenek be családok és közösségek életében. Sok roma édesanya óriási áldozatokat hoz a gyermekeiért, és mindent megtesz azért, hogy jobb jövőt biztosítson számukra. Kócé Angéla szerint ezek a történetek megérdemlik, hogy minél többen megismerjék őket. A tanulás fontosságát mindig kiemeli. Úgy véli, hogy az oktatás az egyik legerősebb eszköz arra, hogy valaki megvalósíthassa az álmait. Ezért folyamatosan bátorítja a roma fiatalokat arra, hogy tanuljanak, fejlesszék képességeiket és higgyenek önmagukban. Szerinte a tudás olyan érték, amelyet senki sem vehet el az embertől. Kócé Angéla munkáját hazai és nemzetközi szervezet is elismeri. Kutatásai és előadásai hozzájárultak ahhoz, hogy a roma nők helyzete nagyobb figyelmet kapjon Európában. Nevét ma már sok egyetemen és tudományos konferencián ismerik, ahol rendszeresen osztja meg tapasztalatait és eredményeit. Példája mutatja, hogy kitartással, szorgalommal, tanulással nagyon sokat lehet elérni, nem csak a roma közösség számára jelent inspirációt, hanem minden olyan fiatal számára is, aki hisz abban, hogy a tudás és a kemény munka képes megváltoztatni az életét.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 25-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Csóka Gyuszi Prímás ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a hivatásáról, a tanuló éveiről és a cigány zenéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Nyilván nem a vizsgától voltak jók ezek a régi nagyprímások, de valahol ez is hozzájárult, hogy volt egyfajta elvárás.
4: Igen, volt egy elvárás, mert az, hogy tanuló éveket is töltötték, amint ugye az említettünk, beszéltünk róla, hogy tanuló évek, és utána egy tanulni év után egy segédprímás lehettél, szóval ott is eltöltöttél egy-két, akár három évet. Szóval tényleg, mint hogyha most, ha úgy mondom, mint hogyha főiskolára jártál volna, akkor a segédprímási időszakod volt, amikor már volt fizetésed, kaptál részt ugye a borravalóból, és ugyanúgy tanultál a prímástól, aki mellett segédprímás voltál, és ugye ott már a prímás fölállított, hogy menjél pénzt keresni, csinálj hangulatot, akkor ott már volt egy, ott már tudni kellett valamit a vendéglátóról. Mm-hmm. Ugye, és igen, ezek voltak a vendéglátóiskola. Ez volt, ami ma már nincs, ugye, mert más sehol nincs az, hogy tanuló, de tényleg sajnos már, hogyha három tagú zenekar van egy étteremben, az már csodálatos nagy dolog, ugye. És nem, hogy még egy tanulót is oda tudunk vinni magunk mellé. Úgyhogy igen, de szerintem ez olyan fontos volt abban az időben.
3: Visszatérve egy picit a életpályádhoz, merre fele muzsikáltál? Kik azok a személyek, akiket esetleg kiemelnél az elmúlt évtizedekből, akikkel olyan élményeid vannak, akár zenei élményeid, együttjátszás tekintetében, ami úgy nagyon meghatározó volt az életedben?
4: Hát szerencsésnek mondhatom magamat, mert nagyon-nagyon-nagyon jó zenészekkel, idősebb generáció zenészekkel tudtam játszani, és sorolhatnák itt például Parádi Jenő, Sügöle Jenő, akkor a öreg Sügölője, Józsi bácsi, Kálai Kisernővel, ahogy említettem, egy hónapot zenélhettem vele. Nagyon sorolhatnák itt tényleg több neveket is, és úgy gondolom, hogy fiatal korom óta, ahogy prímás lettem például Lugosi Tibor zenekarjában is, és ott is kiváló emberek, kiváló muzsikusokkal voltunk körbevéve, ahol körbevéve én, akiktől ugyanúgy a fejlődésem csak fölfele indult. Mert például Sörös Jenő bácsival bementünk muzsikálni, és már bontotta ki a cimbalmot, és akkor Gyuszika, gyere, ezt a népdalt így, ezt a csárdást tanult meg, gyere, átveszük, és akkor este is muzsikál. Ezek nagyon-nagyon-nagyon jó dolgok voltak, és mondom, hogy például Lakatos Misi bácsi mellett, ahol segédprímás voltam, ott is például, amit én hallottam, hogy este elmuzsikált egy gyönyörű éneket, és megkérdeztem, hogy Misi bácsi, mi volt ez az ének? Elmondta, ez egy Be My Love volt, egyébként az volt a címe az éneknek, és mondtam, hogy Misi bácsi, ezt megtetszene mutatni nekem. És holnap gyere fel 11 órára lakásomra, is mutatom nekednek. Szóval én szerencsés voltam, mert úgy is álltak hozzám, hogy nem az, hogy nem mutattak meg, vagy nem tanítottak, hanem segítettek, és én azt gondolom, úgyhogy én nekem ilyen szép emlékeim vannak ezekről a fiatalabb időszakaimról.
3: Ha már így egy picit belementünk a tanulási folyamatnak a lényegébe, akkor beszéljünk arról is egy kicsit, hogy ezeket a dalokat kottából mutatták meg neked?
4: Hát például a nagyapám az nem, ő a kézről tanultam. Ő elmuzsikálta nekem, és megismételtem. Elmuzsikáltam, megismételtem. Aha. És így tanultam meg.
3: De ez ennek a természetes folyamata? Tehát ez kottából valójában? Ezért is kérdeztem, mert nem is lehet.
4: Nekem akkor nem is tudtam, hogy van más. Ugye? Nekem ez volt a természetes, mert hogy ahogy most itt ülünk egymással szembe, ugyanúgy ültem a nagypapámmal szembe, és mutatta, hogy ez az első ujjaddal, ezt így, erre így kell, ezt itt kell. Most ezt fönt hegedüljük el harmadik fekvésben, mert ott szól szépen. Megpróbáltam mindig azokat is elmagyarázni, hogy például, hogy hol szól szépen egy adott dal, hogy melyik fekvésben, melyik, hogy húzom meg. Szóval ő el rávezetett, ugye? De én akkor így tanultam. Aztán például a Misi bácsitól is ugyanúgy a kezéről tanultam. Például voltam egy zenekarban vele, egy belvárosi, 5. kerületi belvárosi zenekarban voltam ott is a Misi bácsival 7-8 éven keresztül, ahol bejártunk próbálni. És jó, ott már a telefon segítség volt ott már ez az időszakban. Ugye akkor mondtam a Misi bácsi, hogy Misi bácsi, tessék fel muzsikálni, és én felveszem, és majd én otthon megtanulom. Mert mondom, hogyha
5: itt fülből.
4: Így van, fülből tanultam. De meg voltak ugye olyan énekek, amikről nem is, még ha lehetséges, hogy volt hol akutta, csak mivel nem is tudtam a címét, nem tudtam így rákeresni. Uh-huh. Ugye, hogy és akkor így mindig fülből, vagy fül, vagy kéz után tanultam én. Utána jött a kotta, amikor tényleg az internet előtt már minden ott volt, és akkor jött a kotta, amit meg akarok tanulni. Így. De én kéz és fül, igen, így.
6: Na de az igazság, hogy hiába van egy kotta, az tulajdonképpen egy jegyzet. Egy leegyszerűsített jegyzet, és ami tulajdonképpen benne van a sorok között, azt nem közvetíti, azt nem tudja közvetíteni, képtelen közvetíteni a kotta, és ezért van valahol szükség arra, hogy mondjuk egy magyar nótát valaki megmutasson.
4: Igen, és így, ahogy mondod, igen, mert például mai napig van úgy, hogy például megtanulok akármilyen számot, akár egy magyar nótát, azért én mindjárt rákeresek a YouTube-on, hogy mondjuk egy idősebb Járóka Sándor hogy muzsikálta, egy Magyar Imre hogy muzsikálta, egy Rász Béla hogy muzsikálta, Boros Lajos bácsi hogy muzsikálta el, vagy Lakatos Sándor hogy muzsikálta, és akkor megvan a fogalom, hogy hú, és össze lehet rakni belőle valamit, és hogy ha az embernek van egy kis sajátossága, akkor azt is hozzá tudja tenni, és akkor így alakul ki a te kis világod is. Mm-hmm.
6: Tehát az az egyedi íz, amikor az ember saját magán keresztül engedi a muzsikát és azokat a dalokat.
4: Igen, igen.
6: Ettől lesz egyedi a...
4: Igen, hogyha hozzá tudja rakni az ember, hogyha jön, igen, akkor igen, így válik egyedivé, vagy így válik azért, hogy valamit én adok magamból talán.
6: A nagy primásoknak mindegyiknek volt valamiféle egyedi ízük, és rá lehet ismerni a játékukra.
4: Igen, így van, igen. Mindenkinek volt egy saját zenei stílusa, azt tudjuk mondani, hogy egy vonóhúzásból már tudtuk, uh-huh, hogy ki az, ki muzsikál. Jó, mondjuk ez kellett az is, hogy legyenek nekik rádió és tévé felvételük, hogy hallhassa őket az ember, de minden viccet kívül, igen, ezért voltak nagyok, ezért voltak zenei stílusok, ugye a Boros Lajos stílus, ugye most ugye a Járóka Sándor stílus, ezek jöttek tovább, ugye, és hát igen.
6: Külföldi utak esetleg, amik úgy meghatározók voltak az életedben?
4: Hát, ami egy fiatal élmény, 18-20 év körüli lehettem, Mága Zoltán hegedű művész barátomnak a zenekarjába bekerültem, egy 40 tagú zenekar volt, és egy franciaországi turnén voltunk, egy hónapos turnén, és ott ugye 40 tagú zenekar, mindenki ismerte egymást, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó élmény volt, mivel hogy olyan emberekkel voltunk körülbelül, egymástól tanultunk, és közben világot jártunk, mert ugye Franciaországon belül mentünk turnézni. Az is egy nagyon, nagyon jó utazás volt. Volt sok ilyen Brüsszelbe, például Sheraton szállóban játszottam Lugosi Tibor klarnét művésszel. Ő akkor még 17 éves voltam, szóval ilyen fiatalon is voltak már nekem, de volt ilyen gyönyörű szép emlékek, igen.
6: A Covid időszaka sajnos egy nehéz időszak volt, mondjuk így, mindenki számára. Nem csak a művészek, a zenészek számára természetesen, hanem az egész társadalom valahogy magába fordult, befordult. De hogy élted meg ezt az időszakot zenészként?
4: Hát nem jól, röviden ez nyilván lenne, de én 13 évig zenéltem egy csárdában, és ugye egy márciusi időszak volt, amikor bejött a Covid, és akkor azt mondták a tulajdonosok, ugye, hogy most nem kellünk. És ott álltam, hogy most akkor mit csinálok. Uh-huh. Ugye hallottam, hogy a többi kollégáknál ugyanez volt a helyzet, és mivel szakmám nem volt olyan értelemben, hogy elmegyek dolgozni valahova, és sose gondolkoztam ilyenen, ugye, hogy...
6: Hiszen most, hivatásod
4: igen,
6: volt.
4: Igen, én 6 éves komolottal muzsikálni tanultam, ez volt az életem, igen. És ezt csak elvágták, ez ilyen elzárták a vizet, és akkor ott álltam, hogy most mit tudok csinálni, és... Elsőnek elmentem futárkodni, és azt nem nagyon szerettem, nem nagyon bírtam, és utána pedig egy ilyen biztonsági őrvizsgát letettem, és mai napig ez a főállásom.
6: mondjuk a polgári foglalkozásod.
4: Igen, a polgári foglalkozásom mai napig ugye egy biztonsági őr, egy irodaházban vagyok, egy diszpécseri.
6: De ez egy biztos megélhetést biztosít a családodnak.
4: Igen, ez egy biztos állás természetesen. Én azt gondoltam egyébként, hogy COVID után, hogy könnyebben visszajön nekem az az élet, ami előtte volt, hogy én újból egy étteremben muzsikálok, de voltak lehetőségek, mert hál' Istennek azért volt rá lehetőség, de nem hosszú távú lehetőségek, szóval ilyen szezonális lehetőségek voltak is, és abban meg nem mertem belemenni, mert féltem, hogy jön a téli időszak, akkor mi lesz, hogy lesz. Úgyhogy maradtam ennél az főállásnál, és ez mellett alakult ki úgy az életem azóta, hogy végül is a Danko Rádióban nagyon sokszor visszahívnak, a Jó Ebédet Szóló Nóta Duna Televízióba visszahívnak, és Nóta műsorokra járok, hál' Istennek. Olyan a csárdából olyan vendégkörök vannak, akik megismertek, hogy privát bulikra is ugye járunk. És ez így kialakult egy ilyen lehetőség nekem, hogy a főállásom mellett tudok ugye muzsikálni, ilyen úgymond haknizni.
6: Tehát akkor így megmaradt a hivatásod, a zene szeretete, a hivatásodban való ténykedésed, és tulajdonképpen egy olyan polgári foglalkozás, ami biztos megélhetést biztosít a családodnak, illetve neked is.
4: Igen, így megmarad.
6: Így megmarad a, viccesen szólva, az a fajta élet, amit a tücsök.
4: Igen.
6: Vagy muzsikál.
4: Muzsikál a tücsök, muzsikál, igen.
6: Csak hát akkor ugyebár a tücsök azt tényleg nem tud mit csinálni, tehát a hangyaszorgalom is szükséges kell ilyenkor ahhoz, van, hogy egy biztos megélhetés sajnos meglegyen.
4: Igen, ahogy mondod, igen.
6: De ezzel sajnos nem csak te voltál így. Tehát neked is a példád mutatja azt, hogy hány ilyen zenész, ilyen kiváló ember került olyan sorsra, ami a COVID hatására valahogy egészen megváltoztatták az életüket, hiszen aki ebben éli le az életét, gyerekkorától kezdve ebbe születik bele, évtizedekig ebben van, azután a természetes, hogy nagyon nehezen vált egy más irányba.
4: Igen, nagyon sok kollégám, úgy, hogy említetted, nagyon sok kollégám mai napig egyébként ugyanígy van, mai napig ugyanígy van, hogy dolgozik, és ő mellette vagy hétvégén zenél, vagy a munkahelyét után megy zenélni este, de a biztos állást nagyon sokan úgy vélik, úgy gondolkodnak vele, hogy ezt nem merik, nem adják föl. Csak én azt gondoltam, hogy valahogy úgy álltam hozzá, hogy jó, lemegy a COVID után, és utána nekem visszatér minden, de nem úgy tért vissza a dolog, ahogy én abban reménykedtem. És hát nekem így alakult ki ez hogy a főállásom mellett ugye zenélek. És így.
6: Mit gondolsz, hogy a Muzsikáló Magyarország program mennyiben segít ezeknek az embereknek, akik tulajdonképpen az utóbbi időben arra kényszerültek, hogy polgári foglalkozást is válasszanak?
4: Egy hatalmas segítség mindenféleképpen, nagyon nagy dolog, és egy nagyon nagy köszönet érte, csak 4 hónapig tartott, és azért az kevés. Nagyon csodálatos, mert nagyon sok emberen segítettek, nagyon sok család kapott kenyeret, és én azt gondolom, hogy ezért is úgy gondolom, hogyha ez 4 hónapon keresztül is tudott működni, hogy az éttermekben kell igény van a zenére, mert ahogy egy zenekarvezető bemegy egy étterembe és felkínálja azt a lehetőséget, hogy az állam segíti, és ezt kell tenni, akkor kérik, akkor igénylik a zenét. Igen, sajnos az, hogy megfizetni egy étteremnek már nehezebb, de a Magyarország pályá, ez a Muzsikáló program, ez nagyon-nagyon nagy segítség volt, és hát nagyon jó dolog volt, igen.
6: Tehát tulajdonképpen ki kellene még egy picit bővíteni, mert hiszen azért igény az mindenféleképpen van rá, csak hát akkor itt van ez a bizonyos hangyaszorgalom, hogy nem lehet a téli szezont kihagyni a munkában, hiszen annyit nem lehet keresni mondjuk nyáron, hogy akkor télen az ember ne dolgozzon, hát azért ilyet kevésbé hall az ember.
4: Igen, hogyha nem 4 hónapig tartana, hanem hosszabb ideig mondjuk a duplája lenne, de hát ugye mivel nagyon sokan rá vagyunk szorulva is, nagyon sokan éltek ebből a lehetőséggel, ugye így nem is lehetett volna hosszabb. Hogyha kevesebb zenész lenne, akkor vagy kevesebben ennek, akkor lehetséges, hogy ezt meg lehetett volna máshogy oldani, én ezt nem tudom. De mivel nagyon sokan éltek a lehetőséggel, így gondolom az a keret az eddig tudott.
6: De azért legyünk reálisak, mert az is igazság, hogy tulajdonképpen mivel egyre kevesebben tanulnak a fiatalok közül cigányzenét, ezért valójában elég nehéz például cimbalmost találni ezekre a programokra, amennyire lehet hallani.
4: Igen, igen. Hát meg például csak egy apukámat megemlítve, jó, ő idősebb korosztály, de ő már is adta a cimbalmát.
6: Ó.
4: Szóval ő el is adta a cimbalmát, szóval hogy vannak olyan kollégák meg, akik már ugye idősebbek is azt mondják, hogy ők már nem is fogják ugye használni a hangszert, mivel hogy Covid után így leállt minden, nekik is megszűnt ugye ez a lehetőség, az a forrás, és akkor úgy gondolták, hogy ők már idősebbek, akkor ők már nem fognak úgy biztosan annyit muzsikálni. Ugye azt a nagy cimbalmot cipelni az ilyen haknikra nagyon nehéz, ilyen időskorban. Úgyhogy de a kérdésedre az, hogy viszont ugye, hogy nagyon kevés a fiatal, igen, nagyon kevés fiatal tanulja ezt a fajta kávéházi cigányzenét, mert lehet, hogy a szülők sem akarják egyébként a gyermekeket erre a szép szakmára, ahogy én sem tanítottam az én gyermekeimet már zenére. Én is úgy gondoltam, hogy inkább tanuljanak szakmát.
6: Két gyermeked van.
4: 25 éves a lányom, és 23 éves a fiam.
6: Nem tartottad fontosnak a szeretetének továbbadását? Vagy inkább fontosabb volt az, hogy egy olyan megélhetést adni a kezükbe, ami biztos jövőt ad nekik?
4: A zene szeretetét azt fontosnak tartottam, de az, hogy ebből éljenek meg, és erre legyenek rákényszerülve, hogy ez legyen az ő szakmájuk, és ugye ezt te is tudod, hogy mennyi tanulást igényel, mennyi időbefektetés az, hogy ha nem is most, nem is maga a zene, ugye az, hogy az ember tovább tanul, mondjuk a lányomon gondolkoztunk, hogy csellót szeretnénk volna, hogy tanuljon csellót, de ugye az idő, amivel jár egy konzervatóriumba utána a főiskolán, hogy rengeteg tanulás, és ugye nem csak a zenei része, hanem a zenei elmélet meg a zenekarokba is, ugye ezt mi nem mondanám, hogy a feleségem, inkább én voltam az, aki azt mondta, hogy nem akarom, hogy ennyi energiát ebbe belefektessenek, inkább tanuljanak, végezzenek el egy diplomát, ahogy a lányom el is végzett egy diplomát, filológiát, új latin nyelv és kultúra spanyol szakon, és most diplomázott egyébként nemrég le, a fiam pedig Budapesti Gazdasági Egyetem, kereskedelem és marketing angol szakon fog végezni, azt hiszem májusban fog diplomázni. Úgyhogy én inkább ezt preferáltam, hogy a gyermekeim nyelvet és szakmát tanuljanak, amivel talán biztosabb a megérhetésük.
6: Olvastam korábban egy tanulmányt, hogy ahhoz, hogy mondjuk az ember felvételizni tudjon egyáltalán mondjuk a zeneakadémiára, ebben az esetben ez klasszikus zene, de én azt gondolom, hogy a szórakoztató zene sem áll olyan távol ettől. Ahhoz minden esetre, hogy 18 éves korában az ember felvételizzen, hozzávetőlegesen 10.000 óra gyakorlás szükséges. 10.000 óra az rengeteg, tehát az mondjuk évente legalább 1.000 óra. Sőt, ha jobban belegondolok, hogy én a diplomámon, én egyszer kiszámoltam, hogy csak a zongora versenynek a megtanulása volt körülbelül 600 óra időbefektetés. Hát, tehát, hogy ez valami őrület egyébként, hogy míg az ember megtanul egy hangszeren játszani, egy hangszert mesterfokon kezelni, az mekkora időbefektetés?
4: Hát igen, most és erről jut eszembe egy történet. Ahol zenéltem a csárdába, volt egy kedves pincér kolléga, aki mondta, hogy hát itt csak húzgáljátok a száraz fát. És hogy akár mennyi vendég jön, ti ugyanúgy húzgáljátok azt a száraz fát, miközben mi mennyi mindent csinálunk, ugye, hogy kiordják a gulyásleves, stb. És ez egy párszor így elsütötte ezt a kis poént. Jó, hallgattuk a kollégákkal, aztán meguntuk. És oda mentünk hozzá, és mondtuk neki, hogy hidd el nekem, hogy én 10 évet adok neked, hogy tanuld meg ezt a hangszert, ezt a hegedűt adom a kezedbe, 10 év alatt meg se fogod tudni, még húzni sem.
6: Így van.
4: De én, amit te csinálsz, hidd el nekem, nem akartam megsérteni, így fél évet mondtam, hogy én fél év alatt megtanulom azt a szakmát, amit te csinálsz. És akkor csak nagyot nézett, hogy kicsit azért ugye nem olyan viccesen mondtam, akkor már kicsit azért zavart ez a többszörösen megemlített sztoria. És igen, igen, nagyon-nagyon sokat kell ehhez gyakorolni, hogy egy darabot megtanul az ember, és ők azt hiszik, hogy te felállsz oda, a szárazfát begyantázol, és a szárazfádat húzgálom.
6: Igen, de tulajdonképpen pont ez a titka, hogy olyan könnyedséggel csinálják a zenészek, amit csinálnak, hiszen már annyira a kezükben van, annyira a vérükben van, az izmaikban van ez a fajta mozgássor, hogy úgy tűnik, mintha ez valami egyszeri dolog lenne, de hát ez őrülten nehéz szakma. Bocsánat, hivatás.
4: Hivatás, így van, igen, igen. De úgy, ahogy mondod, amikor aktívan muzsikáltam, akkor tényleg könnyedén jött a maga a hegedű tartás, ugye nem jelentett problémát, de most például, ahogy ugye már nem annyit muzsikálok, nincs annyira intenzíven a kezemben a hangszer, amikor elmegyek egy ilyen nótaműsorra, és általában nótaműsorok ilyen 3-4 órások, vagy akár a tévéfelvétel, amikor részt veszek, ugye reggel 8-tól elindul a felvétel, délután 4-ig beszakad a hátam, azt veszem egyébként észre magamon, hogy a hegedűt sem tartom, úgy lecsúszik a kezem, lejjebb tartom a hegedűt, mert elfárad a kezem. És az, hogy ugye szellemileg is elfáradsz, az oké, rendben van, de fizikálisan elfáradsz maga a hegedű tartás, akár egy vonótartásban, vagy a hegedűt, hogy tartom, mivel hogy kevesebbet van a kezemben a hangszer. Oké, hogy otthon is foglalkozik ugye egy zenész a hangszerrel, én is kiveszem a hegedűt, de az nem ugyanaz.
6: Hát persze, hogyha dolgozol, dolgozik az ember, akkor utána már lehet, hogy kevesebb ideje és energiája marad arra, hogy a zenével foglalkozzon.
4: Igen, igaz? Igen, igen, így van, kevesebb az idő is rá, meg attól függetlenül például otthon is ugye kiveszem a hangszert és gyakorolgatok, előveszek régi darabokat, hogy a kezemben legyen, de az nem olyan, mint amikor intenzíven ténylegesen kiállsz, és akkor egy öttagú zenekar előtt muzsikálsz, akkor jobban elfáradok sajnos. Ez most ebben az időszakban, hogy kevesebbet van a hangszer a kezemben.
6: Hogyan látod egyébként a jövőt? Akár a személyes jövődet? Mi a terved úgy 5-10 éven belül?
4: Jó kérdés. Hát én nagyon örülnék, hogyha visszatérhetnék és muzsikálásból muzsikálhatnék aktívan. És egy olyan helyen, ahol biztosan biztos az állásom, és nem csak ilyen szezonális muzsikálás. Ebbe még mindig reménykedem. Aztán nagyon szeretném, hogyha már nagypapa lehetnék. Azt nagyon várom a kislányomtól, úgyhogy de ilyen hosszú távú terveim nincsenek, szóval annyira nem gondolok így nagyon előre, nem vagyok ez a típusú ember, fiatalon is inkább mának éltem, nem az, hogy nem terveztem sose ennyire meg a jövőmet.
6: És mi lesz mondjuk az unokákkal? Tanítod majd őket zenére?
4: Hát ez jó.
6: Foglalkozom majd velük?
4: Jó kérdés. Biztos, hogy az ember ugye megszeretteti velük ugyanúgy a zenét, de hogy hát majd a lányom, vagy majd esetleg a nászom, mert ő meg zongorista, ugye?
6: Aha.
4: Ő a Lali. Úgyhogy majd lehet, hogy azon mi harcolunk, hogy most prímás, vagy zongorista lesz.
6: Vagy cimbalmos, hogy azért elég szükség van. Tehát, hogy
4: nagyon nehéz hangszer van, mint hogy...
6: tehát igen, azt cipelni kell valóban.
4: Igen. De sose lehet tudni, hogy mi lesz. Nem tudom, ezt majd még ez a jövő titka tényleg.
6: Igen, mert rajtunk múlik tulajdonképpen, hogy hogy adjuk át a hagyományainkat, hiszen ezek a mi hagyományaink is, ezen kívül természetesen a magyar kultúra részeit is képezik, de hát mi vagyunk azok, vagy hát a cigányzenészek azok, akiknek ezt a hagyományt ápolniuk kell. Különben, hogyha ez elvész, akkor nem tudom, mi lesz. Te hogy látod a cigányzene jövőjét?
4: Hát nézd, nagyon kevés az olyan fiatal, aki úgy mondott, maga tényleg a cigányzenét tanulja. Ugye inkább többen az én gyerekkori barátaimnak és a gyermekeik klasszikus zenében jeleskednek. Nem tudom, nem, nincs utánpótlás. Például az említettük az előbb a cimbalmot, nem nagyon tudok mondani. Például az én unokaöcsémnek, a Csíks Sándornak a fia tanul cimbalmot, az egyik nagyon jobb barátomnál, Mohácsi Vilmos cimbalom tanárnál tanul. De többet nem tudok említeni. És ez klarnét, a abszolút csellót, abszolút, de például most egy olyan dolog, hogy lesz a jövő hónapban egy nótaműsorom fogok muzsikálni, ahol egy 7 tagú zenekart kellett összeállítanom, és csellós nem találtam. Mert hál' Istennek azért vannak a zenészeknek, általában hétvégén vannak ugye fellépései, és arra napra már 2-3, akiket én ismerek, azok már foglaltak voltak, és nem találtam csellós, mert már a úgymondván az én korosztályomban is kevés van, nem hogy a fiatalabb generációban, és ez ugyanúgy minden hangszere kivetítve.
6: Hogyha elvinnének egy lakatlan szigetre,
4: igen,
6: akkor mi lenne az az 5 zenemű, album, CD, bakelit, amit elvinnél magaddal? Tehát tulajdonképpen mik voltak azok az albumok, amik nagy hatást gyakoroltak rád, akár az életed folyamán?
4: Hát én nekem már fiatal koromban is a cigányzene állt a szívemhez közel, úgyhogy mindenféleképpen egy idősebb járok a Sándor albumot vinnék el. Természetesen Boros Lajos bácsinak az albumjáiból vinnék, és Robi Lakatostól vinnék még, ami közel áll a szívemhez, és mivel kell a gyönyörű zene, amit a lányom is, ha tanult, mindig Chopint vagy Bachot hallgatott, úgyhogy valószínűleg én is Chopint vagy Bachot hallgatnék, hogyha megnyúvásra várni szeretném, hogy hát aztán valami jó kedvem legyen, valami mulatos. Nem, biztos akkor vinnék még valami hegedű művésztől, egy Isaac Pörmantól például egy albumot, hogy azt hallgassam.
6: Ahol inkább klasszikust muzsikál, vagy például a Tradition albumot?
4: Klasszikust, igen. Inkább a klasszikus hallgatnám, igen.
6: Mondjuk egy Brahms hegedű vers.
4: Így van, igen. Igen, inkább a klasszikust, így van.
6: Köszönöm szépen, hogy eljöttél és beszélgettél velem. Remélem, ismét beszélgethetünk hamarosan újra itt a műsor keretein belül.
4: Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívásodat. Én is örömmel voltam itt nálad.
6: Köszönöm szépen.
5: Csóka Gyuszi, Prímás volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk a beszélgetésünk második részében a hivatásáról, tanulóéveiről és a cigányzenéről. A műsor végén pedig ismét egy kis könyvrészlet fog következni. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Cigányaink és hangszereik című fejezet, melyet Horváth István hangszerkészítő írt. Cigányaink szereplését a zenélés terén csakis a hegedű, a hangszerek királynéja feltalálásáig vezethetjük vissza, s tudva levő, hogy a 16. század elején találta fel a prím hegedűt Doifo Bruggár Gáspár olasz hegedű készítő. Azelőtt a vonós hangszereket énekkarok kíséretére használták, leginkább templomokban. A prím hangot, mert hegedű még nem volt, női énekkel helyettesítették. A fent említett hegedű készítőben fogamzott meg az az eszme, hogy a brácsából egy kisebb hangszert, a hegedűt alkossa meg. Még csak nagybőgő, cselló, kisbőgő és brácsából állottak a vonós hangszerek. Bizonyítja ezt az az állításunk, az a ténykörülmény, hogy a Kádi Gyula által összegyűjtött és előadott zene, ének és táncdarabok, melyek a 17.-15. századig visszanyúlnak, egytől egyig mély tónusban vannak írva, s a prím hegedű teljesen hiányzik. A hiányos és fáradtságos, hosszadalmas közlekedés lehetett az oka, hogy a hegedülés elterjedése körülbelül 150-200 évet vett igénybe, és így e korszak esik össze a legelső nevezetes hegedű készítők, mint Amati, Guarnerius, Stradivarius, stb. Korszakával, s ennek megfelelőleg ugyancsak ebben a korszakban tűntek föl jelesebb cigány muzsikusaink, mint Cinka Panna, Bihari, stb. A 17. században már sűrűbben találkozunk jeles cigány zenekarokkal. Főuraink majdnem mindegyikének volt saját protegált cigányzenekara, s Olaszországból, Kremódából hozatták cigányaik részére a vonós hangszereket. A katolikus székesegyházak templomi zenekarai részére a püspökségek szintén sokat hozattak. Ma már azonban egész Olaszországban alig találunk hegedű készítőt, és a mai korban készült hegedűk meg sem közelítik a 17. században készült hegedűk jóságát és finomságát. Mert a hegedű készítés korunkban alásüllyedt az úgynevezett tucatos munkára. A famunkát hegedű készítőink épp oly pontosan és jól képesek elkészíteni, mint annak idején a kremónai mesterek. De a fő dolgot, a lakkozást éppen ezen lázas, tucatos készítés közben bűnös könnyelműséggel elfelejtették utódaiknak betanítani. És ma a legjobban készített hegedűt kőkeménységű kolofonium, spiritus és sellakkal vonták be, és ezáltal a hegedűnek édes, éneklő hangját tönkre teszi. Az olasz mesterek olajlakkot használtak hegedűikhez, melynek kezelése és szárítása 2-3 évet vett igénybe. A magasfokú alkohol, spiritus feltalálásával a 18. század elején sikerült ezt a negyed óra múlva megszárítható és a hegedű hangját megölő lakkot feltalálniuk, és mire rájöttek ennek hátrányára, már akkor az olajlak készítésének titka az olasz mesterekkel pihent a sírban. Számosan próbáltak azt ismét felfedezni, egy berlini hegedű készítő már 6 éve kutatja. Vilome egész életén át vegyészek segítségével kutatta az olajlak készítési módját. Fel is talált színre nézve egy lakot, de az csak borostyánkőpor alkoholban oldva. Ugyancsak kemény lak volt, és így fáradtsága kárba veszett. A vonói azonban a legjobbak és legkeresettebbek voltak. Nemesányi színre nézve szintén megközelítette annak a készítését, de ez is csak kemény spirituszlak volt. E sorok írójának azonban hosszas kutatás és fáradozás után sikerült föltalálni egy olajlakot ezelőtt 3 évvel. Hogy ez mi fontos a muzsikusokra, művészekre általában. Bizonyíték az a tény is, hogy egy lipcsei szaklapban egy évnél tovább folyt a vita, melyben a bécsi, lipcsei, berlini, londoni és budapesti hangszerkészítők részt vettek. Sőt, a kereskedelmi minisztérium figyelmét is felkeltette. A budapesti muzsikusok ismerik, a vidékinek szívesen megmutatom azt. Én erősen hiszem, hogy találmányom sikerült, mert az tényleg olajból van. Fontosságát bizonyítja az is, hogy cigányaink nincs az a kincs, amiért őseiktől rájuk maradt hegedűiket eladnák. Cigány zenekaraink fejlődésével szorosan összefügg a cimbalom. Mint könyvünkben látható, csak 20-25 év óta találkozunk cimbalom művészekkel. Erkel bevezette az operába, s a Népszínházba is behozták. Mióta pedig iskolája van, egyre terjed, s ma már nagy irodalommal rendelkezik. Cigány zenekarainkban, melyek külföldön jártak, a cimbalom általános föltűnést kelt. Sajátságos kellemes hangjával, melyet Pintér testvérek, Horváth József és még számosan remekül kezelnek. Öreg cigányoktól hallottam, hogy egy névtelen cigány, nem lévén más hangszere, kihúzta az asztal fiókját, azt felhúrozta acélhúrokkal, és megvolt az első magyar cimbalom. A kínaiak azonban már régebben ismerhették a cimbalmot, mert a Nemzeti Múzeumnak kínai-japán gyűjteményében látható egy kis cimbalom, mely azonban nem oly tökéletes, mint a miénk, amennyiben azon csak egy szál húr van, egy hangra feszítve. Míg a magyar cimbalmon 3, illetve 4 húr van, egy-egy hangra szerelve. Miáltal oly hatalmas zenét lehet vele kifejezni, akár egy pianinóval. Hogy az úri közönség közt is annyira elterjedt, annak tulajdonítható, hogy még a zongorát 5-6 évig kell tanulni, és alig 10% válik be jó zongoristának, addig a cimbalmozást 6 hónap alatt meglehetősen két év alatt tökéletesen el lehet sajátítani. Természetes, hogy a cimbalom íjforma felkarolásának a cimbalom gyártás terén is megvan a hatása. Amennyiben ez alatt 20-25 év alatt hozzávetőlegesen számítás szerint körülbelül 10 000 cimbalom van hazánkban forgalomban. Én magam üzletem fennállása óta 2000-en felül készítettem. Cigány zenekarainkban a múlt században használták vegyest a részfúvó hangszereket is. Ma azonban az ő finom halló érzékük nem tűr meg semmiféle lármás hangszert. Általában ez idő szerint a zenekarokban következő hangszerek használtatnak cigányainknál. Úgy mint prémhegedűk, brácsák, kontrák, kisbőgő, nagybőgő, kis síp, nagy síp, klarinétok, és cimbalmok. E hangszereken természetesen már kicsikoruktól fogva kezdenek játszani, és amely hangszer kezeléséhez hozzáfognak, de rendszerint amellett a hangszer mellett maradnak egész életükön át. Így lehetséges,

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a tiszakeszi morotva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a tiszalúci Holt Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spejsz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 26-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Horváth Joci billentyűs volt tanítványom, a mai vendégem, aki mesél nekünk a munkájáról, a tanulmányairól és szakmai fejlődéséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm, Joci, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden hallgatót.
5: Először is fejtsd ki nekem azt, mi az, hogy billentyűs, hiszen én zongoristaként ismertelek meg, méghozzá klasszikus zongoristaként a Vienna Konzervatórium Budapest Zeneművészeti Főiskola Egyetem keretein belül.
6: Igen, akkor ez mikor volt? 15 5 éve?
5: Hát, körülbelül.
6: Körülbelül, igen. Akkor még nagyon ki is álltam azért, hogy én zongorista vagyok. És azóta viszont úgy alakult az életem, hogy azóta nem zongoristaként tartom magam számon, hanem billentyűsként inkább, mert az időm nagy részét egy szintetizátor mögött töltöm.
5: Mi a különbség egyébként egy zongora és mondjuk egy szintetizátor között? Azért nem mindenki tudja esetleg ennek a részleteit.
6: Hát nagyon, nagyon másképp kell játszani egy zongorán, mint egy szintetizátoron. Szóval a szintetizátoron inkább hangszíneket használsz. Használhatsz ott is ugye zongora hangszint, amin körülbelül ugyanúgy játszol, mint egy zongorán, viszont hogyha váltasz mondjuk egy, nem tudom, egy ilyen szintetikusabb lead hangszínre, vagy ilyen mondjuk egy Rhodes, ami az elektromos zongora hangszínre, akkor azon nagyon másképp kell játszani.
5: Tehát más technikát használsz ilyenkor?
6: Igen, igen.
5: A hangnak a hosszúsága, vagy a, vagy a, vagy a tulajdonságai a, miatt?
6: Igen, vannak a lead hangszínek, vagy mondjuk egy Hammond, ami az orgona hangszín. Az ugye az addig szól, ameddig tartod.
5: Így van.
6: Szóval ott nincs az, hogy mondjuk lefogsz egy akkordot, és aztán az egy idő után elhal, és akkor tudsz váltani egy másikra, hanem az ott addig szól, ameddig rajta van az újad. Úgyhogy nagyon, nagyon másképp játszol rajta egyszerűen, hogyha mondjuk improvizáció szempontjából teljesen más.
5: De mi a helyzet mondjuk, hogyha egy Liszt Mefisztó keringőt akarsz eljátszani, hiszen te ezeket mind nagyszerűen játszottad a főiskolai tanulmányaid alatt.
6: Köszönöm szépen. Ez most már nem így van.
5: Nyilván ezeket gyakorolni kell, ezek külön.
6: Persze, tehát
5: felkészülést
6: persze. Meg valószínű, hogy egy szintetizátor tönkre teszel, amikor eljutsz egy bizonyos pontig. Aha.
5: Tehát akkor inkább billentyűsnek tartod
6: igen,
5: magad.
6: Igen, most már igen.
5: Most készül az első saját lemezed. Mesélj nekünk erről egy picit, hogy milyen stílusú, illetve hát mit szeretnél vele? Mit
6: igen, ez egy nagyon nagy áttörés nálam egyébként, hogy ez egyáltalán elkezdődött. Mert soha nem írtam saját zenét, ettől függetlenül, hogy igazából nagyon-nagyon sok produkcióban részt vettem, ami ilyen stúdiómunkákban is. Például a Radics Giginél, a GVM-nél nagyon-nagyon sok produkció van, és soha nem írtam saját zenét, hanem egy meglévő zenét hangszereltem meg, vagy arra játszottam rá, vagy bármi. És most meg úgy alakul, hogy ez most már az én saját zeném. Uh-huh. És ezt a Póka Egon Művészeti Akadémiának köszönhetem egyébként, mert az ő unszolásukra mentem bele ebbe, hogy jó, akkor megpróbálom, és akkor lássuk, hogy akkor sikerül-e. És hát addig sikerült engem így unszolgatni, meg tologatni, amíg tényleg most már ott tartok, hogy akkor készül a saját lemez.
5: Jól emlékszem, akkor tulajdonképpen 2 évig jártál a Vienna Konzervatórium Budapest zeneművészeti főiskolára, ahol Dráfi Kálmán, és persze az én növendékem is voltál, és ott fantasztikusan zongoráztál, és nagyon magas szinten tanultad nyilván a zeneelméletet is, a szolfést, és minden tulajdonképpen, ami ehhez tartozik.
6: Igen.
5: Tehát te egy nagyszerűen képzett zenész vagy, és mégis elmentél a Póka Egon Művészeti Akadémiára. Mi volt ezzel a célod? Ami egy új intézmény viszonylag egyébként.
6: A Póka Egon Művészeti Akadémiával az volt a célom, hogy az egyik ugye, hogy végre a nem tudom, hanyadik egyetem közül, amit éppen elkezdtem, azt végezzem el, és legyek egy diplomás ember. Uh-huh. És még az is, hogy megismerjek több embert, aki esetleg úgy gondolom, hogy képzettebb nálam, vagy aki bármilyen szempontból is jobb belátásra tud bírni zeneileg. És úgy gondoltam, hogy itt nagyon jó helyem lesz. Az, hogy a klasszikus zenétől kanyarodtam eddig, az viszont az évek hosszú sora.
5: Tulajdonképpen sokféle műfajt játszottál az utóbbi években.
6: Igen.
5: Hiszen én azért sok mindent láttam tőled a Facebookon is, sőt, még mindenféle vicces videókat is készítettél, igen, amiket nagyon szerettem, nagyon imádtam. Ezekről mindjárt beszélünk, jó? Kanyarodjunk vissza egy picit a gyökerekig, hogy tulajdonképpen honnan jöttél, honnan indultál.
6: Zenész családból származom.
5: Ez fontos. Tehát akkor nyilván megvoltak azok a hatások, akár gyerekkorodban, amik elindítottak ezen a pályán.
6: Hát legelőször is én cimbalmosnak készültem, és szerintem 6 évesen kezdtem el zongorázni, de még később is meg voltam arról győződve, hogy én amúgy cimbalmos leszek ettől függetlenül. Mert hogy apu cimbalmos, és hát gyerekkoromban nekem ő volt a minden, ugye a szuperhős is, meg minden ő volt, és hogy így ahogy ő cimbalmozott, meg járt muzsikálni, nekem ez volt minden, ami én is akartam lenni.
5: Ez még Miskolcon volt, igaz?
6: Igen, igen. És 3 évesen kezdtem el cimbalmozni, akkor apu megtanított egy ilyen alapvető zeneelméletet is mellé, és hát én ezt imádtam. És utána 6 évesen mentem a zeneiskolába, ahol nem volt cimbalom tanár, és így lettem zongorista.
5: Így kezdődött a zongorakarriered.
6: Igen.
5: De akkor, amikor már ezek szerint bekerültél a zeneiskolába, akkor már nyilván tudtál mondjuk kottát olvasni, alapvetően már tudtad a hangokat.
6: Kottát olvasni nem. Uh-huh. Azt az iskolában tanultam meg, viszont a hangokat, a hangközöket, azokat már tudtam, oda úgy mentem.
5: Meg hát akkor cimbalmoztál néhány dalt, apukád akkor kézről tanított
6: ilyen,
5: téged is.
6: Ilyen nótacsokrom volt már akkor. Aha. Igen, és hogy annyira, hogyha orvoshoz mentünk, és az orvos mondta, hogy jaj, hát Jocika, milyen, hogy már nem tudom, kis csoportos vagy középsős, és akkor énekelsz nekem egy dalt, és egy nótacsokrot énekeltem az orvosnak.
5: Jaj, de jó. Aha. És akkor voltak, gondolom, családi összejövetelek.
6: Persze, és
5: ahol szintén így összejöttek az erészek.
6: Igen, és az összesen ott térdeltem a cimbalom előtt egy széken, mert nem értem el ülve. És ott is volt egy konkrét csokor, ami egy ilyen kis nóta, csárdás, tudod, hogy volt építve.
5: És akkor azt előadtad.
6: És akkor azt mindig, minden egyes alkalommal, igen.
5: Mind gyerek szórista, hát igazi Rajkó.
6: Igen, igen, igen, igen, igen.
5: De hát akkor így nálad is természetes volt, hogy akkor mondjuk nem mérnök akarsz lenni, hanem egyértelmű volt, hogy zenész leszel.
6: Egy időben nem volt egyébként egyértelmű, legalábbis nekem. Én azt gondoltam, hogy építészmérnök szerettem volna egyébként lenni egy időben. Szerintem felső tagozatban, az általános iskolában. Hát, és aztán az élet nem így gondolta, hogy én építészmérnök leszek, aztán zenész lettem mégis.
5: Nyilván a szülők abban segítenek, amiben tudnak.
6: Persze.
5: Hát, ha mondjuk az ember nincs építész környezetben, akkor nyilván nem tud segíteni a gyerekének,
6: igen,
5: hogy akkor ő építész legyen. Vagy hát ez sokkal nehezebb.
6: Igen.
5: És aztán elkezdted az általános iskolai tanulmányaidat, illetve a zeneiskolai tanulmányaidat.
6: Igen. A Miskolci Egressy Béni zeneiskolába jártam, és dr. Komoróczi Zsuzsa volt a tanárom, és nagyon imádtam egyébként, nagyon szerettem hozzájárni, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó tanár volt. Aztán elmentem a Miskolci Konziba, ott azt végigjártam.
5: Nyilván a zeneiskolai tanulmányok alapozták meg akkor a jövődet, lehet így mondani, illetve a hangszertudásodat, hiszen itt elsősorban nyilván a zenének a megszerettetése folyik, de a tehetségesebbeknél azért egy olyan fajta speciális munka is ilyenkor már csatlakozik ehhez, ahol már valóban ki kell építeni a technikai alapokat, illetve hát a zongorajátéknak a legfontosabb részeit.
6: Az elején még ugye az volt, amire így most emlékszem, hogy az volt a cél, hogy egyáltalán megszeressem magát a hangszert, mert nagyon ellene voltam egyébként. Maga az, hogy ez nem egy cimbalom, és
5: hát
6: hogy én miért, hová tűnt, szóval, hogy otthonról is, otthon már nem cimbalom állt a szobában, hanem ott volt egy pianino, és hogy így ez egy olyan változás volt nekem, ami egyáltalán nem tetszett. És ez volt az elsődleges cél, hogy magát a hangszert megszeressem, és ez sikerült is egyébként, mert megszerettem. Aztán nem is tudom, hogy hanyadik osztályban kiderült, hogy nagyon jó technikám volt alapvetően.
5: Igen,
6: nem
5: igen,
6: tudom,
5: igen,
6: hogy,
5: igen.
6: Hogy nem kellett ezt annyira fejleszteni, mert hogy valahogy így benne volt a kezemben. És akkor ez ahogy kiderült, erre nagyon rögtön ráment minden, ugye, hogy akkor csak olyanokat akartam játszani, amit így én is láttam, hogy hú, hát ez hogy milyen gyorsan lehet zongorázni, akkor ez hogy szól meg, és hogy akkor ezt így nagyon élveztem. És igazából az egész általános iskolai meg zeneiskolai tanulmányaim erről szóltak, hogy én nagyon gyorsan zongorázok.
5: De ez később is így volt egyébként, tehát ez a fajta adottság, hiszen ez tényleg akkor veled született, ez Igen. így meg is maradt, és ez egy fantasztikus képesség.
6: Igen, és ezt nagyon, nagyon szerettem, meg most is egyébként Igen. még ugyanúgy megvan, és nagyon szeretem.
5: És akkor mivel zenével akartál foglalkozni, hogyha ezt így eldöntötted már felső tagozatban, akkor nyilván zeneművészeti szakgimnáziumot kellett Igen. választani, és hát akkor Miskolc, azt gondolom, akkor ez egy ilyen egyértelmű választás volt.
6: Igen, egyébként ott amikor vannak ilyen zeneiskolai hangversenyek, akkor arra már általában a konzis tanárok is járnak. Uh-huh. Ugye ez ilyen nagyon belső körös dolog, hogy mindenki figyeli, ugye, hogy ki, mert Miskolcon ez a természetes, hogy vagy az Egresiből, vagy van egy másik zeneiskola, aminek nem emlékszem a nevére, uh-huh. de hogy abból a két iskolából mennek a konzisok oda, nagy részt. Uh-huh. És hát ez velem is így volt, hogy már ott akkor tudták, hogy én fogok menni, mert hogy már végzős vagyok, és akkor felvettek a konziba.
5: Akkor egyértelmű volt az utad. Kihez kerültél egyébként?
6: Mészáros Nórához.
5: Mészáros Nóra tanárnőnek nagyszerű növendékei voltak, vannak. Többek között Puporka Melánia is Igen. hozzájárt, ha jól emlékszem. Uh-huh. Milyenek voltak a konzis évek?
6: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem a gyakorlásról szóltak a konzis éveim, sajnos. Uh-huh. Szerintem még a konziban is abból éltem, amit így az Istentől kaptam, szerintem. Uh-huh. Hogy,
5: hát a tehetség az sokat számít.
6: Igen, de én konkrétan 100%-ban arra hagyatkoztam, hogy ezt így tehetségből átviszem teljesen.
5: Igen, de ott már, tehát ellentétben mondjuk a zeneiskolával, mert a zeneiskolában, főleg az elején, azért a tehetség az sok nem megenged, de utána már konziban már nem feltétlenül ott azért már, ha nincs az embernek olyan kiemelkedő szorgalma, akkor az már sokkal nehezebben veszi ott az akadályokat.
6: Szerintem ugye a második konzi második felétől jött az, hogy ott éreztem, hogy nehezedik a pálya, és ott azért már így elkezdtem gyakorolni, meg így komolyan vettem. Főleg amikor így egyre közelebb jött az, hogy akkor felvételi. Uh-huh. Sőt, tényleg ott volt az, hogy ha konzi harmadikban jött a Gyimesi László Bázelből egy ilyen mesterkurzust tartani, és Rigolettót játszottam azon a kurzuson, és neki nagyon bejöttem. Szóval így annyira, uh-huh. hogy már így nagyon, nagyon összemelegettünk ott a nem tudom, másfél óra alatt körülbelül, és annyira, hogy mondta, hogy akkor gyere és felveszlek. Hogy végzős vagy? Mondtam, hogy hát még nem. Jó, akkor ezt az egy évet még csináld meg, és akkor gyere, és akkor Bázelbe elkezded, és akkor nagyon jó lesz. Aztán ez nyelvi akadályok miatt meghiúsult.
5: Hát igen. Tehát én még tanultam németül uh-huh. általános iskolában, de hát én azt tapasztalom, hogy az utóbbi években, illetve a fiatalok egyre kevesebben fordulnak a német nyelv felé. Inkább az angol az az elsődleges nyelv, ami egyértelmű, és tulajdonképpen letarol mindent.
6: Igen. Viszont uh-huh. velem az történt egyébként, hogy én ezt megcsináltam, elmentem felvételizni, tényleg felvettek zongora meg zenelméletben, és a zenelméletet az kivételesen én megcsináltam angolul. Uh-huh. meg a szolfés felvételi, de mondták, hogy mindenféleképpen kell egy A1-es nyelvvizsgát tennem németből.
5: Hát ez amit, az alapfok.
6: Igen, okay. amit aztán egy hónap alatt meg is csináltam. Uh-huh. És aztán ki is mentem Svájcba, és semmit nem értettem a világon.
5: Aj, na jó, hát.
6: Mert az alapból Bázel ott a három ország határán van. Igen. És alapból svájci németről van szó, ami keveredik franciával, igen. meg nem tudom. És egyszerűen semmit nem értettem, aztán lehívtak szerintem egy hetet voltam ott, lehívtak a titkárságról, hogy akkor hol van az A2-es nyelvvizsgám. És mondtam, hogy nekem csak A1-es van, mert hogy az kellett. Nem, hát ide A2-es kell. Akkor mondták, hogy jó, hát akkor halasz egy évet, és akkor majd visszajössz. Azóta is megyek.
5: Az A2 meg az A1 között azért nincs óriási különbség. Tulajdonképpen az A2 az alapfokú, az A1 pedig egy ilyen alapozó uh-huh. valami. De valójában, tehát hogyha kimegy az ember, akkor még egy középfokú nyelvvizsgával is nehezen boldogul
6: igen,
5: kint.
6: Igen.
5: Tehát
6: igen,
5: rendkívül nehéz lett volna, az kétségtelen.
6: Igen, konkrétan semmit nem értettem uh-huh. sehol. Uh-huh. Úgyhogy...
5: Nyilván, hogyha az ember kint él már, akkor belerázódik valahogyan a nyelvbe, illetve a nyelvtanulásba, de hát az óriási erőfeszítés.
6: Igen.
5: És nyilván ez hosszú idő, míg az ember azért ezt végigcsinálja. És akkor utána jöttél felvételizni a budapesti intézményünkbe.
6: Igen. És akkor úgy voltam felvételizni a zeneakadémián, ott nem sikerült, és aztán mentem a Viennába, és ott már a Dráfi Kálmán azzal fogadott, hogy én nem ismerlek téged. És akkor mondtam, hogy de, és akkor na jó, akkor játszod majd ezt meg ezt, és akkor nagyon jó lesz. És akkor tényleg nagyon jó lett.
5: És tényleg jó volt, igen. Ez egy nagyon jó kis két év volt, én nagyon örültem egyébként.
6: Igen, egyébként én is nagyon szerettem.
5: Tényleg. És ott azért gondolom, azért elég nagy tudást is szereztél, nem csak zongorából, hanem akár szolfésból, zeneelméletből, ami valahogy úgy megalapozta a zenei képzettséget.
6: Igen,
5: tehát te egy magasan kvalifikált billentyűsnek számítasz, hiszen ezt mondtad magadról, hogy billentyűs vagy.
6: Igen.
5: És utána végül is hogyan folytattad a tanulmányodat?
6: Aztán jött még egy ilyen, hogy mondják, vízválasztó, amikor jött a Schneidberger tehetségtábor, ami nálam az tényleg nagyon, egy nagyon komoly vízválasztó volt az egész életemben.
5: Ezt sokan mondják egyébként. De ezt hogy érted? Hogy élted meg?
6: Nagyon sok szempontból volt vízválasztó. Maga az, hogy a cigányságot hogy élem meg. Uh-huh. Az, hogy én egyébként csak klasszikus képzettségem volt addig, és fogalmam sem volt, hogy kell más zenét játszani. Akkor én oda lekerültem, és jöttek a tanárok, és megláttam a Szakcsi Béla bácsit, és ahogy megláttam, azt mondtam, hogy jó, nekem jazz kell tanulnom, mert hogy még egy ilyen lehetőségem nem lesz.
5: De nem az öreg volt lent akkor, hanem az ifjú.
6: Nem.
5: Akkor már az öreg
6: még
5: volt.
6: Még az öreg volt lent, igen. Úgy volt, hogy két hétig ő volt, két hétig az Olá Kálmán, és két hétig a Cumó. És a Rozsnyói Peti volt még ugye végig. És hát ezt úgy gondoltam, hogy ezt nagyon ki kell használnom, mert hogy még egyszer nem lesz ez, szerintem. Ezt gondoltam, és hát ugye sajnos nem is volt utána még egy ilyen. Uh-huh. És ott szerettem bele a jazzbe, és akkor én azt nagyon csináltam, viszont a klasszikust is nagyon szerettem, és ott meg ugye a Balázs Jancsi volt a tanár, és hát elképesztő volt, amiket ő így amúgy is csinált, meg amiket mutatott, ilyen technikákat, tényleg. És aztán volt egy koncert, ami ugye mindig az volt, hogy nem tudom hány naponta a tanárok is adtak koncertet, és a Balázs Jancsinak jött a koncertje, és hát az volt, hogy olyat zongorázott, aha, hogy azt mondtam, hogy én ezt többet nem csinálom.
5: De mondjuk ezt is megértem.
6: Tényleg, igen, ez igen, volt.
5: Hiszen odáig felérni, odáig feljutni abban a magaslatban, igen, ahol Jancsi akkor vagy hát jelenleg is volt, vagy van, azért az nem, igen, egy egyszerű dolog.
6: Igen, és hogy ott konkrétan azt éreztem, hogy ez hogy mindegy, hogy mit fogok csinálni, én ezt nem fogom tudni, amit ő. Úgyhogy itt döntöttem el azt, hogy én nem tanulok klasszikus tovább. Uh-huh. És akkor még nagyon szerettem volna jazzt játszani, és nagyon benne voltam ebben a jazz zenében. Aztán viszont jött egy olyan gondolat, hogy a Berki Lacival, aki egy nagyon jó hegedűs, és gitáros is egyébként, de ezt nem vallja be. Szóval egy nagyszerű zenészről van szó, és őt is ott a Schneidberger táborban ismertem meg, és jött egy olyan gondolat, hogy mi lenne, ha mi kimennénk hajóra. Aha. És akkor itt ezt mi olyan szinten megüldöztük ezt a gondolatot, hogy nem tudom, szerintem egy ilyen 3 vagy 4 hónapon belül már hajón ültünk.
5: Uh-huh. De az egészen más, mint amit addig tanultál, hiszen egy klasszikus zenész mondjuk, van egy olyan fajta repertoárja mondjuk, ami egyáltalán nem alkalmas a hajóra.
6: Igen.
5: Tehát mondjuk egy Liszt Mephisto keringőt mondjuk ritkán hallunk egy hajón, egy előadáson.
6: Igen, de játszottam.
5: Ó, na mesélj, milyen volt a fogadtatása?
6: Hát nagyon tetszett nekik, hogy tűvé tettem a zongorát, ugye, és nagyon ilyen hatásvadász volt. Aha. De egyébként én nagyon sokszor játszottam klasszikust hajón, amikor egyedül voltam inkább akkor. Uh-huh. De amikor például a Lacival voltunk kint, akkor hát inkább jazz, meg ilyen, hogy mondjam, hát ilyen hajós vendéglátós műsort játszottunk igazából, amit ott szoktak. És hát nagyon sok olyan dal volt, amit így úgy játszottunk, hogy te ezt ismered? És mondom, akkor nem tudom, játszad. És akkor eljátszottuk, tudod, egy ilyen nagyon, nagyon sok volt, ami így ment, hogy oda jöttek kérni mondjuk, hogy nem tudom, voltak ugye nagyon snasz dolgok, mint például a Macskákból a Memories, ami minden egyes nap el kellett játszani, de az is úgy volt, hogy egyszer odajött egy nő, hogy ezt játsszuk-e, és nem játszottuk soha. És akkor mondtam, hogy hát persze, hogy tudjuk játszani. És akkor eljátszottuk. Igazából nem volt probléma, csak nagyon sok a repertoárunk inkább ebből állt, hogy te ezt ismered? És aztán valamelyikünk ismerte, és akkor lett belőle valami.
5: De a hajós élet az nem egy könnyű műfaj, ha szabad ezt mondani.
6: Hát nem. Nem.
5: Nyilván megvannak az előnye is, tehát utazol rengeteget, csodaszép helyeket látsz, nem tudom, erre voltál Karib-tenger esetben.
6: Nagyon sok helyen. Aha. Nagyon. Sok szerződést csináltam, és így sok országba is eljuthattam. Mm. 75 országba, jól tudom.
5: Néhányat mondj közülük.
6: Csináltam egy ilyen ázsiai krúzt, ami abból állt, hogy Szingapúr, Tajvan, Malajzia, Vietnám, és onnan mentünk el egészen Skóciáig. Szóval, hogy ott így mindenhol megálltunk. Indiában, Sri Lanka, Dubaj, Jemen, Omán, nem tudom, Jordánia. Igen, ott volt egy alkalom, amikor a Szomáliánál ilyen kalózok akartak minket megtámadni. Úgyhogy volt izgalom benne. Most ugye a nosztalgia egyébként megszépíti a hajós életet, de amúgy nem egy jó dolog, szerintem.
5: Tehát a hátrányai viszont, hogy mondjuk egy nem tudom, 4 négyzetméteres kabinban laksz.
6: Igen, ahol nincs
5: hetekig,
6: ablak.
5: Hónapokig,
6: igen. Nem tudod, hogy mi az, hogy kinézni egy ablakon. Uh-huh. Csak hogyha felmész a nem tudom hanyadikra. Uh-huh. Meg az, hogy mindig meg kell osztanod valakivel a kabinodat. Csak hogyha ilyen felső pozícióba kerülsz, akkor van az, hogy egyedül vagy a kabinodban, de még olyan hajók is vannak még, ahol felső pozícióban vagy, egyedül vagy a kabinodban, de akkor is egy emeletes ágyon alszol. Szóval akkor, uh-huh. akkor is az van, hogy csak ott szűkölködsz egy kicsi kabinban.
5: Na, de hát ez ezzel jár. Tehát, hogy
6: persze.
5: És ilyenkor hány hónapra írjátok alá a szerződést?
6: Hát ez amit éppen ajánlanak. Uh-huh. Van olyan, hogy egy hónapos szerződés, van olyan, hogy 4, van olyan, hogy 9. Szóval ilyen vannak lehetetlen mennyiségű meg időtartamú szerződések is. Én csináltam egy hónaposat is, 4-et is, 6-ot is. Uh-huh. Nagyon sok félét.
5: És ilyenkor minden nap kimész mondjuk az utcára egy picit levegőzni, vagy illetve amikor kiköttök valahol.
6: Igen. Uh-huh. Igen, általában mindig van arra lehetőség. Szóval igazából ugyanazt csinálod, mint az utasok, csak este muzsikálsz.
5: Tehát valahol ez szép is.
6: Igen.
5: De hát nyilván nehéz. Viszont neked akkor figyelni kell az utasokra, hiszen hogyha ott valami történik, bármilyen akár vészhelyzet, akkor ott te, hát mint legénység.
6: Igen, igen, ott ki is vagy képezve erre egyébként. Aha, szóval ott vannak minden héten ilyen drillek, amire járkálni kell. Hogyha valami nagyon nagy gáz van, akkor hogy kell a mentőcsónakokhoz terelni az embereket, te mikor szállsz be, hogy menekülsz el. Igen, egyébként az van, hogy mindig ugye ott állnak sorban az emberek, mindenki terelget. Van egy deck, nem tudom most ez hogy néz ki, de nekünk általában olyan hajókon voltam, vagy a negyediken, vagy az ötödiken voltak a mentőcsónakok, mindenkit oda kell terelni, akkor nem működnek a liftek. Uh-huh. És akkor te ott állsz addig, amíg be nem szállnak abba a hajóba, aminél te vagy az ügyeletes ilyen kattogtatós ember.
5: Aha, értem. Tudsz úszni?
6: Igen.
5: Ez mondjuk egy fontos kérdés.
6: Igen.
5: Mert nem vagyok benne biztos, hogy minden zenész, mondjuk, aki kimegy egy ilyen hajóra, az tud úszni, vagy ez feltétel?
6: Nem. Ha ez lenne, akkor nagyon kevesen lennének.
5: Hát ez az. Meddig csináltad végül is ezt a hajós életet?
6: Fú, ezt 2012-től 16-ig talán. Igen.
5: És mi vetett véget ennek az életnek?
6: Az, hogy összeházasodtam a feleségemmel, és ott azt mondtuk, hogy közös megállapodás alapján,
5: aha, igen,
6: hogy én akkor nem megyek többet hajóra.
5: Tehát ez érthető, hiszen egy friss feleséget nem lehet ott hagyni hónapokra.
6: Persze, egyébként is ez a hajózás, ez ez addig mehet, amíg nincs családja az embernek, vagy pedig annyira nincs lehetősége itthon játszani bárhol, hogy muszáj kimennie, mert hogy máshogy nem fog pénzt keresni.
5: Azért sokat hall az ember olyat is, hogy sokan beleragadnak ebbe. Aztán viszont pont ez gátolja meg a családnak a lehetőségét, hiszen hogyha az ember ott van egy hajón, akkor ott nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ott családot tud alapítani.
6: Igen, igen. És nekem is nagyon nehéz volt egyébként ebből kiszállni, de aztán csak sikerült.
5: Hiszen a fizetés azért az viszonylag magasabb az itthoni lehetőségekhez képest. Tehát sokkal. Ez vonzó, ez kétségtelen, tehát az ember így tud félretenni akár.
6: Igen, vagy pedig nagyon hozzászokik az ember, hogy ja, hát most minden hónapban jön a számlába, nem tudom, 800 vagy 1 millió, 800 ezer vagy 1 millió forint, és akkor hát itt minden rendben van. Azt csinálok, amit akarok, úgy élek, ahogy akarok, aztán hazajön az ember, és akkor nem jön. Uh-huh. És akkor vagy az van, hogy vagy visszamegy, uh-huh. vagy pedig egy kicsit lejjebb adja, vagy lejjebb teszi a lécet, hogy akkor ő mennyit akar keresni, és akkor elmegy itthon.
5: Hát ez egy ördögi kör, és ennek megvan azért a veszélye pont így emiatt.
6: Igen, igen, és nagyon, nagyon más. Nagyon, szóval nekem mindig az volt, hogy ahogy hazajöttem, nekem egy ilyen 2-3 hét kellett, mire így megtaláltam azt így a helyemet, hogy most már nem utazok egyfolytában, hanem mindig ugyanott vagyok, és ez a szobám, szóval konkrétan így meg kellett tanulnom újra itthon lenni. Minden alkalommal, nekem legalábbis, belőlem ezt hozta ki.
5: Tehát a család miatt akkor feladtad a korábbi életedet.
6: Persze.
5: Megbántad? Hiányzott?
6: Egyáltalán nem. Nem,
5: ha jól tudom, utána jött a gyerek is.
6: Igen, igen.
5: És lányod.
6: Rá egy pár évre. Most már 6,5 éves. És ő irányítja az életünket konkrétan.
5: Tehát itt ez a helyes, én azt gondolom. Igen, tehát, hogy ez így szokott lenni.
6: Ő a kapitánya, ha jól van most jelenleg.
5: Mit terveztek vele? Zenész lesz szintén?
6: Nem. Tudni, hogy nem. Én amióta megszületett, szóval amíg a feleségem terhes volt, végig azon imádkoztam, hogy csak ne legyen tehetséges egyáltalán. Hogy valahogy olyan családi ágra üssön, akiben semennyi zenei tehetség nincs. Hát aztán kijött, hogy fotografikus memóriája van, abszolút hallása van, bármit, bármikor megtalál a zongorán, ki tud keresni bármilyen dalt. Ennek ellenére én nagyon nem szeretném, hogy bármi köze legyen a zenéhez.
5: Hát ez jó, hogyha vannak ilyen tulajdonságai, nem kötelező, hogy zenész legyen.
6: Igen.
5: Valójában a zene az egy fejlesztő eszköz is lehet. Hiszen én azt gondolom, hogy aki zenét tanul, az fejleszti a koncentrációját, fejleszti a képességeit, ha csak arra gondolok, hogy jobb kéz, bal kéz, meg még a lába is esetleg zongor esetében teljesen más funkciókat tölt be, más dolgokat csinál. Ez hihetetlenül fejleszti az agytekervényeket.
6: Igen, csak nagyon, nagyon sok mindenben nagyon tehetséges. Uh-huh. És például nagyon szépen fest, két nyelven folyékonyan beszél, szerintem 6 nyelven tud számolni, tudja a létező összes ABC-t, az ilyen japán, meg koreai, meg ilyen lehetett a ciril ABC-t, meg ilyeneket, és úgy, hogy 6 éves gyerekről van szó.
5: De hát ő még csak óvodás akkor.
6: Igen. 2,5 évesen kezdett el olvasni. 3 évesen már írt. Úgyhogy, és helyesen.
5: Mesélj, mivel etetitek? Mit adtok neki enni?
6: Nagyon sok rántott húst.
5: Andriskám most lesz 17 hónapos, úgyhogy szeretném én is kipróbálni.
6: Intézzétek a rántott húsokat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel a ilyen aggyal, meg ilyen adománnyal, ami neki van, nem szeretném azt, hogy beleragadjon a zenébe. Mert egyébként nagyon sok mindenben már most azt veszem észre, hogy úgy gondolkozik, ahogy én, és olyan szokásai vannak, mint nekem. És tudom azt, hogyha ő elkezdene zenét tanulni, akkor annyira bele tudna mélyedni, hogy akkor onnan már nem tudnánk őt kiszedni. Uh-huh. Egyáltalán.
5: Na jó, de hogyha ezt belátja az ember valamikor, akár 10 éves korában, vagy akár 20 éves korában, akkor az ember változtat. Tehát tulajdonképpen hiába tanulsz akár konziban, tehát zeneművészeti szakgimnáziumon, vagy akár egyetemen, zeneművészeti egyetemen, utána válthat az ember, nem? Tehát, hogy engem például nagyon érdekelt később, akár a közgazdaság, akár a jog, uh-huh. és a Zeneakadémia után én nemzetközi tanulmányok szakon is uh-huh. tanultam. Tehát miért ne végezhetne az ember máshol is? Viszont, ha az ember nem tanul zenét, akár zeneiskolába vagy középiskolába, akkor utána az már szinte lehetetlen, hogy zenész legyen. Vagy hát olyan magas szintre jusson, ahova esetleg eljuthatott volna.
6: Igen, de most ez egy snassz példa az, hogy most, hogy mondjuk én azt szeretném, hogyha orvos lenne, de hogyha meg nem orvosnak tanul, vagy nem arra készül, hogy ő orvos legyen, akkor ha elvégzi a konzit, vagy esetleg zeneakadémiát, akkor ott már nem kezdesz orvosi egyetemet.
5: Hát mondjuk orvosit, az kétségtelen.
6: Tudod, ugye? Szóval, igen, hogy akkor úgy gondolom, hogy egy sokkal jobb élettől fosztanám meg azért, vagy igen, azért cserébe, hogy ő zenész legyen. Uh-huh. Úgyhogy én ez mellett még mindig nagyon kitartok.
5: Horváth Jóci billentyűs volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a munkájáról, tanulmányairól és szakmai fejlődéséről. A beszélgetés folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Mónika, a roma kultúra virághírű nagykövete. A roma közösség számos olyan kiváló művészt adott a világnak, akik tehetségükkel, kitartásukkal és elhivatottságukkal maradandó értékeket teremtettek. Közéjük tartozik Lakatos Mónika is, aki napjaink egyik legismertebb magyar-roma énekesnője. Különleges hangjával, hiteles előadásmódjával és a cigány hagyományok iránti tiszteletével nem csak Magyarországon, hanem a világ számos országában is ismerté vált. Munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a roma zenei kultúra szélesebb közönséghez is eljusson. Lakatos Mónika Budapesten született egy zeneszerető olasz cigány családban. Már gyermekkorában természetes része volt az éneklés és a zene. A családi összejöveteleken gyakran csendültek fel hagyományos cigánydalok, amelyeket az idősebb generáció adott tovább a fiataloknak. Ezek az élmények mély nyomot hagytak benne, és már fiatalon eldöntötte, hogy az éneklés lesz az élete. Pályafutása során mindig arra törekedett, hogy megőrizze az autentikus olasz cigány népdalokat. Számára fontos volt, hogy a dalok eredeti formájukban maradjanak fenn, hiszen ezek a roma közösség történelmét, érzéseit és hagyományát őrzik. Előadásai nem csupán zenei élményt nyújtanak, hanem betekintést engednek a cigány kultúra gazdag világába.